0: Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is, minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De a kórház? Milyen kórház?
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: csömmi.
1: Rádió Café. Káposztás Megyeren az FM 98-as frekvencián.

0: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
1: Minisztárszki és Hudges Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: Szevasztok, Bércesi Róbert vagyok a Hiperkarmából, hallgassátok ti is a Rádiókafét.
1: Te jobb vagy nálam, nem csak magadnak öntem.

Hello, Tibenszki Móni Lize vagyok, a Felelős Szülők Iskolája alapítója. Én nagyon szeretem a Rádiókafét, mert hogy mindig izgalmas dolgokról beszéltek, és jó a zene. Hallgassátok ti is!

Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
1: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
1: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét.
3: Megvár a Balaton!
1: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Alaptörvény módosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. Távozott Szentkirályi Alexandra a budapesti Fidesz éléről. Jövőre visszatérhet a Kata. Változékony időre számíthatunk ma is. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A köztársasági elnöki tisztség alkotmányos szerepének alternatív értékelése, értelmezése nem képez alkotmányos indokot a lemondáshoz, írt a közösségi oldalán az államfő, aki megerősítette, hogy nem mond le. Súlyog Tamás azután posztolt, hogy a Sándor palotában fogadta a miniszterelnököt. Hivatalosan is távozott Szentkirályi Alexandra a budapesti Fidesz éléről. A választmány döntésének értelmében Szatmári Kristóf az új elnök. A párt szervezet már korábban közölte, hogy nem a parlamenti képviselőként tovább munkálkodó Szentkirályi fogja betölteni a tisztséget. Szatmári Kristóf a Fidesz parlamenti képviselője volt, 16. kerületi. Önkormányzati képviselőként is dolgozott, majd a miniszterelnökség miniszteri biztosaként koordinálta a budapesti útépítési programot. Csak nem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában arról beszélt, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. Jövő évtől vezetné be a Kata új szabályait a kormány, erősítette meg a pénzügyminiszter. Kármán András az országgyűlésben hangsúlyozta, érdemben terveznek változtatni a mostani szabályokon, úgyhogy a munkáltatók ne használhassák a Katát a munkaviszony kiváltására. Hozzátette, arra is megoldást akarnak találni, hogy a katás vállalkozók se maradjanak nyugdíj nélkül. Irán felfüggesztette az Egyesült Államokkal a közvetett tárgyalásokat Izrael Libanon elleni támadásai miatt, jelentette az iráni hírügynökség. Követelik az izraeli katonai műveletek azonnali leállítását a gázai övezetben és Libanonban, valamint az izraeli erők teljes kivonását a megszállt libanoni területekről. Az amerikai elnök bejelentette, Izrael és a Hezbollah a harci cselekmények leállítására tett ígéretet. Meghirdették a Bolygó Barát Ízek hónapját, elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók, növényi alapú, növényi, hangsúlyos és csökkentett hústartalmú.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Ma napos gomoly felhős idő várható, keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A hajnali 10-17 fokról 23 és 29 fok közé melegszik a levegő.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Koncert.
4: A Margit Szigeti Színházi már 16 éve a nyári szezont hagyományosan a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral közös koncerttel indítja. 2026-ban a Cifra Fesztivállal együttműködésben rendezik meg a koncertet. Vashegyi György, Kossuth Díjas és Liszt Ferenc Díjas karmestert hallják.
3: Sokszor él minket az a megtiszteltetés, hogy a Margit Szigeten szezonikú hangversenyt nyithatjuk. Így volt egyébként 25-ben vezényeltem én először ezt a Margit Szigeten. Egy nagyszerű helyszín, mindenkinek ajánlom figyelmébe, mert nagyszerű szabadtéri színpad, tökéletes akusztikával, tehát én egy kicsit óvatos vagyok, be kell, hogy valljam a szabadtéri klasszikus zenei hangversenyekkel, de ennek a helyszínek az akusztikája fantasztikus, önsítés és gyönyörű, tehát mint egy nagyszerű koncertteremben úgy szól ezen a hatalmas színpadon a Nemzeti Filharmonikus Zenekar. Így lesz idén június 4-én valóban mi adjuk a nyitókoncertet. Terv szerint Bruch, Liszt és Brahms művek lesznek. Balázs János lesz a szólistánk, és a második félidőben a Brahms 4. szimfónia. Egyébként nyáron a Nemzeti Filharmonikus Zenekar fellép opera előadásokon is a Margit Szigeten, és reményeink szerint 27-ben is így lesz majd.
1: Fesztivál.
5: Több száz programmal várja közönségét az idén az Ördög Katlan Fesztivál, amelyet immár 19. alkalommal rendeznek meg Dél-Baranya kis településein augusztus 4-e és 8-a között. A Nagyharsányban, a falu határában fekvő egykori kőfejtő területén kialakított szoborparkban, Beremenden Kisharsányban és a községhez tartozó Vilián szőlőbirtokon zajló összművészeti fesztiválon a színháztól a koncertekig, az irodalomtól a filmig, a klasszikus zenétől a kortárs művészetig sokféle programon 5 napon át várják az érdeklődőket, írták közleményükben a szervezők. A rendezvény díszvendégei között lesz Grecsó Krisztián, aki személyes történeteit, új verseit, beszélgetéseit és Beck Zolival közös estjét mutatja be, míg Enyedi Ildikó kivételes életművét, a közönséget a finomság, az érzékenység és az emberi kapcsolatok titokzatos mélységei felől megszólító filmjeit vetítésekkel, beszélgetésekkel idézik meg. Bereményi Géza pedig 80 évesen is ugyanazzal a pontos, szeretetteljes és kérhetetlen tekintettel mesél majd, amellyel évtizedek óta írja, rendezi és fogalmazza a dalokba a katlan lakók közös történetét. A programban ifjabb Vidnyánszky Attila a revizorral igyekszik rámutatni a hatalom működésére, míg Mácsai Pál estjén egy személyes jelenlétre épülő, finoman rétegezett színházi találkozás valósul meg történetekkel és gondolatokkal. Koltai Róbert és Darvas Ferenc zenés estje során anekdotákból, dalokból és emlékekből felépülő közvetlen hangú előadást láthatnak az érdeklődők. Balhé Atlasz címmel Baranyában tartja új produkciója főpróbáját a Nézőművészeti Kft. Benne 3 színész, akik nélkül elképzelhetetlen az Ördögkatlan, Katona László, Mucsi Zoltán és Túróci Szabolcs. Idén is különös hangsúlyt kapnak a fiatal alkotók és az együttműködések, így látható lesz többek között a Viktor Pelevin nyomán készült Súlytalanság, egy generációs állapot lenyomata, ahol a valóság szétesése és a belső bizonytalanság válik színpadi anyaggá. A zeneterén pedig idén is a nagyharsányi esték lesznek meghatározóak, így mások mellett Platon Karatáv, a Kis Csillag, a Péter Fibori Love Band, az Esti Kornél, a Csík zenekar, a Bohemian Betyársz, a Sodrom, az Analóg Balaton, a Budapest Bár és a 30Y is fellép. A jazz szerelmesei is találhatnak programokat. Ott lesz Dress Mihály, Borbé Mihály és a 100 éve született Miles Davis-t ünneplő Modern Art Orchestra is. A fesztivál idei együttműködő partnere Új Buda. A látogatók ízelítőt kaphatnak arról, mi történik a Fonóban, a Bartók negyedben, a Szkénében, a Múban és a B32-ben. Ennek megfelelően érkezik Bereményi Géza és Cseh András új estje a Lüktető idők is Baranyába.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
6: Szabad strandok a Duna mentén, ahol a folyó megtanít lelassulni. A szabad strandok azok a helyek, ahol igazán közel kerülhetünk a természethez. Nem kívülállóként, hanem résztvevőként. Itt Nem csak fürdeni lehet, olvasni, lebegni, csendben lenni, figyelni is jó. A Duna egyik legszebb, mégis sokak által meglepően ismeretlen szakasza Koppány-Monostornál, Komárom mellett található. A Koppány-Monostori szabad strand széles partszakasza és nyugodt sodrása miatt kifejezetten alkalmas fürdésre. Túlpart zöldje, a lassan elhaladó hajók és a tágas tér miatt itt tényleg olyan érzése lehet az embernek, mintha egy folyami nyaraláson lenne, nem pedig egy városperemén. Jól kiépített strand lévén van zuhanyzó, pelenkázó, biciklitároló, a szezonban pedig úszómesteri szolgálat is, így a vízisportok kipróbálására is van lehetőség. Budapesthez közelebb, de hangulatában már kisvárosi, barátságos fürdőhelye a Szentendrei Postás strand. Ez az egyik legismertebb és legmegbízhatóbb dunai szabad strand a környéken. Rendezett part, fokozatosan mélyülő víz és árnyékos részek jellemzik. Ideális családoknak, de azoknak is, akik egy városi kiruccanást szeretnének összekötni egy délutáni fürdéssel. Szintén a főváros közelében található a Gödis szabad strand, amely régóta a környékbeliek egyik kedvence. A hosszú, füves partszakasz és a nagy fák egy klasszikus nyári délutánhoz tökéletesek. A laza hangulathoz illően érdemes egy pokróccal, könyvvel, hideg italokkal érkezni és csak élvezni a Duna közelségét. Plusz pont, hogy a fővárosból vonattal és busszal is könnyen megközelíthető. A Kisoroszi sziget csúcs gyönyörű természeti képződmény, amely különleges fürdőhelyet biztosít a Dunán. Itt a part fokozatosan mélyül, a víz hőmérséklete könnyen eléri a pancsoláshoz és úszáshoz tökéletes tartományt, a háttérben pedig a Dunaöböl ívei, a zöld partok és a csöndes sodrás adják meg azt a nyári hangulatot, amely az épített strandokból hiányzik. A Verőcei Dunapart kicsit olyan, mintha egy kis kikötővárosban lennénk. A part mentén padok, fák, kis tégek és egy olyan nem sietünk sehova hangulat, amiben ritkán van részünk hétköznap. Duna Bogdány. A víz lassan mélyül, rengeteg fa alá behúzódhatunk a nap elől, a folyó íve pedig olyan helyet formál, ahol a fürdőzés egyszerre nyugodt és felszabadító. A strand légköre családias, a napsütésben hosszú árnyékokat vetnek a partmenti fák, így könnyű egész délutánokat eltölteni a vízben, nadrágszárat felhajtva sétálni, vagy éppen egy pokrócon heverészni. A táj egészen különleges a Dunaka nyaral a háttérben. Zebegény önmagában megér egy kirándulást, és nincs jobb, mint egy pihentető csobbanással zárni a túránkat. Sok árnyékos hely ugyan nincs az aprócska strand területén, ellenben öltöző és ingyenesen használható napozóágyak igen. Varázslatos hangulat vár bennünket a nap bármely szakaszában, de kora este vannak a legszebb fények. Rózsaszínes, hosszan elhúzódó alkonyra számíthatunk.
1: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
7: Megmondtuk előre. Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal.
8: Sziasztok, itt vagyunk újra a Rádió Café 98.0-án. Ez itt a Megmondtuk előre a Kapitány Ivánnal.
9: Hevér Gáborral.
8: És mai vendégünkkel Balogh Petyával. Petya?
10: Aha, Petya.
8: Mindenkinek csak Petya, nem? Pétert nem használod?
10: Nem, ennek oka van. Ennek marketing, brand stratégiai oka van. Még onnan kezdődött a dolog, hogy az NNG vezérigazgatója voltam, sok száz alkalmazott.
8: NNG az ájgós?
10: Az ájgós, igen, a navigáció szoftvercég.
8: Igen, imádtam.
10: És az volt a dilemmám, hogy akiket felvettünk 400. alkalmazottnak, vagy 500. alkalmazottnak, nekik én már Balogh Péter úr voltam. És van egy ilyen folyamatos félelmem attól, hogy én okos embernek tartom magam, de mi van, hogyha hülye vagyok? Mi van, ha valamit benézek? Mi van, hogyha valamit nem veszek észre? És bármennyire hisszük magunkat okosnak, mindig van ilyen.
9: És nem akartad, hogy Balogh Péter urat nézzék hülyének, hanem a Balogh Petya.
10: Nem, a Balogh Péter úrnak nem szóltak volna. Én attól féltem mindig, hogy van 400 emberem, aki okosabb nálam valamiben, és én csinálok valami hülyeséget, és senki nem szól. És szerintem ez egy nagyon komoly parája kell legyen minden vezetőnek, hogy mi van akkor, hogyha kívülről látják, hogy hülyeség, csak nem mernek szólni. És arra gondoltam, hogy tudnám én módszeresen elpusztítani azt a fajta tekintélyt, ami úgy emel magasba, hogy közben börtönbe is zár engem. Hogy tudok lejönni? Hogy tudok egy lenni a csapatból, és hogy tudom megtartani a tiszteletet, amit a teljesítményemért kapok, de elűzni azt a tekintélyt, igen, ami pedig akadályozhat. És akkor ennek az egyik megoldása lett az, hogy Balogh Petya.
9: Igen, hát nekem
10: Petyához oda működik, lehet menni.
9: Mert a kapitányhoz soha nem lehet.
10: A kapitányhoz nem lehet oda menni.
8: Igen. És bejött?
10: Bejött.
8: Bejött.
9: Bejött, akkor bejött. Oda mennek hozzád.
10: Oda mertek menni, és ha hülyeséget csináltam, akkor mindig volt elég ember, aki szólt, hogy ez hülyeség lesz. És akkor át tudtam gondolni, meg tudtam őket hallgatni, és ezzel sok hülyeséget nem csináltam meg végül.
8: De nyilván nem vezető voltál az első pillanatok. Voltál alkalmazott?
10: Még nem, de majd egyszer kipróbálom.
9: Van egy kérdésem, hogy ez a Navengo, ez a te találmányod volt?
10: Hát ezt nézd így találmánynak, az én játék szoftver cégemből nőtte ki magát, igen, így többen összeálltunk össze.
9: Azon gondolkoztam, hogy ez hogy működik, hogy van egy programozó, ugye, aki csinál dolgokat, egyszer csak úgy kitalál valamit, hogy már rögtön tudod abban a pillanatban, amikor kitaláltad, hogy itt írtam egy képletet, igen, akkor ez baromira be fog jönni, vagy valaki jön arra, és azt mondja, hogy te milyen jó ez, nem akarsz ezzel valahogy. Tehát, hogy történik az, hogy az ember egyszer csak, mert ugye minden programozóból nem lesz vállalkozó.
10: Igen. Szerintem az egyik összetevője ennek, ami végigkísért a karrieremen, hogy ahogy Barabási Albert László fogalmaz, nem tudom, hogy a Képlet című könyvét ismeritek esetleg, ő arról azt vizsgálja, hogy hogy működnek az emberi hálózatok, hogy függünk össze mi emberek egymással, és azt mondja, hogy a siker az nem ugyanaz, mint a teljesítmény. Az, hogy nagyon jó programozó vagyok, az a teljesítményem. Nagyon jól tudok úszni, vagy focizni, vagy nagyon értek a pénzhez, vagy az üzlethez. Ez a teljesítmény. Ha otthon a saját medencémben a világon a leggyorsabban úszok, az belügy, az a teljesítmény. A siker az, amikor a belügyhöz, a teljesítményhez megszerzem a külső elismerést. Amikor látja a világ a teljesítményemet, és valami módon megjutalmaz érte. Na és ha így nézzük, akkor én abban voltam szerintem mindig ügyes, hogy nagyon jó dolgokat csináltam, és ezt mindig jól meg tudtam mutatni valakinek, hogy utána megkapjam azt a külső elismerést, mert ha kapok külső elismerést, az egyrészt engem is tölt, több időt fogok vele foglalkozni, még jobbra építem, még több elismerést szerzek. Másrészt az elismerés az a pénz is, a bevétel is, a csapatok is, a bizalom is, az ügyfelek is. És én már nagyon kezdő programozóként, ha csináltam valamit, mindig azt kerestem, hogy kinek tudom megmutatni. És ha megmutattam, és tetszett nekik, az adott energiát, hogy még jobbra csináljam, és még jobbra csináljam. És aztán így sokféle programot csináltam, és sosem az érdekelt, hogy ez éppen navigáció, vagy mi a téma, hanem mindig az érdekelt, hogy hogy lesz az valami nagyon menő. És hogyha megmutatom de másoknak, akkor hogy leszek rá büszke?
8: Ahogy olvastam róla, hogy 7 éves korodban már programoztál?
10: Akkor kezdődött,
8: de ez
10: igen.
8: Ugye ez furcsa dolog, mert 7 éves korában az ember szerintem a legboldogabb felhasználó. Miért kezdte programozni 7 éves kor? Azt sem tudtad még, hogy hol vannak a billentyűk.
10: Hát ennek szerintem van három fontos oka. Az egyik a szüleim, akiknek nagyon sokat köszönhetek. Mind a ketten villamosmérnökök, úgyhogy, és emellett a bátyám is mérnök, az öcsém is mérnök, és hát én vagyok a fekete bárány, akinek még nincs semmilyen diplomája. De hogy nálunk a vacsoránál, vagy az ebédlő asztalnál sosem érzelmekről beszéltünk, meg eseményekről, főleg nem politikáról, hanem műszaki témákról. Igen. Áramról, meg genetikáról, meg csillagászatról, meg atomfizikáról, és mindig ilyenekről beszélgetünk, ha összejövünk családilag. Úgyhogy van egy ilyen nagyon erős technológiai érdeklődésem. A másik, hogy beteges gyerek voltam, azaz fel voltam egész életembe mentve tesiből, mindig én voltam a kis vézna, akit mindig kergettek vagy vertek. Ezért aztán én nem fociztam a többiek ellen, hanem a lakótelepen, hanem én fönn a szobámban kuksiztam inkább. És hát a harmadik összetevő édesapám szerzett 84-ben, amikor még nem nagyon volt Gödöllőn sok, akkor szerzett egy Commodore 64,
8: tudtam, hogy ezt fogod mondani.
10: És az első program, amit beírt, amikor megláttam a számítógépet, az volt, hogy 10 print, szia Peti. És amikor ezt futtatta, akkor a számítógép kiírta, hogy szia Peti. Én meg azt éreztem, hogy ez a dolog, ez engem nevemen szólított, hogy ez köszöntött engem, és akkor én azt mondtam, hogy akkor én ezt kérem az életemben.
8: Ugye az Basic-kel, vagy mivel lehetett?
10: Basic, igen.
8: De ugye arra voltak tanfolyamok is, meg minden dolgok, és akkor azt mondtad, hogy oké, elkezdek programozni a mit?
10: Ott, ami legelőször izgatott engem, az az, hogy tudok bármit csinálni, utána pedig hogy tudok játékokat csinálni, de van egy öcsém 2 évvel fiatalabb, úgyhogy amikor ő tanult összeadni iskolában, akkor én már komoly harmadikos voltam, és akkor én már írtam neki rá programot, ami tanította őt az összeadásra, és feltett neki feladatokat, és megdicsérte, ha jól válaszolt. És akkor például azt nagyon élveztem, mert akkor ott volt egy darab felhasználom, akinek hasznos volt, amit csinálom. Úgyhogy ez ilyen nagyon hamar hobbivá vált, és játszottam is rajta, de sokkal jobban szerettem valamit létrehozni vele, programozni.
8: És akkor kész volt, akkor azt mondtad, hogy valaki még van ilyen hasonló, gyere, megmutatom. Igen. Jó, oké, akkor az vége, és kezdtél egy újat, vagy azt mondtad, inkább akkor ezt fejlesztem tovább?
10: Az még jobb, akkor hogy csak abból még jobbat. És mindig az izgatott, hogyha tudok olyasmit csinálni, ami valakinek hasznos, akkor annak nagyon örültem, és hogyha megmondta, hogy még neki mi kéne, vagy én láttam, hogy még mi a sutaság, akkor extra energiát raktam abba, hogy még jobb legyen, és még jobb legyen.
8: Jó, de hogy kerülték ki a szobából?
10: Szerintem az egyik ilyen nagy ponttól kibillentem ebből, hogy gimnáziumba mentem, egy olyan gimnáziumba, ahol a számtech tanár, mert hogy volt számítógépterem is, és számítástechnika is, a számtech tanár valamire úgy döntött, hogy nem csak informatikát, meg programozást tanít a diákoknak majd, hanem kommunikációt is, és szervezett kommunikációs táborokat, és elolvastatott vele mindenféle könyveket. És nekem van egy ilyen kis defektem, én ösztönösen nem vagyok jó az EQ-ban, én ösztönösen nem jól érzem az érzelmi spektrumot, de aztán rengeteget tanultam, és olvastam, és gyakoroltam, és most már ezt a legtöbben nem mondják meg rólam, hogy van ilyen kihívásom, mert IQ-ból lenyomom azt, ami másnak ösztönösen jön. De ő rengeteget tett, ezért szerintem sokat köszönhetek neki, mert ő indított el abba az irányba, hogy kommunikáljak is másokkal, ne csak bezárkózva a kis kagylóhéjamba.
8: És akkor mit csináltál? Azt mondtad, na, itt van egy program, nem tudom mi, mert nyilván volt első, mi volt az első, amit piacra dobtál, tehát amiért fizettek.
10: Az már sokára, azért volt pár. Az egyik, amiben sok időm ment bele, egy évig dolgoztam rajta, heti 7 nap, napi 14 óra, az egy hirdetési platform volt. Volt egy befektetőm, egy autónepper srác, aki a befektetés az volt, hogy volt egy kis bérelt lakása, amiben én laktam, egy szobában, volt egy asztal, egy szék, egy gumimatrac, és akkor ő hozta minden nap a kólát, cigit, zsömlét, utitáskrémet, tehát ez volt így a befektetési struktúra, én pedig éjjel-nappal, heti 7 napba toltam a kódot.
8: Ez mikor volt?
10: 96-7 körül.
8: Akkor már 96-7-ben, hát akkor még majdnem, hogy betárcsázós internet volt Magyarországon.
10: Akkor még betárcsázós internet volt Magyarországon, és egy internetes hirdetési keresési rendszert csináltam, igazából 3-at, egy használt autósat, egy ingatlanosat és egy állásportát. Ez még a nagy 3 a mostani piacvezetők előtt volt amúgy, és ezeket a szoftvereket fejlesztettem, nagyon klasszul alakult is a dolog, egy év fejlesztés után épp vittük piacra őket, és elfüstölt a vinyom. Azaz elveszett az összes adat, és hát egy év
8: és
10: alatt...
8: És akkor még a Kürt ZRT nem működött.
10: Volt már Kürt ZRT. Elvittük, és azt mondták, hogy 160 000 forintért ők bevizsgálják, hogy mennyiért javítanák meg, és hát nem volt összesen 160 000 forintunk, nemhogy ez legyen, ennyiért megkapjuk a számlát, hogy mennyi lesz a vége. Úgyhogy elkezdtem újraírni, 3 hónap alatt nagyjából eljutottam oda, akkor egy kicsit még belehúztam, de egy kicsit többet dolgoztam.
8: Ezt akartam kérdezni, ugye csinálsz egy alkotást, ami ugye 01010101 ezekből áll, ugye történetből, de ugye ennek a metódusát, meg a történet nem írod-e papírra, ugye?
10: Ez a fejemben van javarészt.
8: Az egész? Ez... egy éves meló a fejedben van?
10: Hát nem a struktúra, maga a szoftver kód az egy programozó számára olvasható, tehát hogy abban látszik a struktúra, meg látszik, hogy gondoltam végig, de igazából amikor létrehozunk egy programot, akkor azt csináljuk, hogy egy nagy problémát elkezdünk kisebb problémákra feldarabolni, aztán még kisebbre, és amikor nagyon pici, akkor megmondjuk egy gépnek lépésről lépésre, hogy ezt a nagyon pici problémát hogy oldja meg, de igazából a fejlesztéssel töltött időnek a jelentős része az gondolkodás és probléma megfejtés. És utána, hogyha elveszik egy évnyi munka, akkor utána azért lehet 3 hónap alatt azt már behozni, mert már a megfejtések megvannak, már a megértések megvannak mögötte, Most arra meg hát ugye a mesterséges intelligenciával, ha el tudjuk mondani a problémát, akkor megírja helyettünk a kódot.
9: És jól írja meg?
10: Most már jó.
8: Biztos?
9: Aha. Hát, és csak azért kérdezem, hogy lehet, hogy ilyen programozási szinten, de hát a Gábor az AI szerint meghalt 3 vagy 4 évvel ezelőtt.
8: És 2 Kossuth díjam van, tehát ugye ez van.
9: Na, hát én meg,
8: nem emlékszem, figyelj, én most kaptam Kossuth díjat? Most már nem kaptam, nem ugye kaptál, nem én kaptam. Jó.
9: 50-es okay. években voltam a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, úgyhogy...
10: Hát jól nyomjátok.
8: Vannak érdekes történetek, na mindegy. És akkor, de ki volt az első vevőd? Most nem, ez vagy mi egy?
10: Itt voltak már ingatlan irodák, akik ezt elkezdték használni, és már fizettek volna érte, mielőtt az egész a kukában landott. A második cégem, mert pár héttel később alapítottuk, az egy gyógyszertári informatikai rendszer volt. Ott már voltak gyógyszertárak, akik ezt használták, és havidíjat fizettek érte. Tehát, hogy ott már sikerült egy kis csapattal összerakni egy olyan informatikai rendszert, amit utána
8: akkor te is üzemeltem. Mint oly sok IT is, ugye egy garázsból indultatok magyarul. Tehát
10: hát
8: kis
10: ez a gumimatrac a kis szobában, igen.
8: És akkor elkezdetek, és akkor azt mondtad, hogy ez tök jól működik, de nyilván akkor nem, akkor te egy programozó voltál, nem
10: igen.
8: pedig...
10: Hát egy programozó per csapatvezető programozó, tehát egy kis csapatom. Aha,
8: tehát
10: itt idővel
8: te kinőtt. Lettél a vezető.
10: Igen, vezető lettem, de aztán annyira frusztrált az, hogy nem volt pénzem, annyira kifogyott mindig a pénzem, hogy volt egy pont, ahol elhúztam Finnországba, és elmentem egy nagy cégnek, nem alkalmazottja lettem, hanem ilyen szerződött
9: bedolgozója.
10: Ez a Nokia volt, annak idején Finnországban, és egy Wi-Fi néven elhíresült technológiát fejlesztettünk egy kis magyar csapattal.
8: Oh.
10: Ami azért menő, hogy abban igen. részt tudtunk venni.
8: Igen, azt meg. Tudom, hogy ez azt jelenti, hogy például neked is köszönhetjük a Wi-Fit?
10: Hát ez azért túlzás, mert nagyon sok nagyon okos ember munkája van benne, de volt pár ötletem, ami beépült a szabványba, meg volt szabadalmam, meg találmányaim benne, tehát hogy van pár
8: egyébként
10: apróság.
8: Minden ilyen feltalálás, ugye én már elkezdtem gondolkodni, minden feltalálás szerintem rettenetesen izgalmas, vagy pontosabban valami újaknak a szintetizálása, ugye az analizálásból a szintetizálás. Mindig gondolkodtam, hogy találták föl a rántott húst. Hát ugye, gondolod, ez egy hülye. Van a hús, ugye azt gondoltam, hogy nagy konyha van, ilyen tudod, ilyen középkori konyha, vagy valami dolog. Megy a kis legény, most neki, figyelj, itt van ez a hús, kiklopfoltuk, vidd át, nem tudom, és oda megy, és pont ahol a tésztágyúrja, jaj, belejtettem a lisztbe, ó, te hülye, na menjél tovább. Mennek tovább, oda megy a cukrászokhoz, föl van verve a tojás, azt mondja, a beszélgetés véletlen belet. Mit csinálsz, te szerencsétlen, beletetted a tojásba, vidd innen. Elmegy, és a pékek már vágják a kenyeret, és a zsemleborozsából hirtelen lett. Istenem, mit csináljunk vele? Mindegy, dobd bele a zsírba.
9: Tehát, ugye, nem, hogy te várjál, és tudod, mi történt utána, elkezdték enni, és azt mondja, hogy ez finom, hogy csináltad? Nem tudom.
8: Nem tudom, hogy amikor egy ilyen történet van, hogy csináljunk már olyan adat átvitelt, wifi-ről beszélek, ami így megy a levegőbe.
10: Igen.
8: Mert ugye ez az én szintem ebben a történet, megy a levegőbe.
10: Ebben van egy ilyen kettősség, hogy mindig van egy technológiai lehetőség, amit valaki felfedez, vagy amit már ismer az emberiség, és jön valaki, aki
8: de
10: azt mondja,
8: hogy... De ez például hogy jön a
10: Wi-Fi? A Wi-Fi-nél amúgy, ha jól emlékszem, Heidi Lamar találta még fel sokkal azelőtt, hogy egyáltalán ez megvalósítható lett volna, tehát hogy az egyik ilyen érdekesség, hogy magát azt az elvet, ahogy a levegőben a rádió hullámok kódolva vannak, hogy ne vesszen el benne az adat, és ne nyírja ki egymást két Wi-Fi kütyű egymás mellett, azt Heidi Lamar találta fel, és nagyon sokkal később sikerült ezt utána ténylegesen implementálni, és valaki rájött arra, hogy most már tudunk rádióval kommunikálni, már tudunk adatot átküldeni két rádió között, de 3-4 rádió között nem tudjuk ezt jól megoldani. Akkor itt kéne valamilyen technológia, hogy lehetne számítógépeket rádión összekötni. Egyet-egyel az könnyű. Egy-egy rádió frekvencia beállítjuk, nagy a veszteség, de össze lehetett hozni. És akkor valaki azt mondta, hogy de hát hogy lehetne többet? És ez technikailag nehéznek tűnt, amíg valaki azt mondta, hogy hé, de hát pont erre kitalálta ez a Chaisi ezt az algoritmus, hogy lehet rádióhullámokkal ezt trükkösen megoldani, hogy átmenjen a jel és ne vesszen el. És akkor kipróbálták azzal, amit mi ott átvettünk, akkor már létezett az alaptechnológia, mi azon a ponton léptünk be, hogy lesz ebből majd felhasználók által használható dolog, hogy lesz ennek Windows-os szoftverrel, hogy állítod be, hogy találod ki, hogy csatlakozol, hogy konfigurálod be a számítógéped egy vezeték nélkül hálózaton, és ott meg Igazából az a fele az ötletelésnek, amikor ismered a technikai képességeket, hogy mit lehet technikailag megoldani, de van mellette egy megértésed, hogy mi lenne a kényelmes, vagy mi lenne a jó. És valahol szerintem nekem van egy ilyen szupererőm ebben, hogy azt tudtam mondani, hogy értem, hogy technikailag ez miért bonyolult, de az átlag felhasználónak ez sok lesz. Hogy lehet ezt leegyszerűsíteni? Hogy tudjuk ezt valahogy egy kattintással, csak egy jelszót kell megadni, és hogy tudunk csatlakozni, ahelyett, hogy egy csomó paramétert mindig meg kéne adni. És ilyen apróságokban szerintem kell egy kettősség, mert kell ez a bocsánat, ősember programozóság, ez a nagyon introvertált, matekos, logikus agy, meg kell egy picit azt is érezni, hogy mitől lesz valami fincsi. És valahogy ebben voltak mindig ilyen jó meglátásaim, hogy lesz valami. A végén hogy lesz a termék jó?
9: Hogy és lesz ez belőle egyáltalán termék?
10: Hogy lesz valamiből termék?
9: Igen, mert hogy az a lényeg, mert hogy ugye ez egy technikai megoldás egyelőre.
10: Igen. Igen, és amíg ez a laboratóriumban van, és van, akinek már az is elég, nekem az valahogy sosem elég. Tehát az, hogy valami izgalmas technológiát össze tudunk rakni, azt nagyon élvezem, de utána rögtön az az első kérdésem, hogy oké, de ez a valóságban mit fog megváltoztatni? Ez kinek lesz valamire jó? Mm. És mindig azt keresem, hogy, és ezért talán fontos ez az eleje a beszélgetésünknek, hogy csinálunk ebből valami olyasmit, aminek valaki örülni fog, amit valaki használni fog, és aki előtt majd én büszke leszek a munkámra.
11: És hát nem utolsó sorban fizet is érte talán.
10: Abszolút. De ebben meg van egy, és nyilván amikor az ember már gazdag, akkor könnyebben mond hülyeségeket ebben a témában, de az én utamban nekem az volt a megértésem, hogy legyek hasznos másoknak, és akkor utána a pénz is meg lesz. Kell rá figyelni, kell külön figyelni arra, hogy pénz is legyen, de először legyek hasznos, és egy nagyon egyszerű szorzat van ebben, hány embernek vagyok, mennyire hasznos. És ha tudok több 10 millió embernek hasznos lenni, vagy több 100 millió embernek hasznos lenni egy picit, vagy ha tudok néhány embernek hasznos lenni nagyon, akkor az egy jó szorzat, és nyilván, hogyha sok embernek vagyok nagyon hasznos, akkor
9: az a legjobb szorzat.
10: Így van.
8: És ez a tudatosság, akkor ez benned volt mindig? Tehát ugye, most ugye furcsa elmondani, hogy nem engedted el magad helyesen a szabad történetben, amikor a fekete kis szobában üldögéltél a gumimatracon, hogy hát nem érdekel itt a világ előttem, azt mondod, hogy alapvetően mégis ez a cél, hogy hasznossá váljak, hasznos legyen a dolog.
10: Az mindig ott volt. Valahogy ezzel születtem, vagy ezt tanultam a szüleimtől, hogy valahogy az a célunk az életben, hogy valahogy hasznosak legyünk.
8: Ez szép. És az azt jelenti, hogy neked elég sok heuréka élményed volt, nem? Tehát az jó dolog, azokat jó meg.
10: Hát programozóként az a fantasztikus, hogy minden nap a programozó folyamatosan problémákat old meg, és azon dolgozik, hogy valahogy értékes legyen, amit csinál, és hogyha ezt jól csinálja, akkor minden nap nagyon sok hasznosság pillanat van, akkor azt érzi, hogy ma is valamit jobbá tettem, ma is valami komplex problémát megoldottam, ma is előrébb vagyok, mint tegnap voltam, ezért ez egy nagyon pozitív élet tud lenni.
8: Szuper, tartunk egy kis szünetet, és jövünk vissza még sok kérdéssel. Itt a Rádió Café 98.0-án a Megmondtuk Előre című műsorunkban Kapitány Ivánnal,
9: Hevér Gáborral
8: és Balogh Petyával. Ne menjetek sehova, jövünk vissza.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megmondtuk előre. Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal.
8: Halihó, itt vagyunk újra a Rádió Café 98.0-án. A Megmondtuk Előre című műsorunkban Kapitány Ivánnal,
9: Hevér Gáborral
8: és Balogh Petyával, nem pedig Balogh Péter úrral.
9: Igen. Igen. Mondtam a fiamnak, hogy jövök ide, és veled fogunk találkozni, akkor mondta, hogy minden áron kérdezem meg tőled, hogy az, hogy valaki sikeres vállalkozó legyen, feltétlenül feltétele az, hogy sikeres programozó is legyen, vagy matematikus.
10: Azt tanítják nekünk a suliban, hogy egyedül kell nyerni. Az ember egyedül felel, egyedül ír dolgozatot, és egyedül kap osztályzatot. És az életben nem ez van. Az életben nem egyedül kell nyerni, hanem csapatban. És nem az a kérdés, hogy én mihez értek cégvezetőként, vagy vállalkozóként, hanem az, hogy az a csapat, akit magam köré összerakok, az mihez ért, és miben jó. És ha van egy kis önismeretem, és tudom, hogy én nekem mi a szupererőm, és mik a baromi nagy hiányosságaim, akkor tudok magam köré olyan csapatot építeni, akiknek nem ugyanaz kell legyen a szuperereje, mint nekem, hanem az kell legyen a szuperereje, amiben én béna vagyok. És ha ilyen emberekkel veszem körül magam, és megtalálom a közös hangot, a kooperációt, egymás elismerését, akkor csapatként mi egy szuper csapat leszünk. És nem attól lesz erős egy csapat, hogy mindenki ugyanabban erős, hanem abban, hogy mindenki másban jó. Így az, hogy mi kell az, hogy sikeres vállalkozók legyünk, valószínűleg ez, hogy építsek magam köré egy olyan csapatot, ahol kiegészítjük egymást.
8: És akkor mondjuk ehhez kell egy jó vezető, tegyük azt, hogy egy jó vállalkozó, aki viszont a végső döntéseket meg tudja hozni.
10: Így van, a végén valakinek kell, szerintem én abban hiszek, hogy a végén valakinek be kell vállalni azt, hogy eldönt dolgokat, és a teljes nagy demokrácia az a vállalatoknál sem működik. Az nagyon jó, hogyha jó vitáink vannak, az nagyon jó, hogyha nem mindig értünk mindenben egyet, de a végén valakinek konzisztensen a korábbi döntéseivel döntéseket is kell hozni.
9: Igen, a döntés előkészítésnek kell, hogy demokratikus legyen, amíg megütköznek a vélemények, meg az összes szempont felmerül, de aztán egyszer csak tényleg, miután te viszed a bőrödet a vására a legvégén, csak azt kell tudni valakinek mondani, hogy akkor igen, így legyen.
8: Te
9: így
8: szoktál van. Dühös lenni?
10: Nem.
8: Ezt gondoltam. De tényleg. De olyan...
9: Tehát nincs olyan, hogy az asztalra csapsz, vagy lelököd az asztalról a számítógépet.
10: Nem vagyok egy dühös ember. A másik volt, egy gyerekkoromban hallottam egy mondást, amit mai napig fel kell idézzek magamnak egy-egy szituban, és nagyon sokat segített. Az volt, hogy én döntöm el, hogy a probléma vagy a megoldás része leszek. Uh-huh. Az, amikor történik valami, akkor nagyon gyorsan dönthetek abban, hogy melyik oldalára állok ennek a problémának. Rontok rajta, vagy javítok rajta? És ez, mit tudom én, ütközök egyet egy autópályán. Ott van egy probléma. Ott az ember beleállhat, és lehet a probléma része, mert még hisztit csap, meg kétségbe esik, meg
9: kiabálni a másik kezd, autósnak.
10: Meg, így van, agresszívé válik, fenyegetőzik bármi, tehát elmentek ebbe az irányba. Ez szinte biztos, hogy nem oldja meg a problémát. Vagy azt mondom, hogy oké, hát itt most történt egy ilyen, nézzük meg higgadt fejjel, mi a következő lépés, sérült-e valaki, mit csinál, kit hívok, mit kell tenni. És én azon trénelem magam egész életem, hogyha valami történik, akkor hogy tudok nagyon gyorsan eljutni odáig, hogy én a megoldás része legyek. Azaz, amikor történik valami, akkor én mostanra a legtöbb esetben már meg se ijedek, meg nem omlok össze, meg nem... hanem csak higgadt fejjel próbálok a megoldás irányába tovább menni, de ez azt is jelenti, hogy én nem szoktam emiatt nagyon megélni a veszteséget sem, mert nem az érdekel, hogy jaj, most akkor mi történt, hanem az érdekel, hogy hogyan tovább. És sokkal előbb érdekel engem a hogyan tovább, mint az átlagembert. És ez szerintem egy nagyon jó tulajdonság.
8: Hát ez egy remek tulajdonság, egyrészt azért, mert saját magadat is véded, de tényleg már az történik, hogy a mentál és egészségedet véded, mert nem adod át magad azoknak az érzelmeknek, és valóban előrefele tudsz jutni. Erre magadtól jöttél rá, vagy olvastál erről, vagy pedig coachingoltak?
10: Sokat olvastam róla, és coachingoltak is, meg... Ez a gondolat nekem nagyon sokat segített. És amikor probléma van, amikor felismerem, hogy itt valami baj van, akkor mindig ezt felidézem magam, hogy melyik oldalra állok.
9: Én meg mindig azt szoktam mondani ezekben, amikor valami ilyen kudarcos helyzet kezdődik, hogy ez holnap már anekdóta lesz. Nem szabad elmerülni benne, mert erről fogunk majd beszélgetni, főleg amikor valami egy nagyobb szabású ilyen történik, és majd idézni fogjuk. Emlékszel akkor, amikor ez történt? Én úgy próbálom meg ezt mindig egy picit elvinni magamtól. Egyébként én magam nagyon nehezen jutottam el oda, hogy ne a probléma része legyek. Tehát én, igen, mert én az elején mindig... elveszítettem ebben a fejemet, hogy egyszer nem tudtam azzal a fejjel gondolkodni, hogy mások hibázhatnak.
8: De múlt hét óta ez már nincs. De
9: valójában tegnap. Nem, de tényleg nekem edzeni kellett magamat nagyon régóta arra. Most meg mindenki azt mondja, ez a másik része most már, hogy hát már megszelidült, már régen odajöttek egy ilyen feszültebb helyzetben a stábtagok, igen, hogy a katasztrófa turisták, hogy most mit fogok majd művelni, de most már régóta nincs ilyen.
11: Sőt, már van olyan, amikor mi forgatunk együtt, és akkor én megyek oda, és azt mondja, nyugi, igen, pedig ugye ő tartja össze, és tényleg az van, hogy nem jött oda, az a kellék hiányzik egy fél órája,
9: igen,
11: de jeges medvét kértünk, nem nyulat, és az van, nem baj, és azt mondja, hogy megoldódik.
10: Ez a helyes, nem? Tehát, hogy abszolút, a végén ez a hasznos, hát akkor ebbe tudunk váltani.
9: Akkor váltottam ebben a benne, amikor kiderült, hogy ezzel a szerez nagyobb kalapácsot mentalitással nem fogjuk semmire se vinni. Tehát, hogy tényleg nem oldottuk meg a problémát, még mindenki sokkal rosszabbul érezte magát. Tehát, hogy nem jutottam, igen, előre, nem lett eredményes, csak nagyon lassan vezetett az út oda, mert ugye az én korosztályom szocializációja az fura módon ez volt.
10: Igen.
9: Hogy erőből kell ezeket a problémákat keresztül vinni, és nem pedig úgy, hogy igen, elemezzük, hogy mi történt, aztán gyorsan találjunk megoldást, és nem pedig a problémába fürdőzzünk, de hát te ezt akkor ezt nagyon jól működ. A gyerekeiddel is ilyen higgadt tudsz maradni?
11: A gyerek, mondom a rádió hallgató gyerekeknek, Balogh Petya egy kicsit ingatta így a fejét. Hogy...
10: Gyerekeknél az az érdekes, hogy ők szerintem van egy ilyen külön programjuk rá, amiben...
9: Ami te írtál nekik.
11: Hogyan viselkedjetek jól mindig című program. Ez a Copyright BP.
10: Hogy keressük meg a szülőink gombjait, hogy utána nyomogatni tudjuk, igen, őket, amíg érzelmi reakciót nem kapunk, de azért javarészt higgadt tudok maradni. De nyilván, ha egy gyerek akarja, akkor a szüleit ki tudja hozni a sodrából, mert addig nyomkodja a gombjait, amíg ki nem jön. Az az extrém kiképzés. Viszont van egy másik olvasat ennek, ami szerintem szintén izgalmas. Az, hogyha történik egy probléma, és megtem a külső hibást, akkor mentesítem magam a felelősség alól, de ezáltal a tanulság alól is. És ez szerintem még egyen nehezebb azt mondani, hogy ha történik valami rossz, akkor nem azt keresem, hogy ki más volt a hibás, hanem hogy én hol voltam a hibás. És ez nagyon nehéz, mert ez azt jelenti, hogy tudom magamra húzni.
11: Ezt én
10: húzni.
11: Csinálom, képzeld el. Csinálom, és tök jól működik.
10: Ugye? Ez tök szerintem egy nagyon jó.
9: Ezt én szoktam mondani a színészekre, tudod, hogy azt szoktam mondani, hogy nem, hogy egy színész soha nem rossz. Mindig a rendező rossz. Vagy azért, mert rosszul választott, vagy azért, igen, mert rossz instrukciót adott. Tehát lehet, hogy ő egyébként egy jó színész, de én egy rossz szerepre választottam, vagy rossz instrukciót adtam. Tehát
10: ugyanez van vezetőként, ez is egy vezetői szerep, ugye, igen, ahol igen, azt mondod, hogy nem az emberem hibázott, vagy én őt raktam oda, ahova nem kellett volna, vagy nem őt kellett volna, vagy a szabályokat nem úgy hoztam meg, hogy jól tudjon működni, vagy nem jó környezetet kapott. Ebben hallottam most egy vezetőt egy rendezvény végén egy nagyon jó mondatot, azt mondta, kiállt a rendezvénynek a főszervező, és azt mondta, hogy ha valami az utóbbi két napban nem jól sikerült, akkor azért én vagyok a hibás, rám haragudjatok, és nekem mondjátok el, ha meg valami

0: idealisták, és próbálnak megálmodni új dolgokat. És én egy ilyen fajta ember vagyok, aki mindig próbálom azt megálmodni, hogy mit lehetne, és mi lenne jó, vagy mi lenne értékes, és aztán ezekből az álmokból megpróbálok valahogy valóságot építeni.
1: És akkor ezért lettél te a, mondjuk úgy, kifejezés, mondjuk a startup király, mondjuk ebben a dologban?
0: A magyar startup világ címer állata?
1: Igen, vagy? Igen. Magyar startup világ sasa.
0: Igen. Abszolút, mert azt gondolom, hogy egy ország gazdaságát, egy ország társadalmát, egy ország jövőjét jelentős mértékben a vállalkozóinak a minősége fogja meghatározni. És ahol jobbak a vállalkozók, ott jobb ország épül. És ez igaz gazdaságilag, mert ahol jobbak a vállalkozók, az versenyképesebb gazdaság, több export, több beáramló tőke, több munkahely, jobb minőségű munkahelyek, magasabb bérek, jobb életszínvonal. De azt is gondolom, hogy egy vállalatnak sokkal több felelőssége van a béreken túl, mert kultúrát alakít, mert munkahelyeket teremt,
2: mert morált
0: épít, mert a társadalomra és kultúrára is visszahat. És ilyen szempontból az én küldetésem most az utóbbi évtizedben, az, és remélhetőleg a következő sokban még, az, hogy tudjuk Magyarországot azzal emelni, vagy azzal támogatni, hogy legyenek jobb vállalkozók, akik sikeresebbek, akik exportképesebb termékeket visznek piacra, akik gazdasági sikert és munkahelyeket hoznak az országba, és hogyha ez megvan, akkor azzal szerintem hozzá tudunk járulni az országba.
1: És meddig úgy a startup az egy állapot?
0: Sok
1: egy vállalkozás igen, esetében egy állapot, igen. Mert ezt én nem értem pontosan, hogy valameddig a cégem ez egy startup cégnek minősül, de utána már nem az vagyunk, hanem akkor...
0: Igazából egy vállalkozói út a startup út. Arról szól ez a kifejezés, hogy startup, hogy egy olyan induló cég, aminek nagyon nagy az ambíciója, és olyasmit csinál, olyasmi módon, ami nagyon gyorsan nőhet nagyra. Azaz, amikor nyitok egy sarki fűszerest, az valószínűleg nem egy startup, mert az nem tud nagyon gyorsan, igen, nagyon nagyra nőni, de ha indítok egy olyan szoftvercéget, ami valami aktuális problémájára a világnak ad megoldást, akkor az lehet, hogy be tud robbanni, és lehet, hogy fel tud nőni hatalmas nagyra, és utána nagy értéket tud teremteni. Ezért nagyon sokszor a startup világ, mivel erről a nagy skálázhatóságról és nagy ambícióról szól, ezért általában a technológia környékén vannak ezek a cégek, amik ilyen nagyon skálázhatóak, de franchise modellben is vannak nagyon nagyra növő, jó skálázódó cégek, meg egyéb tudományterületeken is azért van rá példa, ahol licenszbe adnak valamilyen tudományt. Úgyhogy ezek a típusú cégek, azért ezekkel foglalkozom, mert ehhez értek, és mert ezeknek tud rövid idő belül jelentős gazdasági hatása lenni. Az, hogy jobbak legyenek a sarki fűszeresek, az is fontos. Hogy minden vállalkozó jobb legyen, az is fontos, de ha befektetőként tudom támogatni a nagyon nagy potenciállal rendelkező, de nagy rizikójú cégeket, akkor belőlük ki fog idővel nőni néhány olyan, ami majd meghatározza a világunkat.
1: De ugye ez nem csak befektetés, hanem ugye ez mentorálást is jelent.
0: Mentorálás, oktatás, támogatás.
1: Igen. És akkor ezekben a cégekben te benne maradsz, vagy aztán utána kiszállsz belőle, visszavásárolnak?
0: Amíg lehet, benne maradunk.
1: Addig benne maradtok.
0: Igen. Ebben meg annyi a filozófia, hogy igazából befektetőként a legnagyobb értéket akkor tudom elérni, amikor ezek a cégek a nagyon piciből már nagyon nagyra nőnek, és ha még mindig benne tudok lenni egy kis tulajdonrészsel is, de egy világszintű méretű cégben, akkor az nekem befektetőként ott térül
1: meg. Mert ugye nyilván valahol akkor keresel rajta, de akkor már mondjuk, amikor kinövi magát, mondjuk tételezzük föl, egy kis cég kinevi egy Európa szintű cégé magát, akkor te még a menedzsben vagy bármilyen dolog ott vagy, akkor már elengedted a kezüket, és te már csak az osztalék.
0: Csak kis tulajdonos,
1: így van,
0: osztalékot várod. Így van.
2: De akkor már meg se keresnek, hogy jaj, még Petya, mondjál még két szót.
0: Hát ha megkeresnek, akkor szívesen mondok.
2: De nem veszel részt operatívan
0: semmiben. Operatívan már az elején sem nagyon. A nagy kívás az az, hogy nem az a cél, hogy az a cég az hibátlanul működjön ma, hanem az a cél, hogy ott összejön egy olyan csapat, egy olyan menedzsment, olyan vezetőség, akik abból a pici cégből világcéget építenek. Azaz őket kívülről tudom legfeljebb támogatni ebben, mentorálni tudom, segíteni tudom ezen az úton, de nem mondhatom azt, hogy akkor belenyúlok és operatív szerepben, és én megyek eladni, vagy programozok nekik kicsit, vagy valamiben beleszólok, vagy én hozok meg helyettük döntéseket, mert akkor lehet, hogy a mai napon jobban teljesítenek, de azzal egyben gyengítem azt a csapatot, és akkor nem megtanulják. Úgyhogy sokkal inkább arról szól, hogy tudunk támogatni egy olyan induló kis csapatot, hogy abból a kis csapatból egy nagy világszintű csapat nőn ki, és abból

0: az induló vállalkozóból legyen egy iparágnak egy kapitánya.
1: Köszönöm szépen.
0: Ugye?
1: A kérdés az, hogy milyen százalékkal
2: ezt
1: dolgoztok?
2: Ezt pont akartam kérdezni, igen.
1: Hogy hány cégből körülbelül mennyi jut el a...
0: Ebben az a nehéz, hogy nincsen átlag startup sztori. Az átlag startup sztori az a bukta, azaz az elinduló ilyen jellegű, nagy ambíciójú, nagy növekedésű cégeknek több mint a fele csődbe fog menni.
2: De az nem olyan rossz aránya, több mint a fele.
1: Hát azért sem, mert most néztem egy filmet a Gordon Ramsay-ről, aki éppen csinált egy éttermet, ennek kapcsolatban beszélt, és azt mondta, hogy a megnyitó éttermek, gondolom ez az Egyesült Királyságra vonatkozott, 67%-a 18 hónapon belül csődbe megy.
0: Szerintem Magyarországon is ilyesmi az éttermeknél, ez nagyjából, amit én is ismerek, ilyen ökölszabály, hogy még egy étteremnél, ami azért egy technológiai startuphoz képest, ami valami teljesen új dolgot akar csinálni, azt gondolná az ember, hogy hát étteremet vagy vannak ott vevők, vagy nincsenek.
2: Igen, de gondolod el, hogy az ambíció tekintve, ha én azt mondom, hogy indítsunk el egy vállalkozást, és a fordítottját nézem, tehát nem a negatívot mondom, hanem azt mondom, hogy minden második életbe marad, akkor az egy jó arány.
0: Itt lehet, hogy egy trükk még azért van benne. Onnantól, hogy eszedbe jut és elindítod, onnantól még 95% az esélyed, hogy 5 év múlva létezni se fog a céged. Tehát az indulóknak 20-ból egy, ami egyáltalán túlél. Az, aki befektetést kapolva beszáll valaki pénzzel, onnan is még 50% fölött van az elhullási arány, de hát nyilván az már egy erős szűrő, hogy ki az, akinek bizalmat szavaz egy befektető. És az azért nehéz, mert igazából a maradéknál sem az volt, hogy utána mindegyik majd kétszer annyit ér, mint amennyit befektettél, hanem a maradékból is lesz a kép, hogy visszahozza a pénzed, lesz, aki duplázza, lesz, aki 10-szerezi, lesz, aki 1000-szerezi, de a statisztika az, hogy nagyon sok cégből lesz majd egy, aki 1000-szerezi, meg nagyon sok cégből lesz egy, aki 100-szorozza. Úgyhogy akkor működik jól a matek, és ez egy különlegesség ennek a szektornak, ha nagyon jó cégekből sokba tudsz kicsit befektetni. Azaz kell a széles portfólió ahhoz, hogy ténylegesen a hálódba akadjon az, ami tényleg nagyon nagyra nő, és ezt nem lehet nagyon jól megjósolni, tehát nem lehet egy darab cégbe fektetni és azzal garantálni a sikert, ezért mi most már több mint 110 cégbe fektettünk be eddig.
1: Volt egy régebbi tanulmány, az már nem mostani, de az például azt mondta el, hogy 100 ismerté vált filmötletből egy jut el, hogy egyáltalán film legyen belőle.
0: És utána 100 elkészült cégből meg majd.
1: Igen, tehát, hogy
0: együtt eladó, hogy nagyot is menjen.
2: Lopsz a fiataloktól? Már úgy érte, hogy
0: folyamatosan tanulok.
2: Ötleteket, minden. Tehát mondjuk ez is egy jó gondolatmenet, nem? Hogy azért is jöjjenek ezek a fiatalok, már másképp látják a világot, már fél év múlva másképp látják a világot.
0: Abszolút. Erre szerintem a legizgalmasabb dolog ebben az, hogy nekem annyi ötletem van, hogy az egész élet, meg sok száz élet is kevés lenne minden ötletemet megvalósítani. Úgyhogy már nem az ötleteik mert hogy nem ellopni akarom bárkinek az ötletét.
2: De hát nem ugyanúgy, azért mondtam, hogy szó jó értelmében.
0: Viszont tehát, tanulni igen, meg rengeteget lehet tanulni.
2: Gondolkodást, valami más
0: történetet. Így van, és ami érdekesebben, hogy ahogy változik a világ, és egyre gyorsabban változik a világ, nem tudom, hogy nektek feltűnik-e, hogy valami borzasztó
1: benne.
2: Én téli álmot alszom, én most ébredtem fel, úgyhogy...
0: Tehát ebben a nagyon gyorsan változó világban nagyon szükség van azokra, akik most csodálkoznak rá a világra, és azt mondják, hogy te ezt nem így kéne csinálni? És akkor mindenki mondja, hogy de hát az hülyeséget próbáltuk 20 éve, és azt úgy nem lehet. És akkor jön a fiatal, vagy Balek, és megpróbálja, és megcsinálja, mert ma már lehet valamit
1: meg
0: csinálni.
1: Én mindig azt látom, hogy egy picit, és azért szoktam sokszor olyan emberekkel például beszélgetni a mi szakmánkban, és megpróbálni bevonni, mert a kívülállók fura módon azokra a megrögzött dolgokra, amikben mi mozgunk, és tulajdonképpen már természetesnek fogjuk fel, hogy ezt úgy kell csinálni, mert mindig így csináltuk, nem tudom, egyszer csak azt kérdezem, hogy ez miért? És akkor azt mondom, hogy tényleg miért? Mert ők már tök más aspektusból látják azt, amit mi tök természetesnek tartunk.
0: Igen.
1: És akkor lehet rajta rögtön egy picit változtatni. Hát ugye annak idején pont a vállalatépítés miatt jött be például egy olyan partner a mi cégünkbe, akinek semmi köze nem volt a filmkészítéshez alapvetően, mint művész, és ma se érdekli semmi azokból. Tehát ő mondja, hogy nem érdekel, hogy mit csinálunk, hanem hogy a tábla végén mi van, mert ő egy tökéletesen más szempontból akarja építeni a vállalatot, mint ahogy mi filmesként ezt úgy gondoltuk, és el kell mondanom, hogy sokkal eredményesebben dolgozunk azóta.
0: De szerintem ebben is ott van a csapatmunkának a csodája, igen, hogy ha többen vagyunk, többféle háttérrel, többféle szempontból nézzük, akkor ideálisabb lesz, ami a végén kijön. És hát kellenek az új gondolatok, mert hihetetlenül elhúzott a világ. És most jöttem haza pár napja Kínából, Vietnámból, és Kína valami bődületesen húzott el Európához képest és Amerikához képest. Tehát, hogy akkora már a szakadék a hatékonyságban, a társadalmi működésben, a digitalizációban, a mesterséges intelligencia használatban, hogy nagyon le vagyunk maradva, úgyhogy kell gyorsítani.
2: Hát legyen így.
1: Ezt igen.
2: Én mind a kettőnk nevében köszönöm ezt a rendkívül inspiráló beszélgetést, mert nagyon élveztem, nagyon jó volt, de most el kell búcsúznunk, mert véget ért a műsoridőnk. Köszönjük, hogy velünk voltatok a Rádió Café 98.0-án, a Megmondtuk Előre című műsorkánkban, Kapitány Ivánnal,
1: Hevér Gáborral,
2: és mai vendégünkkel Balogh Petyával. Petya, köszönjük, hogy itt voltál.
0: Köszönöm, hogy itt lehettem.
2: Hello, sziasztok. Hello.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Elnézést.
2: Nem műsz be menni.
1: MZKT.
2: Tessék.
1: MZKT.
2: Ja. Angolul leci.
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, balerik, indie, no disco, house, acid, quality music lovers society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészüléken keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul légy.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Alaptörvény módosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. Távozott Szentkirályi Alexandra a budapesti Fidesz éléről. Jövőre visszatérhet a Kata. Változékony időre számíthatunk ma is. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A köztársasági elnöki tisztség alkotmányos szerepének alternatív értékelése, értelmezése nem képez alkotmányos indokot a lemondáshoz, írt a közösségi oldalán az államfő, aki megerősítette, hogy nem mond le. Súlyog Tamás azután posztolt, hogy a Sándor palotában fogadta a miniszterelnököt. Hivatalosan is távozott Szentkirályi Alexandra a budapesti Fidesz éléről. A választmány döntésének értelmében Szatmári Kristóf az új elnök. A párt szervezet már korábban közölte, hogy nem a parlamenti képviselőként tovább munkálkodó Szentkirályi fogja betölteni a tisztséget. Szatmári Kristóf a Fidesz parlamenti képviselője volt, 16. kerületi önkormányzati képviselőként is dolgozott, majd a miniszterelnökség miniszteri biztosaként koordinálta a budapesti útépítési programot. Csak nem 200 000 hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. Arról beszélt, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. Jövő évtől vezetné be a Kata új szabályait a kormány, erősítette meg a pénzügyminiszter. Kármán András az országgyűlésben hangsúlyozta, érdemben terveznek változtatni a mostani szabályokon, úgyhogy a munkáltatók ne használhassák a Katát a munkaviszony kiváltására. Hozzátette, arra is megoldást akarnak találni, hogy a katás vállalkozók se maradjanak nyugdíj nélkül. Irán felfüggesztette az Egyesült Államokkal a közvetett tárgyalásokat Izrael Libanon elleni támadásai miatt, jelentette az iráni hírügynökség. Követelik az izraeli katonai műveletek azonnali leállítását a gázai övezetben és Libanonban, valamint az izraeli erők teljes kivonását a megszállt libanoni területekről. Az amerikai elnök bejelentette, Izrael és a Hezbollah a harci cselekmények leállítására tett ígéretet. Meghirdették a bolygóbarát ízek hónapját, elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók, növényi alapú, növényi, hangsúlyos és csökkentett hústartalmú.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Ma napos gomoly felhős idő várható, keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A hajnali 10-17 fokról 23 és 29 fok közé melegszik a levegő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Jó ég, Jamie.
7: Hogy jó ég? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
0: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva, a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
8: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
9: Témánk az, hogy a Tisza párt benyújtotta a devizahiteleseket célzó első törvényjavaslatát, ami hát lényegében arról szól, hogy az eljárásokat felfüggesztenék, amíg nem sikerül levonni a konklúziót a devizahitelek érvényesnek nyilvánításával és az ezekből eredő következményekkel kapcsolatban, és akkor utána kidolgozni egy megoldást a helyzetre. A követeléskezelők szerint óvatosan kell hozzányúlni a problémához, mert hogy vannak veszélyei ennek a törvényjavaslatnak, de hogy mik ezek, erről fogunk beszélgetni Bódis Kornéllal, aki a Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetségének az elnöke. Jó reggelt kívánunk!
10: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
9: Na, mik ezek a veszélyek ebben az egész ügyben?
11: Igen, mit tartalmaz pontosan a javaslat? Igen, kezdjük ott.
10: A javaslat azt tartalmazza, hogy a devisza alapú fogyasztói kölcsönszerződésekre vonatkozóan folyó perek, illetve az ezekben az ügyekben folyó végrehajtások felfüggesztésre kerülnek bizonytalan időre, ugye meghatározva nincsen az az időtartam, ameddig ez a felfüggesztés tartana. A veszélyek abból állnának, hogy maguknak a pereknek a meghatározása, illetve az ügyeknek a meghatározása az interneten elérhető törvényjavaslatból nagyon nem egyértelmű. Ugye a parlamenti vitában, illetve az előkészítő anyagokban következetesen deviza hiteleket, illetve devizás szerződéseket említenek, de ez nem tükröződik a törvényjavaslatból. Tehát mindenképpen nagyon egyértelműen, nagyon pontosan meg kellene határozni azt, hogy milyen ügyletekről van szó. Eddig ez nem történt meg. A másik, ami szintén nagyon-nagyon fontos, az, hogy többféle eljárásról beszélünk devizás ügyekben is. Tehát ha sikerül konkretizálni, hogy akkor a devizás ügyekről van szó, itt ki kell mondani, hogy vannak ügyek, ami mögött jogerős bírósági ítélet áll. Tehát magyar bíróság megtárgyalta első, másodfokon, megmérték ugye az árfolyam kockázat feltára nyilatkozatnak a meglétét, megfelelőségét, ítélet született, és az jogerőssé vált ítélet alapján folyik egy végrehajtási eljárás. adott esetben egy fizetési meghagyás került kibocsátásra, ahol az adós nem mondott ellent, jogerőre emelkedett. Ez teljesen más kategória. Tehát ezeket az ügyeket nagyon veszélyes felfüggeszteni.
11: Most nyilvánvalóan ez is, ahol... ezeket is érinti most a felfüggesztés, ezekre is vonatkozik?
10: Igen, és itt van a veszélye, tehát hogyha egy jogerős bírósági ítélet vagy fizetési meghagyás évekkel később általános jelleggel félretehető, hát az érdekes kérdés jogbiztonsági szempontból. Ugye a devizás ügyleteknek egyébként a nagy része úgynevezett végrehajtási záradék alapján indult el, tehát a közokiratban foglalt szerződést a közjegyző végrehajtási záradékkal látta el, és így indult el a végrehajtás. Ezekre érthető, hogy egy felülvizsgálatot szeretne a jogalkotó, ennek igazából nem látjuk semmilyen szakmai akadályát. A probléma az, hogyha nem tisztázzuk, hogy pontosan milyen ügyekre terjed ki, illetve a másik probléma, hogyha megfelelő szakmai egyeztetés nem történik meg. Hiszen azért egy ilyen horderejű változás esetében azt gondoljuk, hogy nagyon hasznos lenne, hogyha a jogalkotó minden érintett szereplő tapasztalatát és javaslatait megismerné, mert van bőven.
11: Uh-huh. Hol tart egyébként a devizahiteleseknek az ügyei, a perek hol tartanak, mi az, amit már bíróság, akár magyar, akár európai bíróság kimondott, amibe csimpaszkodva azt lehet mondani, hogy a szerződések tisztességtelenek minősültek, és ahol esetleg visszajárhatnak az adósoknak összegek, a követelések, követeléssel élhetnek, hogy visszakapják a pénzük egy részét.
10: Ugye itt egy rendkívül összetett kérdésről beszélünk. Összességében ez 2003 és 2009 között volt a devizahitelezés igazán csúcsponton. Akkor indult el a devizahitelezés, amikor a támogatott lakáshitelezési rendszer megszűnt, és ezzel párhuzamosan, hogy a magyar kamatok is megemelkedtek, és ugye gyakorlatilag ebbe a fogyasztási vákuumba törtek be a devizahitelek. Ebben az időszakban szinte nem volt választás a tekintetben, hogy milyen hitellel finanszírozza a lakosság, akkoriban az ingatlan vásárlást, gépjármű vásárlást. Tehát nem mennék bele ennek az elemzésébe, de sokkal hosszabb időkeretet igényelne. A lényeg az, hogy...
11: Hát volt azért forint hitel, csak a sokkal drágább, tehát egészen...
10: Hát nem tűnt észrevőnek egy akkori piaci környezetben forintba leadósodni, és akkor is volt egy állami szabályozás, akkor is volt egy PSIF, akkor is volt egy előírt szövegű árfolyam kockázat feltáró nyilatkozat, tehát ezek a hitelek akkor az akkori jogszabályok szerint megfelelőnek minősültek. Most ez roppant nehéz kérdés 20 évvel később erről véleményt alkotni. Ugye itt a fő kérdés ezeknek az ügyeknek, és hangsúlyozom, közgazdászként tudok ebben a témában nyilatkozni, nem jogászként. Ebben a témában az árfolyam kockázat fogyasztóra terhelése, illetve az árfolyam rés alkalmazása, amivel kapcsolatban kimondásra került, de már sokkal korábban, hogy ez tisztességtelen.
11: Uh-huh. Oké, akkor most innen...
10: Ugye a perekkel még csak egy gondolat, néhány száz per van folyamatban, tudtom ma.
11: Aha, nincs precedens értékű per, hogy mindenkinek saját maga kell megvívnia, ugye?
10: Jelenállás szerint igen, természetesen. Tehát ugye a bíróságok egyedi esetben vizsgálják azt, hogy az árfolyam kockázatról történő tájékoztatás megfelelő volt-e, volt-e egyáltalán tájékoztatás, és mi az, amit az adós megismert és aláírt.
11: Uh-huh. Mert ugye azért nagyon hasonló tájékoztatási sok mellett is eltérő ítéletek is születtek, tehát volt, ahol a bíróság azt mondta ki, hogy ez bizony nem volt megfelelő, és akkor erre hivatkozhat az adós más bankoknál meg hasonló. Laikusként tök
10: hasonló. Ezt egyedi ügyekben lehet vizsgálni. Igen. Pont itt van a lényeg, hogy ahányfajta árfolyamkockázati tájékoztató, annyiféle ítélet. Tehát nem lehet egy kalap alá venni ezeket. Az az érdekessége egyébként, hogy nagyon sok devizás szerződés esetében az árfolyamkockázati tájékoztató szövege szinte betűre megegyezik azzal, amit annak idején az akkori felügyelet PSF ajánlásban rögzített. És utóbb ez mégis tisztességtelennek, illetve elfogadhatatlannak minősül.
11: Na most ez a friss törvényi változás, illetve javaslat, ez akkor most egy ideiglenes. A probléma rendezéséig akkor fagyasszuk be az ügyeket típusú javaslat, illetve ez van esetleg az indoklásában, vagy ez már a megoldás része akar lenni?
10: Ez még nem része szerintem a megoldásnak, amit ki tudunk olvasni ebből a rövidke javaslatból, ezért is nagyon fontos a szakmai egyeztetés. Itt tulajdonképpen két dolgot mondanak ki a jogalkotó. Az egyik az, hogy a folyamban levő perek megállnak, ami azért két irányú dolog, tehát a fogyasztó is indíthatott pert a finanszírozóval szemben, illetve fordítva, illetve a másik, ami talán még súlyosabb, hogy a már eldöntött kérdésekben, ahogy az elején is említettem, ahol már ítélet született, jogerőre emelkedett egy fizetési meghagyás, és folyik a végrehajtás akár évek óta, azokat is bizonytalan időre felfüggeszteni. Ami azt gondolom, hogy közjegyzőjogilag a záradékolás esetén egy érthető kérdés, bár azért itt is jó volna meghatározni a felfüggesztés időtartamát, hogy akkor az egy hónap, három hónap, négy hónap, erről nem tudunk semmit, de azokat az ügyeket, ahol jogerős bírósági ítélet született, ítélet alapján folyik a végrehajtási eljárás, vagy jogerős fizetési meghagyás alapján folyik a végrehajtás, ezeket felfüggeszteni, azt gondolom, hogy egy nagyon fontos jogbiztonsági kérdés. Teljesen érthető, hogy segítő szándék van a jogalkotó részéről, de a szociális segítő szándékot a jogerős határozatok végrehajtásával összemosni nagyon veszélyes dolog jogállamisági szempontból.
11: Oké, értjük. Hát
10: fontos a segítségnyújtás, de közben arra is figyelnünk kellene, hogy megmaradjon ez a társadalmi alapelv, hogy a vállalat kötelezettségeknek és a jogerős döntéseknek van jelentősége. Mert ennek is óriási szerepe van a vállalkozások és a lakosság életében.
11: Uh-huh. Jó, hát biztos jönnek még további intézkedések.
9: Hát egyrészt, másrészt meg ugye ne felejtsük el, hogy ennek van egy olyan van egy olyan szála, ami már abszolút ilyen politikai szál, hogy a brüsszeli pénzekkel kapcsolatban is felmerült az, hogy amíg nincsen, semmibe veszi a kormány, ugye mondjuk így az uniós bíróság devizahiteles ítéletét, addig nem lesz megegyezés, ez mondjuk cáfolódni látszik.
10: Ebben a témában nem én vagyok.
9: Rendben, ezt csak mondom, hogy van egy ilyen része, ennek a kedves hallgatók is felhívták a figyelmet, ami szintén ugye benne van a közbeszédben, illetve ennek az egész ügynek a politikájában.
10: Egy biztos, hogy nagyon sok részletkérdést kellene megvizsgálni, például azt, hogy miért alakult ki, miért halmozódott fel ennyi végrehajtási eljárás. Itt azért elő kellene venni azokat az adatvédelmi szempontokat is, ami néhány éve gyakorlatilag ellehetetleníti azt, hogy a követeléskezelő emberi hangon, normálisan, közvetlenül, ahogy európai emberek szokták, kapcsolatba lépjen az adósával, jelezze egyáltalán a tartozásnak a tényét, tisztázzák a megfelelő elérhetőségi adatokat, és tudjanak közösen egy megoldást találni. Ugye, amit nagyon sokan összemosnak, hogy a követeléskezelő egyáltalán nem azonos a végrehajtóval. A követeléskezelő, és ez sajnos még politikai döntéshozói szinten sem egyértelmű. A követeléskezelő egy piaci szereplő, aki a saját tőkéjét kockáztatja, annak érdekében, hogy katalizálja a pénzügyi folyamatokat. Ő része a hitelezés és a szolgáltatói értékláncnak. A bírósági végrehajtó az államnak a kinyújtott keze, egy közhatalmi kényszer gyakorló személy. Nem azonos a követeléskezelővel. Ez nagyon fontos.
9: Hát lehet, hogy azért mossák össze, mert a követeléskezelő fenyeget végrehajtással, és akkor...
10: A követeléskezelő egy olyan szerepet tölt be, hogy lehetőség szerint még a korai szakaszban, amikor a követelést megvásárolja, akkor megpróbálja megállapodást kötni, és megőrizve az adós fizető képességét egy önkéntes teljesítést érjen el. Hogyha ez nem sikerül, mert mondjuk az adós nem akar együttműködni, vagy ami a rosszabb, nem is tud arról, hogy követeléskezelési eljárás folyik elne, azért, mert az adatkezelési szabályok annyira jól megvédik, hogy a követeléskezelő egyáltalán nem tud vele bírság nélkül kapcsolatba lépni, akkor nem marad más választás, mint az, hogy a követeléskezelő maga is fizetési meghagyás kibocsátását kérje, vagy végrehajtási eljárást kezdeményezzen egy jogerős irat alapján. Egyébként a fizetési meghagyás gyakorlatilag a 19. század óta része a magyar jognak, és egy nagyon erős intézmény.
11: Oké, hát van itt még tennivaló.
9: Van bőven, és persze.
11: Nekem ebből
10: azért... Ebben nagyon szívesen közreműködne egyébként a követeléskezelési szakma, és pont ez lenne a lényege, hogy egy szakmai párbeszédnek el kellene indulnia, mert az mi oldalunkon van gyakorlatilag a legtöbb végrehajtási eljárás, ugye már csak a szakmámból kifolyólag is, és egy óriási tapasztalat halmozódott fel, amit nagyon-nagyon szívesen bocsátanánk a jogalkotó rendelkezésére. Ebben a témában több megkeresést is küldtünk.
11: Hát igen, bízunk benne, hogy akkor ez a mostani javaslat, ez arról szól, hogy amíg tisztán látunk, meg ameddig egyeztetünk mindenkivel, a szakmai szervezetekkel, nyilván az érintettekkel, és átlátjuk, és eldöntjük, hogy akkor hogyan tovább, akkor addig álljanak le az ügyek. Itt próbálom most a jó hiszemű
10: értelmezést. Igen, és el kellene kezdeni a szakmai munkát.
11: Oké, így legyen. Oké, nagyon szépen.
9: Rendben, köszönjük az információkat.
10: Én köszönöm, és szép napot kívánok. Viszont hallásra.
9: Bódis Kornél, a Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetségének, a MAKISZ-nak az elnöke beszélt arról, hogy a devizahiteleseket célzó első törvényjavaslattal kapcsolatban ők hogy látják a helyzetet, amire utaltam, ugye, az a Volt egy érdekes Facebookos csetepati is, amit az a dr. Marcingos László írt Magyar Péter miniszterelnök posztjára, akivel mi is beszéltünk korábban a devizahiteles ügyeknél, amikor elindult. Ugye Magyar Péter azt írta, hogy a brüsszeli pénzek hozatala az egész kormány azon dolgozik, hogy sikerüljön megállapodást kötni, ez tudom, 28-án volt valamikor, és akkor azt írta rá az ügyvéd úr, hogy nincsen beterjesztve a Lex Marcingós a parlamentbe, így nem lesz pénz, puszi. Elég szatirikus hát mondatairól is meg. Lehet, igen, most az a kérdés, hogy akkor ezzel a törvény javaslattal...
11: Ez nem kellett az uniós megállapodáshoz.
9: Igen, úgy tűnik,
11: hogy
9: eznek mi lesz az utó élete, ugye, mert hogy a magyar kormány és a hazai bíróság eddig elzárkóztak az uniós végrehajtástól, mert van egy ítélet. Aha. És ennek kapcsán ugye gondoltam, hogy az ügy még bonyolódik ilyen szinten is.
0: Rádió Café. Van barát.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmézenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4
4: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
5: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
5: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
6: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96.000 forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17.000 elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
8: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
9: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges! Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot! És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket! A Vegetával az igazi a grill hangulat!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
10: Tűr?
0: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
10: Pedig a medve mindig azt csinálja.
0: Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
11: Nem tudom.
0: Na, ezt képzeld el.
10: Elképzelni? Mi ebben élünk?
0: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot és jönnek! Millás reggeli! A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
10: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
0: Van hát, és nem félnek használni.
10: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
8: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án. Június 2-a kedd reggel van, 1:07, Mihály Csandrással vagyunk itt.
11: Meg a Gede Balázzsal, 0630-as 6-98-0-98-0, úgyhogy reméljük a hallgatókkal is.
2: Vízunk már... benne, mert az utakon van, vagyunk páran.
11: Jaj, ne is mond, ma nem az éreggel nem volt.
2: Nem?
11: Hát... nem, mert hogy így haladtam volna, és tudod, ez a mi, bár, de már ilyen menekülő útvonalakon is próbálsz slisszolni, mert látod, hogy ez a reggel, ez nem olyan, mint amilyen szokott lenni, és a menekülő úton is így szépen, kényelmesen, de pont nem megelőzhetően bekanyarodik eléd valaki,
2: ja,
11: akinek
2: klassz,
11: még nagyon reggel van, nagyon nem siet, hiszen 6 órakor hova siessen, és akkor végre nagy nehezen megelőzöd, vagy lekanyarodik hasonló rigorózussággal. Na most végre lendület, megyek, és megint hasonlóan egy másik autó, egy másik irányból, egy másik utcából, de hasonlóan nem sietve, hiszen 6 óra van, igen, hova siessen.
2: Nézd, én meg pont a másik, az ellenkezőjét tapasztaltam, jöttem a Balatoni úton, és olyan előzések voltak, mintha tényleg az ágyból ugrottak volna ki az emberek, és éppen késésbe lennének, és az azért vicces, mert megelőzöl egy, meg kettő, meg három autót, és több kilométer után is az őrmezői lámpánál ott állunk majd egymás mögött 4/10 másodpercnyi különbséggel, tehát egész egyszer mérhetetlen, amit nyer. Jó, hogyha elcsíp egy lámpát, és ő át tud slisszolni, meg nem, akkor megnőhet ez a különbség, de ahhoz képest, hogy hány manőverbe száll bele ilyenkor a reggeli sietős
11: sofőr. És milyen kockázatos.
2: Igen, kanyar előtt még próbált, fölmérte. Jó, mázli volt, mert nem jött szembe senki tényleg, de még egy ilyen tempósan haladó éppen a másik irányba siet, akkor abból már lehetett volna probléma. Szóval csak észre, kedves kartársak, és
11: körültekintően
2: elég sokan vagyunk, és úgy látjuk, hogy a tempó az fog, hát már ahol éppen András irányából éppen meg a másik probléma merült fel, hogy nem nagyon halad a kedves úrvezető. Nézzünk üzeneteket. Gézu írt már egy életképet nagyon korán, 1:30 után pár perce. Van egy töltőtollam. Ritkán írok vele, tényleg, de a tinta rendre kifogy belőle. Két eset lehetséges, egy elpárolog. Ez viszonylag prózai. Kettő, valaki titokban ír vele, ez már izgisebb, tekintve, hogy egyedül élek egyelőre. Én ezt megértem, pont a napokban szembesültem egy bögre, mármint egy ilyen kis tartókányi tinta patronnal, mert nekem is volt, most nem tudom, hogy hol van ilyen patronos töltőtollam. Tudom, az a felszívós, az az igazi menő, amit úgy kell felszürcsölni a tintát, de ez patronos volt, és ránézek a patronokra, és az alsó harmadukba lötyög valami, mind a kiszáradás jeleit mutatta, annak ellenére, hogy ott is van egy ilyen golyócska, ugye, amit átdöfődik, amikor betöltöd a töltő tolba. Szóval az a párolgás az valószínűbb, de én értem, hogy izgisebb lenne, hogyha valaki bejárna, és azzal firkantana ide-oda. Azt mondja, hogy nézem, hogy hasonlóan van-e tapasztalat, vagy hozzánk hasonlóan van-e tapasztalat az utakról. Azt mondja, hogy SMS még csak délután jött, pedig valahol láttam D-kartást is, hogy írt. Itt van, agglomerációban ködös, borongós, jó reggelt, kartársak és Zsuzsi. A köd ellenére aggály és tünetmentes 36 másodperc a szokásos relációban, Szerencs utcai lámpamomenetből sikeredett. Ez 6 óra 2 perckor írta, és akkor ezek szerint ott még köd volt. Nekem 3:46-kor
11: nem éreztem semmit, délbudán, pedig hűvös
2: lecsapódás
11: hűvös
2: volt, ilyen párás volt az üveg, igen, de nem volt vészes.
11: Igen. Nos, hát akkor azt azért el kell mondanunk ám, hogy 2026 júniusának második napja van, és természetesen kedd, és akkor nézzük, hogy mi köthető ehhez. Például Anita és Carmen neve napja köthető, igen, úgyhogy Kiss Tihánd az Anitáknak, és külön Kiss Tihánd a Carmeneknek is. Na, és akkor két születésnap. Kérhetünk-e majd egy nagy szülinapi köszöntést a ma 6 éves Jankának, aki már születése óta törzshallgatótok? Hát, ha Janka vissza tud mondani legalább 2 millás reggeli rovatot,
2: igen,
11: akkor szívesen. Aztán akkor egyébként meg nem. Illetve kérhetünk egy köszöntést a lányomnak, Bíborkának. És nekem ketten együtt 58 évesek. Én egyedül vagyok annyi, és még akkor még én. Hát ne vicceljünk már.
2: Igen. Nagyon klassz. Köszöntünk
11: szóval
2: mindenkit.
11: Szóval kedves Janka és kedves Bíborka, nem árt, ha tudjátok, hogy a ti születésnapotokon a jakobinusok, szerintem egyikük se tudja ki az, Robespierre vezetésével átvették a hatalmat, majd fogtok róluk tanulni a jakobinus diktatúráról. Igen. Nézzünk valami gyermekbarátabb hírt. Azt mondja, hogy 1984-ben, de az se gyerekbarát, mert nem tudják, mi az a gőzmozdony.
2: Hát az már csak, az a mesefia meg.
11: MÁV leállított az utolsó magyar gőzvontatású személyvonat forgalmát. Ez is egy, és akkor, ja, hát azt talán még emlékszik akár Janka, akár Bíborka, második Erzsébet brit, tudjátok, az a színes ruhás néni apró ritiküllel, és mindig kalapban. Ő volt második Erzsébet brit királynő, sajnos nincs már velünk, de 1953-ban pont a ti születésnapotokon, június 2-án koronázták Isten kegyelméből Nagy-Britannia, Észak-Írország Egyesült Királyságának más birodalmain és területeinek királynőjévé, a nemzetközösség fejévé, a hit védelmezőjévé.
2: Igen, az egyik, ha nem a leghosszabban regnáló uralkodó brit uralkodó volt.
11: Na jó, hát nézzük. Na, akkor, hogy kikkel születtek egy
2: hát
11: napon.
2: Hát nem tud gyerekbarát az alak, de Sade Márki francia író és filozófus 1740-ben született.
11: Janka és Bíborka ráérnek 18 éves koruk után bele temetkezni de Sade Márki írói munkásságában. Igen, igen. Na most kedvet csináltunk egy
2: biztos.
11: Csomó. Igen.
2: Szomori Dezső magyar író, színpadi rendező született 1869-ben, és Johnny Weissmuller 1904-ben az erdélyi német származású amerikai versenyúszó filmszínész Tarzan alakítója, ugye, akit ilyen gyorsított felvételekkel próbáltak gyorsabb úszásra ösztökélni.
11: Juju.
2: Igen, hogy a krokodil előtt.
11: Hogy a juju-kat utolérje.
2: Igen, igen.
11: És a műanyag krokodilokat, hogy küzdött vele.
2: Elúszon, igen. Én néztem a filmográfiáját, mert kíváncsi voltam, hogy volt ő egyéb, mint Tarzan.
11: Nem.
2: De egyébként nagyon ne sok Tarzan filmet csinált, de egyébként egy másik nagy szerepje a Jungle Jim, tehát nem jött ki az erdőből, hanem ugyanúgy ilyen kalandokba bocsátkozott, és az első Tarzan film 1932-ben a Tarzan a majom ember címet.
11: Ez ma már nem
2: hát,
11: PC.
2: Hát nem lenne túl PC.
11: Tehát ha ma csinálnánk egy ilyet, hogy...
2: Igen. Igen.
11: És biztos még a színes bőrűekre is dehonestáló megjegyzéseket tett a Weissmuller
2: hát, igen,
11: a Tarzan filmekben.
2: Képzelni, és rosszabb esetben fehérek játszották lemázolva színesre, ami megint csak nem elfogadott már manapság. Na, azt mondja, hogy kik vannak
11: hát
2: még.
11: Azt hallom, hogy Bíborka imád olvasni, úgyhogy egy jó Karinthy Ferenc művet, Karinthy Frigyes fiának a műveit is tudjuk ajánlani. Ő is ma ünnepli születésnapját, 1921. június 2-án született. Aztán hallgassunk Rolling Stones-t. Charlie Watts angol zenész még dolgozott a Rolling Stones-ban, sajnos 2021-ben elhunyt, de ma ünnepelni a születésnapját, 1941. június 2-án született. Aztán, hát, Székely Bulcsó, olimpiai bajnok, magyar vízilabdázónak jó egészséget kívánunk, 1976. június 2-án született, kérem szépen. No,
2: mit tudunk Fyodor Vasziljevics Tokarev szovjet-orosz vegyvertervező munkásságáról?
11: Hát a Tokarev pisztolyokat nem tudtad? Hát, KGB-sek használták meg. A második világháborúban megvan az az ikonikus, ez biztos benne volt a történelemkönyvedbe, a tiédbe is, mert csak ugyanaz a történelemkönyvünk volt. Amikor van egy ilyen nyári öltözetbe ilyen katona, tudod, és így felemel egy pisztolyt, és hátrafelé üvölt.
2: Aha.
11: Na, az Tokarev pisztoly.
2: Hoppá!
11: Az a márka egyik.
2: És a Maxim géppuska.
11: Maxim géppuskát. De hogy jönnek ezek ide? De mit nézel?
2: Kérlek szépen, megnéztem, hogy még ki az, aki
11: az is
2: születésnaposunk lehet, és Tokarevnek is.
11: Na de most a két Jankának és Biborkának semmiképp Tokarev fegyvert gyártott, ajángatott.
2: Nem, neki, valami senki, neki senki akab ornitológus természetvédőt javaslom 1870.
11: Valami kortárs?
2: Kortársként pedig, hát mondjuk...
11: Görgessünk le.
2: Nikolaj Davidjenko orosz teniszezőt esetleg, hogyha...
11: Hát ezt nem tudom, hogy ismer.
2: Még mi magunk sem.
11: Igen.
2: Hát Hézagos a születés.
11: Az Agüero is már visszavonult, argentin labdarúgó volt 1988-ban. Hát nem tudom. Hát.
2: Szerintem maradjunk ennyibe. Igen. És küldjünk egy klassz számot.
11: Hát mert hogy kérte a Green Day-től Biborka, helyett az édesapja szerintem.
2: Igen.
11: Egy számot, hát akkor tessék.

0: egy kérdésem?
1: Már meg is volt.
2: Millás reggeli.
3: Vera hallgató az üzenő falunkon kíván sok szeretettel köszönetet, vagy küld köszönetet a férjének, aki rendet rakott a konyhában. Tegnap este nem lehetne ezt egy post-it-tel? Az mégiscsak hasznosabb célra vezető, mint megkísérelni, hogy egy rádió műsoron keresztül azok beolvassák-e, stb. Stb. A Green Day Margójára feleségem kedvenc száma, úgyhogy köszi neki. És hát ez a minimum, mert biztos kapunk mindjárt hideget és meleget arra, hogy miért pont ezt az úzást választottuk itt ébresztő számul, de hát...
4: Azt a másik barátunktól, hallgatónktól kaptuk, John Buono, Olaszország ma ünnepli a köztársaság napját, és ma nem dolgoznak Talján barátaink.
3: Igen, elzavarták a királyt.
4: Igen.
3: Egy népszavazással, azt elfelejtettem beolvasni, nem gondoltam, hogy jelentősége van, de közben kiderült, hogy igen.
4: Látod?
3: Hibáztam. Na, nézzük a sajtó a termékek hírei.
4: Igen, a portfolio.hu-n azt számolgatják egy cikkben, hogy a megváltozott forint helyzet hogyan írja át számos makromutató eredményét, vagy számait, ez hova helyez minket az európai rangsorban, jelentősen módosítja, hogy Magyarország főbb, vagy több fontos gazdaságmutatóját a forint idei szárnyalása. Az MNB szigorú monetáris politikája és a Tisza kormánnyal szembeni gazdaságpolitikai várakozások miatt ugye az euró árfolyama 350-60-as sávba erősödött, és ez azt jelenti, hogy a közös pénzben kifejezett értékek nagyot változnak. Mivel sok nemzetközi összevetésre alkalmas statisztika mértékegysége a piaci árfolyamon átszámított euró, ezek most nagyot változtak. Például az erősödő forint minden egyéb hatástól függetlenül növeli az egyfőre jutó GDP euróban mért értékét, és csökkenti a GDP arányos államadósságot. Ugyanakkor rontja az ország árversenyképességét. Erről lehet, vagy ezekről a részletekről a portfolio.hu.
3: Ismerkedjünk meg TIMEA-val, a Központi Statisztikai Hivatal rendszerével, amelyet június 1-én frissítettek, és amely a 2019 és 2025 közötti béradatokat már a munkavállalók lakszíme szerinti bontásban mutatja meg. Kérem szépen, a 23 kerület átlag alapján Budapest a dobogón sincs.
4: Oh.
3: A budai agglomeráció luxusfalvai, az osztrák határszél és Paks ugyanis csúnyán lekörözik a fővárost. Még egyszer Paks. Úgyhogy ilyen agglomerációs települések, mint Nagykovácsi, Telki, Budajenő és az osztrák határmenti települések mellett például Paks is ott van a legmagasabb átlag keresető helységek között. Kérem szépen, a legnagyobb kereset növekedés néhány alacsonyabb kereseti szinti Borsodi és Baranya vármegyei településen volt megfigyelhető, és a nettó átlag kereset az időszak végére háromszorosára emelkedett ezeken a területeken, tehát volt honnan és volt hová ezek szerint. Részletek például az Indexen olvashatók erről a témáról.
4: Telexen pedig a BVK-ról, a bizalmi vagyonkezelésről, ugye

0: csinált, most célkeresztben került, mert ha valakinek ezt mondjuk a bizalmi vagyonkezelés, akkor soha sokszor olyasmi ugrik fel neki, hogy soha nem látott adózási előny, közpénz, gazdagok, cégtulajdonos, másik oldalon viszont vannak olyan előnyei és lehetőségei, mint családi vagyonkezelés, de akkor is mindenféle adóelkerülés és kiskapus dolgokra asszociálunk inkább, ha ezt halljuk, hogyha ez a cikk próbálja a Telexen rendbe tenni a dolgokat, hogy mégis miről van szó.
1: Zuhannak az üzemanyagok ára, ez minket nem érdekel, mert a védett árak maradtak, úgyhogy a 615 forintos gázola és az 595 forintos benzinár az maradt, de 646 forint lett egy liter dízel.
0: Tehát közeledik a kettő.
1: Igen, és 629 forint egy liter 95-ös a holtankoljak.hu adatait olvasom. Annyiban érint, hogy?
0: Hát, hogy a kivezetésen lehetne gondolkodni, hogyha előbb-utóbb jelentősen megközelítem, mármint a védett ár kivezetésen, ugye azt elég sok szakértő, elég sokan elmondták, hogy ez nem egy egészséges állapot, úgyhogy mindenképpen meg kéne szabadulni tőle, csak ahhoz kéne egy jó ár, bár most nem tudom, hogy úgy néz ki a helyzet éppen, mert hogy tegnap emelkedett az olajár, mert most megint bukni látszódik a
1: na de irányi. A forint meg erősödik a dollárral szemben, tudod?
0: Igen, azt tudom, persze, két tényezője van az ár alakulásnak, csak hát az meg nem fog végtelenségi, tehát valószínűleg, hogy az első körben a nagy forint erősödés már láttuk, tehát innen már további jó ár nehezen elképzelhető, ellenben az olajár mehet fölfelé, úgyhogy izgalmas igen. Időket élünk.
1: No, drága barátaim, Kármán András jelentette be tegnap, hogy a kormány tervei szerint 2027-től visszaállítják a katának a széleskörű elérhetőségét. Ezt egy képviselői kérdésre nyilatkozta a parlamentben, és már miniszteri meghallgatásán is beszélt erről. Úgyhogy részleteket egyelőre nem tudni, de minden esetre ez egy fontos hírnek tűnik. Miképpen az is, hogy Balázsi Gyula cége, a Lunch Group nem tudja fizetni a dolgozóit, ez is több helyen megjelent. Ugye ők intézték a kormányzati kommunikációs tendereket, leuralva a piacot, minek hatásairól korábban mi is beszéltünk a Millás reggeliben.
0: Igen. Aztán még a privát bankára néztem rá, Imre Lőrinc kollega írt a történelmi kamatcsökkentési pálya elindulásának lehetőségeiről. Itt Magyarországon hosszú évek után ugyanis ismét markáns kamatcsökkentés várható ide, az aminek a lakosság, ügyfelek és a vállalatok is örülhetnek. Ennek a lehetőségeiről, részleteiről írt ő a privátbankár.hu-n.
1: No, hát akkor nézzük a tőzsdei információs blokkot. Persze. Ha sikerül.
2: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
1: Budapesti érték tőzsdével kezdünk, 61%-os mínusz, nem volt igazán jó a nemzetközi hangulat, úgyhogy nem lepett meg szerintem senkit, hogy visszaesett a BUX, és hát ilyen kisebb-nagyobb mínuszok voltak, bár Európában voltak ennél jóval kövérebbek is, úgyhogy mi olcsón megúsztuk. Az OTP Richter páros húzta vissza az indexet, mind a kettő elég nagyot esett, a Richter 2,18%-ot 12.560 forintig, az OTP 1,5% fölötti mínuszt hozott össze, 40.920 forintig ment vissza, és ezt a két vezető papírt nem tudták ellensúlyozni a MOL Telekom páros. A MOL 1,6%-ot drágulva 3.918 forinton zárt, a Telekom 2.666 forintos záró értéke pedig 1,4%-os plusz jelent. És akkor nézzük a forint piacot, ugye hihetetlen erőt mutatott a forint, 353 forint környékén is járt. Ez már a múlté, mert 355 forint 70 fillér környékén jár jelen pillanatban nemzeti fizetőeszközünk az euróval, és 305 forint 60 fillér környékén a dollárral szemben.
0: Az Egyesült Államokban pozitív hangulatban új csúcsra hágott az S&P 500-as index, de felnézett 7600 fölé.
1: Micsoda szóvirágok.
0: Igen, 7617 ponton tetőzött, aztán 7599-en zárt, de így is maradt egy 0,4%-os plusz benne. A Dow Jones 0,1%-kal emelkedett, a Nasdaq 0,4%-kal. Most megnéztem a ma reggeli futures-öket, megijedt azért a piac ettől a szédítő magasságtól, és per pillanat azért mínuszokat áraznak, méghozzá nagyobbat, mint amekkorát tegnap emelkedtek. Persze ennek egyelőre semmi jelentősége, ez sokszor előfordul, de majd a rendes kereskedésben meglátjuk, hogy hogyan muzsikálnak ezek az indexek. Az európai mutatók azok nem voltak ilyen, vagy az európai piacok nem voltak ilyen vidám hangulatban. A frankfurti DAX az 0,4%-kal esett, a londoni FTSE 0,7%-kal, a párizsi CAC 0,5%-kal, az Eurostox 50, ugye ez a legnagyobb európai, vagy 50 európai vállalatot tömörítő index 0,4%-kal került lejjebb, spanyolok 1%, olaszok mínusz fél, Svájc közel 2. Próbálok nézni egy zöldet, mondjuk a törökök mentek 0,3%-kal fölfelé.
1: Zöldre van a zöldre van a...
0: Igen, és a hollandok is 0,1-del kész.
1: Más... Ezek a hollandok?
0: Hát ezek nagyon tudják.
1: Őrület.
0: Igen. Most Ázsiában sincs annyira jó hangulat, 1,7% mínusz. Dél-Koreában, Indiában 0,2% mínusz. Kínában ellenben emelkednek az indexek. Ilyen hát, hú, de széles a... Attól függ, milyen indexet nézünk, van 0,1%-os plusz, meg 1% pluszban lévő index is. A Tokiói Nikkei esik 1%-kal, Indiát mondtam, 0,1% mínusz.
1: Oké. Okay.
0: Ennyi.
2: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
0: Azt mondja a bankdíler, hogy állatkerti körút a cirkusztól lépésben, lassan fel lehetne már számolni a BL döntő maradékát a hősök terén. Igen, ez valahogy...
1: Hát a szeletet összeszedték.
0: Lassan megy. Hát igen, de gondolom a, nem tudom, esetleg a felépítmények meg ez az úgy maradt. Nem tudom, hogy mi látszik ott, nem jártam arra. Aztán sziasztok, lehet, hogy szegény Tarzant fel kellett gyorsítani a filmekben, de azért ötszörös olimpiai bajnok.
1: Ez kétségkívül így
0: hogyne. Azt nem szabad elfeledni.
1: Csak azért valljuk be, egy ötszörös olimpiai bajnok, igen, sem olyan gyors, mint egy krokodil.
0: Igen, és nem tud ilyen kartempókat.
1: És milyen film lehetett volna, ahol lehajrázza a krokodil a Tarzant.
0: Ja. Egyébként olvastam a Wikiét, és úgy írták, hogy 190 centis 95 kilós óriás volt Johnny Weissmuller. Azon gondolkodtam, hogy melyik paraméter jelzi az óriást. Mert így lehet, hogy én is egy óriás vagyok, mert a 95 stimmel, csak mondjuk én 10 alacsonyabb vagyok, és nem vagyok, hogy kipattintva, mint Johnny volt annak
1: hát
0: idején.
1: Hát annak idején ő ilyen naturál volt.
0: Abszolút, igen.
1: Nem volt ez a izompacsírta, mint a Schwarzenegger. Már
0: igen, mármint ez a leszálkásított, igen, mert azért elég jó izmai voltak. Azt mondja, szerintem ez nem vicces, azt mondja, hogy hősök.
1: Aha, Timbersport VB. Akik mindent tudnak a motoros fűrésszel. Végre a Városliget környékén lakók is arra ébrednek, hogy bármelyik agglomerációs vidéki honpolgár, hogy üvölt a reggel hétkor.
0: Figyelj, nekem most ezt a vasárnapot valahogy senki nem gondolta vasárnapnak, és olyan motorzúgás, fűnyírás, ütvefúrás, sövénynyírás volt, hogy csak. Úgyhogy most aztán kapnak az uglóiak is.
1: Itt van Smici. Szia,
3: jó reggelt. Azt hittem, hogy pont, hogy nem volt. Hogy senki nem gondolta vasárnapnak, mert hogy vasárnap szoktak az emberek füvet nyírni, meg ilyesmi, és hogy hát csönd volt.
0: Nem volt csönd. De szokjanak szombaton, hát én is úgy szoktam csinálni, hogy valahogy arra időzítem, és akkor vasárnap meg, hát mondjuk, hogy legalább reggel, vagy délelőtt, nem tudom, ott lehetne egy pont, amikor mondjuk fúrunk alapálunk.
3: Ennek nem mondjad, én se szeretem.
0: De ez hosszú volt most.
1: Azt hiszem, hogy valami olyasmi szabály van, hogy szombat délelőtt lehet. Mindenhol helyi?
3: ilyen szabály, hogy szombat délelőtt lehet. Igen. És a többi máskor nem?
1: Hát a hétvégéből.
3: Tényleg?
1: Tehát a hétközben munkanap, 8-tól
0: 4. Van, hogy engedik a vasárnap délelőtt.
3: Hát szerintem
0: de van,
3: láncsókon
0: hogy...
3: nincs ilyen szabály.
1: Sehol nincs.
0: Sehol, látszólag, vagy így érzékelésre sehol sincs.
3: Tehát, biztos, hogy nincs.
0: Ugye minden szabály annyit ér, amennyire betartatják, tehát ezt szerintem így elhatározzák, azt úgy marad, mert szegény pógár hat fúrjon faragjon.
3: Te meg macika, ECDC is pólóban.
1: Igen.
3: Iron Maiden koncert után.
1: Igen, mert az piszkos lett.
3: Oh,
1: amit ott vásároltam.
3: De szép láttam.
0: De milyen terektem, mint az igazi rocker.
1: Nem, bementem a darálóba.
3: Szép kék.
0: Ja.
3: Ugye?
1: Nem kék, zöld.
3: Ja?
1: És vadászrepülős, halálfejes.
3: Azt
1: olyan még nem
3: zenit.
1: Volt, csak gyalogsági
3: majd
1: rohamos,
3: jó?
1: Meg lovas rohamos halálfejes volt, meg indiános halálfejes, most van vadászrepülős halálfejes.
0: Végre. Hát ez már nagyon
1: mindenkinek
0: hiányzott.
1: Boldog születésnapot. És mit Andi a hírek?
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
4: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profil szereltséggel, 8 év vagy 200 000 kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
5: Július 5-én igazi folk fesztivállal érkezik a Csík zenekar a Budapest Parkba. Közreműködik a Szabó Balázs bandája, a Besodrom, Szalonna is bandája, Törőcsik Franciska, Mező Misi és Vecsei H. Miklós. A koncertek között táncház. Csík zenekar, július 5. Jegyek budapestpark.hu.
6: Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est, élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Radio Café After Party. Hogyan hozd ki a legtöbbet megtakarításaidból? Pénzügyi alapoktól a profi befektetésekig, hozammaximalizálás, ingatlanpiaci lehetőségek, árupiac és más értékálló eszközök. Infók a pénzügyi környezet szabályozási változásairól, a befektetési piac innovációiról. A szokásos módon, szakszerűen, de érthetően. Aki elmagyarázza, Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre, Mihálovics András és vendégeik. Szakmai partnereink, Nemzeti Innovációs Ügynök, KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát a virtuális rádióstúdióban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiokafé98.hu. A beszélgetést élőben közvetítjük online, de a DJ-t csak a helyszínen élvezheted. Cyborg Templar fél 5-től pörgeti a lemezeket eredeti rádiókafés ritmusban az élő uzsonnakamat meetup ráhangoló partin a Business Festen. Most vegyek, vagy eladja.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádiókafén.
7: Jó reggelt kívánok! Budapesten balesetben sérült gépjármű vesztegel a Szélkámán téren a Krisztina körútnál a Margit körút felé a külső sávban. A Szilágyi Erzsébet fasor irányából is útszűkületre készüljenek. Terített az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakasza a Balatoni úttól és tovább a Budaörsi út is, a 10-es főút Solymártól befelé, illetve erős a forgalom a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt, az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Határúttól, a Ferihegyi repülőtérre vezető úton az Üllői úttól befelé, a Pesti úton befelé a Jászberényi út közelében, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca és a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt. Tartanak a rendezvény utómunkálatai a Hősök terén, a befelé vezető oldal az állatkerti körúttól a Dózsa-György útig továbbra sem járható. Az állatkerti körútat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárták az Olofpalme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között csütörtök estig. Kovács Botont, BKK Info.
8: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
9: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
10: Memory.
2: Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Bejelentette a békeidőpontját Iránnal Donald Trump. Ma Berlinben tárgyal a miniszterelnök. A békési holtágaknál folytatódik a szúnyogírtás. Melegszik az idő, és ma már többet süt majd a nap. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt-Andi. Egy héten belül létrejöhet a megállapodás Iránnal az amerikai elnök szerint. Donald Trump az ABC News-nak adott interjúban viszont megerősítette, hogy egyelőre még nem hagyta jóvá az eléterjesztett megállapodás tervezetet. Néhány ponton ugyanis változtatni akar. Teherán azonban tegnap felfüggesztette a közvetett tárgyalásokat Izrael folyamatos közel-keleti hadműveletei miatt. Donald Trump úgy véli, a fennakadást sikerült rendeznie azzal, hogy telefonon egyeztetett a fegyveres akciók leállításáról a zsidó állam miniszterelnökével, valamint a Hezbollah egyik vezetőjével. Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert ma délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár, holnap pedig a francia fővárosban Emmanuel Macron elnökkel találkozik a kormányfő. Már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét a kormány tervei szerint, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít a munkavállalóknak. Jelentősen átrendeződött a magyar közszféra bérszerkezete 2019 és 24 között, derül ki a GKI gazdaságkutató elemzéséből. A célzott béremelésekkel az orvosok jártak a legjobban. Az általános orvosok reálkeresete ez idő alatt több mint kétszeresére nőtt, míg a szakorvosoké 78%-kal emelkedett. Ezzel szemben az ápolók és asszisztensek bére csak 39%-kal nőtt reálértéken, ami jelentős bérfeszültséget okozott az egészségügyben. Az oktatásban a tavalyi bérrendezés hozott fordulatot, a pedagógusok keresete több mint 50%-kal, a szakoktatóké 74%-kal emelkedett. A rendvédelmi és fegyveres szerveknél ugyanakkor a bérek növekedése elmaradt, a nyomozók reál keresete például 5 év alatt 27%-kal csökkent. A GKI szerint a közszférában ma a szociális munkások keresnek a legkevesebbet. Az elemzés arra is felhívja a figyelmet, hogy a diplomás munkakörök többségében továbbra is jelentős alulfizetség tapasztalható. Orosz Beatrix lesz az új országos tiszti főorvos, Szepesdi Zsuzsanna pedig az országos gyógyszerészeti intézet vezetője, derült ki az egészségügyi miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzésből. Hegedűs Zsolt a posztban arról számolt be, hogy megkezdődött az átadás átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. A békési holtágaknál folytatódik a szúnyogírtás. A meleg száraz időjárás miatt eddig nem alakult ki nagyobb szúnyog populáció, a rovarok csak helyenként jelentek meg. A héten 150 hektárnyi vízfelületen a csípő szúnyogok lárvái gyérítik vízbe juttatott biológiai készítményekkel.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
3: Felszakadozik, csökken a felhőzet, és többnyire napos idő várható ma. Futózáporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. Több helyen lesz élénk a légmozgás, a záporokat erős széllökések kísérhetik. Délutánra 23 és 29 fok közé melegszik a levegő. Holnap ismét több felé várható eső, majd csütörtökön újból napsütésre számíthatunk. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19 fokos.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: Aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
2: Millás reggeli.

0: Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, megyünk tovább a Millás reggelivel, mert hogy fél hétkor ezt elkezdtük, és most 7 óra 11 perckor folytatjuk itt a Rádió Café 98.0-án június 2-án kedden reggel Mihálovics Andrással.
5: És Gede Balázssal jó reggelt kívánok én is. 0630, ez marad nekem mára, 6-os 980980, SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez.
2: Jött is egy SMS, Szabolcs, a budai paraszt írta meg nekünk az ülőin a gyorsforgalmi bevezető torkolat után jobb oldalon. Szürke Skoda mér, vigyázzatok! Küldi üzenetét.
5: Na majd most mindjárt válaszolnak neki a hallgatók, hogy miért kell beolvasni.
2: Vagy a szürke Skodából.
5: Meg a szürke Skodából, hogy kösz, tönkretettétek a reggelünket.
2: De ha nem olvassuk be, akkor a WhatsAppon ott van ám, tehát nem feltétlenül tőlünk fogják megtudni.
5: Nem, vazén. Úgyhogy, van.
2: Vagy a tényleg ez, a WhatsAppon nem a vazén. Szóval igen. Aztán
5: van ilyen zajrendelet, rám hívtak már emiatt rendőrt, egyébként jogosan. És akkor mit csinál a rendőr? Jó napot kívánok, Furuja tizedes vagyok.
2: Igen.
5: A budapesti rendőrfőkapitányság munkatárs, és arra kérném, fejezze be a flexelést.
2: Tehát ez így működik? Hogy én kaptam ilyet Solymáron, nem rendőr jött, ha és nem közteres. Biztos, hogy rám hívták, hanem a közteres járt arra. Én pünkösd vasárnap próbáltam ott valamivel megküzdeni abban a kertben.
5: Szerethetnek a szomszédok a friss szomszédait, hogy ilyen kis
2: igen, de
5: ezermester vagy.
2: Nem, én tényleg ebből indultam, hogy mindenki tojik rá, de ott valahogy nem tojtak rá, és ott tényleg rám szólt, megtanultam a leckét, én nem csináltam. Egyébként azóta se, tehát az egy jó lecke volt, tehát azért morgok itt, mert most ugye átköltöztem egy másik vidékre, és ott ez nem járja, tehát én szépen betartom, de senki más.
5: Drága Radókánk írja minékünk, hogy az SOS a Csaba utca lezárva.
2: Ó.
5: Az baj?
2: Hát az ne viccelj. Most
5: jó,
2: nem
5: én
2: tudom,
5: beolvastam szolgalelkűen. Én se.
2: De aki arra jár, az fogja tudni. Gézu írja, ha a szürke Skoda hallgatja a Millás reggelit, annak kifejezetten örülnék. Sztereotípia ide vagy oda.
5: Abszolút így van.
2: Így van.
5: Köszönjük, hogy szétverte a Magyar Nemzeti Rendőrség Trafipax meetingjét, írja Marci hallgató. A Városmajortól felfelé van lezárva a Csaba utca, pontosít a drága hallgató, igen.
2: Oké.
5: Szóval ezek jöttek, lehet csatlakozni az előttetek szólókhoz, akár közlekedési információkkal, akár egyebekkel. Nekem is volt ilyen, mikor beilleszkedtem a közösségbe, előtte mindig konfliktusos volt, mert hát délután 2-kor kezdtem el üvöltő fűrésszel sövényt nyírni, és hatalmasra dagadt halántékon kígyózó erekkel jött a szembe szomszéd, hogy ők délután pihenni szoktak ebéd után egy kicsit, és hogy a életben gyírom én az izét.
2: De hétköznap?
5: Nem, az azt hiszem a szombaton.
2: Ja.
5: Na mindegy.
2: Igen, meg kell nézni a helyi rendeleteket, azok szabályozzák.
5: De amikor beköltözöl, nem ezt csinálod, hogy jó napot kívánok. Kivárod a 3,5 óra várakozást az ügyfélszolgálat, és megkérdezed, hogy lehet sikítózni délután 2-kor szombaton?
2: Hát nem. Nézd, én ugye nekem még felújítani is kellett, amikor átvettem az ingatlant, és én
5: mondtam, hogy szeretnék.
2: Én a szakiknak megmondtam, hogy jó, most a szomszéd...
5: Te bármit megmertél mondani a szakiknak, és nem vonultak le a munkaterületről 4 hétre?
2: Nem, hogy úgy szervezik a munkát.
5: Kemény vagy friszkó.
2: Vasárnap lehetőleg az ütvefúrás, tehát persze ilyen kis csendes nyünnyögés, meg ilyen dekopírfűrész az volt, de azért ne fúrjunk ütve, meg ne sikítson a körfűrész, meg a leghangosabbak lehetőleg azok ne vasárnap kerüljenek be üzemelésre. És működött, kérlek.
5: Brigádvezető e vagy? Kérdezem.
2: Igen.
5: Na, nézzük a budapesti hírcsokrot.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk.
6: De milyen szép és színes ez a buborék.
7: Budapest, Budapest, te csodás!
6: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
2: Na nézzük, július 1-től megújul a budapesti és az agglomerációs éjszakai közlekedés.
5: Mi módon?
2: Hát oly módon, hogy sűrűbb lesz, összehangoltabb, közvetlenebb kapcsolat jön létre a belvárossal és a külső kerületekkel, meg az agglomerációval, és így elméletileg kényelmesebben indulhat szórakozni, éttermezni, színházba, és térhet haza a kedves nagy érdemű, mert hogy lesznek járatok sűrűbben, jobban összekapcsolódva, és egyébként is. Vitézi elmondta egyébként civil aktivistaként, 20 éve az egyik legnagyobb sikerük volt az éjszakai buszhálózat jelentős fejlesztése, majd a BKK vezetőjeként 2010 után az egyik első döntése volt az azóta is sikeres éjszakai, egész éjszaka közlekedő hatos villamos bevezetése.
5: Ez mikortól van ez az új?
2: Hát júli 1-től, tehát gondolom, hogy a vége az iskolának, jönnek a szabadságolások, mindenki jön, megy, szórakozik, és talán ehhez lett időzítve a dolog. Egyébként a BKK-nak láttam egy nyilatkozatát valahol, ők busszal és sofőrállománnyal teljesen készen állnak erre, úgyhogy ez a gyors indulás elméletileg zökkenőmentes lesz. Hát most nem sorolom, hogy merre, hogy, mint.
5: De az ács fejből tudna.
2: Mindenki nézzen utána, de majdnem minden irányba érintettek a környező települések is, mondjuk Diósdért relációt pont nem láttam, de Sziget-Szent Miklós, Solymár-Nagykovácsi felé, Gyál, Pécel, Szentendre felé és vissza, Budakeszi, Zsámbék, Budaörs, Török Bálint, most lehet, hogy ott valahol azt el lehet kapni, és valahol az érdiek is le tudnak szállni menet közben Török Bálintra haladva, vagy felé haladva az éjszakairól. Úgyhogy meg kell nézni, hogy pontosan mi történt, a lényeg az, hogy nagy változások jönnek az éjszakai közlekedésbe.
5: No, hát saját fejlesztésű alkalmazással támogatja a BKK a biztonságos és utasbarát taxizást, jön a Taxi Track elnevezési applikáció, melyet minden taxi szolgáltatónak kötelező használnia, méghozzá június 1-től. Figyeljünk oda! A vállalkozások kötelesek a jármű helyéről, valamint a taxaméter indításáról és leállításáról valós időben adatot szolgáltatni, kérlek szépen. És mi van még, amit itt erre tudni kell, hogy a Taxi Track applikáció, vagy Track applikáció a közlemény szerint pontos képet ad a taxik aktuális helyzetéről, rögzíti az utasszállítás indítását és befejezését, és folyamatosan rögzíti a GPS adatokat és a jármű aktuális státuszát. Le van türelmi időszak, azaz a BKK nem alkalmaz azonnali szankciókat, hanem a tapasztalatgyűjtésre helyezik a hangsúlyt.
2: De mi lesz a vagy mit szankcionálnak, hogyha nem használja?
5: Hát, hogyha nem használod, mert hogy ezt használnia kell.
2: Aha, és akkor, hogyha lesz egy ilyen, nem, egy ilyen trekkem, meg lesz egy számlám, hogy mennyit mentem, akkor tudok reklamálni, hogy kérem szépen, ez a karika az nagy volt.
5: És az a kérdés, hogy aki maga fejlesztett applikációt, azzal most mi van? Hogy lesz egy Taxi Track is, meg egy saját is. De és akkor most mi, hát mit tudom
2: mi
5: én,
2: saját?
5: A főtax. Hát
2: a taxis csinál egy applikációt.
5: Nem egy darab, hanem a taxitársaság.
2: Ja, értem. Hát most ez jó kérdés, igen. Elindítanak egy csomó mindent.
5: Hát meg beleöltek egy csomó lét, ezt most akkor ezt meg kötelező használni, akkor azt meg lehet, hogy kár volt, na mindegy. Aztán elrolleresek. Fú, az egy nagyon...
2: Hát ez egy kemény világ.
5: Nagyon... Van baleset, és hogy egyáltalán elég szomorú a statisztika e-roller ügyben, és hogy...
2: Hát most a leghíresebb baleset ez legutóbb az a brit arzenál szurkoló.
5: Akit ott találtak.
2: Elperecelt, azt bevitték a kórházba, hogy meglógott, hogy ő megy a meccsre.
5: Azt mondja, a 24.hu ír erről, hogy drasztikusan nőtt a gyerekeket érintő elektromos roller balesetek száma. Az országos mentőszolgálat adatai szerint az év első 4 hónapjában megduplázódott az ilyen balesetek száma. Még április első 2 hetében meg 4 szereződött a tavalyi év azonos időszakához képest. Viola Árpád, a budapesti Dr. Manninger Jenő baleseti központ főigazgatója elmondta, hogy az e-rolleresek nem csak magukra, másokra is veszélyesek. Példa erre az óbudai 74 éves férfi, aki a zebrán gázolta el egy e-rolleres, és életveszélyes sérüléseket szenvedtek. Egyébként idén már 2-14 év alatti fiatal halt meg e-roller miatt, egy 13 éves gyerek pedig 3 hónapja kómában fekszik, egyikük sem viselt védőfelszerelést. Erősen kötődnek egyébként az elektromos rolleres balesetek az alkoholfogyasztáshoz, és gyakran éjszaka történnek. Buliból hazafelé tartó emberek veszik ezeket igénybe, és egyre több tizenéves szenved el rolleres balesetet, mert és a Kressz sem szabályozza megfelelően az elektromos rollerrel való közlekedést. És azt mondta a Betesda gyermekkórház gyermektraumatológusa Bóta Balázs, hogy értetlenül állnak azelőtt, hogy miért nem lépnek a döntéshozók, mióta az elmúlt években lehet látni, hogy rossz a tendencia e-roller ügyben. És szeptember elején életbe lép ugyanaz új Kressz, amely már külön fejezetet szentel az elektromos rollereknek és szigorúbb szabályozáshoz, de addig még van egy nyár, ami Bóta Balázs szerint drámaibb lehet a tavainál.
2: Fú, nem jó hírek ezek.
5: Megrázó, igen.
2: Így van.
5: Ne így zárjuk be a rovatot.
2: Nem, hanem egy nagyon helyes újabb kolotkószoborral fogjuk bezárni. A Kopaszi gátnál jelent meg egy aranyos kis jelent, ahogy Leo és Fred, ugye a két rajzfilm figura piknikezik egy ilyen cirkuszi kocsi előtt, és érdekes története van, ahogy lehet olvasni, ugye ott volt egy kis Konstantinápoly nevű mulató negyed a Lágymányosi öbölbe, és hát megindult egy cirkuszi társulat, hogy majd oda mennek, és a Vigalmi negyedbe fognak ott produkciózni, ám elkéstek, addigra a Vigalmi negyedet felszámolták, és hát ennek állít emléket, vagy ezért ez a helyszín. Ennek
5: a, mert vannak ilyen klassz kis túrák, sőt, szervezetten és szervezetlenül is, több ismerősöm is.
2: Fotósok is imádják, és akkor befotózgatni, igen, lehet mászkálni, igen. Keresgélni.
5: Kedvencem mindenképpen a Tihanyi apátság mellett lévő Gobóc Artúr szobor, akinek mindig így a kezébe adnak egy Balaton szeletet. Nagyon jó.
2: Igen, tényleg.
5: És ott kámpicsor, vagy ott olvadozik a napon, szélben, esőben mindig. Aztán valaki egyszer csak eltünteti.
2: Igen.
5: No, hát akkor Kolotkó szobrok tárháza is bővül. Ezzel fejezzük be, ez mégiscsak vidámabb hír volt, mint a rollás.
2: Talán egy fokkal, igen.
6: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
8: Sugarfoot called me last night. He said his girl called him. She said, can I come over? She said, yeah.

0: Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
1: Millás reggeli.
2: Hát jó eséllyel a
3: minden időnk ever.
2: Igen, részén kibocsátása történik, mert hogy az Elon Musk féle SpaceX kerül a közönség elé, vagy lehetősége lesz befektetni június közepén, talán június 12-én zajlik le ez a részvénykibocsátás, júli elején meg már lehet is vele kereskedni, hogyha a részletekről Puzsár Józseffel, az OTP Bank Multi Asset elemzési osztályának szenior elemzőjével fogunk beszélgetni. Szia, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt!
2: Na hát nézzük meg, hogy mit csinál most a SpaceX, valószínűleg a rakétáiról.
3: És ezt hogy lehet árazni, ezt is majd nézzük.
2: Hát igen, az egy érdekes dolog, ugye, hogy a különféle Elon Musk-féle űr víziókat hogyan lehet beárazni, mi lesz ebből, mire piacra kerül a papír.
4: Hát ez jó kérdés. Akkor kezdjük a működéssel. Ugye a
3: SpaceX, az egyszerűbb.
4: Igen. Talán az az egyszerűbb. Még a 2000-es évek elején alapította ugye Musk, és hát az volt a célja, hogy csökkentse az űrutazás költségét azáltal, hogy újra felhasználható rakétákat gyártson. És hát ugye később a NASA-nak is az ilyen legnagyobb rakétaindítási partnerévé vált. És talán azért is lehet ismerős akár a magyar hallgatóknak is, hiszen a Falcon 9 rakéta vitte fel az űrbe Kapu Tibort is, és ott is ugye a SpaceX-nek egy ilyen űrhajóját használták abban a küldetésben. És ugye itt vannak még különböző űrhajózási rendszerek, amiket a cég gyárt, különböző védelmi megbízások, és most ugye a legújabb kulcsprojektje pedig a Starship elnevezésű új, nagyobb kapacitású rakéta, ami akár ilyen 100 tonnás teherszállításra is képes lenne, és hát nyilván ennek is az lenne a lényege, hogy először akár a Holdra, majd pedig a Marsra is egy expedíciót lehet indítani. Ugye erre a Starshipre az IPO dokumentáció szerint is már több mint 15 milliárd dollárt elköltöttek, de hát még a következő években is sok pénz fog erre elköltésre kerülni.
3: Igen.
4: Ugye ez egy... Igen.
3: Mikortól terveznek tőzsdére lépni? A napokba, ugye?
4: Hát ugye a roadshow az már ezen a héten elindulhat, június 4-e volt ez a dátum a dokumentációban, és hogyha ennek vége van, akkor jövő héten, június 11-én akár be is áraszthatják a részvényt, és ahogy mondtad, így június 12-én megindulhatna is a kereskedés.
3: Oké. Ami érdekes, az megint csak az árazásra vonatkozik, hogy lehet árazni egy olyan céget, ami egy olyan iparágban tevékenykedik, ami hát nehezen árazható, ez az űripar. Másrészt egy csomó ígéret van benne, ugye a Starship, meg majd ezt visz, meg a Holdra, meg megyünk a Holdra,
2: illetve
3: még az sem biztos.
2: Három üzletág van, mert az űr az egyik, a másik a Starlink, ami azt hiszem talán termel valami eredményt, és van egy másik, ami meg kifejten égeti, ez az AI, illetve az X közösségi oldal.
4: Pontosan. Hát ugye a Starlink, ami egy ilyen műholdas internet szolgáltatás, az adja az árbevétel több mint 60%-át, és itt azért profit is van. Tehát ez a cash termelő része a cégnek, hogy úgy mondjuk. És hát az... Igen, van egy ilyen mesterséges intelligencia, az XAI nevű rész, amit idén évelején olvasztottak be a cégbe, talán pont azért, mert ez hát elképesztő mértékben viszi a pénzt. Ugye különböző AI-hoz kapcsolódó adatcenter beruházások, csak a tavalyi évben majdnem 13 milliárd dollárt költöttek az ilyen mesterséges intelligencia beruházásokra. Szóval hát nehéz árazni a céget, és hát igazából nehéz is ilyen hagyományos értékeltségi mutatókkal ezt megtenni, de hát azt már a Tesla esetében is láttuk, hogy Elon Muskot ez annyira nem érdekli. Ő inkább egy víziót szeretne eladni.
2: Sőt, a közönséget sem, mert általában ki is fizetik ezt a víziót.
4: Hát pontosan.
2: Vagy ezeket a víziót.
4: Ugye a hosszú távú cél, vagy ez igazából le is van írva az IPO dokumentumban is, hogy egy állandó emberi kolóniát szeretnének létrehozni a Marson. Hát nyilván ez nem holnap után fog megtörténni, de a hosszú távú...
3: Ez az IPO-ba benne van? Tehát a részvényeseknek szóló a tájékoztatóban? Hát,
4: így van.
3: Aha.
4: Pontosan.
3: Persze.
4: Benne jó. Is van, és igazából a Musknak a hát az ilyen részvényopciós programja is ehhez van kötve. Le van írva benne, hogy akkor hát elég nagy mennyiségű pénzt kap, hogyha ez sikerül majd.
3: No, és itt van egy másik kutya elásva, hogy aki ilyen részvényt vesz, az valahogy úgy van kigründolva ez az egész részvényesi struktúra, hogy első szent Elon Muskot nem lehet semmilyen formában megkérdőjelezni. Tehát nincs olyan, hogy felvásároljuk a részvényeket, majd elhajtjuk szent Elon Muskot valahova, és átvesszük a céget, mert hogy az kb. Lehetetlen.
4: Hát pontosan, ugye több részvénystruktúra vagy részvényosztály lesz kialakítva, és a Musknak, hát ha jól emlékszem, valami 80% körüli szavazati aránya lesz, tehát elég nehéz lesz őt akár eltávolítani, vagy beleszólni abba, hogy ő mit csináljon.
2: Egyébként ki fér hozzá az első körben a jegyzéshez mondjuk, tehát a nyilvános kibocsátás során, mert hogy az ott még nagyon nem lesz túl likvid a papír, gondolom elég ilyen belső kör, meg forgalmazó kereskedelmi vagy befektetési bankok ilyenek lehetnek?
4: Hát a legnagyobb amerikai befektetési bankok közül gyakorlatilag mindenki részt vesz ugye a részvénykibocsátásban, de hát ez nem is meglepő, hiszen 75 milliárd dollárt céloznak meg bevonni, ami hát ugye a Saudi Aramco-nak volt egy részvénybevonása, tőkebevonása még 2019-ben, ott 25 milliárd dollárt vontak be, tehát gyakorlatilag háromszoros bevonásra kerülne sor.
2: De akkor én nem férek oda egy ezressel mondjuk, hogy jegyezzek.
3: Tényleg Magyarországon hát, lehet jegyezni egyébként, ha már a Gede és az ezresse szóba kerül?
4: Én nem tudok róla, hogy lehetne jegyezni.
2: Aha. És egyébként utána, tehát azért itt fönnáll a veszélye, hogy egy elég magas árazás lesz. Gondolom nem biztos, hogy rögtön az első kereskedési napon, ami valahol július eleje lesz, ugye? Tehát 12. június 12 a részvényjegyzés, aki bocsánat, és júli elején kerül a parketre, hogy rögtön be kéne vásárolni belőle.
4: Hát igazából, ha minden a tervek szerint halad, akkor már jövő hét pénteken, június 12-én bevezetésre kerül a Nasdaqra. Uh-huh. Igen. És hát onnantól kezdve ugye lehet vele kereskedni. Hát kérdés az, hogy merre veszi majd az irányt az árfolyam.
2: Igen, és hogy első nap feltétlenül kell nekünk ügyet.
3: Szabályozták egyébként az eladását a részvényeknek? Mondjuk akik lejegyzik, azok akár másnap eladhatják? Vagy ebben is van, mert azért szokott a kibocsátó ilyen szabályokat megfogalmazni.
4: Hát ez így. Igen, ez elég érdekes struktúrája van ennek is. Ugye nyilván, aki részt vesz mondjuk Amerikában kisbefektetőként a részvényjegyzésben, az akár már az első napon ezt eladhatja. Viszont ugye sokkal érdekesebb, hogy a korai befektetők, vagy akár munkavállalók, hogy tudják értékesíteni a részvényeiket. Ugye egy hagyományos IPO-nál nagyjából fél évig nem lehet eladni részvényt. Na most itt ezt is megváltoztatták, hiszen, hát most nem akarok teljesen belemenni, de nagyon bonyolult a struktúra, de a lényeg az, hogy akár már 90 napot követően egy ilyen korai befektető eladhatja a részvényét. Ugye ez elég speciális, és még annyi, ami szerintem fontos, hogy ugye a Nasdaq, illetve egyéb más indexbe is viszonylag korán, akár 15 kereskedési nap után is bekerülhet a részvény, hát ilyen se volt, legalább 3-4 hónapot kellett erre korábban várni, de hát ugye egy ekkora kibocsátásnál ez talán valamennyire magától is értetődő, hiszen ha azzal az értékeltséggel nagyjából ilyen 1800 milliárd dollárral sikerül ezt a kibocsátást végrehajtani, akkor már a 10 legnagyobb S&P 500 vállalat közé is bekerülhetne a SpaceX. Uh-huh.
3: Mik a várakozások? Őrület van Amerikában a SpaceX iránt?
2: Illetve a piacra hogyan hat? Mert ez marha nagy pénz, hogy az nem fordulhat elő, hogy előbb esetleg realizálgatnak a piacon jó, magas nyereséget elért részvényekből, és azt tolják át, és ez hozhat egy piaci bizonytalanságot?
4: Hát igen, azért ennyi, ekkora mennyiségű pénz vagy likviditás, hogy honnan jön, az egy jó kérdés. Minden esetre az szerintem érdekes lesz, hogy mekkora kereslet van egy ilyen növekedési sztoriért most a piacokon, illetve hogy a befektetőknek mekkora a kockázatvállalási hajlandósága. Hát egyelőre azért úgy tűnik, ugye az amerikai piac mindenkori csúcs közelében van, tehát most még szerintem jó a piaci hangulat, de hát ez elég gyorsan el tud romlani. Úgyhogy még nincs is kőbe vésve, hogy úgy lezajlik ez a tőzsdére lépés, ahogy azt tervezik. De hát ahhoz azért, hogy ez ne így valósuljon meg, már valami nagyon speciálisnak kéne történnie.
2: És akkor ezután még kéne hagyni patront, ugye az Anthropic meg az OpenAI kibocsátásra is, mert azok most össze lesznek azok is, úgyhogy hát izgalmas dolgok történnek itt a piacokon, majd követjük a fejleményeket. Nagyon szépen köszönjük, hogy így megismertettél a részletekkel, jó munkát és szép napot kívánunk!
4: Köszönöm szépen, sziasztok!
2: Puzsár Józseffel, az OTP Bank Multi Asset elemzési osztályának szenior elemzőjével beszélgettünk a SpaceX kibocsátásról, tőzsdére meneteléről.
3: Most a napközi jön, aztán jövünk vissza egészségügyi rovatunkban. Vissza lehet fordítani az időt? Ezt a kérdést tesszük fel.
1: Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
5: Társaságban fölmerülhet, ne állj ott hülyén!
6: Fehér Lófia. Egy zavaros családi körülmények között felnőtt faipari dolgozó világot akar látni, ám útközben hozzászegődött barátai később a bajban csúnyán cserben hagyják, és még a barátnőjét is magukkal viszik. Azonban a faipari munkást kimenti egy madár, és elindul megbosszulni a rajta esett sérelmeket.
5: Tanulság.
6: Ne bízz olyanban, akit úgy ismersz meg, hogy belét kötött, te megleverted.
5: Tanulság.
6: Ha beállít egy törpe, aki hétszűnyű koponyányi monyókként mutatkozik be, annak bármennyi is van nálad, adjál.
5: Jobb társaságban hozzátenni.
6: Attól még, hogy mi Jankovics Marcell szerint atomhulladék vagyunk, a cucc pazar.
7: Zsebrádió!
8: Napközi. 15-15-kor.
9: Vagy ahogy az ördögírói mondaná.
10: 50-50.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
11: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek ford.hu.
12: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
1: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
13: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod.
14: 4 nap,

0: www.rozalia.hu.
1: Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel, Madeira specialistája. Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Radio Café After Party. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink, Nemzeti Innovációs Ügynökség, KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A helyszínen Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long?
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Millás reggeli.
3: Mi nem beszélünk rombuszokban.

0: Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
1: Nézzük, hogy visszafordítható-e a biológiai korunk, ugye az nem azonos az életkorunkkal, már volt ilyen témánk, ami szerint mérhető az, hogy mondjuk vagyunk x évesek, és ahhoz képest a szervezetünk, a testünk hány éves, lehetünk öregebbek, lehetünk fiatalabbak, az, hogy ez mitől függ, vagy mit tehetünk azért, hogy fiatalabbak legyünk, mint a rendes korunk, a Szentpáli Zsófiával, kardiológus belgyógyásszal, a Magyar Egészségmegőrzési és Életmód Orvostani Egyesület képviselő beszéljük meg. Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt kívánok én is!
3: Tényleg van olyan, hogy minden, nem tudom, egy ikerpárt vegyünk hipotetikusan például, hogy két azonos korú ember, és mégis az egyik biológiailag 10-15 évvel fiatalabb a másiknál.
2: Hát talán két ikerpárnál ez kevésbé gyakran fordul elő, hogy ilyen nagy különbség legyen, mert azért nekik nagyon hasonlóak általában az életkörülményeik, vagy az életmódjuk is, de mondjuk akik nem állnak ilyen szoros rokonságban, azok között ez előfordulhat, hogy valaki sokkal fiatalosabb, mint egy másik hasonló.
3: És ennek mi lehet az oka?
1: Meg hogyan mérjük? Tehát a fiatalosság így ránézésre történik, vagy van...
3: Le tud-e hajolni, megérinteni a cipője órát, az igen. Például egy jel lehet.
1: Vagy hogy van ez?
2: Amúgy igen, ez egy nagyon jó felvetés, nagyon sokféleképpen lehet ezt mérni, és például az egyik ilyen mérőeszköz például az, hogy mennyi ideig tud valaki két lábon állni.
3: Elkezdtem.
2: Hogy mennyire...
3: Most igen, elkezdtem, és megmondom, hogy mikor tettem le. Én most már egy lábon állok, jó? Igen.
2: Jó. Tehát, hogy az egyensúly is például egy ilyen jó mérőeszköze annak, hogy mennyire vagyunk fittek, vagy vannak ugye vagy olyan laborparaméterek, amikkel ezt meg lehet állapítani, de vannak ilyen funkcionális tesztek, hogy milyen az állóképességünk, a teljesítő képességünk, mennyire vagyunk erősek, milyen a testösszetételünk, ugye a csontsűrűségmérés az talán most már egy elterjedtebb, ugye ezt is érdemes nézni, hogy idősebb korban gyakoribb a csontritkulás, de valakinek, hogyha mondjuk nagyon mozgásszegény az életmódja, vagy rossz az étrendje, akkor ez már fiatalabb korban problémát jelenthet. Különböző érzékszerveinket lehet vizsgálni, milyen jó a látásunk, a hallásunk, mennyire vagyunk erősek.
1: Uh-huh. Mit lehet tenni, hogyha valami rossz érték jön? Tehát mondjuk én vagyok 50 valamennyi, és kiderül, hogy már majdnem 70 éves vagyok biológiailag. Ez visszafordítható? Tehetünk-e valamit, vagy esetleg csak
2: javít? Abszolút lehet érte tenni, és érdemes is, bármilyen életkorban van jelentősége annak, hogy hogyan táplálkozunk, mennyit mozgunk,

0: milyen stressz ér minket, vagy mennyi stressz ér minket nap mint nap, milyen például az alvásunk, de már azzal, hogyha gondot fordítunk arra, hogy a társas kapcsolataink jók legyenek, olyan emberekkel veszük magunkat körül, akiket szeretünk, akik támogatnak, akkor már ezzel is nagyon sokat tudunk tenni az egészségünkért.
1: Van ez a kék zóna lakói, most majdnem hanyattestem, mert még mindig egy lábon állok, de hogy ők, ők ilyen etalonként vannak elénk állítva, hogy akik abban a kék zónában élnek, van ilyen Japánban, meg Görögországban, azok sokkal hosszabb ideig élnek azok az emberek. Ők tudnak valamit, amit mi nem.
2: Illetve fontos kérdés, igen, tehát hogy azt a tudás az importálható-e, vagy ott helyben lehet sokáig élni nekik, én meg hiába hozom ide a moszatevést, meg a nem tudom én mit, nekem azért az nem biztos, hogy működni fog.
1: Eddig bírtam fél lábon.
2: Oh, nagyon jó.
1: Majdnem leégok.
2: 32 évesnek nézel ki biológiai.
0: A kékzónák ugye vizsgálták, és 5 ilyen kék zóna van világszerte, ahol megfigyelték, hogy sokáig élnek az emberek, és ami nagyon fontos, hogy egészségesen, tehát ők aktív, egészséges 90, akár 100 éves korukban is. És született erről könyv is, illetve dokumentumfilmsorozat is, és van 9 olyan tulajdonság, ami ezek között a világ különböző pontjain lévő kék zónák között megegyezik. Ilyen például az, hogy ők nagyon aktívak fizikailag, sokszor olyan helyen laknak, ahol sokat kell föllemenni, gyakran olyan a munkájuk is, mondjuk például pásztorok, akik egész nap mozgásban vannak. Nagyon fontos, hogy van egy életcéljuk, ez a japánul ikigainak nevezik, amiért megéri nekik minden nap felkelni. Van benne spiritualitás is, tehát valamilyen nagyobb közösséghez, felsőbb rendű hatalomhoz való tartozás érzése. A szeretteiket maguk elé helyezik, nagyon fontos, hogy tényleg támogató közösség van, nincsenek idős otthonok például, hanem az idősek is, a család részei ott élnek velük, megtiszteltetés is nekik, meg szeretettel látják el őket, hogyha erre már szükség van. Az étrendjük is döntően növényi, fogyasztanak húst, de heti pár alkalommal, nem eszik mindig tele magukat, van egy 80%-os szabály, hogy körülbelül csak addig esznek, amíg olyan 80%-ig érzik jól lakotnak magukat, mert ez egy 20 perc múlva már 100% lesz, mire a gyomrunktól agyunkig is eljut az információ, hogy most már eleget ettünk.
1: Értem. Melyik azok a... Akkor most nézzük meg az érve másik oldalát. Melyek azok a szokásaink, amik meg jelentősen öregítenek, amivel sikeresen feltornázhatjuk akár 177 évre is a 32 éves korunkra a biológiai korunkat?
0: Tehát, hogy mik azok, amik öregítenek?
1: Igen, így a magam béna módján ezt akartam kérdezni. Igen.
0: Értem. Hát például a káros szokásaink, ugye a alkohol fogyasztás, rendszeres alkoholfogyasztás, a dohányzás, talán kevésbé tudjuk befolyásolni, de ugye a környezeti ártalmak, környezetszennyezés is ide tartozhat, a sok stressz. Tehát nem arról van szó, hogy a stressz általában rossz, hanem inkább ez a krónikus stressz, ami egy ilyen fokozott, folyamatos fokozott állapotban tartja az emberek szervezetét. A kevés alvás például, tehát hogyha minden ugye fontosabb, mint az, hogy kipihenjük magunkat, és körülbelül minden nap ugyanannyit aludjunk, az nagyon sok krónikus betegségnek a talaja lehet.
1: Akkor egy végső kérdés, hogy tényleg szeretünk, ugye orvosként biztosan találkozik mindenféle emberrel, tényleg egészségesebben akarunk élni, vagy ezt, vagy csak félünk az elmúlástól, az öregedéstől?
0: Hát ez mind a kettő igaz szerintem, hát nyilván senkit sem jó érzések töltenek el, hogyha arra gondol, hogy egyszer az életének vége lesz, de azt gondolom, hogy manapság már egyre jobb, nagyobb igény van az emberekben, hogy az életüket nem csak minél hosszabban, hanem minél jobb életminőségben és egészségben éljék le, és sokan már akár itt ennek a 30-40-es éveikben ezért elkezdenek tenni, és ez lenne a követendő példa, hogy próbáljuk meg a betegségek kialakulását már megelőzni, és ne akkor kapjunk kézbe, amikor már valami baj van. Nyilván akkor sem késő változtatni, de jobban járunk, hogyha sikerül minden megelőzni, előbb. Az, hogy igen. Valami problémánk legyen.
2: Oké, hát nagyon köszönjük. Izgalmas dolgokról beszélgettünk, és reméljük sokan meg is szívelik. Köszönjük még egyszer, jó munkát, szép napot kívánunk.
0: Köszönöm szépen önöknek is, viszont hallásra.
2: Szentpáli Zsófia, kardiológus belgyógyásszal beszélgettünk, a Magyar Egészségmegőrzési és Életmód Orvostani Egyesület képviselőjével.
3: Bulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi.
2: Írja valaki, hogy a HR percekben lesz-e szó bértranszparenciáról. Már beszéltünk róla, és a Millás reggeli YouTube csatornáján a KPMG-vel csináltunk is egy több részes beszélgetés sorozatot a bértranszparenciáról, ami, hát nem tudom, hogy júli 1-jel bevezetésre kerül-e, azt hiszem, ott voltak valami problémák, hogy esetleg csúszik, ennek majd esetleg utána járunk és aktualizáljuk, de a lényeg az magáról, hogy mi az elképzelés, hogy fog működni a Millás reggeli YouTube csatornáján találtok beszélgetést és tartalmat. Most viszont itt fogjuk várni majd igen. Ide. Közben elmondunk egy kiváló viccet, kérlek szépen, ami érkezett. 100 éves bácsit kérdezik, hogyan élt, hogy megérte a 100. életévét. Sose ittam, csak a feleségemet ismertem, sokat mozogtam. Nem úgy, mint az a Gané bátyám, aki most is vagy tajt részegen fetreng az árokparton, vagy egy rossz lánykergen.
1: Aha.
2: Ugye?
1: Igen.
2: Igen, ebben a hosszú életben meg a változtatás, ez a stressz dolog, ez talán a legnehezebb, nem? Mert az, hogy a
1: jaj, ettől
2: a,
1: nem,
2: a, paca, mert... a pacalt padlizsára meg olajbogyóra cseréld, azt viszonylag
1: beszélj
2: az...
1: a magad nevében.
2: Jó, az se könnyű, de azért...
1: Egyébként tényleg, tehát hogy az a baj, hogy ugye több szűrővizsgálat
2: ki
1: után,
2: az orvos,
1: és az orvos ránéz, és azt mondod, hogy a stressz. A stressz, tehát hogy igen. A tüneteid alapján, a romló értékek alapján megállapítják, igen. Hogy nem tudom én, hiába fogytál, látszik, hogy egészségesebben étkezel, több vizet iszol, többet alszol, látszik ugye a májad, hogy nem italozol, és azt mondja, de hát a stressz. És akkor megkérdezem, hogy mit csináljak a stresszel. És akkor mondják, hogy nem tudom én, meditáljak, meg ilyenek, de hát könyörgöm, én Ács Gáborral dolgozom, tehát
2: és erre felteszi
1: olyan
2: a kezét.
1: Olyan nagyon sokat nem tud
2: erre
1: segíteni.
2: Felteszi a kezét,
1: és az orvos is azt mondja, hogy akkor,
2: a tudomány akkor, mai új, állása
1: ruhát,
2: szerint
1: akkor új ruhát már ne vegyen.
2: Tudomány mai állása szerint erre egyelőre nincsen gyógymód. Ide a kedves hallgató, hogy nem a stressz, hanem a stressz utáni pihenés hiánya.
1: Stressz utáni pihenés? Uh-huh. Hajlamos vagyok egyetérteni. Hát de ha én minden stressz helyzet után lepihennék, akkor most mindjárt jön Schmidt-Andi, mert felidegesítettél a pacallal, most dőljek el.
2: Álladon eldobnánk magunkat, és pihennénk egyet. Hát igen. K-hallgató írja, igen. Bocsánat, M4 ülői baleset, Péteri lehajtó javasolt, nem hallgatott a Navira, most arra szól.
1: Igen. No, hát Schmidt-Andi jön a hírekkel, aztán jövünk vissza, egy nagyon érdekes témát tűztünk ma napirendre, ez pedig az akkumulátorok kérdése, az energiatárolás, ugyanis néhány év alatt teljesen átírhatja az energiapiacot, ezt jósolja egy fizikus, vele fogunk beszélgetni.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Most pedig következzen néhány másodperc nyugalom a dugóban, vagy bárhol arra szólóknak. A nyugalom támogatója a Magyar Handpen Manufaktúra, a MAG Instruments. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Egy jó vállalkozó mindent elintéz. Szóval most én intéztem el nektek valamit. A Telekom digitalizációs pályázatot. Jelentkezzetek, meséljétek el, hogy mi megy és mi nem a digitalizációban. És olyan digitális megoldásokat nyerhettek, amelyek 100% hogy bármilyen vállalkozásnak hasznot hozhatnak. Részletek a Telekom Hello Business-en. Elképesztő. Ez is egy ország tuning. Telekom. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat!

0: Budaörs. Június 26. Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 4-én csütörtökön a főkertész DJ Rob. Van grebjéd? Június 4-e Dürer kert DJ Rob.
3: Szeretettel várunk benneteket június 7-én délelőtt a varázslatos római parton, a Mi Amor hűs kertjében egy fantasztikus nyári pagonyfesztre. Lesz koncert, színház, dedikálás, kézműveskedés, sőt még tombola is. Egy igazi családi program a Dunapartján, ahova velünk tart többek között Berki Judit, Dániel András, Pánztohi Panka, Kertész Erzsi és Agó Csíris. Jegyeket a pagony.hu per programok oldalon találsz. Várunk!
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
4: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
2: Közlekedési információk a Rádiókafén.
5: Jó reggelt kívánok! Budapesten balesetben sérült gépjármű vesztegel a Szélkámán téren a Krisztina körútnál a Margit körút felé a külső sávban. A Szilágyi Erzsébet fasor irányából is útszűkületre készüljenek. Terített az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakasza a Balatoni úttól és tovább a Budaörsi út is, a 10-es főút Solymártól befelé, illetve erős a forgalom a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt. Az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Határúttól, a Ferihegyi repülőtérre vezető úton az Üllői úttól befelé, a Pesti úton befelé a Jászberényi út közelében, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca és a Kacsó-Pongrác úti felüljáró előtt. Tartanak a rendezvény utómunkálatai a Hősök terén, a befelé vezető oldal az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig továbbra sem járható. Az Állatkerti körútat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundál Károly útig, valamint lezárták az Olofpalme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között csütörtök estig. Kovács Botont, BKK Info.
6: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
2: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Ma Berlinben, holnap Párizsban tárgyal a miniszterelnök. Trump szerint egy héten belül megállapodhatnak Iránnal. Távozott Szentkirályi Alexandra a budapesti Fidesz éléről. Melegszik az idő is, ma már többet süt majd a nap is. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Tandi. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A köztársasági elnöki tisztség alkotmányos szerepének alternatív értékelése, értelmezése nem képez alkotmányos indokot a lemondásához, írt a közösségi oldalán az államfő, aki megerősítette, hogy nem mond le. Súlyog Tamás azután posztolt, hogy a Sándor palotában fogadta a miniszterelnököt. Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban Magyar Péter. A miniszterelnököt ma délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár, holnap a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel találkozik a kormányfő. Jövő évtől vezetné be a kata új szabályait a kormány, erősítette meg a pénzügyminiszter. Kármán András az országgyűlésben hangsúlyozta, érdemben terveznek változtatni a mostani szabályokon, úgyhogy a munkáltatók ne használhassák a katát a munkaviszony kiváltására. Megoldást akarnak találni arra is, hogy a katás vállalkozók sem maradjanak nyugdíj nélkül. Hivatalosan is távozott Szentkirályi Alexandra a budapesti Fidesz éléről. A választmány döntésének értelmében Szatmári Kristóf az új elnök. A pártszervezet már korábban közölte, hogy nem a parlamenti képviselőként tovább munkálkodó Szentkirályi fogja betölteni a tisztséget. Szatmári Kristóf a Fidesz parlamenti képviselője volt, 16. kerületi önkormányzati képviselőként is dolgozott, majd a miniszterelnökség miniszteri biztosaként koordinálta a budapesti útépítési programot. Egy héten belül létrejöhet a megállapodás Iránnal, az amerikai elnök szerint. Donald Trump az ABC News-nak adott interjúban megerősítette, hogy egyelőre még nem hagyta jóvá az eléterjesztett megállapodás tervezetet, néhány ponton ugyanis változtatni akar. Teherán azonban tegnap felfüggesztette a közvetett tárgyalásokat Izrael folyamatos közel-keleti hadműveletei miatt. Donald Trump úgy véli, a fennakadást sikerült rendeznie azzal, hogy telefonon egyeztetett a fegyveres akciók leállításáról a zsidó állam miniszterelnökével, valamint a Hezbollah egyik vezetőjével. Ismét tengerre indulhat a hantavírustól megtisztított Hondius óceánjáró. A holland hajót üzemeltető társaság szerint a hajót teljesen fertőtlenítették, és a hatóságok már nem látnak fertőzés veszélyt. A vizsgálatok szerint a hantavírus az utasokkal került a fedélzetre, nem magáról a hajóról származott. A Hondius június 6-án indulhat a Spitzbergákra, majd onnan a Jeges-tenger felé.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Felszakadozik, csökken a felhőzet és többnyire napos idő várható ma. Futó záporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. Több helyen lesz élénk a légmozgás, a záporokat erős széllökések kísérhetik. Délutára 23 és 29 fok közé melegszik a levegő. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból napsütésre számíthatunk. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tisza tó pedig 22 fokos.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
0: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
4: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Megy tovább a Millás reggelit Rádió Café 98.0-án. Kedden reggel, június 2-án, 8:10, Mihály Csandrással vagyunk itt.
5: És Gede Balázssal.
4: És igen, és a kedves hallgatóval azt mondja, hogy írják, hogy jó reggelt, milláncsok, nem rémlik, de az altaós kavarást annó tárgyaltátok? Furcsa, durva történet, nem tudtam róla, annó sokat hallottam a műsorban az altaóról, de inkább pozitív keretben ezt árnyalja a fenti cikkben feldolgozott történet. Igen, és különösebben nem biztos, hogy fogjuk tárgyalni ezt, a Telexen érdemes elolvasni, ott hosszasan, ráadásul ilyen szövevényes, ki mit vett, mennyiért, hogy cégértékelés, aztán az mégsem annyi. Sajnos a korábban szebb napokat látott Alteó, és valóban jó rémlik, hogy korábban inkább pozitív értelemben beszélgettünk róluk, most belekeveredett egy ilyen cég felvásárlós, ott felmerül hűtlenkezelés, meg nem tudom, hogy micsoda, a Telexen érdemes utána járni és olvasni róla. Ott van egy cikk. Aztán írja valaki, hogy amikor felrobban, vagy simán felszáll egy ilyen Starship, az 2800 autó éves kibocsátásának felel meg, ... ESG. Igen, valószínű, hogy ez így van, vagy lehet annyi, de hát sajnos, hát ez nagyon nehéz, ugye, hogyha mindent átszámolunk ilyen széndioxid kibocsátós közös nevezőre próbálunk hozni, és...
5: Hát
4: és
5: már akkor a vasúti fejlesztéseket de sem szabadott volna de megcsinálni az 1600-as években, mert ja, ott indult valahol.
4: Igen, hogy a ló, aki megeszi az abot, és utána rottyant egyet, ugye az mennyivel...
5: Szétszórott, de ott meg ott is volt probléma, igen. Mert ugye az New Yorkban volt, hogy annyira elszaporodott a ló, vagy a konflisosok, hogy már azon gondolkodtak, hogy ezt a temérdek lótrágyát, amit ott termelnek, igen, azzal mit fognak csinálni.
4: Igen, úgyhogy...
5: És erre jött?
4: Erre jött a gőzvasút, ami aztán meg elindított mindenféle ipari forradalmat és fejlődést. Szóval ez nagyon nehéz dolog. Én inkább fejlődéspárti vagyok, és a tudományt és annak a szolgáltatba kell állítani, megoldja valahogy a klíma hatást. Azt mondja, hogy... kedves gazda, egy kis halálközeli élmény, és az ember olyan könnyen vesz figyelmen kívül ilyen lényegtel apróságokat, amiken mások
5: igen,
4: stresszelnek.
5: Igen, ezt megoldom, a csak foszforos. Hát ez azért valahogy csak nem jó így, hogy halálközeli élmény kell ahhoz, hogy...
4: Igen, hogy tudjunk értéket.
5: Tehát akkor az mégsem egy orvosi diagnózis, igen, hogy jó napot kívánok, éljen át egy halál közeli élményt,
4: igen,
5: fusson egy 100 métert egy oroszlán elől, és meg fogja tudni értékelni az életét, és meg fog tudni állni.
4: Tudni fogja, hogy mi a stressz, és hogy mi az, amire figyelni érdemes, és mi az, amire nem. Hát... Ja. Jó, gondolom zenélünk egyet, megpróbálunk,
5: igen,
4: kontaktust teremteni a szakértőnkkel, ami egyelőre sikertelen volt, de majd most.

0: Az élet mesekönyvét addig írhatod, amíg le nem darálja valaki.
1: Millás reggeli.
2: Azt írja a kedves hallgató, hogy az Alteo feldolgozásához elsősorban a bátorság hiányzik. Legyetek bátorak, őszintén biztatlak bennetek, hogy ilyenekről is beszéljetek. Nagyon klassz, köszönjük szépen a megelőlegezett bizalmat, de nem erről van szó, hanem arról, hogy az a cikkben fel lettek tárva a részletek, mi akkor tudunk feldolgozni, úgymond ilyesmit, vagy beszélgetni, egyébként elsősorban a cikk szerzőjével tudnánk ezt megtenni, hogyha hozzá tudunk tenni valamit, vagy tudunk plusz kérdéseket feltelni, de ott fehéren-feketén ott van minden, tehát ez nem bátorság kérdése, tehát ez egy hülyeség, hanem egyelőre még nem látjuk, hogy mi az a többlet, amit mi tudunk ahhoz adni, úgyhogy egyelőre ezért nem terveztük, hogy foglalkozzunk vele, de mondom, a cikket azt tudjuk ajánlani. Aztán azt mondja, még korábban bravo a gazdának, remekül szötte bele az ácsot a mondandójába az előbb. Azt mondja, hogy a Maci után szabadon a krónikus stressz az, amit a krónikás rádiós is átél, teszi fel kérdését a kedves hallgató. Aztán 100 milka per BPI panel lakásárak, ha vevő volna stressz vagy halál közeli élmény. Engem iszonyúan megnyom, be se olvassátok, remélem én vagyok az egyetlen, akinek ez gondot okoz. Nem hiszem. Szerintem elég sokaknak, hogyha srácaimból indulok ki, hogy szalad előttük a mozgó célpontként a lakhatás és a megvásárolható lakások értéke. Szerintem lehet, hogy jöhet a következő zene, még mindig dolgozunk a kapcsolaton. Azt mondja, hogy András hadovállása behallatszik valahonnan, igen, mert nagyon feszülten dolgozik a kapcsolat.
3: Igen, mert próbálok műsorelemet falazni.
2: Igen, hát szerintem jöjjön még egy zene, és tegyünk egy utolsó kísérletet.

0: Millás reggeli,
1: ahol széles a spaletta.
2: Na, megnézzük, hogy az energiatárolás mennyire jó ötlet, mennyire írhatja át az energiapiacot, mi történik ez ügyben. Dr. Szilva Attila, fizikus, az Uppsalai Egyetem kutatója lesz a beszélgető partnerünk, itt van a vonalunk túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok, Szilva Attila vagyok, és köszöntöm a hallgatókat.
2: Nos, ez tényleg sok? Igen.
3: Mielőtt a tárolásban, energiatárolásban belekezdenénk, azzal ott kezdeném, hogy milyen fajta energiát érdemes tárolni. Aha. És ez valahol onnan indul, hogy induljunk el a fogyasztótól, hogy kinek mire van szüksége, kinek mi a hasznos. Az egyik például a mobilitás, hogy eljussunk A-ból B-be, ehhez mozgásba kell hozni magunkat, vagy valamilyen eszközt. És egy, ha van olyan eszközünk, van olyan módszerünk, amivel az energia szinte teljes része mozgási energiába alakul, akkor az a jó eszköz. És hát ilyen eszköz az elektromos eszközök. Szemben például a belső égésű autókkal, vagy belső égésű eszközökkel, az elektromos járműveknél az energia, amit használunk, az szinte teljes mértékben a mozgási energiával fordítódik, miközben a belső égésű autóknál ez ilyen 75-80%-ban hővé alakul. És ugyanez a helyzet azoknál a típusú gázerőműveknél, amiről a cikkem is szól, és ezeket a gázerőműveket Ausztriában már sikerült kiváltani megújuló energiával, amit eltároltak estére különböző akkumulátor parkokban.
2: Igen, tehát szóval a tárolás igénye ott merül föl, hogy ezekkel az alternatív energiatermeléssel szétválik sokszor az energiatermelés és a fogyasztás, és ezt kell valahogy kiegyenlíteni a tárolással.
3: Így van, de a dolog onnan indul, hogy mi az a típusú energia, amit el kell tárolni, és ez egyik, hogy az autónál a mozgás, a másik pedig a fűtésnél a hőszivattyú, ahol nem azt csináljuk, hogy elégetünk valamit, és ezzel fölmelegítünk valamit, hanem a hőt átmozgatjuk egyik pontból a másikba, és ez egy sokkal hatékonyabb módszer. Tehát mind az elektromos közlekedésnél, mind pedig a hőszivattyúknál ilyen többszörös, 3-4, akár 5-szörös hatékonyságnövelést tudunk elérni, és emiatt, és ezek az eszközök árammal működnek. Tehát a következő lépés az, hogy honnan lesz ez áram, és ez kell olyan áram, ami olcsó, és a másik szempont, hogy fenntartható legyen, és kiderül, hogy mindkét feltételnek leginkább a megújuló energia felel meg. Ezekkel viszont az a helyzet, hogy ezek akkor vannak jelen, amikor mondjuk fúj a szél és süt a nap, és ezt az energiát el kell valahogy tárolni. És ezért fontos az, hogy ezt a fajta energiát, a kript energiát el tudjuk tárolni, és igen, ez...
2: Na most mi történik akkor, ha ez túl jól sikerül? Vagyis elég sok napenergiát fogunk tudni előállítani, elég sok akkumulátorba fogjuk betölteni. Ugye többen már azt számogatták, hogyha esetleg az elektromos autós átállás sikerül, akkor is baj lesz egy-két alapanyaggal, ami az akkumulátorgyártáshoz szükségeltetik. Most, hogyha még további akkumulátorokat gyártunk, ez nem merítik-e ki a lehetőségeket? Mármint itt azokról a bányatermékekről, ritka földfémekről beszélek, ami kell az akkumulátorokhoz.
3: Igen, itt ugye többféle akkumulátorról van szó, most itt a litium-vas-foszfát akkumulátor, ami nagyon bejött, mint termék. Ez ugye nem az az akkumulátor, ami például, aminek a gyártása Gödön is például gondot okozott, tehát tudjuk azt, hogy az akkumulátoriparnak van egy ilyen árnyoldala, ezek ahol nikkel, meg kobalt akkumulátorok voltak, ezekkel próbálkozott Európa, ezzel szemben Kína, a kínai akkumulátorgyártás lett az az út, ami tényleg olcsó, és nagy mennyiségben sikerül akkumulátort elállítani. Ezekhez litium kell, viszont a litiumból van rengeteg, tehát ennek a litium az mostnak a piacára nagyon len van, tehát 2022-höz képest egy bezuhanás van. Sőt, egy olyan probléma is van, hogy annyira olcsó a litium, hogy ez tulajdonképpen akadályozza a nátriumos aksik megjelenését, ami környezeti szempontból még sokkal jobbak lennének, tehát ezek azok az akkumulátorok, ami gyakorlatilag a nátrium az egy a konyhasónak az egyik alkotó része, és ez a nátrium az nehezebb, mint a lítium, de olyan akkumulátorokhoz, amik ipari tárolásra alkalmasak és kellenek, azokra ezek teljesen jók lennének. De mondom, hogy ez is valósága válhat, de ez most konkurál például a lítiummal, és ez egy mitosz, hogy nincs elég lítium, az van.
2: Aha.
3: Tehát ez a része megvan.
2: Hogy lehetne ezeket a meglévő rendszerekbe, energia, elektromos áramrendszerekbe integrálni, illetve kell-e, vagy ezek akár külön hálózatokként is megállnák a helyüket, hiszen megoldotta az energia termelése, a tárolása, azt el is lehet osztani, tehát akár azt is lehet az én laikus meglátásom szerint, hogy ne a fő rendszerbe integráljuk ezeket.
3: Igen, így is, ez is lehetséges, igen. Vannak ilyen rendszerek, vannak például a Svédországban is egy-két ilyen szigeten van olyan, ami teljesen nem csatlakozik hozzá a főhálózathoz. De ami nagyon érdekes az az, hogy olyan helyeken, például sivatagban, ahol van nap, és a föld az nem annyira lényeges, tehát a maga föld az olcsó, tehát van elég terület, ott vannak olyan kísérletek most, hogy 1 gigawatt áramot előállítsanak teljesítményt, ami állandóan jelen van. Tehát ez van egy óriási napelempark, építenek hozzá egy óriási akkumulátorparkot, és a kettő együtt az képes arra, hogy állandó stabil áramot szolgáltasson. Tehát nem kell hozzá elégetni semmit, nem kell hozzá semmit, csak nap és akkumulátor. Nyilván ez ott működik, ahol van biztosan nap, de megnézték azt, hogy olyan országokban, ahol kevésbé van nap, kicsit több a felhő, ott hogy lehetne lefedni a 24 órát, a nap 24 óráját ezzel a módszerrel. Szóval itt nagyon durva előrelépések vannak ezen a területen.
0: De mikor terjedhet el ez a technológia? Mert ugye az időtényező az egyáltalán nem mellékes. Ugye látjuk, hogy például az AI hogy zabálja az energiát, és hogy már az atomkorszak reneszánszát jósolják egyes tudósok. Ugye sorra veszik az AI cégek az atomerőműveket, meg építik ezeket a mini atomerőműveket. Nem biztos, hogy ez a járható út. De hát ugye az a kérdés, hogy fejlődik-e olyan gyorsan az akkumulátor technológia, hogy ez belátható időn belül a mindennapjaink része lehessen.
3: Igen, fejlődik, és ez az egyik út. Ugye gondolkoztak ezen, hogy atomerőművek újraindítása majd megtörténik. Ez a valóság az inkább az, hogy az adatközpontok egyik útja például az, hogy gázt égetnek, ez nem fenntartható környezeti szempontból, a másik pedig éppen az akkumulátorparkok építése, ami szintén most már nem csak a képzelet, hanem a valóság. Tehát vannak olyan városok, ahol ezek az adatközpontok együtt megjelenése együtt jár azzal, hogy ők maguk építenek akkumulátorparkot is, és ez egyébként sokszor segíthet akár a városi elektromos hálózat stabilizálásában is. Most én nem azt mondom, hogy muszáj adatközpontot építeni, mert azt mondom, hogy ez egy járulékos jó lehet. Valójában akkumulátorparkot kell építeni, vagy legalábbis tárolást, az elektromos energia tárolását kell megoldani, és az akkumulátoroknak van egy olyan előnye is, hogy nem csak az olcsó és tiszta megújuló energiát képesek eltárolni, ezáltal nem csak hogy ez lenne a valódi rezsicsökkentés ilyen értelemben, mert hogy ugye olcsó és klíma szempontból tiszta, hanem ezzel együtt az akkumulátorok képesek a hálózatot stabilizálni és a frekvenciát például.
0: Na, ez egy fontos kérdés, mert ugye Spanyolországot szokták riasztó példáként hozni, ugye a nagy spanyol áramszünetet, meg ugye a kaliforniai áramszünetet. Erről jutott eszembe az, hogy itt minden országnak kell fejleszteni ezeket a kapacitásokat, vagy csak azoknak mondjuk egy európai együttműködés keretében, ahol mondjuk kedvezőek az adottságok, tehát mondjuk a spanyolok, ahol sokat süt a nap, vagy mondjuk a tengerparti országok, ahol meg sokat fúj a szél, azok például el tudják-e látni a kontinenst, és ki tudják-e védeni ezeket az ingadozásokat egy nagy közös európai hálózaton keresztül mondjuk.
3: Igen, ez egy nagyon lényeges kérdés. Itt a spanyol eset, Spanyolország esetében inkább pozitív példaként mondanám Spanyolországot, mint ijesztő példaként, ugyanis Spanyolországban nagyon olcsó lett az áram erre az évre. Úgy, hogy Spanyolországban nincsenek akkumulátorok lényegében tömegével, hanem Spanyolország azt csinálta, hogy a nap mellett rengeteg szélerőművet is telepített, tehát ott van nap és szél is együtt, szemben például Magyarországgal, ahol a szél teljesen hiányzik. És kiderült az, hogy ha már van nap és szél, ez önmagában képes az árakat levinni tartósan, és kiegyenlítette, legalábbis az idén ezt láttuk, tehát Spanyolország egy ilyen poszter gyerek lett ebből a szempontból. A másik az, hogy ugye, amit mondtam, a frekvenciát például, ugye a frekvencia esetén, hogy a stabilizálja a frekvenciát, ez ugye azt az akkumulátorokra értettem, tehát hogyha van rengeteg akkumulátor is a rendszerben, azok képesek erre. Ugyanúgy egyébként a napelemek is, meg az akkumulátorok is úgynevezett inverterekkel kapcsolódnak a hálózathoz, tehát például a napelem az egyenáramot állít elő, ezt utána váltóarammal kell alakítani, és ez, hogy ez hogy történik meg ez az átalakítás, itt dől el az, hogy mennyire lesz például stabil a hálózat. Tehát ennek, erről majd szerintem fogok írni külön egy cikket, ennek a technikai részleteiről, hogy ez hogy működik. Tehát ami Spanyolországban történt, az nem egy megújuló kudarc, hanem egy ilyen technikai kudarc, ami történt. De igen.
0: A következő kérdés...
3: Ja, bocsánat, igen. Még itt az, hogy valójában kell az egész kontinenset fejleszteni. Az valószínűleg, hogyha én 20 évre előre nézek, akkor a déli országokban lesz olcsó napenergia, ami még nagyjából télen is valamilyen szinten ott lesz, de a maguk az akkumulátorok valamennyire a szélenergiát is el tudják tárolni, és egyáltalán azok képesek arra, hogy a hálózatot tehermentesítsék, tehát az egész európai hálózatot egyben kell nézni, és és azt látjuk, hogy most Európában egyébként nem annyira terjednek az akkumulátorok, mint mondjuk Chilében, vagy akár Törökországban.
0: Mi a helyzet, hogyha kedvezőtlen az időjárás, és mondjuk télen is lehet mondjuk megújulóval és akkumulátorokkal operálva működtetni egy egész országot?
3: Hát ugye Európának vannak olyan részei, mint például Észak-Svédország, Kiruna, ahol egyáltalán nem jön fel a nap. Tehát ott a napenergia az ilyen szempontból télen nagyon nem jön szóba. Hogyha így nézzük, de tehát a tárolást azt kontinentális szinten kell nézni, és meg kell nézni, milyen eszközök vannak az áram tárolására, nem csak napi szinten, hanem akár heti szinten, vagy évszakos szinten. Úgyhogy az akkumulátorok mellett nyilván ott vannak a tradicionális eszközök, mint a hidrotárolás, tehát amikor felpumpálunk vizet egy magasabb pontra, és aztán annak a gravitációs energiája tárolja az energiát. Ugye Svédország az egy nagy akkumulátor, meg az egész skandináv félsziget, mert itt rengeteg hegy van, de ugyanez igaz az Alpokra is, és itt is lehet tárolni energiát. Ez egy másik eszköz erre. A harmadik eszköz az lehet hosszú távon a hidrogén, az pedig az, hogy amikor van bőség, szélenergia bőség, akkor annak az energiával lebontjuk a vizet hidrogénre, majd utána a hidrogénből vizet csinálunk, és akkor ez is egy módszer lehet. Ezek vannak, igen.
2: Igen, mindig felmerül az a kérdés, most is kérdezte a hallgató, hogy oké, hogy akkumulátor is és tárolás, de hogyha a teljes lábnyomát nézzük, tehát az akkumulátorok előállítása és a majdani megsemmisítése, újrahasznosítása, szétbontása, ez így együtt is még mindig környezetbarátabb megoldás?
3: Ugye itt ketté kell válaszolni, mi az, hogy környezetbarát, meg klímabarát. Tehát ezek kettő, ez egymással sokszor bonyolult kapcsolatban van, én így fogalmaznék. Tehát ugye a vízenergiánál is látjuk azt, hogyha például fölpumpáljuk, van egy ötlet arra, hogy Magyarország tároljon energiát a szomszédos Szlovákiában, Málnapata környékén, volt egy ilyen deal Fico meg Orbán között állítólag, hogy ott tárolna Magyarország valami energiát, ott viszont ott is felmerülnek a környezeti kérdések, hogy akkor a tájon mi lesz, és így tovább. Aha. Az akkumulátorok és a szén viszont, ahogy az elején említettem, nem mindegy, hogy milyen akkumulátorról beszélünk, tehát azok, amiket ködön gyártottak, ami egy TV-gyár volt, tehát ilyen képernyőgyár, és azt alakítottak át egy ilyen kobalt meg nikkel akkumulátorok gyártására, az egy teljesen jártatlan út, és itt a hatóságoknak sokkal szigorúban fel kell lépnie. A másik út, ami már egy fokkal jobb lehet, az a litium vasfoszfát akkumulátor, ez már környezeti szempontból is jobb, de mondtam az elején a beszélgetésnek, hogy például a nátriumos akkumulátor még jobb lehet, tehát itt nyilván sok minden függ a politikusokon, a szabályozó környezeten, hogy az egész iparágat milyen irányba toljuk. Azt gondolom, hogy egy probléma van a belső égésű és a fosszilis megoldása az a gond, hogy az mindig ki fog pufogni, tehát mindig kijön valamelyik széndioxid. Azt nem tudjuk befogni. Viszont ha jól gyártunk a akkumulátort és odafigyelünk, akkor az lehet, arra van eszközünk, hogy ezt jól csináljuk. Ez nyilván azon múlik, hogy milyen erős a szabályozói környezet és milyen erős az a hatóságok mennyire szigorúan lépnek föl.
0: Még egy ilyen technológiai jellegű észrevétele van a hallgatók, többen is írtak ilyesmit, hogyha valami gond van a hálózattal, akkor gyorsan nem lehet az invertereket beröffenteni, ahhoz mindenképpen valamiféle ilyen gyorsan és rugalmasan beindítható erőművek kellenek, ugye ezért építenek most a megújulók terjedésével párhuzamosan is gázmotoros erőműveket, mert az egy gombnyomásra elkezd tudni energiát termelni. Erre az akkumulátoros rendszerben van megoldás?
3: Van megoldás, és ez egy nagy félreértés, tehát az akkumulátorok ebben jobbak. Ugyanis az van, hogy van egy 50 Hz-es elektromos hálózatunk, mondjuk itt Európában. Ez azt jelenti, hogy ez úgy áll az 50 Hz, most tradicionálisan, hogy van valami eszköz, ami pörög 50 Hz-zel, mondjuk akár Paxon egy ilyen generátor pörög, és ez előállítja ezt az áramot. Na most van ebben egy ilyen forgó rész, tehát van egy úgynevezett inercia, tehát azt jelenti, hogy ha én használom az elektromos hálózatot, akkor én valamennyivel lassítani akarom ezt a forgást, ezért, hogyha ez picit lassul, akkor valahol be kell kapcsolni valamit, ami ezt gyorsítja, és ez egy állandó ilyen hintázás, ez történik így a hajtóteljesítmény tekintetében, hogy próbáljuk ezt egyensúlyba tartani. És az, hogy ez a frekvencia hogy ingadozik, ez mutatja azt, hogy mennyire vagyunk egyensúlyban. De na most, amiről beszéltem szintén egy pár percek korában, ennek a frekvenciának a stabilizálásában az akkumulátorok nem hogy jók, hanem sokkal jobbak, mint ezek a forgóeszközök. Ezeket ilyen mesterséges inerciának, vagy mesterséges tervezenségnek hívjuk, amiket ezek az eszközök elő tudnak állítani, és mivel ezek ilyen elektronikus eszközök, inverterek, ezek gyorsabban meg tudják csinálni, mint a hagyományos eszközök. Tehát, hogy nem csak arról van szó, hogy tudják ezt csinálni, hanem még sokkal több lehetőség is van ebben. Erről majd szintén szeretnék még külön cikkeket írni, mert ez nagyon nem ment át még a köztudatba, de hogy ez lehetséges. Igazából a napelemeknek az invertereivel lehet szabályozni a feszültséget, tehát ott azon múlik, hogy a meddőteljesítményt hogy alakítjuk, és így tovább, ez is, ott főleg a feszültségszabályozásában tudnak ezek beleszólni, az akkumulátorok viszont mind a kettőben, hogy ezek pontosan hogy vannak ezekről, szintén szerintem majd a jövőben valamikor még írok egy
0: cikket. Figyelemmel fogjuk követni, még egyetlen kérdés a végére: Magyarországnak milyen teendője van, mit tudunk mit csinálni ezen belül? Igen. Nyilván van naperőmű és szélerőmű kapacitásunk, a naperőműben elég derékfejlesztések voltak, a szélerőmű talán megindulhat. Akkor nekünk is akkumulátorpark, vagy eleve nem árt mondjuk a környező országokkal valamiféle közös rendszerben gondolkodni?
3: Én mind a kettőt ajánlanám. Igazából Magyarországon rengeteg a napelem, vagy a napenergia, de világrekord. Az elektromos energia mixben az Ember nevű think tank számolása szerint 21% volt tavaly a napenergia arány, ami világrekord. Ehhez képest ezt sem sokan tudják, hogy ez a világrekord megtörtént. A szélenergia sajnos nagyon kevés, az előző kormány az nagyon mostohán bánt a szélenergiával. Ugyanakkor, ha megnézzük például Chilét, ami a második legnagyobb energia szolár mixel rendelkezik, a szolár energiával a mixben, tehát náluk a napenergia aránya 25%, picivel van lemarad a Magyarországról. Chile viszont a tavaly az újonnan telepített napelemeknek a 76%-át, az új napenergiának a 76%-át képes eltárolni estére. Tehát emellett annyi tárolást, akuparkot húztak fel, hogy az újonnan hozzáadott napenergiának a zöme, 3/4-e az eltárolható éjszakára. Európában az újonnan hozzáadott napelemeknél a tavalyi évben hozzáadott újonnan napelemek esetén az átlag arány az olyan 10%. Tehát itt nagy lemaradás van, Magyarországon is ez kevés. Tehát ez ezért fontos, hogy most ugye 1,4 milliárd euró fordíthat Magyarország, Kapitány István elmondása szerint, hálózatfejlesztésre. És az, hogy ezt hogy költjük el, az nagyon-nagyon lényeges. Itt el kell dönteni azt, hogy ebből mennyi tároló, mennyit költünk tárolásra, és mennyit költünk hálózatfejlesztésre. Ugyanis, hogyha a tárolást ügyesen oldjuk meg, akkor nagyon sokat tudunk spórolni a hálózatfejlesztésen. Mert a legdrágább eleme ennek az egésznek az, amikor új kábelek, transzformátorok és a hálózat fizikai részét kell fejleszteni. Éppen ezért fontos az tudni, hogy például a napenergiának is van egy teljesítménycsúcsa, egy adott napelem attól függően, hogy melyen irányba mutat a tető, tehát hova van felhelyezve, és milyen szögben, ettől függően a napnak csak egy-két órájában jár csúcs teljesítményen. A nap hiába van fönn a nap jó részében ezek nem csúcs teljesítményen mennek. Ugyanakkor a hálózatot ez a csúcs teljesítményhez tervezik, ami egy óriási pazarlás így első körben. Tehát, hogyha már eleve tudnánk azt, Magyarországnak szerintem a legfontosabb tendője az lenne, hogy legyen egy fontos információja arról, hogy hol, időben és térben mennyi napenergiát termel. Ezt meg lehet különböző eszközökkel, ezt a számolást végezni, meg ezt a feltérképezést, ezt kellene első körben, és ha ez megvan, ennek a következő lépésnek annak kéne lennie, hogy hogyan helyezünk el ipari akkumulátorparkokat, és hogy mennyire gondoljuk komolyan például a szlovákokkal a tárolást, és így tovább.
0: Tehát okay.
3: Igen.
0: Jó, ez egy nagyon bonyolult és nagyon színes téma, de kezdjük kapizsgálni, úgyhogy nem ígérem, hogy nem jelentkezünk legközelebb is. Figyelemmel kísérjük akkor a munkásságot, és ha megint van kérdésünk, akkor ezeket fel fogjuk tenni, ha nem bánja, jó?
3: Nagyon szívesen, és ha lesz következő cikk, akkor, hogyha azt látják, akkor utána talán még jobban fog tudni.
2: Jó. Nagyon jó, köszönjük szépen. Jó munkát, minden jó.
3: Köszönöm a lehetőséget, és
0: viszonthallásra minden jót kívánok.
2: Dr. Szilva Attila fizikussal, az Uppsalai Egyetem kutatójával beszélgettünk.
4: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe? Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
5: A rovat támogatója, a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
7: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sportutca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
4: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
5: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé. Van barátod. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
8: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges! Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot! És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket! A Vegetával az igazi a grill hangulat!
5: Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás est élő uzsonnakamat meetup és Business Fest Radio Café After Party. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink Nemzeti Innovációs Ügynökség KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses lábikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A helyszín Cyborg Templar 4:30-tól pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long?
4: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Egy szónak is, 100 a vége.
4: Millás reggeli. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpé.

0: ez azt hiszem napjainkban is aktuális mondás, úgyhogy pont idevaló volt.
1: Na és most menjünk át egy kicsit a logisztika csínyára, bínyára.
2: Innen oda ennyiért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emennyiért. Közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük amoda amannyiért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A Millás reggeli logisztikai rovata következik.
3: Hőmérség... A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
1: Hogy mondtuk ezt, Tibor?
0: Hát úgy, hogy hőmérséklet kontrollált logisztikával. Ez az.
1: Erről még biztos nem hallottam, mert igen, én sem
0: hát
1: hallottam.
0: Itt a logisztikai rovatunkban én szerintem nem beszéltünk erről, úgyhogy épp ideje volt meghívni Csipes Pétert, az STI Hungary Kft. Ügyvezető igazgatóját, aki itt van velünk. Jó reggelt, szervusz!
4: Jó reggelt, szervuszok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Ez mit akar egész pontosan?
4: Gyakorlatilag a hőmérséklet kontrollált logisztika egyszerűsítve azt jelenti, hogy hűtős logisztikával foglalkozunk, élelmiszeripar és gyógyszeripari területen szolgáltatunk. Tehát azt szoktam mondani, hogy szállítunk élelmiszer és gyógyszertermékeket, mindent, amit hűteni, fűteni vagy fagyasztani szükséges.
0: Aha, tehát azok, amiket látunk, hogy a kocsik tetején van ilyen kis ilyen hűtő berendezés, vagy annak egy része, az gyakorlatilag ezt szolgálja.
4: Pontosan erről van szó.
1: És ez egy gondolom egy nem egyszerűen megoldható terület, hiszen ha mondjuk egy élelmiszeripari, mondjuk egy fagyasztott terméket nézünk, az első perccel az utolsóig, tehát ameddig én ki nem hozom a boltból, annak fixen...
0: Emlékeim szerint ez a hűtőlánc biztosítás,
1: igen.
0: Ugye?
1: Nézd már oda.
4: Nagyon komolyan fel vagytok készülve, gyakorlatilag igen, ezt úgy hívjuk, hogy a hűtőlánc folytonossága. Élelmiszeripari területen, gyógyszeripari területen pedig úgy hívjuk, hogy a deviáció mentesség, hogyha már szakmai irányba indulunk.
0: Nagyon jó, ezt beillesztjük akkor a szó készletbe. Ugye az apropóját az adja, hogy az STI Hungary most túl van egy akvizíción. Itt mi történt, kit vásároltatok, meg miért?
4: Köszönöm szépen. Egy szóban, egy mondatban a vállalatról, ugye az STI Hungary Kft. Egy nagy múltú nemzetközi logisztikai vállalatcsoportnak a hazai lányvállalata. Ez a Havi Logistics STI Freight Management csoport, egyébként az amerikai Egyesült Államokban alapult, és kifejezetten hűtős logisztikára. Aha. És egyébként a vállalatcsoport a dedikált logisztikai kiszolgálója a világ egyik legnagyobb és legismertebb gyorsétterem láncának, és akkor több éves szolgáltatás fejlesztéssel érkeztünk meg a gyógyszeriparba, ahol már hál' Istennek komolyan jegyzik a vállalatot, és egyébként ez a merzs, amiről beszélünk, gyakorlatilag egy hazai kis és közép vállalkozás, a Komplex 3H Kft. Egy speciális üzletágát vásároltuk meg.
0: Mit tudtak ők, hogy szüksége volt egy ekkora
1: cégnek? Egy ekkora cégnek, egy ilyen picire, bizony. Valami speciális nis piacon voltak jelen?
4: Abszolút, egy speciális gyógyszeripari piacon voltak jelen. Gyakorlatilag egy hazai fejlesztést integráltunk a mi rendszerünkbe. Mit jelent ez a fejlesztés? Ez gyakorlatilag azt jelenti a gyógyszeripar számára, hogy nagy érzékenységű, nagy hőmérséklet érzékenységű gyógyszeripari termékeket tudunk szállítani a világ bármely pontjára, szoba hőmérséklettől egészen a mínusz 80 fokos tartományig, úgy, hogy ezeket a szállító egységeket sehol nem kell hálózatra dugni, vagy nem igényelnek külső áramforrást, és így akár 7 napig is képesek tartani az előírt hőmérsékletet.
1: Ez ilyen ipari titok, hogy ez hogy működik?
4: Gyakorlatilag a technológia maga az nem ipari titok, mert a technológia azok speciális hőtartó termórendszerek, speciális hőtartó akkumulátorokkal. A truváj és a titok az abban van, hogy hogyan készítjük elő ezeket a termórendszereket annak érdekében, hogy akár 7 napig mínusz 80 fokot tudjanak tartani, anélkül, hogy bárkinek hozzá kell menni.
1: Nem lehetne hazavinni egy ilyet áramszünet esetén, hogy a rengeteg jó kis hús, ami hűtőben ne romoljon meg, hogyha kikapcsol a szolgáltató?
4: Kiváló megoldás lenne erre is.
1: Csak biztos nem olcsó.
0: Igen. Mi a nagyobb kihívás ezekben a rendszerekben? A mínusz 80 fok, vagy az, hogy gondolom kell egy stabilitás is, hogy ne ingadozzon a hőmérséklet?
4: Gyakorlatilag a mínusz 80 fok előállításának is ugyanaz a technológiája, mint mondjuk egy szobahős 15-25 vagy egy 2-8-as hűtős hőmérséklet előállításának. A kihívás az az, hogy amikor előkészítjük ezeket a szállítódobozokat, mert ugye ebben van a titok, akkor egy ilyen elég sok összetevős mátrixot kell figyelembe venni, tehát hogy hová megy, mennyi időt utazik, mi a külső hőmérséklet, ahol utazik, milyen szállítási móddal utazik, és gyakorlatilag ennek megfelelően kell ezeket a hőtartó eszközöket, vagy a hűtő egységeket előkondicionálni.
1: Azt is említetted, hogy itt ilyen gyógyszeripari termékekről van szó, és hogy ugye mínusz 80 fokos hőmérsékletig tudjátok ezeket szállítani. Itt milyen

0: termékekről van szó. Tehát mi az, amit mondjuk mínusz 70-80 fokon kell szállítani?
1: Jellemzően ezek vakcinák, biológiai készítmények, vagy bioterápiás készítmények, illetve kutatási segédanyagok, és ami egyre többször előfordul, azok az úgynevezett klinikai vizsgálat és a klinikai kísérleti anyagok, tehát klinikai vizsgálatokhoz, klinikai teszekhez, terápiákhoz szállítjuk ezeket a termékeket.
0: Gondolom, hogy itt nagyon fontos, hogy egy pillanatra se ingadozzon a hőmérséklet, érzékeny anyagokról van szó. Ezt hogy tudjátok garantálni? Tehát, hogy kijön a gyógyszergyárból, mondjuk egy ilyen vakcina vagy biotechnológiai készítmény, bekerül ebbe a szállítási láncba, és ott szenzorok vannak, és folyamatosan élőben 0-24-ben követitek, hogy nem mozogjon a hőmérséklet?
1: Így van, hogyha veszünk egy gyakorlati példát, és akkor két extrém hőmérsékleti körülmény között, mondjuk az észak-skandináv gyógyszergyárban feladnak egy küldeményt, ezt elvisszük Dubájba. Dubájban kint hagyják a reptéri plusz 60 fokos betonon a mínusz 80 fokos terméket. Gyakorlatilag, amikor a vevőhöz kerül és kibontják, akkor az a termék mínusz 80 fokos, nem 79,8 és nem 80,1, hanem az mínusz 80. És egyébként ezt nem mi mondjuk, hanem ahogy te is említetted, ezt műszerek mérik. Tehát ezek a szállító eszközök, ezek úgynevezett datalogerekkel, hőmérséklet loggerekkel vannak felszerelve, és mérjük a hőmérsékletét folyamatosan a szállítás alatt a termékeknek, és ez ellenőrizhető, monitorozható. Úgyhogy abszolút a válasz a kérdésedre igen.
2: Ha az STI-nak nem volt ilyen képessége eddig, és most ezzel az akvizícióval lehet, akkor lehet, hogy a nemzetközi cég egyéb fuvarozási ágai felé is majd innen megy a cég akvizíció által megszerzett know-how.
1: Igen, gyakorlatilag ez a célunk egyébként hosszú távon, hogy ezt a hazai fejlesztést azt kivigyük nemzetközi területre. Ugye az STI egy Európában 8 országban jelenlévő vállalat, tehát szándékunk az, hogy ezt a technológiát és ezt a fejlesztést ezt kivigyük a többi országba is, mert eddig gyakorlatilag mi közúton voltunk erősek, illetve nyilván légi területen is szállítottunk, de azzal, hogy ez az úgynevezett kis csomagos speciális gyógyszeripari technológia belépett a képbe, ezzel azért elég nagyban tud nőni a portfólió.
2: Egyébként ezt jól mondod, hogy minden szállítóeszközön alkalmazható, tehát ezek olyan egységek, amik önmagába hűtenek,
0: hajóval is lehet.
2: Szigetelnek,
0: tehát mondjuk elviszük Dubajba, ott felrakjuk a hajóra,
2: igen.
0: Ott az irániak átengednek a Hormuzi szoroson a vakcinával, mert mégis átengednek, és elviszük az Antarktiszra az influenzás kutatókat.
2: Mert ugye én először egy ilyen hűtős dobozos teherautóra asszociáltam, de akkor ezek szerint ebben nem. Van olyan mobil eszköz, amivel bármilyen.
1: Igen, ezt jól látod, ezek az eszközök, ezek a speciális eszközök, gyakorlatilag speciális dobozok, és a doboz szót utoljára használom, mert ezzel szeretném ledegralálni termorendszereket. Igen, gyakorlatilag doboz alakú, kézzel mozgatható, és ez a titka, hogy közúton ez feltehető bármilyen fuvareszközre, gyakorlatilag bármilyen más hőmérsékletű fuvareszközre is feltehető, hiszen ez egy zárt rendszer, így mondjuk Európán belül meglehetősen kedvezően tud utazni a termék, és hogyha légiről beszélünk, akkor pedig azért fontos, mert azt nem garantálja senki nekünk egy másfajta szállítási módnál, hogy mondjuk Dél-Amerikában megérkezett olyan eszköz, amit ugye be kell dugni a hálózatra, ezek úgynevezett elektromos hűtőkonténerek, ezeket megfelelően kezeli a kinti reptéri handling cég. Azt tudjuk, hogy Budapesten jól kezelik, mert a Budapest kargó az kimagasló ezen a területen, de nem tudjuk, hogy mi történik, hogy elmegy a légi vagy tengeri területen, azért használható, hiszen 7 plusz napot bír, de azért egy tengeri szállítás hossza hosszabb, mint 7. Különösen, ha megfognak a Hormuzi szoroszba.
2: Alkudozni kell, hogy átmehet-e, vagy nem, igen. Mekkora piac ez egyébként? Miről beszélünk? A teljes ezt a hűtős logisztikát, ha nézzük, és azon belül ez a speciális gyógyszerszállítási piac.
1: Alapvetően a gyógyszerpiac az elég dinamikusan fejlődik, vagy a gyógyszerlogisztikai piac elég dinamikusan fejlődik, és talán egy jó mérőszám erre az, hogy Európában, vagy Európában most már a gyógyszertermékek exportja az dupla olyan mértékű, mint a gyógyszertermékek importja, tehát itt egy közel 400 milliárd dolláros forgalomról beszélünk. Ez azt jelenti, hogy az EU külkereskedelmi mérleg ilyen szempontból pozitív, tehát jó helyen vagyunk ezzel a szolgáltatással, hiszen innen indulnak ezek a termékek.
2: Uh-huh. És mennyire kompetitív, hány szereplős, mert azért nem gondolom, hogy minden...
0: Ez ritka?
2: Minden családi vállalkozás abban gondolkodik, hogy beszáll a gyógyszer.
0: Hát most már igen, hogy hallja.
2: Ja, az lehet.
0: Klassz dolog.
1: ez a szolgáltatás, tehát ezt a szolgáltatást, az úgynevezett mi end-to-end szolgáltatásnak hívjuk, ezt meglehetősen kevesen tudják a piacon. Néhány nagy és monopól helyzetben lévő tengeren túli szolgáltató tudja ezt. Mit jelent ez az úgynevezett end-to-end szolgáltatás? Ez azt jelenti, hogy nem csak a termoegységeket adjuk és szállítjuk, hanem előkondicionáljuk ezeket. Tehát nekünk az akvizícióval érkezett hozzánk egy szakértői csapat, és átköltözött hozzánk egy úgynevezett laborterület, ahol ezeket a szállítóegységeket mi minden szállítás előtt előkondicionáljuk. És gyakorlatilag ez a úgynevezett one-stop shop, vagy end-to-end szolgáltatás, ez a piacon nagyon ritka.
0: Miért fontos az STI számára az akvizíció? Pont ez, hogy egy olyan szegmensben van jelen, ahol eddig nem.
1: Gyakorlatilag ez az egyik célja, hogy ugye annak ellenére, hogy a gyógyszeripari területen mi már meglehetősen aktívak voltunk jó ideje, ez a szegmens hiányzott, és azt gondoljuk, hogy ez teszi teljessé a szolgáltatást. Mondhatjuk azt, hogy a szolgáltatásunknak egy az csúcsdísze.
0: Uh-huh. Mennyire egyutas ez az egész rendszer? Tehát ezek a, mondj már, segíts ki, hogy ne dobozoljunk,
1: termorendszerek.
0: Ezek újra és újra felhasználható?
1: Igen, ezek több utas rendszerek. És ugye európai közúti szállítás területén azt teszi igazán kompetitívé, hogy visszapörögnek ezek a rendszerek, amik egyébként meglehetősen drágák. Légi szállítás esetén pedig, hogyha megéri, akkor szintén visszapörgetjük őket, tehát abszolút több utasak, többször felhasználhatók.
0: Jó, mennyire bővülő piacról van szó?
1: Ugye azt látjuk, hogy a vakcina gyártás, a biotechnológiai fejlesztés az folyamatosan bővül. Magyarországon ugye egyre több fejlesztés van, illetve a klinikai vizsgálatok és a klinikai tesztek is egyre nagyobb méreteket öltenek úgy egyébként, hogy ezekhez a vizsgálatokhoz vagy tesztekhez globális beszállítók szállítják egyre jobban be ezeket a vizsgálati anyagokat. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen egy növekvő piac. Tehát a technológia, ez a fajta technológia, ez folyamatosan fejlődik.
0: Kitekintve a logisztikából egy kicsit, ugye egy magyar fejlesztésről, egy magyar tudásról van szó, az STI meg egy nemzetközi cég tervben van, hogy ez a módszer, ez a know-how, ez így szétterítődik? Tehát nyitottak vagytok arra, hogy ebből ilyen nemzetközi, akár sikertörténet is legyen?
1: Igen, ez a határozott cél, és az akvizíciónak már az elején ez volt a legfőbb célja, hogy ezt a hazai fejlesztést, ezt kivigyük nemzetközi területre, és az STI hálózatában tovább használjuk.
2: Oké, hát sok sikert kívánunk ehhez. Köszönjük szépen, hogy beszámolhatunk erről a...
0: Nagyon érdekes volt, ritkán merülünk el ilyen speciális területeken, még a logisztikán belül is, de most okosabbak lettünk. Igen. Köszönjük szépen.
1: Köszönöm, sziasztok.
2: Csipes Péterrel beszélgettünk, az STI Hungary Kft. Ügyvezető igazgatójával.
3: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata hangzott el. A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
0: Nos, Mittandi jön a hírekkel, igen, aztán jövünk vissza, és hát
2: és
0: nem tudom, hát Marilyn Monroe-ról lesz szó, 100 éves lenne, szerintem kikaparná a szemünket, ha ezt megélhette volna, hogy valaki azt mondja rá, hogy 100 éves. Egy elég ellentmondásos figurája.
2: Még akkor is, ha 100 éves lenne.
0: Igen, ellentmondásos figurája volt Hollywoodnak, úgyhogy Katona Csaba történésszel fogunk megemlékezni róla. Jó lesz, maradjatok a készülékek közelében.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Egy jó vállalkozó mindent elintéz. Szóval most én intéztem el nektek valamit. A Telekom digitalizációs pályázatot. Jelentkezzetek, meséljétek el, hogy mi megy és mi nem a digitalizációban. És olyan digitális megoldásokat nyerhettek, amelyek 100% hogy bármilyen vállalkozásnak hasznot hozhatnak. Részletek a Telekom Hello Business-en. Elképesztő. ez is egy ország tuning. Telekom. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
4: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
3: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 4-én csütörtökön a főkertész DJ Rob. Van gerebjéd? Június 4-e Dürer kert DJ Rob. Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Rádió Café After Party. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink Nemzeti Innovációs Ügynökség KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A helyszínen Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long? Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város. Elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
5: Jó napot kívánok! Budapesten tart a műszaki mentés a pesti alsórakparton az Eötvöstéri villamos átjárónál, mindkét irányból nehéz a felhajtás a Széchenyi István térre. Tartanak a rendezvény utómunkálatai a Hősök terén, a befelé vezető oldal az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig, továbbra sem járható. Az Állatkerti körutat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Nehéz az előrejutás a pesti alsórakparton a Szent István parktól délfelé a Szabadság hídig és észak felé a Szabadság hídtól a Lánc hídig, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihály úttól befelé, a Tököli úton befelé a Hungária körút és a Baross tér előtt, majd a folytatásban a Rákóczi úton a Blahalújza térig, továbbá az Üllői úton befelé a Nagy körút előtt. Telített az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakasza a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi út is. A budai alsó rakpart a Petőfi hídtól északi irányban és a Margit hídtól délre, illetve a 10-es főút Solymártól befelé. Erős a forgalom a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontoknál mindkét irányban, valamint a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt. Kovács Botont, BKK Info.
6: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
3: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Ma Berlinben, holnap Párizsban tárgyal a miniszterelnök. Nem tudja kifizetni a dolgozóit Balázsi Gyula cége. Heves, trópusi vihar sújtja Japán déli részét. Melegszik az idő, és ma már többet süt majd a nap. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert ma délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár. Holnap pedig a francia fővárosban Emmanuel Macron elnökkel találkozik a kormányfő. Nem tudja kifizetni a májusi béreket a Lange Group munkavállalóinak, írja az Index. A NAV végrehajtási eljárása és bankszámla zárolás miatt a cégcsoport nem fér hozzá forrásaihoz, noha állításuk szerint ezek rendelkezésre állnak. A háttérben az áll, hogy a NAV több Balázsi Gyulához köthető céggel szemben végrehajtási eljárást indított, és egy bank is zárolta az egyik vállalat számláit. A cégcsoport emiatt várhatóan felszámolási eljárásokat indíthat. Folytatódik a Nemzeti Kulturális Alaphoz és Hankó Balázshoz kapcsolódó anyagok átvilágítása, írta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tar Zoltán közölte, hogy kikértek minden az NKA-hoz kapcsolódó dokumentumot és pályázatot. Több mint 3,2 milliárd forint bevételt ért el a Tisza párt a tavalyi év A tavalyi évi pénzügyi beszámolója szerint az összeg döntő része magánszemélyes adományokból származott, írja az Index. Összesen 178 olyan támogató volt, aki legalább 500 ezer forintot utalt, köztük több ismert üzletember és közéleti szereplő. A legnagyobb befizető többek között Bige László volt és felesége 100 milliós adománnyal. A magas árak miatt már az Otthonstart program sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat, derül ki a Duna House elemzéséből. Eszerint májusban éves szinten 13,3%-kal, havi szinten pedig 9,4%-kal maradt el a tranzakciószám az egy évvel korábbihoz képest. Az első öt hónapban 47 ezer ingatlan adásvétel történt, ez csak nem 13%-os éves csökkenés, és nyáron sem várható változás. Történetének egyik legjelentősebb üzemeltetési kihívását zárta le sikeresen a Budapesti Bajnokok Ligája döntőjének hétvégén a Vizer. A légitársaság három nap alatt csaknem 80 extra járatot közlekedtetett Budapest és London, valamint Párizs között. A rendkívüli menetrendet több mint 400 pilóta és légiutas kísérő szolgálta ki. A mérkőzéshez kapcsolódó időszakban a vállalat mintegy 100 ezer utast szállította magyar fővárosba. Heves trópusi vihar sújtja Japán déli részét, ahol eddig 9-en megsérültek, a legtöbben Okinaván, közölték a hatóságok. A vihar miatt mintegy 47 ezer fogyasztó maradt áram nélkül, mintegy 600 repülőjáratot függesztettek fel. A meteorológiai szolgálat földcsuszamlásokra, áradásokra és nagy hullámokra figyelmeztet, miközben a vihar észak felé halad.
3: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Nálunk felszakadozik, csökken a felhőzet és többnyire napos idő várható, futó záporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. Több helyen lesz élénk a légmozgás, a záporokat erős széllökések kísérhetik. A délutánra 23 és 29 fok közé melegszik a levegő. Holnap ismét több felé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk. A Balaton és a Velencei tó 19, a Tiszató pedig 22 fokos.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
3: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Megkapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcát is. Aranyhalastól, terüly-terüly asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
3: Szép jó napot kívánunk a kedves hallgatóknak. Ez a Millás reggeli. Megígértek, hogy cserélünk. Folytas, kérlek.
4: Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink. Ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, Gede Balázssal.
3: És Mihálovics Andrással. Elérhetőségünk 0630 6-os 98 0 98 0.
4: Ide lehet ne írjatok írni. Ide most már semmit, mert amit Léci. Eddig írtatok, az komplett idiótának minősít bennünket, ugyanis nem jól tudtuk, nem az az akkumulátor, nem az a forgalmi szám.
3: Miért nem azt kutatják?
4: És jóval szélesebb a termonukleáris logisztikának. Olvasszunk sót napenergiával, mindjárt megoldódik minden.
3: Majd ilyen szívózós hangulatban vannak a kedves
4: hallgatók. Kaptunk tőletek rendesen. Igen. Köszönjük szépen. A nemzet villámhárítója érdemrendet nyújtjuk át saját magunknak. Úgyhogy mindenki, aki technológiai frusztrációt érez, az ezen a számon megoszthatja.
3: Nyugodtan,
4: a nagy érdeművel mi benyeljük, és még csak vissza sem szólunk, és akkor most mindent nagy rózsaszín, meleg, puha vattacukorba fogunk burkolni, hallgatsak.
0: A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
4: Mert hogy 100 éves lenne a szőke bombázó, azaz Marilyn Monroe, aki viszonylag rövid ideig volt színésznőként aktív, de mégis popkulturális ikon lett belőle, és sajnos fájdalmasan fiatalon hagyta itt ezt földi síralom völgyet, de a részleteket Katona Csaba történészre bíznánk. Szervusz, szia. Jó reggel!
5: Jó reggelt kívánok! És hát igen, jogos a megközelítés, teljes mértékig ugyanis az a helyzet, hogy nagyon rövid ideig élt Marilyn Monroe, vagy születési nevén Norma Jean Mortensen. 36 év, ha meggondoljuk, nagyon-nagyon kevés, és nagyon-nagyon valószínű, hogy önkezével vetett véget az életének. Erről a mai napig folyik a vita. Ugye egy túladagolás okozta a halálát, a kérdés pusztán az, hogy ez véletlen volt, vagy nem véletlen. De hát oly mennyiségű barbiturát volt az ő szervezetében, ezt adagolta túl, hogy azt véletlenül nem lehet megtenni. Innen jönnek az összeesküvés elméletek, hogy esetleg meggyilkolták, de emellett sem túl semmi konkrétum.
4: Hát azért, mert hogy ugye a Kennedy-ekre esetleg olyan dolgokat tudott volna mondani az összeesküvés elmélet hívők szerint, amit hát a Kennedy-ek nem akartak hallani, és Amerika nyilvánossága elé tárni.
5: Így van, tehát logikája végül is van annak, hogy miért pont a Kennedy családot vádolták meg ilyesmivel, az megint egy más kérdés, hogy ahogy mondtam, konkrétumok nem állnak rendelkezésre, és hát mi az, ami a csillogó-villogó csokis, meg tejszínhabos, meg pezsgős élet mögött áll, igazából egy mérhetetlenül szomorú életút. És a helyzet ugyanis a következő, hogy már maga a gyermekkor is bonyolult volt. Tehát az édesanyja, már Marilyn Monroe édesanyja, mondjuk úgy, hogy bonyolult kapcsolatokban élt el az életét, és nem is tudjuk pontosan, hogy ki a biológiai apja Marilyn Monroe-nak, csak valószínűsíthető, hogy igazából nem az a Martin Edward Mortensen, akinek a nevéhez kötni szokták, hanem nagy valószínűséggel az édesanyja egyik alkalmi munkatársai bizonyos Charles Stanley Gifford, de hát ezt sem lehet pontosan tudni. És következő történt, hogy a bizony a státuszú édesanyja, akit úgy hívtak a Gladys, hát nem igazán volt mintaanya. Egyébként nagyon súlyos gondokkal küzdött, paranoia és skizofréniát diagnosztizáltak nála, tehát mielőtt még megvádoljuk pusztán azzal, hogy felelőtlen volt, azért látni kell az ő terheit is, mert a fiatal Marilyn Monroe, pedig nevezzük mostantól így, teljesen mindegy, hogy mikor milyen nevet viselt, állami gondozásba került. állítólag volt része szexuális zaklatásban. Szóval elég sok minden történhetett az ő fiatal korában, amit elég nehéz elképzelni. És nyilván egy kitörési pont is volt számára, hogy nagyon-nagyon fiatalon, 1942-ben 16 évesen férhez ment egy James Daherty nevű fiatal emberhez.
4: Hát ez olyan menekülők otthonról jellegű nász lehetett.
5: Hát még csak nem is otthonról, hanem ebből a totális bizonytalanságból, ugye igazából háztartásból lett, ott hagyta az iskolát, 16 éves, és utólag úgy nyilatkozott, hogy semmi nem volt, semmit nem jelentett számára ez a házasság, mert tényleg semmit. Ez egy ilyen tényleg menekülő otthonról volt, és ennél nem több. És aztán a film karrierje előtt azért még fotomodellként is csinált, úgymond karriert, ugye címlapány hát, volt.
4: Ilyen pin-up girl, ami ugye igen, ez a...
6: Az öltöző szekrények.
4: Öltöző szekrényeken még akkor volt rajtuk ruha.
5: Igen, otthonos években is láttunk ilyeneket, fogadjuk el.
4: Igen.
5: Nem, hogy a klasszikus 40-es, 50-es években, de azért tegyük rögtön hozzá, hogy akkor picit alacsonyabb volt a homloka, a göndör volt a haja és barna, mert ezt a szőke tündi-bündi imást, ezt aztán majd Hollywood erőlteti rá, annyira talán nem is kell erőltetni, mert tudja, hogy ezt az áldozatot meg kell hozni a karrierjét, de például magasabbá tették a homlokát, tehát egész egyszerűen volt egy olyan eljárás, hogy a haját egy ponton túl el lehetett tüntetni, szépen akkor ugye kiegyenesítették, platina szőkévé tették, nagyon-nagyon szőkévé tették. De ehhez az kellett, hogy először ugye valóban pin-up girl-ként legyen népszerű. Meg 1949-ben készült róla egy aktsorozat, ami aztán majd később kap jelentőséget. És hát 1950-től jön a nagy áttörés, amikor már filmszerepekben tűnik föl, az természetesen leinte csak ilyen pár percig, és ő a kedves és aranyos és mosolygós szőke lány ezekben a szerepekben. És ez a szerep rá is ragadt, és akkor itt most hadd komolyodjak el egy picit, hogy mit jelentette számára. Van két olyan visszaemlékezés, ami lehet, hogy pont abban a formában nem történt meg. Nagyon sokszor beszélünk erről, hogy egy-egy ilyen visszaemlékezés vagy anekdota az nem biztos, hogy pont úgy történt, de nagyon jellemző, szóval Truman Capote egyszer leírja, hogy részt vettek egy közös ebédem, és Madeleine elment a mosdóba, és nem jött ki sokáig. Capote aggódni kezdett, utána ment, és látta, hogy Marilyn Monroe mereven nézi a tükröt, és amikor megkérdezi tőle, hogy mit csinál, annyit mondott, hogy őt nézem. Tehát azt a Marilyn-t, akit csináltak belőle.
6: Aki lett, akivé lett.
5: Aki lett, igen. És akkor ezt le tudjuk kontrázni egy másik sztorival, ez pedig nem más, mint a tanácsadója, Susan Strasberg, aki meg elmesélt, hogy sétáltak az utcán, és senki nem figyelt fel rájuk. De békésen mentek, és nem értette, hogy lehet egy ekkora sztárt, mint Marilyn Monroe-t, nem vesztek észre. És akkor azt mondta, hogy Marilyn odafordult hozzá, és annyit mondott, hogy akarod látni, hogy ő leszek? És a leírása szerint akkor elkezdett máshogy járni, máshogy mozogni, és másodperceken belőle tömeggyűlt köréjük. Tehát gyakorlatilag ugye ebből az derül ki, hogy az ő
4: hát
5: imázó...
4: Hát megcsinálták akkor, kreálták, igen.
5: Abszolút, és ez megette őt, és erre mondta azt egyébként Billy Wilder, és ez szerintem egy nagyon erős idézet, hogy a házasságai azért mentek tönkre, mert Jody Maggio rájött, hogy Marilyn Monroe, Arthur Miller pedig arra, hogy nem az.
6: Aha.
5: Tegyük lényegre ezt a mondatot.
6: Igen.
5: Mert hogy a csillogó felszín mögött ott volt a magánéletnek az a súlyos válsága, ami magával hordozta, hogy soha nem tudott egy normális kapcsolatot folytatni. Rengeteg viszonya volt neki, nagyon-nagyon sok színészekkel, menedzserekkel, de hát itt kettőt kell mindenképp kiemelni, ami ugye messze túlmutatott ezen, az egyik Jody Maggio, tehát a szupersztár. Ugye Jody Maggio-ról azt érdemes tudni, sok minden más mellett, hogy ő ugye egy sportoló volt, nem is akármilyen, tehát egy baseballos, és elképesztő nagy legenda. Tehát ő legalább akkor a szupersztár volt baseball játékosként, mint Marilyn színészként, hosszú életet adott neki, 1999-ben halt meg, 1914-ben született, és a New York Yankees-ben játszott, tehát egyik legnépszerűbb csapatban, és hát ők egy állampárt alkottak, 1954-ben vette feleségül az akkor már szupersztár Marilyn Monroe-t, hát ez a házasság, ez egy bő másfél évig tartott. Egész egyszerűen nem működött semmilyen szinten. Van az a nevezetes jelenet, amikor ugye ha jól emlékszem, a 7 év várakozás című filmben, amikor ugye a Marilyn Monroe szoknyáját fellebbenti a felelőző csatorna, és ugye hát ezt a filmet egyébként Kaliforniában forgatták, de ezt a jelenetet ezt New Yorkba. És óriási tömeg bámulta a forgatást, és Jody Maggio-t állítólag rendkívüli módon zavarta, hogy idézem, hogy olyasmit lát a tömeg, ami csak az övé. Hát ugye Marilyn ellenben szoknyája. Egyébként végig jó kapcsolatban maradtak, és Jody Maggio nagyon-nagyon sokáig, évtizedeken át virágot vitt a feleséges, volt feleséges hírjára minden évben. De hát de hát nem tudtok együtt.
3: Meg hát a vállásuk után is néha azért úgy összesöndörödtek, és volt az a kapcsolat.
5: Hát igazából azt, hogy nem tudtak házaspárként együtt élni, az nem azt jelenti, hogy nem kedvelték egymást. És akkor ehhez képest ugye van a rendkívül sármos sportoló, Jody Maggio, hát ehhez képest 1956-ban Arthur Millerhez ment feleségül, aki ugye egy teljesen más karaktert képviselt. Mert egy ünnepelt írót, és ez a házasság egyébként 5 évig tartott, és ez is válással végződött, tegyük rögtön hozzá. Ugye itt utalnék vissza erre az előbbi idézetre, hogy hát ki mire jött rá. Nyilván ez egy, ami Billy Wilder mondott, így a 7 évi vágyakozás rendezője, az egy zanzásítás ennek az egésznek, hogy ki is volt Marilyn. És hát ki is volt Marilyn, például kevésbé ismert, szóval úgy imádott olvasni. 4-500 kötete volt otthon, klasszikusoktól, Dostoyevskytől kezdve, James Joyce-on át, Walt Whitmanig, Rainer Maria Rilkeig, ne felejtsük el, hogy a harmadik férje is író volt, és azt gondolom, hogy az otthon olvasó Marilyn az nem feltétlenül jelenik meg így a...
4: Nem, mert ilyen sztereotípiát, ő a szőke cicapapa, ha szabad ezt...
3: Aki forgolódik a
4: igen, mosolyog, szexiskedik, puszikát dobál, és ilyen tündi-bündi, nem éppen az elmélyült olvasás jut az eszébe az alakjáról.
5: Nagyon nem, és ugye ezt a szerepet, ezt átvitte a magánéletére is igazából. Olyan értelem, hogy ezt várták el tőle, és erre utaltam az előző idézetekkel. Most tegyük rögtön hozzá, hogy mind a mellett még dadogott is. Tehát meg kellett tanulnia úgy beszélnie, hogy le tudja küzdeni ezt a valószínűleg lelki késztetésből fakadó hátrányát. Viszont miközben beszédtaktikára tanították, és megcsinálták neki a hatalmas gyönyörű vörös ajkokat, a szőke tincseket, hát megtanították egy kicsit mélyebben, kicsit lassabban, ilyen búgva beszélni, ez a csábító, suttogó hang, ami a személyiségének egy nagyon fontos része lett, ez is úgy lett úgymond megcsinálva, és ezt a szerepet vitte el aztán nagyon-nagyon sokáig, amit meg tudott oldani még azzal, hogy 1953-ban ugye jön a Playboy magazin, Hugh Hefner munkája nyomán, és hát a legelső lapszám címlapján ki van, Marilyn Monroe. Ráadásul bent, a belső részén az újságnak pedig, ott meg a 49-ben a Tom Kelly által készített akfotósorozat. Tehát tulajdonképpen minden ilyen ráerősített arra, hogy ő a szőke lány. Rögtön hozzáteszem azonban, hogy ez mennyire árnyolható, hogy ott van például a Niagara című film. Most direkt nem ilyeneket mondok, mint van, aki forró szereti maga társait. De a Niagara az egy igazi filmnoár, és ott Marilyn Monroe végzett asszony, aki a férjét akarja megöletni. Tehát egy femme fatale-t játszik benne, ami azért egy teljesen más feladatsorral járt, és érdemes megnézni a filmet ma is, és hogy említsük meg egy rossz döntését is, ami nem csak rajta múlt, de hát egy elég ismert film, amit említettük Truman Capote itt, ugye az Álomluxus kivételben, ez egy klasszikus film, és ugye az egészen csodálatos Audrey Hepburn játssza a főszerepet.
3: Igen.
5: Oligo Lightly-t konkrétan. Na hát eredetileg Marilyn Monroe-nak szánták ezt a szerepet. És gondoljunk bele, hogy mennyire más karakter a két színész.
3: Igen.
5: Ugye, hogy így a mentális térképünkön őket nem fésüljük egybe, de végül is nem Marilyn-é lett ez a szerep. Igazából amennyire meg lehet ítélni az ő életét, az egyetlen dologról szól, hogy az a fajta showbiznisz, ami a klasszikus Hollywoodot jellemezte mondjuk ugye a 20-as, 30-as évektől talán a 70-es, 80-as évekkel bezárólag, az valami elképesztő nyomást gyakorolt az emberekre, és Marilyn-ről igazából azt lehet tudni, hogy végtelenül magányos volt. Tehát született egy szerep, ez a szerep, ez a kedves, aranyos, szőke, szexi szerep, egyszer valaki úgy jellemezte, hogy Marilyn az olyan, mint a tejszínhabos eper. Tehát, hogy ezzel lehet őt leírni. Ez igazából, ez rabul ejtette őt, és el is torzította. És valószínűleg tényleg önkezével vetett véget az életének, ami persze sokkot okozott Hollywoodban, meg szerte a világon. Amennyire tudni lehet, az öngyilkosságát követően Amerikában megugrott az öngyilkosságok száma. New Yorkban volt, hogy egy nap alatt 12 ilyen esetet regisztráltak. Ez nem biztos, hogy összefüggésbe hozható az ő halálával, de van, amelyik igen, született egy olyan búcsúlevél, amiben azt írta valaki, hogy ha a világ legcsodálatosabb és leggyönyörűbb nőjének nincs miért élnie, akkor nekem sincs. Ja, ha megnézzük ezeket a dolgokat, akkor azt látjuk, hogy iszonyatos ára volt az ő sztárságának.
4: Csaba, hol ment félre? Mert ugye most itt viszonylag gyorsan eljutottunk oda, hogy önkezével vetett valószínűleg véget az életének, de hát a halála előtti néhány év az igen kusza, igen viharos, igen nehezen dokumentálható, és hát ugye elég magasra jutott, mert ugye a nyitányban megbeszéltünk a Kennedy-ekkel ápolt kapcsolatáról.
5: Így van.
4: Szóval itt hát, mi történt az utolsó néhány évben?
5: Az azt mondom, hogy ha nagyon nyersen akarok foglalkozni, nem ment félre, hanem majdnem úgy kódolva volt, hogy ez lesz a vége. Ugye van egy nagyon szép lány, aki még szebbé teszi magát a siker érdekében, És hát ez a Hollywood, ez a showbiznisz, ez egy elég embertelen környezet, ami egyre több és több és több áldozatot követelt tőle, egyre több önfeladást, és ne legyenek illúzóink, azért akadt a férfiak az életében, akik kértek tőle ezt, azt neki pedig egész egyszerűen nem volt más eszköze, mint hogy hozzáidomoljon ezekhez a dolgokhoz. Most ami a John Fitzgerald Kennedyvel való kapcsolatát illeti, hogy ez máig vitatott, hogy volt, nem volt, ugye, hát ennek a legismertebb eleme nyilván az a bizonyos énekes köszöntés, a Happy Birthday Mr. President. Viszont valószínűleg ez a fajta életmód, ez a folyamatos kompromisszum, ez az állandó megalkuvás, önfeladás, a folyamatos szerepjáték, ez egész egyszerűen felemésztette minden lelki erejét. Uh-huh. Képzeljünk el egy gondolkodó embert, akinek tényleg az egyik férje egy író, aki szeret olvasni, akinek van személyisége, és ezt jószerivel olyan szinten kell háttérbe szorítani, hogy már szinte semmi nem marad belőle, már pedig nincs ember a földön, akinek a teherbírása határtalan lenne.
3: Főleg nem úgy, hogy azért egy érzelmileg labilis, tehát ilyen mentális nagyon problémákkal is.
4: Hiszen problémás gyerekkora volt, ugye igen, azt is hozta magával.
5: Zaklatták szexuálisan nagy valószínűséggel, akkor az az érzés, hogy nem kell anyámnak, akkor az az érzés, hogy ki tudja, hogy ki az apám. Tehát ugye mit látod? Bizonytalan széteső kapcsolatokat, a létének a szükségtelenségét bizonyos értelemben, és akkor azt, hogy igazából azzal tud előrejutni, hogy megalkuszik, meg azzal tud előrejutni, hogy kedves férfiakkal. Ezt egy darabig talán el lehet viselni, de hogy egy idő után ez az életvitel gyakorlatilag kizárólagossá válik, sőt elvárássá válik a külvilág részéről, amelyik megtolja ezt azzal, hogy én legyek a kedves, mosolygó, szőke, buta, szexi lány. Ez valószínűleg olyan szinten roppantotta meg az ő lelkét, hogy egész egyszerűen nem bírta tovább, és ez egy hatalmas nagy figyelmeztetőjel kellett volna, hogy legyen egész Hollywoodnak, hogy hát nem biztos, hogy bármi az ég egy adta világon ér ennyit. Nagyjából ugyanarról beszélünk, mint amikor fölmerül, hogy az a fajta viselkedés forma, ami mondjuk egyes úszóedzőket jellemzett, most nem mondom direkt nevet, aha, az ére annyit, hogy tapsolhassunk egy olimpiai aranyéremnek, és erre egyetlen lehetséges válasz van egy gondolkodó és érző ember részéről, hogy nem. Igen. És itt is ugyanez a helyzet.
3: Világos. Nagyon jó, hogy beszélgettünk róla, hogy egy olyan arc és egy olyan alakról van szó, aki hát szerintem mindenkinek így azonnal fölugrik. Tényleg egy...
5: Ez annyira így van, hogy egyszer olvastam egy olyan értékelést, hogyha meg kell amerikai ikonjait nevezni, a három legnagyobbat, akkor Elvis Presley, Marilyn Monroe és ami kiegér.
3: Igen, el tudom képzelni, hogy ez egy jó sorrend. Igen.
5: Nekem meg óvatatlanul eszembe jutott, hogy Donald Kacsa róla, meg Donald Trump, de most már nem mennék el ebbe az irányba.
3: Igen, valószínű, hogy bővül a sor szerintem lassan Trump elnök úr
4: fel fog zárkózni. Hát maga volt az amerikai álom, nem véletlenül, hogy ilyen popkulturális ikon lett, ugye Andy Warholnak az alkotása hát klasszikussá vált azóta róla.
3: Több színben megjelenő.
4: Ha valaki bárhol a világba kiejt ezt a nevet, mindenki tudja, hogy kiről van szó.
5: Gondoljunk bele, hogy sajnos hány éve nincs már köztünk, és ennek ellenére bárkinek mondom, hogy Marilyn Monroe tudják, kiről van szó.
4: Igen.
5: De hogy nyomot hagyott, az nem kérdés. Itt szerintem a legfontosabb az, hogy pontosan tudjuk azt, hogy a csillogó álca mögött lássuk azt a tragédiát is, amiről beszéltünk. Ez legalább annyira fontos, mint az, hogy milyen filmekbe szerepelt, meg hogy milyen műképet jelenített meg.
4: Én találtam egy idézetet, egyik életrajzírója ezt írta róla: a legnagyobb tévhit, hogy buta volt, a második, hogy törékeny, a harmadik pedig, hogy nem tudott színészkedni. Messze volt attól, hogy buta legyen, bár nem kapott formális oktatást, és erre nagyon érzékeny volt, de valójában nagyon okos volt és nagyon kemény. Kellett is, hogy legyen mindkettő, ha le akarta győzni az 50-es évek stúdió rendszerét, már mint ugye itt a filmiparról
5: van szó. Így van. És ugye itt van a kulcsmondat, hogy valóban nagyon erős volt, de annyira erős nem lehet, hogy ezzel a birodalommal szemben menjen, és a működési elveivel és a struktúrájával.
4: Igen. Hát...
3: Jó, nagyon szépen köszönjük, hogy megemlékeztünk róla, hogy nagyon tragikus a fiatalon vetett véget egyelőre most ez a hivatalos narratíva, de ahogy említetted, ugye fölmerült az idegenkezőség is, ezt nem tudni, ugye egyelőre nem támasztja alá bizonyíték, de klassz, hogy beszéltünk róla. Köszi szépen, Csaba, szép napot kívánok!
5: Bárhogy is van, nyugodjon békében, igen, köszönöm a figyelmet, szervusztok!
3: Katona Csaba történésszel beszélgettünk, az éppen ma 100 éves lehetne a szőkebombázó Marilyn Monroe.
0: Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
2: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
2: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
5: Szabad strandok a Duna mentén, ahol a folyó megtanít lelassulni. A Duna egyik legszebb, mégis sokak által meglepően ismeretlen szakasza Koppánymonostornál, Komárom mellett található. Jól kiépített strand lévén van zuhanyzó, pelenkázó, biciklitároló, a szezonban pedig úszómesteri szolgálat is, így a vízisportok kipróbálására is van lehetőség. Budapesthez közelebb, de hangulatában már kisvárosi, barátságos fürdőhely a Szentendrei Postás strand. Ez az egyik legismertebb és legmegbízhatóbb dunai szabad strand a környéken. Rendezett part, fokozatosan mélyülő víz és árnyékos részek jellemzik. Szintén a főváros közelében található a Gödis szabadstrand. A hosszú, füves partszakasz és a nagy fák egy klasszikus nyári délutánhoz tökéletesek. A Kisoroszi sziget csúcs gyönyörű természeti képződmény, amely különleges fürdőhelyet biztosít a Dunán. Itt a part fokozatosan mélyül, a víz hőmérséklete könnyen eléri a pancsoláshoz és úszáshoz tökéletes tartományt. A Verőcei Dunapart kicsit olyan, mintha egy kis kikötővárosban lennénk. Part mentén padok, fák, kis tégek és egy olyan nem sietünk sehova hangulat, amiben ritkán van részünk hétköznap. Duna Bogdány. A víz lassan mélyül, rengeteg fa alá behúzódhatunk a nap elől, a folyó íve pedig olyan helyet formál, ahol a fürdőzés egyszerre nyugodt és felszabadító.
4: Hello Hungary a Rádiókafén. Holnapra is van ötletünk.
6: Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
0: Millás reggeli. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
7: Kedves ugó üzletkötő, vonalunk utolsó végén. Szia, jó reggelt!
8: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
7: Miről tudsz nekünk beszámolni? Hogyan nyitott a börze?
8: Borzasztóan jó, hogy magyar GDP adat jött ki ma reggel jó órákba, fél 9-kor.
7: Borzasztóan jó. Mint,
8: hát 1,7%-os emelkedés.
7: Hát és az honnan hát szedni?
9: Minuszhoz meg a nullához képest, hát tényleg jó, borzasztóan jó.
8: Ez minden nézőpont kérdése, de jobb, mint ami volt az elmúlt években.
7: Igen, igen, abszolút.
8: Hóval ezt hozzá kell tenni, hogy ilyen téren amúgy jó lesz a GDP adat, és a forint az meg se rezdült rá, mindenki várta. Vagy kvázi tudták az emberek, hogy jó lesz. De a magyar bőrz amúgy jól teljesít alapvetően. 130.145 ponton van a budapesti értéktőzsdei indexe.
7: Az derék.
8: És 4-ből 3 blue chip is emelkedni tud jelen pillanatban. Kiemelkedik a tömegből az OTP. Több mint másfél százalékos pluszban van. 41.730-nál van a jegyzés, több mint 700 milliós forgalomnál, 9 óra 38 perckor. Míg a Richter és a Magyar Telekom fért fel még a dobogóra. A Richter 12.650 forinton van, közel 1%-os pluszban, míg a Magyar Telekom 2680 forintnál, közel 1%-os pluszban. Szóval, hogy jók alapvetően a magyar tőzsdén a blue chipek. A MOL egyedül, ami kicsit így sereghajtó, mondjuk azt. 3908 forintnál van, kicsit felszerzékos mínusz közelében, de alapvetően a forgalom az elhanyagolható, de mindenféleképpen jó.
7: A MOL-nál elhanyagolható, vagy összességében?
8: Állás tudom menni, nincsen túl nagy forgalom most a budapesti tőzsdén, viszont kiemelendő az is, hogy alapvetően az egész régióban, meg Európában jó hangulat, szóval...
7: Az mit jelent? Mit mutatnak azok az indexek? A nagyobbak, London,
8: az Párizs... Osztrák, a...
7: Igen, osztrák, igen,
8: a DAX is közel 100%-os pluszban van 25.245 pontnál, a franciák is 8.220 pont felett vannak közel 100%-os pluszban, a londoniak is 10.380 felett vannak, ők közel 100%-os pluszban, szóval ők nem annyira szépek, de megsüvegelendő így is a teljesítményük.
7: Igen, és akkor azt mondod, hogy a forint az stabil marad, gyakorlatilag változatlan az elmúlt
8: napok. Végre így az a mondás, stabil, mint a forint. Szóval 355 forint és 5 fillért kell fizetni 1 euróért, még 1 dollárra 304,85 fillért, szóval rettentően jók vagyunk így a nyár beköszöntével. Nem ez szokott lenni a tendencia, így az elmúlt évek tapasztalatai alapján, de most egyre úgy tűnik, mint a forint az tovább akar menni a 350-es szinthez, és nagyon jól teszi.
7: Jó, mi van ma kedd? Hát gondolom sok izgalmas adat nem lesz ezen fölül, mert azért ez a GDP adat idehaza, ez tényleg egy...
8: Magyar, európai infláció lesz alapvetően, még itt is a magyar munkaerőpiaci adat kicsit.
7: Hát jól elbagatellizáltam ezt a keddet, hogy itt nem nincs itt semmi látnivaló, ahhoz képest azért...
8: Igen.
7: Igen. Jó, oké, akkor ez még tartogathat izgalmat, úgyhogy nem fogtok ti sem unatkozni. Nagyon köszönjük a beszámolót. Ó, igen, igen, szép napot, szia, szia. Kedves Ugó üzletkötő, számolt be nekünk a tőzsdékről.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szüleid

0: kívánok!
1: Tavaly jó sikerült!
0: Semmi nem fáj, ti is ugyanolyan érintettek vagytok, mint
2: igen.
0: én. De mielőtt széttrollkodnátok az egészet, én gyorsan elmondom a legfontosabbakat,
2: na,
0: amelyek nem mások, a tényadatok. Hogy most nyírom itt a füvet a körletben, ahol majd jövő szombaton remélhetőleg...
2: Hát akkor ott lesz még egy köröd.
0: Igen.
1: Szerencséd van, hogy megvártad június második napját, mert most leszúrtunk volna, hogy a ne nyírj füvet májusban elvasz smafú-e mórod, de okafogyottá vált.
0: Szerinted half no tilt, én most ezt mondom, amit kell, le kell vágni,
2: igen,
0: amit meg nem, azt meg nem vágom le, de ezt majd mindenki megnézi
1: azt
0: magának.
1: Jó. Azt majd letiporják a pestiek.
0: Nem baj, nem fáj eszem, csak érted, lássanak ilyet is.
1: Igen.
0: Az a legfontosabb, hogy ott fönt a bűnös városból is, aki ide lejön majd, az láthatsz, hogy megy az agrárium, de tavaly ugye május 31-én volt ez az úgynevezett lemez átadó buli, azért tettük két héttel későbbre, hogy élhessen a cseresznyefa.
2: Nagyon jó.
0: És
2: befoghasnak az illusztris látogató közönséget, hogy szedjék le neked.
0: Így, és önmaguknak is, ezen az esetén nem fogok odafigyelni, hogy ki mennyit viszel.
2: Az az
0: nem
2: jó.
0: Fogyott el
2: ez
0: semmi.
2: Az én helyem.
0: Na.
2: Nagyon jó.
0: Na, úgyhogy lesz bevétel is, meg lesz mindenféle kafaság, de a lényeg azonban az, hogy mi se tudtuk, hogy így alakul, hogy ilyen jó sikerül a tavalyi kis bakelit válogatásunknak a hivatalos átadó bulija, és ilyen elképesztő jó társaságban keveredünk, legalábbis a feleségem, mert ugye én távon tartom magam a társaságtól, én csak felülről a VIP-ből nézem majd, hogy mi történik. Szóval, hogy idén is elkészült ez a lemez, és az magában csak az origó, hogy volt 100 olyan állampolgárunk, vagy honfitársunk, hogy szokták ezt mondani mostanában, aki úgy belevette ebbe a sztoriba előre, hogy azt se tudta, hogy mit fog rajta hallani, lehetett volna Frank Zappának a csendje is.
2: És azt még mindig nem tudják, az most majd az átadón derül ki, hogy mi a...
0: Nekem már nincs ráhatásom erre, mert aki akarja, majd publikálja, én nem mondtam el senkinek.
2: Aha.
0: Nekem ez ideig volt fontos. Az biztos, hogy azok a külföldi kiadók, akik segítettek abban, hogy ez tényleg egy fantasztikus, lehet, hogy nem tudok objektív nyilatkozni a saját válogatásomról, de hát tudod.
1: Elnézzük ezt neked.
0: Nézzétek, ennyi idő után nézzétek el nekem. Szóval ők maguk is teljesen odáig voltak. Egyrészt, hogy kaptak hozzá bort is, ahogy itt majd jövő szombaton, akik mázlisták és eljönnek, meglátják. Másrészt pedig ők is úgy ítélték meg, hogy ez azért nekik is presztízs egy ilyen cuccon rajta lenni. Úgyhogy nagy erőkkel készülök arra, hogy majd jövőre lesz ilyen ugyanígy, nem lesz több példányszám, mindig csak 100, de ez a buli abból a szempontból lesz nyitottabb, és akkor itt 2B egy picit a tavalyihoz képest. Nagy nyomásnak engedve egy pár jegyet visszatartottunk, és nem csak azok jöhetnek el, akik rendelkeznek a koronggal, hanem beengedünk néhány olyan barátunkat is, ismerősünket, vagy egy érdeklődőt, aki most majd a tetveipince.hu körülnéz, és rácsap arra pár belépő lehetőségre, ami még hátra van, hogy ők is itt lehessenek, tehát hogy nem muszáj, hogy ez egy ilyen nagyon szürkörű legyen. Jó éreztük magunkat. Szerintem az Andris erről többet tud mondani, ha akar, ott nektek is bent,
2: meg
0: de én
2: Zács.
0: Nem tudok, meg az, hát azt nem is mondom, őt meg ki sem merem ejteni a nevét,
2: igen.
0: Szóval, hogy idén sem ígérhetek semmi fancyt, semmi hipsterséget, nem tudok elmondani semmi olyan kifejezést, amit én magam sem értenék. Ez egy nagyon, nagyon egyszerű kis történet lesz, itt azért jövünk, hogy együtt legyünk. A csocsó kim van, lesz mit enni, lesz mit inni, és az, hogy az Infragandi fog zenélni mellettetek.
2: Hát ez egy komoly biztosíték.
0: Én azt mondom így, magamban megfogalmaztam azt az egy mondatot, hogy tavaly ugye a Cyborg Templár volt itt velünk, hogy ha van két olyan DJ, akinek nagyon sokat köszönhet ez az ország, hogy az ízlése valamilyen irányba el tudott indulni, és tényleg most ezt őszintén mondom, minden objektivitásomat összeszedve, ami csak

0: maradt bennem, hogy ez a két csávó, amit az elmúlt 30 évben így letett, a gatekeepereknek hívják, nem tudom mi a, majd az Andris megmondja, hogy hogy van ennek a
1: házőrző
0: magyar
1: kutya.
0: Házőrző kutyák, ők a magyar ízlés házőrzik kutyaként. Szóval ez lesz, szóval ilyen egyszerűen.
2: És ez olyan erős, ugye, hogy ezt kell egy picit visszahúzni a Mihálovics András és az Ács Gábor szettjével.
0: Nem,
2: hogy...
0: én sem értem, hogy mitől van nektek olybás kultuszotok, hogy azt hiszi a nép, hogy ti zenélni is tudtok, de már ez se érdekel, hidd el, csak legyünk együtt, elengedtem már ezt, nem a ego kérdés, nem fáj egyáltalán. Úgyhogy...
2: Végül is túl lehet lenni rajta, ugye?
0: Végül is túl lehet, elkészülnek a fontos képek, tényleg eszünk, iszunk, kicsit beszélgetünk, jó. És ennyi az egésznek a célja, csak jövő szombaton.
2: Hát legyen így, akkor ott találkozunk, akikkel találkozunk, és hát akkor azért élesítsd a fűkaszát, ott még egy köröd lesz szerintem addig, hogy ha már ma is vágsz, akkor hogy az jó, rendben legyen.
0: Többet nem vágok, mert itt a beköltözött madarak már nézegetik, hogy ki ez a hülye itt, aki
2: Isten ments.
0: Úgyhogy itt az organikus kertben, tudod, hogy nem nagyon. Ha valaki tényleg érdekel, akkor a csetveipince.hu oldalán még esetleg, ha szeretne jönni, azt megteheti. Nektek meg innen is köszönöm, és megígérem, hogy itt is meg fogom köszönni, ha el nem felejtem.
1: Semmi, ne viccelj. Rendkívül kellemetlen lenne.
0: A legendák egymás között.
2: Oké, ezt a Frici, ott találkozunk.
0: Nagyon szép napot mindenkinek.
2: Neked is, örülünk, hogy beszéltünk. Szia.
0: Ne jövő kedden gyertek, jövő szombaton.
1: Jó.
2: De jó, hogy mondtad.
0: Ugye?
1: Az utolsó
0: pillanatban. Ha akartok egy kicsit hajtást válogatni, jöhettek akkor kedden is.
2: Jó, rendben, megfontoljuk. Köszi még egyszer.
0: Sziasztok.
2: Mán Csetvei Frigyes, akkor Nesta volt a beszélgető partnerünk, és
1: közben is tud interjút.
2: Igen, a közben is rátok gondol, és melegen invitált mindenkit a jövő szombati partijára. Szerintünk jó lesz.
3: A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
2: Egy kedves hallgató azt írta, ez a tag úgy beszél, mintha be lenne rúgva. Hát végül is egy szőlész borász. Még ha nem iszik is már.
1: Óriási öngól lenne, ha a fűnyírás közben, ugye?
2: Igen.
1: Szerintem, hogy mert már... itt most nem egy zsebkendőnyi hobbitelekről van szó, úgyhogy ha azt ott úgy próbáljuk lehozni, hogy akkor látszik, hogy nem a vidéki élet nem minden aspektusában merült el, aki ezt gondolja.
2: Igen. Na, hát kérem szépen, köszönjük szépen a megtisztelő
1: figyelmet. Ezért mentek cseresznyét szedni a TSZ-be, ezt mondd már el. Ja, azt mondta velük, hogy állandóan énekelni vagy fütyülni kell, hogy ne sokat tegyünk. Engem megkergetett, mert azt mondta, nem tudok fütyülni sem énekelni, mi lenne, ha én tapsolnék?
2: Igen, és a rádióban vállalhatatlan minősítő jelzőkkel illette azt a felügyelőt, aki ezt tette. Hát,
1: valaki megkérdezi, hogy mit jelez vissza? Még ott az, még egy elejebb az.
2: Hát azt szeretné, hogy akármennyire szeretjük attól a Csabát, valahogy nagyon nehezen érthető.
1: Hát ez, hangzáson tud.
2: Ez az első.
1: Hát ez ő, ilyen mert típus. Hol odafordul a készülékhez, hol nem fordul oda. És ezt, hogy is mondjam, csak nem tudjuk élőben kontrollálni. Ha itt van, akkor persze igen, de telefonon nem. Na mindegy, szóval ez van.
2: Meg hát ez lehet készülék probléma is, hogyha egy autóban például nagyon sok a mély rajta, akkor lehet, hogy azért is hangzik így. Ez a Nesta volt, a neoborász. Mindent értek. Tette hozzá az a kedves hallgató, aki szerint úgy beszélt, mintha be lenne rúgva.
1: Na, hát ez volt már a Millás reggeli. Nagyon szépen köszönjük kitüntető figyelmeteket, igyekeztünk rászolgálni. Nehéz menet volt, én évszázadokat öregettem biológiailag is, mert mire összehoztuk az Uppsalai Egyetem fizikusát, az,
2: hát az egy
1: sok
2: picit,
1: álmatlan éjszakán van benne.
2: Volt,
1: de reméljük, ti legalább jó szórakoztatok, remek társaságba repül az idő. Köszönjük a kitartó figyelmet, figyeljünk oda mikrobiomunk állapotára, hogy biológiai korunkat feltornázhassuk, és a doboz légzéssel a stressz is csökkentjük ugyanezen okból. Viszont egyetlen egy cél van, hogy a GDP-t is termeljük, ha már rendben a mikrobiom és alacsony a stressz szint.
2: Sziasztok!
1: Marabara.
3: véget ért a mese mára. Zárul a millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
4: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
3: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
5: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges! Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot! És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket! A Vegetával az igazi a grill hangulat!
3: Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
6: Jó napot kívánok! Budapesten balesetben sérült gépjárművek vesztegelnek az Erzsébet hídon Pest felé a március 15-et érnél. Telített az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakasza a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi út is. Erős a forgalom a pesti és a budai alsó rakparton, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban, a Váci úton és az Üllői úton befelé a nagyobb csomópontoknál, továbbá a Szélkálmán tér, a Hősök tere és a Baross tér közelében. Tartanak a rendezvény utómunkálatai a Hősök terén, a befelé vezető oldal az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig továbbra sem járható. Az Állatkerti körutat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárták az Olof-Palme sétányt a Hősök tere és a Verona-Angyalai utca között csütörtök estig. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Kovács Botont, BKK Info.
7: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
8: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
3: Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: 3,2 milliárd forint bevételt ért el a Tisza párt tavaly. Egy hónapon belül megszűnnek a budapesti parkoló automaták. Súlyos orosz légitámadás érte hajnalban Kijevet. Melegszik az idő is, ma már többet süt majd a nap. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Berlinben és Párizsban tárgyal a napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert ma délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár, holnap pedig a francia fővárosban Emmanuel Macron elnökkel találkozik a kormányfő. Több mint 3,2 milliárd forint bevételt ért el a Tisza párt tavaly. Az összeg döntő része magánszemélyek adományaiból származott, írja az Index. Összesen 178 olyan támogató volt, aki legalább 500 ezer forintot utalt, köztük több ismert üzletember és közéleti szereplő. A legnagyobb befizető között volt Bige László és felesége 100 milliós adománnyal. A magas árak miatt már az Otthonstart program sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat, derült ki a Duna House elemzéséből. Eszerint májusban éves szinten 13,3, havi szinten pedig 9,4%-kal maradt el a tranzakció szám az egy évvel korábbihoz képest. Az első öt hónapban 47 ezer ingatlan adásvétel történt. Ez csaknem 13%-os éves csökkenés, és nyáron sem várható változás. Jelentősen átrendeződött a magyar közszféra bérszerkezete 2019 és 2024 között, derül ki a GKI gazdaságkutató elemzéséből. A béremelésekkel az orvosok jártak a legjobban. Az általános orvosok reálkeresete több mint kétszeresére nőtt, míg a szakorvosoké 78%-kal emelkedett. Ezzel szemben az ápolók és asszisztensek bére csak 39%-kal nőtt reálértéken, ami jelentős bérfeszültséget okozott az egészségügyben. A pedagógusok keresete több mint 50%-kal emelkedett reálértéken. A rendvédelmi és fegyveres szerveknél ugyanakkor a bérek növekedése elmaradt. A közszférában ma a szociális munkások keresnek a legkevesebbet. Egy hónapon belül megszűnnek a parkoló automaták a fővárosban. A parkolás kizárólag mobil alkalmazáson vagy SMS-en keresztül lesz elindítható. A főváros ezzel egyidejűleg júliustól 25%-kal emeli a parkolási díjakat, és 2027-től megszűnik a zöld rendszámos autók díjmentes parkolása is. Súlyos orosz légitámadás érte hajnalban Kijevet és több ukrajnai nagyvárost. A fővárosban 4-en meghaltak és legkevesebb 50-en megsebesültek. Kijev 10 városkerülete közül 8-ban rongálódtak meg lakóházak is, többen a romok alatt rekedtek. Nyipróban az eddigi adatok szerint 6-an vesztették életüket, 33-an megsebesültek. A kelet-ukrajnai nagyvárosban a törmelékek alatt szintén túlélők után kutatnak. Akár egy héten belül létrejöhet az iráni-amerikai megállapodás Donald Trump szerint, miközben a tárgyalások továbbra is intenzíven zajlanak. Az amerikai elnök az ABC News-nak azt mondta, az Iránnal megkötni tervezett egyesség jobb lehet egy katonai győzelemnél. Ugyanakkor még nincs végleges megállapodás, mert módosításokat akar. Közben az NBC-nek azt is jelezte, hogy a tárgyalások akár átmenetileg meg is szakadhatnak.
3: Időjárás a Rádió Cafén.
9: Ma csökken a felhőzet, és többnyire napos idő várható. Futó záporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. Több helyen lesz élénk a légmozgás, a záporokat erős széllökések kísérhetik. Délutánra 23 és 29 fok közé melegszik a levegő. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk. A Balaton és a Velencei tó 19, a Tisza tó 22 fokos.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Egy bizonyos fiatal párizsi születésű soul-énekes szereti egyedül járni a világot, ahogy 26-os dalszövege is bizonyítja. Korábbi utcazenéléssel egybekötött vándorlása során Memphisbe vezetett útja, ahol egy helyi, sokat látott blueszenész, a The Young Old becenevet adta neki, mert fiatalos arca koros énekeshez illő, karcos hangot takar. Az ajándékba kapott álnév annyira megtetszett a titokzatos franciának, hogy annak T.Y.O. kezdőbetűiből megalkotta művésznevét. Onnantól kezdve T.Y.O.-ként ismeri őt a világ soul zenét szerető része. Inkognitója olyan szinten tükrözi valós énjét, hogy úgy döntött, igazi nevét nem is árulja el közönségének. Wow!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Red Hot Chili Peppers Give It Away című Grammy-díjas lágerének videójában a rendező, Stefan Sadnaui, aranyszínű festékkel vonta be a hiányos öltözetű tagok bőrét. Mivel azonban a klip végig fekete-fehér, ezüstösnek tűnnek.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: De ki gondolta volna, hogy Bruce Lee munkásságának hatása nem áll meg a 70-es évek harcművész filmjeinél, hanem elér egészen a 2020-as évek indie popjáig. Persze ne várjuk, hogy a New York-i születésű Nashville-ben alkotó Katie Schechter klipjeiben kungfu mozdulatokkal és nunchakus mutatványokkal kápráztassa el a közönségét, de az énekesnő 25-ös Run River Run-dal szövegében bevallottan merített a sárkány közbelép sztárjának filozófiájából. Lee nevéhez köthető az ellenálló képesség művészetének fogalma, amely Schechter értelmezése szerint annyit tesz, méltóság teljesen mozogjunk együtt az élet kihívásaival, vagy kerüljük ki őket, ahelyett, hogy frontálisan feléjük rohannánk. És csatt!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel, Madeira specialistája.

0: Horváth Tamás, június 26, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
2: Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est élő uzsonnakamat meetup és Business Fest Radio Café After Party. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink Nemzeti Innovációs Ügynökség KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses lábikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A helyszínen Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long?
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Beastie Boys Sabotage című klasszikusát tradicionális rock hangszereléssel adta elő. Ed Rock gitáron játszott, MCA basszusgitáron, Mike D pedig a dobokat püfölte. DJ Hurricane csupán némi scratchet pakolt hozzá. A dal videoklipje, amelyet Spike Jonze rendezett, a 70-es évek krimieit parodizálta. A csapat tagjai játszották benne az összes szerepet, képzeletbeli művészneveken alakítottak képzeletbeli kopókat és rossz fiúkat.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 1972-ben Gilbert O'Sullivan, soft rock énekes, Alone Again Naturally című dalával vezette a Billboard Hot 100 slágerlistát. Ez volt az első alkalom, hogy ír előadó number one lett Amerikában. 1987-ben Szent Patrick szelleme a U2-ra mosolygott. Két kislemezük, a Vidor Without You és az I Still Haven't Found What I'm Looking For is a csúcsra tört oda át. 1990-ben U2 helyett a Nothing Compares to You volt a sláger, ügyeletes ír Sinéad O'Connor trónolt az első helyen az Egyesült Államokban. Aztán 34 hosszú évig koboldok, zöldre festett folyók és háromlevelű lóherék sem segítettek ír előadóknak megismételni elődeik sikerét. Egészen hozzá a 2024-es mentőötletéig. Dalszövegében ötször elismételte, hogy tisztán szereti a viszkit, és a Too Sweet-et már is Billboard listavezető pozícióba repítette az írek szerencséje.

0: Szevasztok, Bércesi Róbert vagyok a Hiperkarmából, hallgassátok ti is a Rádiókafét.
1: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
3: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
1: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
3: És hol vannak a gyerekek?
1: Olvasnak. Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 hold támogatója az Erste. Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
5: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
1: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 4-én csütörtökön a főkertész DJ Rob. Van gerebjéd? Június 4-e Dürer kert DJ Rob. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
6: A tavalyi táborban olyan finom pizzát sütöttünk, hogy olyan finomat én még nem is ettem.
7: Nem kell étterem, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
8: Ma Berlinben, holnap Párizsban tárgyal a miniszterelnök. Nem tudja kifizetni a dolgozóit Balási Gyula cége. Heves trópusi vihar sújtja Japán déli részét. Melegszik az idő, és ma már többet süt majd a nap. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt-Andi. Berlinben és Párizsban tárgyal a miniszterelnök. Magyar Pétert ma fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár, holnap pedig a francia fővárosban Emmanuel Macron elnökkel találkozik a kormányfő. Jövő évtől vezetné be a kata új szabályait a kormány, erősítette meg a pénzügyminiszter. Kármán András az országgyűlésben hangsúlyozta, érdemben terveznek változtatni a mostani szabályokon, úgy, hogy a munkáltatók ne használhassák a katát a munkaviszony kiváltására. Megoldást akarnak találni arra is, hogy a katás vállalkozók sem maradjanak nyugdíj nélkül. Nem tudja kifizetni a májusi béreket a Lange Group munkavállalóinak, írja az Index. A NAV végrehajtási eljárása és bankszámla zárolás miatt a cégcsoport nem fér hozzá forrásaihoz, noha állításuk szerint ezek rendelkezésre állnak. A háttérben az áll, hogy a NAV több Balási Gyulához köthető céggel szemben végrehajtási eljárást indított, és egy bank is zárolta az egyik vállalat számláit. A cégcsoport emiatt várhatóan felszámolási eljárásokat indíthat. Oroszi Beatrix lesz az új országos tisztifőorvos, Szepesdi Zsuzsanna pedig az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője. Derült ki az egészségügyi miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből. Hegedűs Zsolt a posztban arról számolt be, hogy megkezdődött az átadás átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. Történetének egyik legjelentősebb üzemelési kihívását zárta le sikeresen a Budapesti Bajnokok Ligája döntőjének hétvégén a Wizz Air. A légitársaság 3 nap alatt csaknem 80 extra járatot közlekedtetett Budapest és London, valamint Párizs között. A rendkívüli menetrendet több mint 400 pilóta és légiutas kísérő szolgálta ki. A mérkőzéshez kapcsolódó időszakban a vállalat mintegy 100 000 utast szállította a magyar fővárosba. Akár egy héten belül létrejöhet az iráni-amerikai megállapodás Donald Trump szerint, miközben a tárgyalások továbbra is intenzíven zajlanak. Az amerikai elnök az ABC News-nak azt mondta, az Iránnal megkötni tervezett egyesség jobb lehet egy katonai győzelemnél, ugyanakkor még nincs végleges megállapodás, mert módosításokat akar. Közben az NBC-nek azt is jelezte az elnök, hogy a tárgyalások akár átmenetileg meg is szakadhatnak. Heves trópusi vihar sújtja Japán déli részét, ahol eddig 9 megsérültek, a legtöbben Okinaván, közölték a hatóságok. A vihar miatt mintegy 47 000 fogyasztó maradt áram nélkül. 600 repülőjáratot felfüggesztettek. A meteorológiai szolgálat földcsuszamlásokra, áradásokra és nagy hullámokra figyelmeztet, miközben a vihar észak felé halad.
4: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Ma csökken a felhőzet és többnyire napos időnk lesz. Futózáporok a keleti tájakon napközben előfordulhatnak, több helyen lesz élénk a légmozgás, a záporokat erős széllökések kísérhetik. Délutára 23 és 29 fok közé melegszik a levegő. Holnap ismét több felé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tiszató pedig 22 fokos.
4: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
9: Nem rossz kor?
4: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor!
10: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem dr. Gyarmati Andrea, olimpiai ezüstérmes, Európa bajnok, világcsúcstartó, úszó, gyerekorvos, író és olvasó.
11: Leginkább olvasó.
10: Akit köszöntök, szia!
11: Szia, és én is köszöntelek téged is, meg a kedves hallgatókat.
10: Igen, nagyon gondolkodtam, amikor itt szedtem össze, hogy mikről beszélgetünk, meg hogy mik azok a titulusok, amiket el kell mondani. Azért azt is el kell mondani, hogy mi ismerjük egymást jó régóta. Egyébként talán az első könyved kapcsán, a Gyere velem gyógyítani kapcsán találkoztunk, és aztán utána szinte minden könyvednél beszélgettünk.
11: Igen, de a mi közös történetünknek az az egyik első, az én lelkemben megmaradt lenyomata, hogy hallgattam annak idején, szabad bármi műsorodról beszélni? Vagy
10: persze, mert ezek már nem léteznek.
11: Tehát, budapesti arcok. És igen, akkor én jöttem haza a munkahelyemről, és természetesen hallgattam a rádiót, és benne hallgattam, ugye, hallgattalak teljes. De jó lenne, hát engem ez miért nem hív? Hát ilyeneket én is tudnék mondani. És később kiderült, hogy úgy gondoltad, te mesélted,
10: igen,
11: hogy én túl nagy falat vagyok.
10: Igen.
11: Na most azért azóta azért csak össze melegettünk.
10: Az hagyján, mert...
11: Kisebb, nagyobb szünetekkel.
10: Mert hogy nekem meg ez az élményem, hogy igen, gondolkodtam, hogy hát, még amikor meg először szóltak, hogy a könyv, hogy nem akarnék, és mondtam, hát ezt most még én nem is tudom, hogy én ezt most le tudom-e
11: a kicsi
10: hozni.
11: Mariad.
10: Igen. És aztán utána, amikor rávettem magam, és felhívtalak, és az annyira megvan, hogy megkaptam a számod, és felhívtak, és mondtam, hogy jó napot kívánok, én Fehér Marian vagyok, és azt mondtad, szia, hát mi? És így mondom, úristen. És hogy te mondtad, hogy jaj, ne haragudj, csak hogy hallgatlak, és annyira azt érzem, hogy ismerjük. És mondtam, hogy jaj, te ne szeretném, ha betetszene jönni a
11: rádióba. Betetszene a néninek jönni.
10: Oda lehet, jobban is egy kicsikét beszélgessük. És akkor mondtad, hogy persze, meg minden, meg tegeződjük. Na, szóval, hogy így emlékszem, hogy ott volt ez, hogy akkor is így leizzadtam, hogy jó, honnan kezdjük. Persze, hát az óriási sportoló család.
11: Úgy kezdődik az én életem, úgy kezdődik, így is, meg úgy is, mindenféle szempontból, hogy ki fia borja. Hát azért mégis elmúltam annyi, amennyi. Annyira vicces, hogy úgy kezdődik, hogy én vagyok akinek a kislánykája. De hát ez, és ma már nem is nagyon tudják.
10: Hát ezen gondolkodtam, hogy vajon ezzel, hogy ez, de hát azért mondjuk édesanyádról és édesapádról is van elnevezve. Úszoda apukádról.
11: Figyelj, ha úszoda, akkor igen.
10: A Gyarmati Dezső tér az Óbudán van.
11: Igen, tudom, és van egy nagyon jó kinti fitness gép.
10: Abszolút.
11: Úgyhogy lehet ott bukfencezni.
10: Igen, igen, az a Gyarmati Dezső tér, így igen. Laktanya utca mögött.
11: Úgy van. Hát tudom, mi környékünk.
10: Mert én ugye szoktam oda kijárni nyáron.
11: A kutyjal.
10: Meg a gyerekekkel. A kereszt gyerekeimmel ott edzünk. Igen. De édesanyádról meg ugye a csillaghegyi
11: úszoda. Igen. Hát ez, amikor az apuról el volt nevezett, ugye az én szüleim egész életükben, ezt már százszor elmondtam, szerinted már nekem.
10: Tehát akkor
11: is.
10: Mondjuk el, Gyarmati Dezső olimpiai bajnok vízilabdázó,
11: Székely Éva olimpiai bajnok úszó.
10: Minden idők.
11: És ezek egész életükben, amilyen hosszasan ismertem őket, állandóan versenyeztek valamint, állati helyesek voltak. Nem vették ezt olyan nagyon komolyan, de olyan lazán se. És amikor az apuról elnevezték a jó Isten tudja melyik vidéki hódmezővásárhelyi úszodát,
10: igen, volt
11: akkor az anyu meg volt sértődve, hogy ő róla még nincs úszoda elnevezve.
10: De akkor megélt, ugye?
11: És akkor lett a
10: csillaghegyi. De emlékszem, hogy mondtad is, hogy de hát anyu, hát apu már nem él.
11: Igen, és akkor fölhívott a Móci, akkor az RTL-nél dolgozott, a Móci a fiam, mint tudjuk, és azt mondta, hogy hát itt vagyok anyu a nagypapában, és mindjárt fogunk közvetíteni. Kérdezte valaki a nem is olyan nagyon régen, hogy milyen érzés abba az úszodába bemenni, ahol ami a szüleimről, vagy valamelyik szülemről van elnevezve, és azt tudom mondani, hogy úszodába bemenni mindig jó érzés. Hát ebbe a remek időjárásban nem érzem azt mindig, hogy nagyon szeretnék ideg vízbe úszni, de...
10: Mit, te még úszol?
11: Én úszom, igen.
10: Komolyan?
11: Aha. Meg járok kondizni is.
10: Oké, de hogy tényleg fogod meg, és elmész, és akkor a hideg vízbe, és...
11: A hideg vízbe, hát. Uh-huh. Kellene egy olyan medence, ahol ilyen öreg asszonyoknak csinálnak ilyen kocsmát.
10: És milyen gyakran?
11: Hát, attól függ, hogy mennyire sikerül legyőzni a mindenkori lustaságomat. Hát azért hetente háromszor biztos, de inkább többször. Ebben az időben azért nem.
10: Nehezebb.
11: De valamit minden nap csinálok, szóval.
10: Uh-huh. Igen, de régebben futottál is.
11: Régebben futottam,
10: de
11: aztán
10: jó, kicsit... végig.
11: Igen, az többek úgy gondolták, hogy én vagyok az elrettentő példa, aki lassan szörnyű szerelésekben, mert nem ám elegáns ízékben, hanem szakadt melegítőkben, rémes stílusban futottam. Szóval meséltem valakinek, meg akartam csinálni a maratont, és mondtam, hogy meg akarom csinálni. És mondta, le akarod úszni? És elgondolkodtam rajta, hogy nekem az sokkal egyszerűbben ment volna akkor, most már nem.
10: Aha, de akkor valamit még mindig mai napig csinálsz.
11: Muszáj valamit mozogni.
10: Amellett, hogy dolgozol is.
11: Dolgozom.
10: Tehát, hogy akkor a sport az ennyire, oké, tehát nyilván anyatejjel beszívtad, aztán egyébként anyai kéz alatt, hiszen sokáig édesanyád az edződ
11: igen.
10: volt, tehát azért te ott alakultál. az első férjed is, ugye Hess Mihály.
11: Olimpiai bajnokot ő is. Te tudod, van, akinek egy se jut, nekem mindjárt volt három.
10: Igen, igen, te ebben éltél. Szóval, hogy neked a sport ott volt, ez azt jelenti, hogy ez akkor tulajdonképp élet hosszig. Tehát nincs ilyen, hogy egyszer csak
11: hát ez a lifelong learning című angol izi, hogy életed végéig tanulsz, hát én életem végéig sportolok, de nem azért, mert racionális megfontolásból ez nagyon egészséges, egyébként azért is, hanem azért, mert nagyon szeretem csinálni. És ha véletlenül kimarad egy-két nap, nem nagyon szokott, de ha mégis, akkor nem érzem jól magam a bőrömbe. Tehát valami nem stimmel.
10: Hát ez hozzátartozik, pont.
11: Igen, igen. Mint ahogy a mindennapi olvasás is hozzátartozik az életem.
10: Igen, igen, ezt lehet róla tudni. Tehát, hogy aki követi akár az oldalaidon az írásaidat, akár pedig a megjelenő írásokat, te nagyon sokszor beszélsz arról, hogy az olvasás, vagy beszéltél arról, hogy neked az olvasás fontos.
11: Mostanában olvastam egy könyvet, azt kérdezik az íróját, mindegy is, hogy kicsoda, hogy lehet valakiből író. Most nem gondolom magam írónak, ne legyen tévedést, de a válasz az annyi, hogy nagyon sokat kell olvasni. És bizonyára úgy van, hogyha valaki sokat fejt keresztrejtvényt, annak is gazdagodik a szókincse, de az olvasás által, és egy különböző időszakokból különböző szerzők különböző műveit olvasod, nagyon sok minden. Egyébként is szeretek beszélni, egyébként is fontos volt egészen kicsi koromot, hogy megpróbáljam választékosan kifejezni. Tehát, hogy valóban azt mondani, hogy a mondandóm fedje azt, amit én belülről érzek.
10: Igen, igen, igen, ez nekem abszolút megvan, hogy az, hogy kifejezd, hogy pontosan kifejezd, amit akarsz mondani, hogy átad, de én azt is gondolom, hogy ez a munkából is jöhet neked, mert nyilván rettentesen fontos átadni azt, amit gondolsz, ami a tény, hogy...
11: Igen, és ebben azt gondolom, hogy nagyon nagy közvetítői feladata van az én generációmnak. Mert ez a rövidítésekkel és nem tudom én mikkel való kommunikáció, vagy beszélgetés. Tehát egy orvosnak az a dolga többek között egy, hogy kitalálja, hogy mi baja van. Tehát eljön egy beteg, vagy eljön a szülő, és van valami panasza, hogy a gyereknek ez vagy az a baja. Akkor meg kell értsem, meg kell próbálnom kitalálni. Ha nem tudom kitalálni, akkor ki kell találnom, hogy ki lehet az az ismerőseim közül, akivel előrébb lehet lépni. Tehát nem arról van szó, hogy nekem a tokától a bokáig mindent meg kell oldanom, és érthetően el kell magyaráznom, és le kell kontrollálnom, hogy az illető érti-e.
10: Így van.
11: Mert én 15-20-30 percet vagyok egy gyerekkel, az anyuka, vagy az apuka, vagy a család ott marad, és nem mindegy, hogy jól értik-e, hogy mit kell csinálni.
10: Igen. Egyszer mesélted nekem, milyen érdekes, hogy látod, most van egy interjúnk, és tényleg sokat csináltunk, és jönnek elő az emlékeim. Egyszer mesélted nekem, hogy milyen csodálatosak a gyerekek, hogy sokszor ők egész egyszerűen jobban megértik.
11: Igen.
10: Mondjuk főleg egy krónikus beteg gyereknél, de ezt hallottam egyébként másoktól is, hogy cukorbeteg gyerek pontosan tudja, hogy ő mikor ehet, mit ehet, hogy ehet, felfogja.
11: A gyerekek csodálatosak.
10: Igen, tényleg, és ezt te mondtad nekem, hogy volt egy pici gyerek, aki mondta, hogy igen, akkor anya, majd én elmondom, hogy ezt hogy kell szedni.
11: És azt figyelni, hogy szívja magába mindazt, ami a világot jelenti. Tehát színeket, illatokat, gesztusokat, bejön, és emlékszik rá, hogy mi volt. Legutóbb ebből már adtál, ebből a matricából, ebből most nem kérek. Mondom, ha mindegyiket megkérdezem mindig, hogy szabad-e megvizsgálnom. Azt mondja nekem az egyik ilyen okoska, mert vannak ilyen típusok. Miért kérdezed meg mindig, hogy megvizsgálhatsz-e? Hát itt vagyok, persze, hogy megvizsgálhatsz. Hát mondom, azért, mert egyrészt levetkőzöl, másrészt ezzel az izével, ami a fonendoszkóp, hozzád érek, és hogyha te lázas vagy melegebb a tested, akkor nem biztos, hogy ez jól esik, másodszor is engedélyt kérek. Azt mondja, de nekem olyan jól esik, amikor hozzám nyúlsz. Na most hát ettől elolvadsz. És néz rád, és őszinte is nyílt a tekintete, aztán jön persze a borzalom mellé, hogyha nagyon beteg, meg hogyha éppen nem lehet rajta segíteni, szerencsére azért ez nem olyan nagyon gyakori, de az borzasztó. Az mindennél borzalmasabb. Dolgoztam egy évet hematológiai osztályon, hát az nem az én lelki alkatomnak való, tehát... De
10: ezt megértem abszolút, hiszen ez is egy fontos kérdés, hogy a gyerekorvosnál ugye többnyire igen, a gyerekek az életbe mennek bele, és remélhetőleg a különböző kis átmeneti nyavajáikat kell.
11: Hát ezt az apu mondta a legvégén, amikor már a vége felé már nagyon nem volt jó. Azt mondta, tudod anyukám, az élet pelenkától pelenkáig tart, de hát az egyik befele, a másik kifele, úgyhogy ez nem mindegy.
10: Így van. De hogy nyilván ebben is előfordulhatnak szélsőséges helyzetek, amik nehezek, de ha már ezt csak így megemlítetted, akkor ezt te felismerted, hogy ez nem feltétlenül a te utad irányod.
11: Hát ez olyannyira felismertem, képzeld, de lehet, hogy ezt még nem meséltem neked, és talán a hallgatók között is van olyan, aki ezt a remek történetet még nem hallotta. A Heimpál kórházba úgy képeztek minket annak idején, hogy minden osztályon bizonyos időt el kellett tölteni, hogy minél többet lássál, tapasztoljál élőbe, és akkor utána eljutott az ember a szakvizsgáig. És mozdult bennem a szándék, hogy esetleg hematológia irányába, mert ez egy nagyon fejlődő állam az államba volt. Benne voltunk az európai, vagy időnként a világ gyógyszerelésébe, tehát sokkal jobb lehetőségek voltak a gyógyításra. És jött egy gyerek, aki napra, évre, hónapra, napra, egy napon született a Mátéval, mindegy, egy valamilyen betegséggel. És hazamentem, és elkezdtem a Máté hasát tapogatni, aha, hogy nincs-e tapintható lépe már, és akkor így megálltam, és azt mondtam, hogy most kell ezt abba adni, mert nem lehet össze. Tehát azt nem lehet, hogy én összekeverjem, és kényszerképzeteim legyenek.
10: Igen.
11: Akkor kitaláltam, hogy akkor elmegyek egy ortopédiát tanulni, abból van egy második szakvizsgám, vagy lett egy második szakvizsgám is, mert akkor azt találtam ki, hogy jaj, hát az milyen jó lesz, hogy a sportot összehozom az orvoslással, és akkor ugye ott nem halnak meg a gyerekek, mert azok krónikus betegek, de hát akkor majd azokat a gyerekeket, akiket megoperáltunk, azokat betesszük a vízbe, megtanítjuk úszni, és akkor nem lesznek másodlagos bajaik, amit újból meg kell operálni. Hát aztán kiderült, hogy ez nem egészen így van, mert mindegy, nem egészen így van. Addigra meg már ott voltam 3 évet, akkor már leszakvizsgáztam belőle. Ott meg az volt a baj, hogy ugye hát nem lesz tökéletes a mozgásuk, úgyhogy mindig kitaláltam valami újat. És aztán 89-ben mentem ki körzetbe, ott vagyok azóta is, és azt gondolom, hogy a helyemre kerültem.
10: 37 éve. Adom, mert felnőtt egy pár generáció.
11: Hát abba
10: egykori most... Egykori betegei gyerekei azok
11: sem. Tehát szól a telefon, doktornéni, te vagy, én vagyok, te ki vagy, drágám. Mondja a nevét, nem emlékszel, de emlékszem rád. Hát megszületett a kislányom, kisfiam, nem viszem máshoz. És akkor ez olyan, valami nagyon jó ez, nem tudom elmondani, de ez nagyon jó. És akkor emlékszem rá, hogy neki mi volt jó, meg mi nem volt jó, és akkor hozzá is pont úgy néz ki, mint ő kinézett kiskorában. És hát mondjuk az asszisztens nénim se nagyon változott azóta, úgyhogy elbabázunk.
10: Úgy szépen elvagytok ott.
11: El.
10: És ez is egy olyan, ha jól látom, hogy élethosszig. Nem, mint hogyha nyugdíjba akarnálak küldeni.
11: Nyugdíjas vagyok én már, tudom, nagyon régóta.
10: Tudom, de te ezt nem akarod abba hagyni.
11: Sőt, most már nagyon szép nyugdíjat kapok.
10: Na, hál' Istennek.
11: Igen.
10: De hogy nem akarod te ezt abba hagyni, ha jól gondolom, amíg bírod.
11: Nem, ha mindaddig, ameddig erőmből és lehetőségeimből futja, biztos, hogy csinálni akarom. Remélem lesz valaki, aki szól, ha már vészesen hűlök. És remélem, hogy nem fogok vészesen hűlni. Rettetesen feltölt a dolog. És miután szeretek otthon lenni, és hajlamos vagyok, rájöttem így néhány évvel ezelőtt, hogy hajlamos vagyok bevackolódni, nem biztos, hogy az nagyon jót tenne nekem. Mert azért, ha oda kell érni X időre a rendelőbe, és
10: ez struktúrál.
11: Igen, tehát olyan, mint a hordót a dongái, megtart.
10: Így van.
11: Az nem mondom, mert hazugság lenne, hogy hát minden nap úgy kelek föl reggel, hogy ja Istenem, hova lehetne már rohanni, rendelni, de ha elindulok és bent vagyok, akkor már nagyon jó.
10: Persze, ez struktúrál, ez feladat, ebbe van sikerélmény, ebbe van kapcsolódás.
11: És nagyon sok nagyon szeretnivaló történet. Tehát a gyerekektől is, a szülőktől is. Tehát
10: ez igen, ezekből te azért merítesz? Hát ezekből, hogy te írsz történeteket?
11: Hogyne.
10: Szóval ez ilyen értelemben az életednek egy nagyon fontos lenyomata.
11: Én azt gondolom, hogy sokáig, nagyon sokáig tiltakoztam, hogy én nem az az úszó vagyok, aki orvos lett, illetve hogy van, hogy nem az az orvos vagy, nem tudom, kevertem a dolgokat, és akkor rájöttem, hogy hát ez egy hülyeség, hát ez egy életem belül két történet, vagy három történet.
10: Persze.
11: És ezeket simán föl lehet vállalni.
10: Hát hogyne, és egyébként jól láthatóan megférnek egymás mellett.
11: Tehát meg ahogy... is fértek, akkor, amikor, ugye, mert mindig úgy kezdődik a dolog, hogy persze, mert téged felvettek, meg persze, mert te protekciós, de nem. Nem, de hát olyan régen volt már szívem, már végezni is 100 évvel ezelőtt végeztem, tehát az számít, hogy kerültem felvételiztem. Egyébként sehogy felvételiztem.
10: Nem, hát az számít, hogy a pályán mit értél el, hogy a pályán megmaradtál, hogy a pályán segítettél embereket?
11: Azt én tudtam egészen kicsi koromtól, hogy gyerekekkel akarok foglalkozni. És akkor először nyelvtanárnak készültem el. És akkor egyszer csak, mikor a Misa felvételizett, a Máté édesapja fogorvosira is felvették, na akkor jött az a történet, hogy akkor én is megpróbálom, mert nem tartottam magam elég okosnak ahhoz, hogy én elvégezek egy orvosi. Csendesen mondom, az orvosihoz nem okosnak kell lenni, hanem szorgalmas. Nagyon kitartónak. Persze ahhoz, hogy valaki jó orvos legyen, most nem én, hanem egyáltalán valaki olyan igazi, igazi jó orvos, ahhoz nyilván nem szabad hülyének maradni, hanem képződni kell. És ez egy olyan pálya, de szerintem minden ilyen. Hát a te szakmád is olyan, hogy csak meg kellett tanulni, hogy mind merre, meddig nem, vagy nagyon sokat lehet a gyerekektől, meg a szülőktől is tanulni. Hát nagyon
10: persze,
11: sokat.
10: Persze. Ez egy folyamat.
11: És aztán néha nagyon nehéz, mert ki vagyok én, hogy megmondjam valakinek, hogy viselkedjen, de mikor bejön és elkezdi rendelni, hogy ő mit szeretne, akkor...
10: És ezt hogy bírod? Hogy viseled? Hát, azért, neked, tehát azért neked van egy kemény stílusod, hogyha kell.
11: Mindenki azt mondja, hogy neked, hát mondjuk azt mondja, hogy ő kér ezt, meg azt, akkor nagyon kedvesen megkérdezte a múltkor, hogy és mást valamit adhatok, még esetleg 10-nek a párizsit, és akkor röhögés volt. Nem vagyok abban a helyzetben, sem én, sem senki, akihez segítségért fordul bárki. Bármilyen életkorban bárki. Nem vagyok abban a helyzetben, hogy én kioktassam. Egyébként se szeretek senkit kioktatni, valószínűleg szoktam egyébként. Leginkább saját magamat.
10: Innen fogjuk folytatni. Dr. Gyarmati Andrea a vendégem, aki olimpiai ezüstérmes úszó, Európa-bajnok, világcsúcstartó, egyébként gyerekorvos, és hozzátettük az író-olvasót. Ez fontos. Jövünk vissza zene után, maradjatok ti is.
9: Rádió Café. Van barátod.

0: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre, teljesíts a kiszámíthatatlanban, legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádiókafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
0: David Byrne, a Talking Heads énekese, végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
1: Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
2: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
3: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádiókafén.
4: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor. Vendégem továbbra is dr. Gyarmati Andrea, olimpiai ezüstérmes, úszó, Európa-bajnok, világcsúcstartó, gyerekorvos, író.
5: Olvasom. Olyan szépen elmondott.
4: Figyelj, a legnagyobb kihívás. A legnagyobb kihívás ezeket így fejből mindig elmondani. Nem eltéveszteni, sorba tenni.
5: De ha eltéveszted, sincsen semmi baj.
4: Mindegy, lényeg, hogy itt vagy.
5: Itt vagyok. Na, Pont Jókor vagyok.
4: Pont Jókor, igen. Na most, amit szeretnék, ez egy érzékenyebb téma, de azért bátorkodom ehhez hozzányúlni, egyrészt, mert sokat írsz róla, tehát, hogy te emlékezel, és kvázi életben is tartod a szüleid eredményeit, a ti családotokat, az emlékeidet. Másrészt meg azt gondolom, hogy megengedi a köztünk lévő viszony, hogy arra hagyd kérdezzek rá, hogy édesanyád 2020-ban ment el. lassan márciusban lesz a, vagy február végén, emlékszem, szökőnap, február 29-én.
5: Hát ezt is olimpiai évében szökőnap, tehát igen. Ez is különleges
4: igen.
5: Volt.
4: Igen. Igen, nagyon, nagyon különleges volt. Hát édesapád meg most már 13 éve, de hát végtelen fiatalságod ellenére is azt kell mondanom, hogy szinte az egész életedben voltak szüleid. Igen. Ami egy óriás áldás.
5: Az.
4: Tehát majdnem 60 éves volt, amikor édesapád meghalt, és majdnem 70, jó, amikor igen. Az édesanyád. Igen. Tehát egyik oldalról biztos, hogy óriás áldás, másik oldalról meg azért gondolkodtam, hogy milyen, tehát hogy lehet...
5: Hogy lehet a hiányokkal együtt?
4: Igen, na, tehát hogy lehet azt a... Tehát azt már én is tudom, hogy ha az ember elveszíti a szülőjét, attól még a viszonyulása, a gyermeki szeretete és a kisgyerek, a benne élő kisgyereknek való hiány az ott van. Még akkor is, ha felnőttek vagyunk, és menni kell tovább, és nem
5: hát,
4: tudom.
5: És ez... És fizikai fejlettségétek.
4: Közben már te nagymama vagy, szóval, hogy ez egy ilyen érdekes dolog, hogy szóval te most hogy vagy? Magyarán ezt kellene kérdezni. Ezekben a dolgokban.
5: Azt mondta valaki, mikor meghalt talán az apu, hogy majd jobb lesz. Nem jobb. Fülyeség, megszokod. Nem fülyeség, lesz jobb. Van egyfajta
4: körben
5: olyan...
4: Körben az élet, de ettől még nem jobb. Nagyon más.
5: Még most is mozdul a szándék, ugye ott laktunk egy rakáson, ahol, uh-huh. ahol lakom én most is, és megyek hazafele, és mindenféleképpen arra fele megyek, ahol vagy az anyu, vagy az apu, uh-huh. vagy nem tudom, mi történt. Most azzal szórakoztam például néhány héttel ezelőtt, hogy megyek Pesten, hát ugye ide-oda betegekhez, meg az embernek dolga van, és azzal azt játszottam közlekedés közben, hogy ezen a helyen vajon milyen olyan történt, aminek így utólag is tudok örülni, és a város tele van olyan helyekkel, ahol örömök értek. Mm. És ez egy nagyon jó játék, amikor állsz a, nem tudom én, dugóba. Hiányoznak, de tudomásul vettem, hogy elmentek, szerintem jó helyen vannak és foglalkoznak velem. Érdekes módon szeretek kimenni a temetőbe, miközben pontosan tudom, hogy nem ott vannak.
4: Persze.
5: De jó lesik.
4: De az emlékeinek ez a lényege.
5: Igen, és lemegyek az uszodába, van egy hely, ahol az apu mindig ült. És oda kapom a fejemet. Uh-huh. És jön le a Faragó utánam, Faragó Tamás, nem hiszem, hogy be kéne bárkinek is mutatni, és látom, hogy arra fele fordul. Mondom, keresed az aput? Azt mondja, miért? Látom, ahogy jössz, te is köszönsz neki. És akkor kitaláltam, hogy kinn a falon, kinn van az apu is, meg az anyu is a Komjádi uszoda falán. Bemegyek, megsimogatom mind a kettőt, bevonulászom, leúszom a maga madagját, kifele elköszönök. Van egy csomó megmaradt album. Nem azt mondom, hogy amit az elején mondtál, vagy itt a beszélgetés közben, hogy ha elvesztett fiatalon, azt hiszem, a szüleidet, akkor egész életedben árva vagy, és sírsz, hogy te árva vagy.
4: Így van.
5: Ha sokáig elkísérnek, mint ahogy engem elkísértek, mert ilyen szerencsém volt, akkor meg nem érted, hogy hol vannak. Hát mindig itt voltak. Hát nem mondom, hogy nem hiányoznak, de nem elviselhetetlen a hiány, ha ez...
4: Tudsz ezzel együtt élni.
5: Igen, ezt biztos meséltem már neked.
4: Meg hát talán az is benne van, nem? Hogy láttad a leélt életeket.
5: Láttam egyrészt, másrészt hogy mondjam neked? Teljes egész volt az ő élet.
4: Ezért mondom a leélt életet.
5: És azt láttad, mondta valaki, hogy túl sokat beszélek, vagy túl sokat, vagy sokat beszélek a szüleimről. És elkezdtem gondolkodni, hogy igen, hát ez nem normális, hogy 72 éves leszek most már májusban, és még mindig anyuci meg apuci történeteit mondom, de a történetek jók. A történetek egy bizonyos időszakáról a magyar sportnak szólnak, ami egy érdekes időszaka. Számomra legalábbis az volt. Szerintem a mai élethez is van annyiban köze, hogy tanulság lehet, vagy érdekes történet lehet, vagy bármi, és azért emlegetem őket sokat, mert egyrészt jól esik emlegetni, uh-huh. másrészt valóban ezzel, és nagyon szépen fogalmaztad, életben tartom saját magamnak őket, mert hiszen élő
4: nagyon
5: valami, amit beszélek.
4: Hogyne, nagyon fontos dolog szerintem, meg hát ezzel a magadat is pozícionálod. Tehát azért az embernek a valahol
5: tudod, van ez a bizonyos játék, hogy megszólal a hang föntről, hogy ki vagy te, és akkor az a válasz, hogy én vagyok a Székely Imre és a Gyarmati Dezső lánya. Oké, de nem azt kérdez, hogy kinek a lánya vagy, de nem azt kérdeztem, hogy kinek a lánya vagy, azt kérdeztem, hogy ki vagy te. Hát akkor én vagyok a Hesz Máté, a édesanyja. Nem azt kérdeztem, hogy kinek az én, hogy tagozod be magad, vagy hogy determinált. Ha ide jó a determináló. Talán jó.
4: Uh-huh. És akkor mondod, hogy én vagyok a Gyarmati Andrea?
5: Nem, mikor mi határoz meg? Néha a foglalkozásod, néha a viszonyulásaid, néha a családod, néha a lakhelyed.
4: Ezek a personáink.
5: Igen, igen, igen.
4: Szóval, hogy igen, ezek a különböző szerepeink, és közben, tehát ahogy...
5: Hogy is van a... Színház az egész, ez mom, színház az egész világ, és színészek bennem mind a férfiak és nők, és az is, a szerep, amit felveszel magadra, az is minősít. Tehát én mondjuk biztosan egészen nehezen játszanék el egy csendes, halkszabú, visszahúzódót, nem?
4: Hát valószínűleg ez is helyzet adja, de azért én volt már olyan, amikor azt láttam, hogy csendes és visszahúzódó vagy. Tudod mikor? Amikor a könyveiden gondolkodtál. Tehát amikor a történeteket, ugye volt egy olyan könyved, amiben az apróságaim, én azt nagyon szerettem, amiben régi sztorik voltak, és amikor arra készültél, akkor ezt érzékeltem, de valószínűleg elmerültél, és annak talán még a borítója is olyan, hogy egy medence ajánlott. Tehát, hogy elmerültél a történeteidbe. Azt én nagyon szeretem azt a könyvet.
5: Én is szeretem, amiket megírtam. Most van egy nagy álmom, és a nagy álmokkal, tudod, a nagy álmok. Majd, amikor itt az ideje, akkor beszélek neked róla, mert megírnék egy olyan könyvet, amiben ezt az egész érdekes családot így, mint család összerakom, de nem tudom, hogy képes vagyok rá, úgyhogy ez, tudod, az élet maga egy nagy kihívás, de azért nem árt, ha az ember olyan célokat, ugye ezt megtanultam a sportban, hogy vágyakozz el utána, tűzd ki a célt, találd meg az utat, és csináld meg. Ja, ebben nőttem fel.
4: Igen, igen, igen.
5: Neked és ez szerintem...
4: Mindig a sárga úton.
5: Mindig a sárga úton, igen. Ja. És időnként verd össze, hogy csinálja az izé? Hogy hívják a főszereplő lányt?
4: Dorka?
5: Igen. Mindig össze kell koccantania a lábadat, és akkor valóra válnak az álmaid, ha csak nem jön a nyugati boszorkány.
4: Nagymama szereped?
5: Hát a nagymama szerepem az...
4: Néha is el is kezdte nagymamással beszélni. Hát a nagymama szerepem.
5: Hát mert...
4: Az nagyon jó.
5: A nagymama szerettembe szeretnék... Azt szeretném, ha elkísérhetném a Rozit hosszasan, és elmondhatnék neki, azért jól tudsz te kérdezni nagyon, mert ez az egész családról szóló valami, ez álmaim, vagy az én ábrányaimban úgy van, hogy én ezt a Rozinak raknám le. És ez úgy néz ki, hogy beszélgetek a Rozival, mert amilyen az élet, és amilyen a rohangászás, én sokkal kevesebb időt töltök a Rozival, mint amennyit szeretnék. És ezért hiányérzeteim vannak, tehát úgy gondolom...
4: Már abban is, hogy mit adsz még át neki? Hogy át kell örökíteni történetet?
5: Nem kell átörökíteni.
4: Hát hiszen ő csak... Figyelj, ezért hálás lesz. Ez nagyon fontos.
5: Én nem azt várom, hogy ő hálás legyen. Nekem jól esik erről beszélni.
4: Hát neki meg jó lesz majd bekötődni.
5: Ő neki... Tehát az, hogy tudom, hogy honnan jövök. Ugye két fontos dolog van, hogy honnan jövünk és hova megyünk. És ha ezt a kettőt tudod, akkor nagyjából sinem vagy. Hogy ez egy látlelet arról az időről. És nyilván vannak olyan, először is a Rozinak nincs már emléképe az anyuékról. Rólam sem.
4: Még kicsi volt, igen. Hát,
5: amikor anyu elment, hát van még egy-két kép, ahol a nagyon picire össze aszalódott anyu fogja a nagyon picikén, nem tudom, egy-két hetes hónapos korában Rozikát. Úgyhogy én mesélnék erről nagyon szívesen, és azt gondolom, hogy ez másoknak is. Olyan kedvesek az emberek, és én tudom, hogy sok minden volt nem jó az én életemben is, vagy volt az én életemben is néhány olyan dolog, ami nem volt nagyon jó. De összességében véve egy olyan fajta szeretetet érzek áramolni felém, ami engem megtart. És ennek az egyik, tudom, ne olvassál kommenteket, mindenki elolvas. Hogy

0: hogy ő tőled szedte azt a mondatot, hogy a gyerekkel minőségi időt tölteni, tehát hogy ez a kérdés. Nem az a kérdés, hogy a anyuka, apuka közben mennyit dolgozik, meg mennyit hódol a hobbiának, meg a ide megy, meg a oda megy. Tehát nem arról szól feltétlenül az anyaság, vagy apaság, vagy szülőség, hogy 0-24-ben rendelkezésre állsz látszólag, hanem az, hogy minőségi időt töltesz, és akkor, amikor vele vagy, akkor megszűnik a világ, akkor nincs telefon, nincsenek ezek, nincsenek azok. És ez az én barátnőm, ő azt mondta, hogy neki ez marha felszabadító abba, hogy ő, amikor elmegy és csinálja a dolgát, mert a karrierje fontos, vagy tök mindegy, miért, akkor az is rendben van, viszont amikor meg ott van, akkor tudja ezt az időt
1: nézd,
0: adni.
1: Két, nem vagyok, nem értek én ehhez, csak jó régóta csinálom, igen, hogy jól csináltam-e, vagy régi. Nem, azt nem lehet tudni. Minden esetre az biztos, hogy ha érdeklődéssel fordulsz a gyerek felé, bármelyik gyerek felé, azt a gyerek érzi. Azt a gyerek pontosan leveszi, hogy te valódi vagy, vagy valamit igyekszel álcázni.
0: Igen, a gyerekek ezt tudják.
1: És szerintem csak kicsi, de nem hülye.
0: Igen, ezt is tudok mondani.
1: Tehát pontosan, és ha azt mondod, hogy ne haragudj, csillagocskám, nem volt a múltkor igazam, attól nem leszel kevesebb. Tehát megpróbálunk, nem én, hanem egyáltalán a világ megpróbálja az embert mindenféle klisékbe beleszorítani. Hát ha valaki karriert akar csinálni, az menjen és csináljon karriert, ha valaki otthon akar menni 2 évig, és megengedheti magának, akkor maradjon otthon. De az, hogy a gyerekkel töltött idő, mondom, nekem szerencsém volt, mert én annyira imádtam a Mátéval együtt lenni, hogy időnként most is nagyon hiányzik, hogy nincs velem, ami teljesen abnormális, hát van egy külön élete, egy külön család.
0: Meg már nem az a kisgyerek, igen.
1: Hát és messze nem erről van szó, de én a betegeimtől és a Mátétól, pontosabban fordított a sorra, a Mátétól és a betegeimtől tanultam a legtöbbet. Persze, közben a szüleim is neveltek, meg az élet is nevelt, meg nem tudom én micsoda, de gyerekekkel lenni jó.
0: Ha most azt kérdezem, hogy ugye mondtad, hogy 72 éves leszel májusban, most azt kérdezem, hogy melyik az az életszakasz, amin a legtöbbet elmélkedsz, mert azt viszont tudom, hogy te folyamatosan elmélkedsz. Hát, hogyha a saját életedből meg kéne nevezni egy szakaszt, akkor melyik az? Nem az, amelyik a legboldogabb.
1: Nem. A legboldogabbat azt tudom, hát azon nincs.
0: Hanem amin elmélkedsz. Hát,
1: ha ilyen nagyon nagy kérdőjel van, akkor legszívesebben azon elmélkednék még, hogy mi van még. Uh-huh. Mi az, amit még lehet, és miután...
0: Az lenne a következő kérdésem, hogy mi az, amit gondolsz, hogy előtted van még, amit még te akarsz, amit megtennél, amit terv, ami álom. De hogyha azon elmélkedsz, hogy mi lesz, akkor összeköthetjük.
1: Szóval azt hiszem, hogy akkor, amikor egy nagy család volt körülöttem, tehát a második házasságom idején sok gyerek, uh-huh. a férjem gyereke, az én gyerekem, az unokat, tehát az egy olyan nagyon kiteljesedett időszak volt, és azon sokat gondolkodom ma is, hogy vajon mit kellett volna máshogy csinálni, hogy ez megmaradjon. De hát minden úgy van jól, ahogy van. Szoktam azon gondolkodni, hogy olyan embereket, akiknek látszólag, vagy kívülről olyan az élete, ami erre én vágynék, azok vajon miben és hogyan tudnak többet, vagy mást, mint amit én csináltam. Ezen úgy el tudom tölteni, ezzel úgy el tudom tölteni az időmet, és hogy mi van még előttem? Segíteni. Adni segíteni. Most ez mindegy, hogy írott szó, vagy bármilyen egyéb segítségnyújtás, tehát ha azt mondjuk, hogy mi volt teli találatos, akkor a pályaválasztásom biztos. Mert hát itt ugye alaptétel, hogy egyrészt segíteni, másrészt munkaköri leírás, hogy szeressem a gyerekeket, nem?
0: Hát nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
1: És
0: Pont jókor. És remélem,
1: én köszönöm,
0: jössz
1: hogy
0: még.
1: Jövök bármikor, amikor hívsz, szívesen, és remélem, hogy tudtam valami olyat mondani, amit egy dolgot valaki magával tud vinni.
0: Én biztos vagyok benne, hogy jól érezték magukat a hallgatók, és köszönöm.
1: Köszönöm én
0: sikert.
1: Is.
0: Dr. Gyarmati Andrea, olimpiai

0: ezüstérmes úszó, Európa-bajnok, világcsúcstartó úszó, gyerekorvos, író, olvasó volt a vendégem itt a Pontjókorban.
1: Nyilatkozó,
0: igen. Ami ezzel most véget ért, köszönöm szépen a figyelmeteket. Hétfőn 11-kor jövök friss adással, addig is vigyázzatok magatokra, szép napot mindenkinek, maradjatok itt a Rádiókafén, sziasztok!
2: Sziasztok, én Gundel Takács Gábor vagyok, a rádiózás egy igazi, örök, klasszikus műfaj. Hallgassátok ti is a Rádiókafét.

0: dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek. Csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Helló járat! Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
1: David Byrne, a Talking Heads énekese végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
0: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: Tavaly a táborban majdnem körbe mentem a kötélen, amit a többiek a levegőben tartottak.
4: Nem kell kalandpark, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: 3,2 milliárd forint bevételt ért el a Tiszapárt tavaly. Egy hónapon belül megszűnnek a budapesti parkolóautomaták. Súlyos orosz légitámadás érte hajnalban Kijevet. Melegszik az idő, és ma már többet süt majd a nap. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Jelentősen átrendeződött a magyar közszféra bérszerkezete 2019 és 24 között, derül ki a GKI gazdaságkutató elemzéséből. A béremelésekkel az orvosok jártak a legjobban. Az általános orvosok reálkeresete több mint kétszeresére nőtt, míg a szakorvosoké 78%-kal emelkedett. Ezzel szemben az ápolók és asszisztensek bére csak 39%-kal nőtt reálértéken, ami jelentős bérfeszültséget okozott az egészségügyben. A pedagógusok keresete több mint 50%-kal emelkedett reálértéken. A rendvédelmi és fegyveres szerveknél ugyanakkor a bérek növekedése elmaradt. A közszférában ma a szociális munkások keresnek a legkevesebbet. Több mint 3,2 milliárd forint bevételt ért el a Tisza párt tavaly. Az összeg döntő része magánszemélyek adományaiból származott, írja az Index. Összesen 178 olyan támogató volt, aki legalább 500 ezer forintot utalt, köztük több ismert üzletember és közéleti szereplő. A legnagyobb befizetők között volt Bige László és felesége 100 milliós adománnyal. A magas árak miatt már az Otthonstart program sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat, derült ki a Dunahaus elemzéséből. Eszerint májusban éves szinten 13,3, havi szinten pedig 9,4%-kal maradt el a tranzakciószám az egy évvel korábbihoz képest. Az első 5 hónapban 47 ezer ingatlanadásvétel történt, ez csaknem 13%-os éves csökkenés. Egy hónapon belül megszűnnek a parkoló automaták a fővárosban. A parkolás kizárólag mobil alkalmazáson vagy SMS-en keresztül lesz elindítható. A főváros ezzel egyidejűleg júliustól 25%-kal emeli a parkolási díjakat, és 2027-től megszűnik a zöld rendszámos autók díjmentes parkolása is. Súlyos orosz légitámadás érte a hajnalban Kijevet és több ukrajnai nagyvárost. A fővárosban 4-en meghaltak és legkevesebb 50-en megsebesültek. Kijev 10 városkerületek közül 8-ban rongálódtak meg lakóházak is. Többen a romok alatt rekedtek. Dnyipróban az eddigi adatok szerint 6-an vesztették életüket, 33-an sebesültek meg. A kelet-ukrajnai nagyvárosban a törmelékek alatt szintén túlélők után kutatnak. Ismét tengerre indulhat a hantavírustól megtisztított Hondius óceánjáró. Az üzemeltető társaság szerint a hajót teljesen fertőtlenítették, és a hatóságok már nem látnak fertőzés veszélyt. A vizsgálatok szerint a hantavírus az utasokkal került a fedélzetre, nem magáról a hajóról származott. A korábbi legénység még karanténban van, ezért a személyzetet kicserélték. A Hondius június 6-án indulhat a Spitzbergákra, majd onnan a Jeges-tenger felé.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Ma csökken a felhőzet és többnyire napos időnk lesz. Futózáporok a keleti tájakon napközben előfordulhatnak, több helyen lesz élénk a légmozgás, a záporokat erős széllökések kísérhetik. Délutára 23 és 29 fok közé melegszik a levegő. Holnap ismét több felé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tiszató pedig 22 fokos.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
6: Séj az arany így vendéglő, ajtaja kitár.
2: Daily Mix filmzene. A mai mixet Suefo készítette.

0: vendéglő, rajta a kitár.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Suefo volt. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Uh-huh, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
4: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
5: Ma Berlinben, holnap Párizsban tárgyal a miniszterelnök. Nem tudja kifizetni a dolgozóit Balási Gyula cége. Heves trópusi vihar sújtja Japán déli részét. Melegszik az idő, és ma már többet süt majd a nap. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Berlinben és Párizsban tárgyal a miniszterelnök. Magyar Pétert ma fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár, holnap pedig a francia fővárosban Emmanuel Macron elnökkel találkozik a kormányfő. Jövő évtől vezetné be a kata új szabályait a kormány, erősítette meg a pénzügyminiszter. Kármán András az országgyűlésben hangsúlyozta, érdemben terveznek változtatni a mostani szabályokon, úgy, hogy a munkáltatók ne használhassák a katát a munkaviszony kiváltására. Megoldást akarnak találni arra is, hogy a katás vállalkozók sem maradjanak nyugdíj nélkül. Nem tudja kifizetni a májusi béreket a Lange Group munkavállalóinak, írja az Index. A NAV végrehajtási eljárása és bankszámla zárolás miatt a cégcsoport nem fér hozzá forrásaihoz, noha állításuk szerint ezek rendelkezésre állnak. A háttérben az áll, hogy a NAV több Balási Gyulához köthető céggel szemben végrehajtási eljárást indított, és egy bank is zárolta az egyik vállalat számláit. A cégcsoport emiatt várhatóan felszámolási eljárásokat indíthat. Oroszi Beatrix lesz az új országos tiszti főorvos, Szepesdi Zsuzsanna pedig az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője. Derült ki az egészségügyi miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből. Hegedűs Zsolt a posztban arról számolt be, hogy megkezdődött az átadás átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. Történetének egyik legjelentősebb üzemelési kihívását zárta le sikeresen a Budapesti Bajnokok Ligája döntőjének hétvégén a Wizz Air. A légitársaság 3 nap alatt csaknem 80 extra járatot közlekedtetett Budapest és London, valamint Párizs között. A rendkívüli menetrendet több mint 400 pilóta és légiutas kísérő szolgálta ki. A mérkőzéshez kapcsolódó időszakban a vállalat mintegy 100 000 utast szállította a magyar fővárosba. Akár egy héten belül létrejöhet az iráni-amerikai megállapodás Donald Trump szerint, miközben a tárgyalások továbbra is intenzíven zajlanak. Az amerikai elnök az ABC News-nak azt mondta, az Iránnal megkötni tervezett egyesség jobb lehet egy katonai győzelemnél, ugyanakkor még nincs végleges megállapodás, mert módosításokat akar. Közben az NBC-nek azt is jelezte az elnök, hogy a tárgyalások akár átmenetileg meg is szakadhatnak. Heves trópusi vihar sújtja Japán déli részét, ahol eddig 9 megsérültek, a legtöbben Okinaván, közölték a hatóságok. A vihar miatt mintegy 47 000 fogyasztó maradt áram nélkül, 600 repülőjáratot felfüggesztettek. A meteorológiai szolgálat földcsuszamlásokra, áradásokra és nagy hullámokra figyelmeztett, miközben a vihar észak felé halad.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Ma csökken a felhőzet és többnyire napos időnk lesz. Futózáporok a keleti tájakon napközben előfordulhatnak, több helyen lesz élénk a légmozgás, a záporokat erős széllökések kísérhetik. Délutára 23 és 29 fok közé melegszik a levegő. Holnap ismét több felé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tiszató pedig 22 fokos.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. június 2-án 13 óra 5 perckor. A mikrofonnál Szoller Andi.
0: Koncert.
1: A Margit Szigeti Színházi már 16 éve a nyári szezont hagyományosan a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral közös koncerttel indítja. 2026-ban a Cifra Fesztivállal együttműködésben rendezik meg a koncertet. Vashegyi György, Kossuth Díjas és Liszt Ferenc Díjas karmestert hallják.
2: Sokszor él minket az a megtiszteltetés, hogy a Margit Szigeten a szezonnyitó hangversenyt nyithatjuk. Ez így volt egyébként 25-ben vezényeltem én először ezt a Margit Szigeten. Egy nagyszerű helyszín, mindenkinek ajánlom figyelmébe, mert nagyszerű szabadtéri színpad, tökéletes akusztikával, tehát én egy kicsit óvatos vagyok, be kell, hogy valljam a szabadtéri klasszikus zenei hangversenyekkel, de ennek a helyszínek az akusztikája fantasztikus, önségés és gyönyörű, tehát mint egy nagyszerű koncertteremben úgy szól ezen a hatalmas színpadon a Nemzeti Filharmonikus Zenekar. Így lesz idén június 4-én valóban mi adjuk a nyitókoncertet. Terv szerint Bruch, Liszt és Brahms művek lesznek. Balázs János lesz a szólistánk, és a második félidőben a Brahms 4. szimfónia. Egyébként nyáron a Nemzeti Filharmonikus Zenekar fellép opera előadásokon is a Margit Szigeten, és reményeink szerint 27-ben is így lesz majd.
0: Fesztivál.
3: Több száz programmal várja közönségét az idén az Ördög Katlan Fesztivál, amelyet immár 19. alkalommal rendeznek meg Dél-Baranya kis településein augusztus 4-e és 8-a között. A Nagyharsányban, a falu határában fekvő egykori kőfejtő területén kialakított szoborparkban, Beremenden Kisharsányban és a községhez tartozó Vilián szőlőbirtokon zajló összművészeti fesztiválon a színháztól a koncertekig, az irodalomtól a filmig, a klasszikus zenétől a kortárs művészetig sokféle programon 5 napon át várják az érdeklődőket, írták közleményükben a szervezők. A rendezvény díszvendégei között lesz Grecsó Krisztián, aki személyes történeteit, új verseit, beszélgetéseit és Beck Zolival közös estjét mutatja be, míg Enyedi Ildikó kivételes életművét, a közönséget a finomság, az érzékenység és az emberi kapcsolatok titokzatos mélységei felől megszólító filmjeit vetítésekkel, beszélgetésekkel idézik meg. Bereményi Géza pedig 80 évesen is ugyanazzal a pontos, szeretetteljes és kérhetetlen tekintettel mesél majd, amellyel évtizedek óta írja, rendezi és fogalmazza a dalokba a katlan lakók közös történetét. A programban ifjabb Vidnyánszky Attila a revizorral igyekszik rámutatni a hatalom működésére, míg Mácsai Pál estjén egy személyes jelenlétre épülő, finoman rétegezett színházi találkozás valósul meg történetekkel és gondolatokkal. Koltai Róbert és Darvas Ferenc zenés estje során anekdotákból, dalokból és emlékekből felépülő közvetlen hangú előadást láthatnak az érdeklődők. Balhé Atlasz címmel Baranyában tartja új produkciója főpróbáját a Nézőművészeti Kft. Benne 3 színész, akik nélkül elképzelhetetlen az Ördögkatlan, Katona László, Mucsi Zoltán és Túróci Szabolcs. Idén is különös hangsúlyt kapnak a fiatal alkotók és az együttműködések, így látható lesz többek között a Viktor Pelevin nyomán készült Súlytalanság, egy generációs állapot lenyomata, ahol a valóság szétesése és a belső bizonytalanság válik színpadi anyaggá. A zeneterén pedig idén is a nagyharsányi esték lesznek meghatározóak, így mások mellett Platon Karatev, a Kis Csillag, a Péter Fibori Love Band, az Esti Kornél, a Csík Zenekar, a Bohemian Betyárs, a Besodrom, az Analóg Balaton, a Budapest Bár és a 30Y is fellép. A jazz szerelmesei is találhatnak programokat. Ott lesz Dres Mihály, Borbé Mihály és a 100 éve született Miles Davis-t ünneplő Modern Art Orkesztra is. A fesztivál idei együttműködő partnere Új Buda. A látogatók ízelítőt kaphatnak arról, mi történik a Fonóban, a Bartók negyedben, a Szkénében, a Múban és a B32-ben. Ennek megfelelően érkezik Bereményi Géza és Cseh András új estje a Lüktető idő kis Baranyába.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
4: Szabad strandok a Duna mentén, ahol a folyó megtanít lelassulni. A szabad strandok azok a helyek, ahol igazán közel kerülhetünk a természethez. Nem kívülállóként, hanem résztvevőként. Itt nem csak fürdeni lehet, olvasni, lebegni, csendben lenni, figyelni is jó. A Duna egyik legszebb, mégis sokak által meglepően ismeretlen szakasza Koppány-Monostornál, Komárom mellett található. A Koppány-Monostori szabad strand széles partszakasza és nyugodt sodrása miatt kifejezetten alkalmas fürdésre. Túlpart zöldje, a lassan elhaladó hajók és a tágas tér miatt itt tényleg olyan érzése lehet az embernek, mintha egy folyami nyaraláson lenne, nem pedig egy város peremén. Jól kiépített strand lévén van zuhanyzó, pelenkázó, biciklitároló, a szezonban pedig úszómesteri szolgálat is, így a vízisportok kipróbálására is van lehetőség. Budapesthez közelebb, de hangulatában már kisvárosi, barátságos fürdőhely a Szentendrei Postás strand. Ez az egyik legismertebb és legmegbízhatóbb dunai szabad strand a környéken. Rendezett part, fokozatosan mélyülő víz és árnyékos részek jellemzik. Ideális családoknak, de azoknak is, akik egy városi kiruccanást szeretnének összekötni egy délutáni fürdéssel. Szintén a főváros közelében található a Gödis szabad strand, amely régóta a környékbeliek egyik kedvence. A hosszú, füves partszakasz és a nagy fák egy klasszikus nyári délutánhoz tökéletesek. A laza hangulathoz illően érdemes egy pokróccal, könyvvel, hideg italokkal érkezni és csak élvezni a Duna közelségét. Plusz pont, hogy a fővárosból vonattal és busszal is könnyen megközelíthető. A Kisoroszi sziget csúcs gyönyörű természeti képződmény, amely különleges fürdőhelyet biztosít a Dunán. Itt a part fokozatosan mélyül, a vízhőmérséklete könnyen eléri a pancsoláshoz és úszáshoz tökéletes tartományt, a háttérben pedig a Dunaöböl ívei, a zöld partok és a csöndes sodrás adják meg azt a nyári hangulatot, amely az épített strandokból hiányzik. A Verőcei Dunapart kicsit olyan, mintha egy kis kikötővárosban lennénk. A part mentén padok, fák, kis tégek és egy olyan nem sietünk sehova hangulat, amiben ritkán van részünk hétköznap. Dunabogdány. A víz lassan mélyül, rengeteg fa alá behúzódhatunk a nap elől, a folyó íve pedig olyan helyet formál, ahol a fürdőzés egyszerre nyugodt és felszabadító. A strand légköre családias, a napsütésben hosszú árnyékokat vetnek a partmenti fák, így könnyű egész délutánokat eltölteni a vízben, nadrágszárat felhajtva sétálni, vagy éppen egy pokrócon heverészni. A táj egészen különleges a Dunakanyarral a háttérben. Zebegény önmagában megér egy kirándulást, és nincs jobb, mint egy pihentető csobbanással zárni a túránkat. Sok árnyékos hely ugyan nincs az aprócska strand területén, ellenben öltöző és ingyenesen használható napozóágyak igen. Varázslatos hangulat vár bennünket a nap bármely szakaszában, de kora este vannak a legszebb fények. Rózsaszínes, hosszan elhúzódó alkonyra számíthatunk.
0: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A Beatrice 1977-es Gyere kislány gyere című diszkos lágerét a hazai Fene gyerek trió a belga második albumára, a 2004-es Jön a gólemre dolgozta át. Az eredeti alapok taktusai mellett hangmintaként megtartották az egykori zenekar vezetőházas pár Csuka Mónika és Nagy Feró hangját, és a saját rebbetéteik mellett belekutyulták a Sugar Hill Gang milliószor felhasznált Rapper's Delight című ős grúvját.

1, felhívom a Danit, hogy jöjjenek. Itt a Gabi, hello, Csajszikám, egy széket gyorsan magadnak vadász. Jodolja a srác, a pult mögül valami tulaj, egy cégnél kultmogul. Na gyere, Gabi, Gabika, táncoljunk egy nagyot, vagy innen elő valamit, kis angyalom. Vagy lenne kedved átmenni a titánba, nekem mindegy, akkor kerüljünk irányba. Oh, wow, ciao, Dani, jó, hogy jöttök.

A Richard Ashcroft vezette brit popzenekar, a Verve legnagyobb slágere kétséget kizáróan az 1997-ben íródott Bittersweet Symphony. A zenekar tragédiája, hogy épp ebből a szerzeményből nem kerestek egy fontot sem, hiába kelt el több millió példányban. Az ok nagyon egyszerű, a dal egy Rolling Stones vonós mintát használt, méghozzá a 65-ös The Last Time című szerzeményből. A szöveg és a hangszerelés azonban Richard Ashcroft nevéhez fűződik. A zenekar 50-50%-ban szeretett volna megegyezni Jagger és Richards jogászaival. A pénzéhes zenészek azonban 100%-ot akartak, és meg is kapták. Richard Ashcroft egyszer némi malíciával azt mondta, hogy a Bittersweet Symphony a Rolling Stones elmúlt 20 évének legjobb dala.

0: menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
5: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az, a gyep.
4: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 4-én csütörtökön a főkertész DJ Rob. Van gerebjéd? Június 4-e Dürer kert DJ Rob. Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Rádió Café After Party. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink, Nemzeti Innovációs Ügynökség, KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A helyszínen Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long?
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: házi buli ugyanaz.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
2: A 2017 óta működő budapesti Duck Shell igazi világzenét játszó csapat. Tömény tánczenéjükben magyar népzenei és dél-amerikai hatások is előfordulnak. A bandában székely, roma és brazil származású tagok vannak, ezért a magyar és az angol mellett némelyik daluk portugálul íródott. Az első években rengeteget zenéltek Európa utcáin, amitől zenéjük csak még energikusabb lett. A sok élő hangszernek és az extrém színpadi megjelenésüknek köszönhetően mindig különleges, energikus műsort visznek színpadra. Pörgős dalaik tánczene alapúak, így a közönség nem csak hallgatja, de végig is ugrálja a koncertjeiket.
3: Cadê minha banana? Cadê meu maracujá? Cadê a minha banana?

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Saját szerzeményei mellett Billy Idol előszeretettel dolgozta fel más művészek dalait is. Például így ismertette meg egy újabb generációval a Tommy James and the Shondells Money Money, vagy a Doors LA Woman című slágerét. Más művészek is előszeretettel dolgozzák fel Billy Idol dalait. Például Cinderella így ismertette meg egy újabb generációval az Eyes Without a Face-t.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A francia négyes a 19. század elején Napóleon udvartartásában feltűnt 6/8-os vagy 2/4-es ütemű társas tánc, amelyet négyszög alakban elhelyezkedő párok lejtettek. A francia négyes egy évszázadon át divatban maradt.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádiókafé filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
3: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
0: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfőzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádiókafé 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik.
2: Ez az.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
0: David Byrne, a Talking Heads énekese, végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
6: Szeretettel várunk benneteket június 7-én délelőtt a varázslatos római parton, a Mi Amor hűs kertjében egy fantasztikus nyári pagonyfesztre. Lesz koncert, színház, dedikálás, kézműveskedés, sőt még tombola is. Egy igazi családi program a Dunapartján, ahova velünk tart többek között Berki Judit, Dániel András, Pánztohi Panka, Kertész Erzsi és Agó Csíris. Jegyeket a pagony.hu per programok oldalon találsz. Várunk!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: 3,2 milliárd forint bevételt ért el a Tisza párt tavaly. Egy hónapon belül megszűnnek a budapesti parkoló automaták. Súlyos orosz légitámadás érte hajnalban Kijevet. Melegszik az idő, és ma már többet süt majd a nap. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Jelentősen átrendeződött a magyar közszféra bérszerkezete 2019 és 2024 között, derül ki a GKI gazdaságkutató elemzéséből. A béremelésekkel az orvosok jártak a legjobban. Az általános orvosok reálkeresete több mint kétszeresére nőtt, míg a szakorvosoké 78%-kal emelkedett. Ezzel szemben az ápolók és asszisztensek bére csak 39%-kal nőtt reálértéken, ami jelentős bérfeszültséget okozott az egészségügyben. A pedagógusok keresete több mint 50%-kal emelkedett reálértéken. A rendvédelmi és fegyveres szerveknél ugyanakkor a bérek növekedése elmaradt. A közszférában ma a szociális munkások keresnek a legkevesebbet. Több mint 3,2 milliárd forint bevételt ért el a Tisza párt tavaly. Az összeg döntő része magánszemélyek adományaiból származott, írja az Index. Összesen 178 olyan támogató volt, aki legalább 500 ezer forintot utalt, köztük több ismert üzletember és közéleti szereplő. A legnagyobb befizetők között volt Bige László és felesége 100 milliós adománnyal. A magas árak miatt már az otthonstart program sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat, derült ki a Duna House elemzéséből. Eszerint májusban éves szinten 13,3, havi szinten pedig 9,4%-kal maradt el a tranzakciószám az egy évvel korábbihoz képest. Az első 5 hónapban 47 ezer ingatlanadásvétel történt, ez csaknem 13%-os éves csökkenés. Egy hónapon belül megszűnnek a parkoló automaták a fővárosban. A parkolás kizárólag mobil alkalmazáson vagy SMS-en keresztül lesz elindítható. A főváros ezzel egyidejűleg júliustól 25%-kal emeli a parkolási díjakat, és 2027-től megszűnik a zöld rendszámos autók díjmentes parkolása is. Súlyos orosz légitámadás érte a hajnalban Kijevet és több ukrajnai nagyvárost. A fővárosban 4-en meghaltak és legkevesebb 50-en megsebesültek. Kijev 10 városkerületek közül 8-ban rongálódtak meg lakóházak is. Többen a romok alatt rekedtek. Dnyipróban az eddigi adatok szerint 6-an vesztették életüket, 33-an sebesültek meg. A kelet-ukrajnai nagyvárosban a törmelékek alatt szintén túlélők után kutatnak. Ismét tengerre indulhat a hantavírustól megtisztított Hondius óceánjáró. Az üzemeltető társaság szerint a hajót teljesen fertőtlenítették, és a hatóságok már nem látnak fertőzés veszélyt. A vizsgálatok szerint a hantavírus az utasokkal került a fedélzetre, nem magáról a hajóról származott. A korábbi legénység még karanténban van, ezért a személyzetet kicserélték. A Hondius június 6-án indulhat a Spitzbergákra, majd onnan a Jeges-tenger felé.
0: Időjárás a Rádiókafén.
7: Ma csökken a felhőzet és többnyire napos időnk lesz. Futózáporok a keleti tájakon napközben előfordulhatnak, több helyen lesz élénk a légmozgás, a záporokat erős széllökések kísérhetik. Délutára 23 és 29 fok közé melegszik a levegő. Holnap ismét több felé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tiszató pedig 22 fokos.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
8: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét.
9: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádiókafén. Partcafé. A Balaton.

0: Et maintenant, c'est toi que je vais faire marcher.
1: Gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádiókafén.
2: Kedves hallgatóink, illetve nézőink, szeretettel köszöntünk ismét minden érdeklődött a Partcafé műsorában, ez itt a Balaton hangja, és Marsa Szilvia kolléganőm ezúttal is kiszorította Mihálovics Andrást a műsorvezetői szerepből, úgyhogy megint ketten csináljuk a műsort.
3: Én azért ennek egy picit örülök, de várjuk vissza nagyon Andrást ebbe a székbe, átadom neki, hogyha jön.
2: Immáron a 23. adást szögeljük itten össze önöknek, a kedves érdeklődőknek, és szeretettel köszöntöm a stúdióban vendégünket, Kása Borbálát, aki egyébként Bori és egyébként doktor is. Előző műsorunk vendégével szemben nem pályaelhagyó jogász, hanem gyakorló jogász, aki azonban legalább ilyen aktív a jogi pálya mellett, legalább olyan aktív a balatoni közéletszervezésben, gasztropiknikek, borpiknikek szervezésében és általában a balatoni életérzésnek a népszerűsítésében. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
4: Szervusztok, köszöntök minden hallgatót.
3: Én egy pici helyzeti előnyben vagyok itt a stúdióban, mert ugye én Bori férjével már készítettem interjú Gyurival, akiről biztosan tudjuk, hogy somogyi kötődésű, mert hogy Marcaliból származik, de egy picit képbe kell helyeznünk a hallgatókat, hogy te most miért vagy itt. Ugye Kőröshegyről lesz szó, mégpedig azon belül, hogy mennyi minden történik Kőröshegyen, és hogy tulajdonképpen ez egy civil összefogás eredménye, ami nem olyan régen, de már tulajdonképpen az eredmény tekintve

0: sikeresek, és mivel sikeresek, hagyományá is válnak.
1: Még mielőtt belemásztánk a sűrűjébe, szerintem azért még kettő kérdést egy kicsit feszegessünk. Az egyik az az, hogy tulajdonképpen ti, mármint a férjed és te, ti mit csináltok Köröshegyen? A másik, hogy picit mondjuk már el a nézőknek, nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy Köröshegy az hol van, meg mekkora, meg milyen.
0: Szívesen elmondom, Köröshegy az olyan helyen van, ami pont elég távol van a Balatontól, és pont elég közel a Balatonhoz. Tehát pont ezért tetszett meg nekünk rögtön, hiszen a Balaton 3-5 kilométeres távolságban akár még gyalog is, de kerékpárral biztosan bármilyen frekventált helyre irányulva megközelíthető, sőt a komp adottságainak köszönhetően az északi part is nagyon rövid idő alatt elérhető. Úgyhogy aki nyüzsgésre vágyik, megkapja, aki nyugalomra vágyik, megkapja, pont a lokáció értéke és adottsága miatt. Szóval a hely tetszett meg nekünk, és mivel nem lehet kikerülni Köröshegyről beszélve a borkultúrát és a szőlőtermő vidékeket, ezért mi ennek a vonalán jutottunk el aztán egy pincéhez, egy szőlőterülethez, amit aztán megvásároltunk, és itt kezdődött a, nem azt mondom, hogy álmokfutás, hanem az az aktív közösségi élet, és az a termelői, mezőgazdasági lét, ami nekünk nagyon sokat adott eddig.
1: Van saját szőlőtök, vagy felvásároltok szőlőt, és abból készítetek bort?
0: Van saját szőlőnk, elsősorban szőlőlevet készítünk belőle, de ez a klasszikus lekvár pálinka húzavonda nálunk a szőlőlébor kategóriájában zajlik. A szőlőlé a profilunk, és a saját felhasználása rendezvényekre bort is készítünk, a Gyuri borász is. Szóval minden, ami ehhez kapcsolódik, és az adottságok adottak, ezt mi végezzük.
2: Az isnek fontos szerepe van, én tudom, hogy miért kérdezem, mert ugye azért két civil emberről beszélünk, akinek előtte gondolom nem sok köze volt a borászathoz, meg a szőlőhöz, gondolom én, és mégis ketten belevágtatuk, és akkor áruljuk már el, hogy akkor pontosan mivel foglalkoztok.
0: Ez egy családi vállalkozás, hogyha nagyon összefoglaló névvel szeretném jellemezni. A Frutti di Mutti egy brand tulajdonképpen, ha lehet ilyen nagy szavakat használni. A Gerencsér pince meg maga a hely, a szőlő és a pince, ahol megvalósulnak a helyhez kötött tevékenységek és a rendezvények, most már így is mondhatom.
2: És akkor a civil foglalkozásotokra is rá szeretnénk kérdezni. A
0: civil foglalkozásunk többek között, mert szokszálom futnak az események. Én gyakorló ügyvéd vagyok, és a férjem pedig a tévé szakmában dolgozik hosszú-hosszú évtizedek óta, jelenleg kiemelt promóproducer.
1: Oké, csak nem engedem el a témát, ami valahogy azért menet közben elveszett. Tehát aki kíváncsi arra, hogy Köröshegy az hol van, az megtalálja az M7-es autópályán a Köröshegyi Völgyhídnál lévő lehajtó, és a Szántódi lámpás kereszteződés között, értelemszerűen a Völgyhídhoz közelebb, és amit Bori az előbb említett, aki arra vágyik, hogy a nyüzsgésbe, a balatoni életbe beleharapjon, az autóval 3, biciklivel 6 perc alatt ér el Szántódra, és onnan mindenhová, vagy bárhová a Balaton környékén. Ami engem nagyon érdekel, az az, hogy ti akkor nem vagytok tőzsgyökeres köröshegyiek, egyszer csak ott fölbukkantatok, hogy fogadtak a helyiek titeket?
0: Balatonföldvári kötődés van a férjem révén. Hogyha arra célzol, hogy ütmentek vagyunk-e? Igen.
1: Nem konkrétan, de akár.
0: Igen, ez nem titkolt létező jelenség, nem Köröshegy specifikus egyáltalán. Mi is fáv településen élünk hétköznapjainkat, ott töltjük Pilisvörösváron, de mondhatom, hogy egy percig nem éreztük ezt. Tehát én azt gondolom, inkább az emberek zárkózottsága vagy nyitottsága az, ami ebből a szempontból meghatározó. Meg hát mivel gondolom, mi is elég nyitottak, barátságosak voltunk mindenkihez, ezt is kaptuk vissza. De valójában, amikor ez az egyesület megalakult, szinte rögtön a kezdetekkor, amikor mi oda kerültünk, és összehívtunk egy tájékoztató fórumot, hogy mégis mit szeretnénk kezdeni a jövőben ezzel a formációval, eljött néhány kíváncsi helyi lakos, és amikor nagy lelkesen, főleg mi gyűjt mentek, elkezdtünk mesélni arról, hogy itt milyen csodálatos ez a Köröshegy, milyen szép, milyen jó.
1: De és jó hogy programok mi, lesznek.
0: Igen, és akkor így mondták, így komolyan, hogy hát nekünk magyarázzátok, mi itt élünk, pontosan tudjuk. De ez összetalálkozott, tehát nyilván aki egy kicsit is aktív, és szeretne kapcsolódni, programokon részt venni, szívesen

0: csatlakozik rá a kezdeményezéseinkre, aki pedig nem, az pedig megalakítja a saját szervezetét, és csinálja máshogy, annál sokszínűbb a
1: történet. Mert ugye ilyen is van, milyen programokról van szó, miket szerveztek, vagy mibe gondolkodtatok, mi volt a cél, kiket akartatok megszólítani?
0: Elsősorban kulturális és kultúra mentén gondolkozunk, tehát kulturális programokat szervezünk, illetve ilyen eseményeket karolunk fel. Ez azt jelenti, hogy vannak új rendezvények, de régi hagyományokat felújító, továbbvivő események is. Mondhatok példát, akkor ilyen például az idén 77. alkalommal megrendezésre kerülő Orbán napi borverseny és borbarátok bálya. Az adás, amikor ugye lemegy, akkor már a rendezvényen, a nagy sikerű rendezvényen túl leszünk. Úgyhogy ez tényleg egy szép hagyomány, hiszen 1947-ben kezdődött, néhány év természetesen kimaradt, így jön ki a 77, de például ez egy alaprendezvényünk, vagy az ehhez kapcsolódó és a borkultúrához kapcsolódó bormustra, illetve most már harmadik éve például a legnagyobb rendezvényünk ez a Kőröshegyi Piknik, aminek hosszú neve Kőröshegyen, Völgyön, Bor és Gasztropiknik.
2: Kőröshegyen, Völgyön. Ugye itt megint egy műhelytitok, mert hogy Kőröshegy tulajdonképpen egy völgyben van, két szomszédos Somogyi Balatonpartra merőleges Dombhát közötti kis völgyben, de a ti birtokotok az történetesen fönt van a dombon, ahonnan gyönyörű szép balatoni panoráma kínálkozik. Miben más Kőröshegy, mint bármelyik másik balatoni település? Mit ad hozzá Kőröshegy a Balaton gasztronómiai, turisztikai kínálatához?
0: Amit említettem, a bortermővidék méltán híres és méltán régmúltra tekint vissza, a Dézsma pincével, a Tihanyba innen szállított borokkal, és Kőröshegy talán nem egyedi módon olyan jellegzetességekkel bír, ami meghatározó, amire rákérdeztetek, hogy nagyon sok helyi olyan nemzetközi hírű borász viszi a jó hírnevét, akikre nagyon büszkék lehetünk, kőröshegyiek, és ugye a hegyközség is. Emellett azonban a pici pincék, kicsi borászatok azok, amik megadják a településnek a helyi jellegzetességét, a savaborsát, a hibáival, a bájával, azzal, hogy bárki megtalálja azt, ami a szívének kedves lehet, és ez a sokszínűség, ez az, ami egyedi jelleget tud kölcsönözni Kőröshegynek.
2: Lehet mondani, hogy ez a rejtett kincs jelleg, kis cuki, kevesen ismerik, mindenki kedves, aranyos, valami ilyesmi a varázsa?
0: Biztosan, de mint ahogy szerintem a vendéglátás is egy picit átalakult, vagyis a két keresett irány talán a profizmus és a kis családi jelleg felé mozdult el, szerintem ennek mentén a borász és szőlészborász szakmáról, illetve a turisztikai vonalról is ugyanezt el lehet mondani. Igen, ez a bája, én azt gondolom, és Kőröshegy kifejezetten alkalmas arra, hogy bárki, akinek van elképzelése, vagy akár kíváncsi, nyitott, megtalálja, amit szeretne.
1: Túra szempontjából, biciklizés szempontjából, mennyire ideális helyszín?
0: Egyre ideálisabb. És ha jól tudom, de talán nem én vagyok a legilletékesebb ebben a témában itt a stúdióban, de ha jól tudom, nem csak több kedvelt bicikli túraútvonal húzódik a településen keresztül Kasul és ugye a közelében, hanem a biciklis élet, ahogy a Balaton körül, és egyébként is, Kőröshegyen is fellendült az utóbbi időben, és nem tudom, hogy elárulhatom ezt a titkot, de van egy hely, ami most fog megnyitni egy hónapon belül, Bringarden néven, ami aztán tényleg nagy kuriózumokat tartogat, nem csak a biciklisek számára, hanem akik egyáltalán kíváncsiak arra, hogy egy 1869-ben talán épült műemlék parasztházból micsoda fantasztikus komplex és élvezhető helyet lehetett kialakítani. Kölcsönözhető velocipédekkel, vagy bocsánat, legalábbis kipróbálható velocipédekkel, de egészen az elektromos high-tech biciklikig.
2: És akkor még egyszer belefűzzük a programajánlóba.
1: Igen, mindenképpen, de én még azért téged nem eresztenélek el.
2: Így van. Tehát egyrészt Kőröshegy jelzett kerékpárúton található. mármint a közút által jelzett kerékpárúton. Másrészt érintik a Balaton Bike 365 túrák, és ideális kiinduló pontja azoknak a kisebb graveles vagy mountain bike-os kirándulásoknak vagy túráknak, amiket mi úgy hívunk, hogy a Somogy kincsei, vagy a gyors-gyors-lassó, ezek különböző fantázia nevek. Ha valakit érdekel, a balatonbike365.hu-n megtalálhatóak a weboldalon ezek a túrák. Tehát olyan csodálatos világba jelent kaput, belépési pontot Köröshegy, amiről sokan nem is képzelik, hogy a Balatonnál ilyen is van. Tehát mindenkinek jó szívvel ajánljuk, hogy bringázzon Köröshegy érintésével, vagy akár induljon Köröshegyről a kisebb-nagyobb túrákra, de mondom, erre még majd visszakötünk a program ajánlónál.
1: Ha egy napot meg kéne tervezni, akkor mit ajánlanátok mind a ketten bicikli szemszögből és helyi szemszögből? Tehát hogy nézzen ki egy napom, hogyha én Köröshegyen szeretném eltölteni, ez a kérdésem?
2: Azért vagyunk ilyen nagy csöndben mind a ketten, mert ez nagyon sokféleképpen elképzelhető. Tehát úgy is elképzelhető, hogy meglátogatsz egy konkrét helyet, és ott vagy nyugiban egész nap. Úgy is elképzelhető, hogy különböző pontokat végigjársz, vagy körbejársz. Ha valaki egyáltalán nem tudja, hogy hogy fogjon hozzá, akkor szerintem a legegyszerűbb az az, hogyha elmegy Balatonföldvárra, bemegy a Balatonbike 365 kerékpáros sportba, és ott kér bringát, meg térképet, meg útbaigazítást, és onnantól kezdve minden értelemszerű lesz. Én ezt javasolnám.
1: És aztán miután már föntülünk a biciklin, mi történjen velünk? Mit mondasz, Bori?
0: Hát a cél, a végállomás egyértelműen valamelyik vagy több borászat, én azt gondolom. Tehát ott kéne zárni a napot, aztán, hogy oda milyen úton jutunk el, és minek az érintésével, nagyon sok mindent fel tudnék sorolni. Tehát a köröshegyi levendulástól elkezdve a Völgyhíd lábánál kalandozáson
2: át. Széchenyi kúria.
0: A Széchenyi kúria, a halastó.
2: Teknős park.
0: A teknős park, akár, ha egy picit távolabb is tudunk menni. Helyi termelők, a somogyi helyi termelők nagyon sok helyen és időpontban megtalálhatók, nagyon érdemes megkóstolni minden portékájukat.
2: Mondjuk egy konkrét túrát kéne ajánlani Köröshegyről kiindulva, én azt mondanám, hogy üssük be a navigációba azt, hogy Lulla, és menjünk el, aki gondolta volna kávézóba, ugyanis ki gondolná, hogy milyen kávézó van Lullán, ahonnan vissza lehet bringezni Köröshegyre vagy Földvárra.
1: És akkor vissza Köröshegyre hozzátok. Minek érzitek magatokat? Most már helyieknek mondhatjuk?
0: Ez nehéz kérdés, hogyha azt mondjuk, hogy helyi, az valahogy egy helyhez kötöttséget foglal magában. De én azt gondolom, hogy ami hiányzik mostanában, egy közösséghez tartozás. Tehát én attól vagyok ott helyi, hogy tartozom egy vagy több közösséghez. Ugye maga a település egy nagy közösség, ez több kisebb közösség alkotja, és hogyha én ebben jól érzem magam, én azt gondolom, hogy mondhatom, helyi vagyok.
1: Na, hát ez jó hallani.
2: Ez tök jó végszó szünet előtt. Most egy picit megállunk, a kötelező reklám, hírek, zene, stb. Után folytatjuk a beszélgetést Kársa Borival, a Köröshegyen Völgyön Fesztivál egyik motorjával. Bácsi.

0: Még ne menjetek el, a Partcafé folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé. Van barátod.
0: David Byrne, a Talking Heads énekese végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
1: Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
2: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészség térkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/mentális-kötőjel egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádiókafén.
3: És akkor folytatódik a Partcafé második része, és Kása Borival beszélgetünk, most már egy konkrétumról. Ugye június 20-án ismét jön a Köröshegyen Völgyön Bor és Gasztro Piknik, egy esemény, amely első hallásra gasztronómiai programnak tűnik, de valójában sokkal több ennél. Helyekről, közösségi élményekről szól. Bori, légy szíves, valamit mesélj nekünk erről, mit kell tudni?
4: Az ötlet ebben a formában a férjemtől származik, Gerencsér Györgytől. Nyilván más is gondolta arra, hogy egy nyitott pincét, pince eseményt valahogy meg kéne valósítani, hiszen a hely adottságai kiválóak ehhez. És hát mivel mi lelkesen részt vettünk mindenféle tanulmányi kirándulásokon, ahol egy boros pohárral a kezünkben bókláztunk a sötét hegyben, és ittunk jót, és ittunk rosszat, és remekül éreztük magunkat, arra gondoltunk, hogy ezt mi is meg tudjuk legalább ilyen jól szervezni. Úgyhogy két évvel ezelőtt, mert ez lesz a harmadik, ugye? Uh-huh. Jó számolom, szőkenő. Tehát két évvel ezelőtt volt az
5: egyik főszervező, neked kell tudni.
4: Ezt csak dátumot ne kelljen mondani. Két évvel ezelőtt indult útjára ez a kezdeményezés, már akkor elég sok helyi vállalkozó, borász, és vendéglátóhely bekapcsolódott ebbe az eseménybe, aminek nagyon örültünk, hiszen ez azt mutatta, hogy kreatívan részt tudnak venni majd ebben, illetve hogy egy a gondolat. A gondolat az az, hogy a hely adottságainak megfelelően akár gyalog, akár biciklivel, inkább ezzel a kettővel, autóval nehezebben, bejárhatóak az egymáshoz nem túl távol lévő helyszínek, borászatok, pincék, és a sok helyszín változatos programokat tud kínálni azoknak, akik oda látogatnak. És hát látogattak is már rögtön az első évben szerencsére, vonzotta az odalátogatókat, akár Budapestről, akár az északi partról az, hogy tényleg az élőzenétől a DJ-ig, a gasztronómiai sokféleségen át, a borok garmadájáig, vendégborászok közreműködésével, mindenféle remek programmal és helyszínnel és emberrel találkozhattak. Tehát ez a vonzere, én azt gondolom, ennek az eseménynek. És hát mivel népszerű lett, már rögtön az első, nyilván megszerveztük a következőt, aztán a következőt is.
6: Egyébként ugye a formátum ismerős, és nagyon megy most, amikor nem kitelepülős rendezvényre mennek a szolgáltatók, hanem a vendégek mennek oda a szolgáltatók saját portájára, saját konyhájába, saját vendégterébe, ahol esetleg meghívott helyi terméket értékesítő szolgáltatókkal is lehet találkozni. Tehát egy viszonylag pici területen összesen hány résztvevő?
4: Hát néhány óra alatt akár több százan is megfordulnak.
6: Van néhány száz résztvevő, meglátogatja 8-9-10 helyszínt, ez melyik évben mennyi, és ott azzal a szolgáltatóval is találkozhat, akinek a birtokára érkezik, meg azokkal is, akiket ő vendégként odahívott.
3: Tehát ez olyan vendégségbe jöttem, aztán visszafogadom, tehát olyan családias jellegűnek képzeljem el?
4: Hát a helyszínek többsége olyan, ahol ott lakik maga a termelő, igen, ott végzi a tevékenységet, tehát én nekem egy hihetetlen, különleges élmény volt az első alkalommal, amikor ott álltam a saját szőlőnkben, kertünkben, pincénknél, és így felocsúdva azt láttam, hogy Jézusom, rengeteg ember itt
6: sétál. Kicsit nagyra sikeredett vendégség.
4: Jó, de jól érzik magukat itt az otthonomban, és hogy ez milyen különleges, és hogy milyen jó érzés, hogy ők ennyire jól érzik magukat. Úgyhogy ez valóban egy különleges dolog, hogy lényegében az otthonunkat látogatják
3: és
4: meg.
3: És ott akkor milyen produkciókkal készültetek, vagy mivel készültetek a sajátotoknál?
4: A családban nagyon sok tehetséges ember van, és őket mind bevonjuk. A húgaim, illetve az unokatestvérem, profi zenészek, tehát ők élőzenét biztosítanak nekünk idén is, aminek nagyon-nagyon örülünk, mert ez egy nagyon különleges dolog. Komoly zenétől egészen a pop irányba elmenve, sok órán keresztül akár. Az unokatestvérem séf, tehát nagyon el vagyunk kényeztetve, olyan gasztronómiai szolgáltatásokat is tudunk emellé adni, ami tulajdonképpen egy piknik hangulatnak megfelelően egy field food, mert ha már van street food, van beach food, hát van field food is, amit a pokrócra magunkkal vihetünk.
6: Pléd legyen veletek.
4: A pléd legyen velünk, így van.
3: Emlékeim szerint tavaly volt valami különleges attrakció, ha jól emlékszem, vagy pedig a másik oldalon történt valami, amit Körösegyről jól lehetett látni, ha tudod, miről beszélek, akkor légy szíves,
4: mesélj. Biztos a mágiáról beszélsz.
3: Szerintem igen. Igen.
6: Beugratós kérdésnek kint elsőre.
4: Hát a szőlő egyen adott, hogy van rengeteg akácfa oszlop, meg egyebek, tehát nagyszerű mágiát lehet összetákolni, amit aztán meg is gyújtunk. Természetesen a kompjárathoz igazítva egy kicsit előre hoztuk ezt a mágia gyújtást, hogy mindenki meg tudja csodálni. Idén annyival egészül ki, hogy jönnek hozzánk a BIP Impro Színháztársulat tagjai, akik egy picit interaktív, improvizációs színi előadással készülnek, tematikusan a mágiával kapcsolatosan, a Szent Iván éjjel kapcsolatosan, úgyhogy ennyivel most kiegészülve, és valóban a másik oldalról is látható mágia lesz, az biztos.
3: Akkor jól emlékeztem rá, hogy a másik oldalról is látni lehet Körösegyet majd, igen, ezek szerint idén is.
4: Igen, így van.
3: Ezen kívül még milyen a rajtatok kívüli vendéglátó egy illetve szolgáltatók, akik betársultak ebbe az egész gasztró showba, mivel várják majd most idén azokat, akik meglátogatják őket?
4: A helyi pincészetek idén is szívesen részt vesznek az eseményben.
3: Ezek elsősorban pincészetek, akkor
6: mondhatom.
4: A törzsök pincészet, a kékajtó borászat és szőlőbirtok, illetve vendégborászok, akik nem feltétlenül saját pincéjüknél, hanem kitelepülve akár hozzánk, akár más pincészeteknél felbukkannak, vagy akár a Bringardenben. Itt a, ugye nyilvánvalóan a borkóstolás, a borhoz kapcsolódó programok mellett a gasztronómia is sokszínű olyan szempontból, hogy például tudom, hogy a törzsök pincészet nagyon profi mentes ételek elkészítésében, változatos kínálásában, tehát ilyen szempontból is megtalálhatják a kicsit különlegesebb igényel odalátogatók a számításaikat. A törzsök pincénél lesz latin hangulatú zene, de néptánc bemutató, ijász bemutató, ijászat kicsiknek, nagyoknak. Nálunk lesznek az impro színházi előadáson kívül workshopok, a helyi termelők bevonásával, illetve Dormány Ricsi készít nekünk látvány pizza készítés, vagy workshop jelleggel nagyon finom pizzákat. Tehát ilyen szempontból interaktív részvételre is lehetőség van a Bring Garden, egy jó kis lounge hangulattal, DJ-vel készül, ahol egész nap élvezhetjük a naplementéig akár a szolid, pihenős hangulatot. Ha jól tudom, food truck is kitelepül, lesz Balatonbor természetesen, mindenféle formában.
3: Mennyire nehéz összeszervezni ennyi szereplőt? Mennyi munka ez? És ki a főnök?
4: Nincs főnök, mindenki a saját helyszínéért felelős, de természetesen a hirdetés, a koncepció részét össze kell fogni, ezt a Körösegyi Kulturális Egyesület végzi. De azok a vendéglátóhelyek, akikkel amúgy is partnerségben állunk, például a Völgyhíd konyhelyésrét, a Völgyhíd lábánál különleges helyszínen, vagy akár Körösegyen kívüli vendéglátóhelyek, a Helka Sörkert és Páb állandó partnerünk, sőt, egyesületi tagunk, a Babszem kávézó Földváron, vagy akár a Szoborkút Pálinka ház új helyszínnel Kerekiben. Tehát ők mind-mind tudják már, hogy miről beszélünk, és nagyon jól együttműködtünk eddig is más partnerségben, úgyhogy lényegében csak meg kellett hirdetni az eseményt, és rögtön
6: pont ezt akartam mondani, hogy egyébként most, mint kapcsolódó új helyszín egyik felelőse, meg tudom erősíteni, hogy azon kívül, hogy szólni kellett a borieknak, hogy mi is szívesen részt vennénk benne. Balatonbek 365 BBT vezetett kerékpártúrákkal, gyakorlatilag innentől kezdve magától flottó megy az egész. Egyébként két túrát fogunk javasolni. Az egyik az egy körtúra lesz a programban résztvevő helyszínek pontok között, és aki az egyes pontokon elkészített selfivel igazolja, hogy járt azon a ponton, azok között valamilyen nyereményt fogunk majd kisorsolni. A másik túra az pedig egy Somogy rejtett kincsei vezetett túra, homokos földes utakon az Aliréti Vadászház irányába. Ezeket, ahogy Buri az előbb említette, ezeket a Bring Gardenben lehet majd megkezdeni 20-án.
3: Ahogy így elmesélted, nekem nagyon úgy tűnik, hogy ez már nem csupán Völgyhíd das sztori, hanem messze túlmutató, és egy ilyen közösségi összefogás eredménye is, jól látom?
4: Jól, igen. Tehát ennek nyilván van egy előzménye. Nem kellett sokat noszogatni azokat, akik hasonlóan gondolkoznak. Nem azt mondom, hogy az egész település egyként mozdul, mert azért ez nem ennyire egyszerű, de valóban a hasonló gondolatok mentén könnyű így összefogni a társaságot. És azért a nagy szervezés része a helyszíneken azoknak a felelősség és azoknak a feladata, akiknek saját elképzelésük van a saját helyeiket illetően. Úgyhogy innentől kezdve nem szólunk bele abba egyikünk se a másik programjaiba, vagy lehetőségeibe, hanem ez, mivel tudjuk, hogy kikkel szeretünk partnerségben lenni és együttműködésben, ezek már eleve megadott bizalmak, és így tud működni.
6: Engem érdekel egy dolog, az egyes helyszínek tulajdonosainak, üzemeltetőinek ezen a napon van ideje ellátogatni a többiekhez, vagy bármelyik másikhoz? Vagy ilyenkor mindenki tulajdonképpen örül, ha túléli a napot a saját portáján?
4: Ez a legnagyobb fájdalmunk, igen, hogy egymást csak a beszámolókból tudjuk utólag megnézni. És valóban ez nem azt mondom, hogy óriás dilemma, hogy most akkor megszervezzük idén is a saját helyeinket, vagy nem, de hát igen, az egy kicsit fájó pont, de hát majd elmegyünk másnap.
6: Van ugye az örök dilemma, hogy szabad-e ezekre az egyébként nyugodt életet élő pici településekre nagy bulikat rászabadítani. Egyrészt, ha jól értem, ez nem így történt, hanem ez fokozatosan épülget évről évre, de azért csak érdekel, hogy mit gondolnak erről a helyiek, hogyan fogadják, inkább gyanakvással, vagy inkább örülnek neki, hogy Vöröshegy fölkerül a turisztikai térképre?
4: Sokan nem örülnek, és sokan örülnek. Ugye sokkal régebben kezdődött ez a pezsgő élet, hiszen aki Vöröshegyet ismeri, biztosan ismeri a levendulást, és azért amikor nyílik a levendula, és ugye az utóbbi sok-sok évben már a tulipán is.
6: Sőt, a tulipán.
4: Azért ezekben az időszakokban igen-igen.
6: Vannak rohamok.
4: Fellendülő az odalátogatottság. A közlekedés nyilván nem ideális olyan. De mivel ez nem egész évben, vagy nem egész szezonban van, és egyre inkább látják talán, úgy érzem, a helyi lakosok ennek előnyét is, ezért, sőt, hát nyilván rugalmasak a szolgáltatók is, ezért ez már enyhült, finomodott, és én azt gondolom, hogy egyre elfogadottabb.
6: Oké. Technikainak tűnő, de fontos kérdés. Jegyet kell vásárolni, vagy az egyes helyszíneken kell fizetni azért, amit ott fogyasztunk, vagy hogy működik üzletileg az egész?
4: A belépés, vagy a látogatás minden helyszínen ingyenes.
6: Aha, tehát nyitott porta szisztem.
4: Ez nyitott porta szisztem. Különféle igényekhez mérten különféle szolgáltatásokat vagy élményeket lehet elérni, de az is teljesen rendben van, mondhatom a saját helyszínünket, de más helyszínt is, hogy egyszerűen bárki odajön, élvezi a természeti környezet, a gasztronómia és a zene triumvirátusát, vagy szent háromságát, mondhatom így, mert ez egy nagyon különleges hangulat, és nem kell fizetni semmire, úgymond. De úgyse bírja megállni, hát odajön, ott van az a rengeteg finomság, a borok, a limonádé, bármit mondhatok, tehát nyilvánvalóan, hogyha valaki rászánja magát, és ott meglátja, hogy mi zajlik, biztosan
7: a Facebookon minden információ megtalálható?
4: Folyamatosan töltjük.
7: Nyitvatartás, tartalom, ki mivel várja az odalátogatókat.
4: Így van, ez egy Facebook esemény, és a beszélgetések fül alatt folyamatosan, egyrészt tematikusan, másrészt a helyszínekre specifikusan érkezünk a frissebb információkkal. Vöröshegyen, Völgyön, Bor és Gasztropiknik, de a keresőszavak mentén könnyen megtalálható.
6: Az esemény június 20-án, szombaton lesz most.
0: Kint vagyunk a vízből. A Balatonnál nem csak fürdeni lehet. A Partcafé programajánlója.
6: Még azonban ne essünk arra az előttünk lévő program.

0: kritikus infrastruktúra van ott, és hát ahogy hallottam, tavaly is közel 90 ezer ember ott volt ezen a hétvégén, tehát nyilván arra kell számítani, hogy megint ekkora lesz az érdeklődés. A több mint 4 kilométeres 17 kanyaros pályán a motorsport világa költözik a Balaton mellé, a szervezők szerint élőben egész más a dimenzió, a sebesség és a hang közelség élménye, és aki egy hosszabb hétvégére marad, bringatúrákkal, pincészetekkel és kirándulásokkal is kiegészítheti a programon.
1: Köszönöm. Ikonikus program következik. Június első szombatján, 6-án a Szent György-hegy hajnalig megtelik élettel. Kérem, ez egy olyan esemény, amihez van, aki ehhez igazítja a tavaszi program naptárját, és nem csak a szervezők. A program a nagy sétákról, a találkozásokról, a jó zenékről, a jó borokról és a balatoni naplementéről szól. A különlegessége ennek az eseménynek, hogy olyan pincék is megnyitnak ezen a napon, illetve ezen az estén éjszakán, amelyek máskor egyébként nem látogathatók. Tehát még egyszer, június 6-a szombat Szentgyörgyhegy hajnalig, nem klasszikus fesztivál, sokkal inkább egy belassulós, sétálós, andalgós, balatoni életérzős nap, illetve este.
0: És végül egy különleges programajánlat. Ha valaki új perspektívából szeretné látni a Balatont, akkor a Gyenesdiás Keszthely Hévíz térségben Európa egyik legnagyobb hőlégballonja emelkedik a magasba. A közel egy órás repülés során egyszerre látszik a Balaton, a Hévízitó, a Kisbalaton, a Tanúhegyek és a Zaladon vidéke. A program része az idegenvezetés, a hagyományos ballonavatás és a leszállás utáni pezsgős kocintás is. További részletek pedig a Visit Balaton 365 pont oldalon.
1: Megint elrepült a szokásosan megint rövidnek bizonyuló műsoridő. Köszönjük szépen Kása Borinak,
2: köszönöm,
1: hogy velünk volt, köszönjük, a Frutti di Mutti tulajdonosának, vezetőjének és egyúttal a Köröshegyen Völgyön Fesztivál egyik szervezőjének. Búcsúzik a két műsorvezető, Marsall Szilvia és Marsall Szilvia.
0: És Pitzinger Péter.
1: Köszönjük a figyelmet.
0: Köszönjük, viszontlátásra.
1: Viszontlátásra.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
2: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
3: Július 5-én igazi folk fesztivállal érkezik a Csík zenekar a Budapest Parkba. Közreműködik a Szabó Balázs bandája, a Besodrom, Szalonna is bandája, Törőcsik Franciska, Mező Misi és Vecsei H. Miklós. A koncertek között táncház. Csík zenekar, július 5. Jegyek budapestpark.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Ma Berlinben, holnap Párizsban tárgyal a miniszterelnök. Nem tudja kifizetni a dolgozóit Balási Gyula cége. Heves trópusi vihar sújtja Japán déli részét. Melegszik az idő, és ma már többet süt majd a nap. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Berlinben és Párizsban tárgyal a miniszterelnök. Magyar Pétert ma fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár, holnap pedig a francia fővárosban Emmanuel Macron elnökkel találkozik a kormányfő. Jövő évtől vezetné be a kata új szabályait a kormány, erősítette meg a pénzügyminiszter. Kármán András az országgyűlésben hangsúlyozta, érdemben terveznek változtatni a mostani szabályokon, úgy, hogy a munkáltatók ne használhassák a katát a munkaviszony kiváltására. Megoldást akarnak találni arra is, hogy a katás vállalkozók sem maradjanak nyugdíj nélkül. Nem tudja kifizetni a májusi béreket a Lange Group munkavállalóinak, írja az Index. A NAV végrehajtási eljárása és bankszámla zárolás miatt a cégcsoport nem fér hozzá forrásaihoz, noha állításuk szerint ezek rendelkezésre állnak. A háttérben az áll, hogy a NAV több Balási Gyulához köthető céggel szemben végrehajtási eljárást indított, és egy bank is zárolta az egyik vállalat számláit. A cégcsoport emiatt várhatóan felszámolási eljárásokat indíthat. Oroszi Beatrix lesz az új országos tiszti főorvos, Szepesdi Zsuzsanna pedig az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője. Derült ki az egészségügyi miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből. Hegedűs Zsolt a posztban arról számolt be, hogy megkezdődött az átadás átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. Történetének egyik legjelentősebb üzemelési kihívását zárta le sikeresen a Budapesti Bajnokok Ligája döntőjének hétvégéjén a Wizz Air. A légitársaság 3 nap alatt csaknem 80 extra járatot közlekedtetett Budapest és London, valamint Párizs között. A rendkívüli menetrendet több mint 400 pilóta és légiutas kísérő szolgálta ki. A mérkőzéshez kapcsolódó időszakban a vállalat mintegy 100 000 utast szállította a magyar fővárosba. Akár egy héten belül létrejöhet az iráni-amerikai megállapodás Donald Trump szerint, miközben a tárgyalások továbbra is intenzíven zajlanak. Az amerikai elnök az ABC News-nak azt mondta, az Iránnal megkötni tervezett egyesség jobb lehet egy katonai győzelemnél, ugyanakkor még nincs végleges megállapodás, mert módosításokat akar. Közben az NBC-nek azt is jelezte az elnök, hogy a tárgyalások akár átmenetileg meg is szakadhatnak. Heves trópusi vihar sújtja Japán déli részét, ahol eddig 9 megsérültek, a legtöbben Okinaván, közölték a hatóságok. A vihar miatt mintegy 47 000 fogyasztó maradt áram nélkül, 600 repülőjáratot felfüggesztettek. A meteorológiai szolgálat földcsuszamlásokra, áradásokra és nagy hullámokra figyelmeztett, miközben a vihar észak felé halad.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Ma csökken a felhőzet és többnyire napos időnk lesz. Futózáporok a keleti tájakon napközben előfordulhatnak, több helyen lesz élénk a légmozgás, a záporokat erős széllökések kísérhetik. Délutára 23 és 29 fok közé melegszik a levegő. Holnap ismét több felé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tiszató pedig 22 fokos.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
5: Estrangulada, bofeteada, desamparada en la colina más oscura del valle, estoy siendo asfixiada por un ser al que consideraba querido. Serpientes, cucarachas, ratas que muerden hasta el último pedazo de mi piel, de mi alma, de mi corazón. Me muero y no puedo remediarlo. No puedo pedir ayuda. ¿Para qué ayuda? Si nadie me escucha. Soy invisible para cualquiera, para cualquier ser. Yo no soy nadie, soy nada, soy un parásito. Ya que sin gente a mi lado no puedo sobrevivir. Necesito a alguien que me quiera, alguien que me abrace.

0: egy kis kultúra. Programajánló a Rádió Cafén.
1: A Városligetben június 4-e és 7-e között ismét megrendezésre kerül a Rozália Borpiknik. A programokról a Rozália Borpiknik főszervezője Olárita mesél. Azt lehetett olvasni, hogy különböző gasztronómiai szolgáltatásokkal is várjátok az érdeklődőket. A borok mellett mikre lehet itt gondolni?
2: Igen, nagyon fontos számunkra, ugye a borokra kicsit kitérve elsősorban rozékra, habzókra, pezsgőkre fókuszál a Rozália Borpiknik, de természetesen lehet majd kapni fehér borokat és vöröseket is, hogy mindenki megtalálja a kedvencét, és ehhez passzolóan pedig igyekszünk az ételkínálatot is nagyon színesre tervezni. Idén kifejezetten a különböző nemzetiségi ételekre fókuszáltunk, ami azt jelenti, hogy lesznek többféle vidékről mindenféle ételek, például a Csevapibó standjánál délszláv kultúrát ismerhetjük meg az ételek tekintetében, a pizza milyen nagyon finom, frissen sütött olasz pizzáit hozza, aztán a Raclette by Lili évről évre visszatérő kedvencként varázsol altasi hangulatot a food truckjából a kedves látogatók tányérjaira, úgyhogy nagyon sokféle étellel készülünk, és emellett pedig sokféle édességgel is, amit elsősorban a gyerekek szoktak szeretni, mint például a vitézkürtős, a waffledog vagy a bolkabomban készít különleges édességeket.
1: Ez egy nagyon átfogó gasztronómiai élmény. Milyen zenei programok fogják mindezt kiegészíteni?
2: Minden nap igyekszünk a színpadot is megtölteni, különleges zenékkel, és itt is a sokszínűségre törekszünk. Első nap például korra este a kontraszt lépő színpadra, a különleges, nagyon különleges zenei világgal, aztán este Breda Bia zárja a napot egy hip-hop és latin pop stílusú DJ-vel, aztán pénteken Hangácsi Márton indítja a napot, ők lehet, hogy többen ismerik, nagyon neves utcazenész volt, és sok járók előtt állított meg az utcán. Később pénteken pedig a Dynamite Dudes koncertje lesz hallható, ők egy rockabilly és blues hangulatot idézik meg, és aztán este szintén DJ várja a lazulni vágyókat, szombaton és vasárnap pedig kifejezett gyerek programokkal is készülünk, és aztán amit talán még kiemelnék, az a Ritmusa együttes, ők lesznek a legnagyobb formáció az idei rendezvényünkön, ahol magyar és cigány népzenei dallamok találkoznak. A Pornografot ismerik sokan, ez a fellépő is hasonló lesz stílusban és hangulatban, úgyhogy nagyon sokféle zenével és műsorral várjuk a Rozáliára látogatókat.
1: Azt hallottam, hogy a látogatóknak nem csak arra lesz lehetőségük, hogy jól érezzék magukat, hanem jótékonykodni is tudnak.
2: Így van, nagyon fontos számunkra, hogy mindig kiálljunk valamilyen jó ügy mellé. Idén ezt lehet megtenni, hogy aki nem szeretne poharat vásárolni, hanem csak bérelni, és nem viszi vissza az este folyamán a bérelt poharat, akkor úgymond a kaució nálunk marad, és ezt az összegyűlt pénzt mi idén szintén jótékony célra fordítjuk, mégpedig a Józsefvárosi Gyógypedagógiai és Módszertani Intézet számára. Ők elsősorban sajátos nevelési igényű gyerekekkel foglalkoznak, ez egy általános iskola, és ők nagyon szeretnének már egy új interaktív táblát vásárolni, és úgy gondoljuk, hogy a látogatók segítségével, akik a poharat bérelnek, de nem viszik vissza a poharat, ezzel a bent ragadt összeggel tudunk talán hozzájárulni ahhoz, hogy egy ilyen interaktív táblát tudjunk nekik vásárolni.
1: Ezek a poharak pedig idén új kinézetet kaptak. Mi inspirálta ezt az új dizájnt?
2: Hát mindig figyeljük azért, hogy a látogatók mit szeretnének látni. Még évekkel ezelőtt volt egy kis Star Wars figuránk az egyik poháron, és úgy gondoltuk, hogy ezt idén is szeretném feleleveníteni. Így például az egyik idei új pohár grafikánk, az egy Baby Yoda lesz, nagyon aranyos, és nagyon sokan szeretik is, szeretnék már megszerezni. Lehet egyébként a közösségi média felületünkön erről már képeket látni. Tavaly nagyon sikeres volt egy jogázó buldog kutyusnak a grafikája, ezt idén is felveszük a repertoárba, és hát a harmadik grafika pedig a liget jellegzetessége, a hőlégballon lesz, ami megtalálható lesz a poharakon is. És ami jó dolog, hogy aki poharat vásárol, az tud választani is.
1: Ilyen menő poharakból fogyaszthatnak tehát nagyon finom borokat az érdeklődők a Rozália borpikniken június 4-e és 7-e között a Városligetben. Még egyszer kiemelném, hogy aki ellátogat erre a programra, annak nem csak arra van lehetőség, hogy jól érezze magát, hanem jótékonykodhat is. A programokról tehát Olárit, a főszervezőt hallhattuk.
0: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sportutca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.

0: Horváth Tamás, június 26, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
2: Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Ez itt a Zsebrádió.

0: Zsebrádió A-tól Z-ig.
1: Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papahoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon, hogy Póni volt vagy Szamár, eskülön tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszosabb, én melegítő tornacipő. Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
2: Szóval, a csajok. Most a csajokkal kapcsolatban nem arról fogok beszélni, amikor zavarba jövünk tőlük, és hebegünk, habogunk, ha a Sárika libbenő Szofjait meglátjuk, hanem arról, amikor a csajok olyan dolgokat tesznek, amitől eláll a lélegzetünk, és azt mondjuk, hogy hínje, vagy azt, hogy
3: basta.
2: Rögtön itt van egy Elizabeth Cochran Seaman nevű nőci, aki később Nellie Bly-ra változtatta a nevét. Ő amerikai volt, és az volt a specialitása, hogy nem bírt megülni a fenekén, és nem törődött bele, hogy a világ azt várja tőle, hogy csendesen üldögöljen otthon, takarítson, varrogasson, és finom vacsorával várja a férjét haza. Ő ahelyett, hogy fiatalon férjhez ment volna, amit a családja elvárt tőle, inkább beiratkozott egy egyetemre, mert tanulni akart. Nem akarta az akkor hagyományos női mintát követni. Igazi feminista volt.
4: És most kapcsoljuk az okostelefon.
5: Feminista. A feminizmus olyan társadalomkritikai eszmerendszer, melynek célja a nemek közti egyenjogúság társadalmi, gazdasági, kulturális és magánéleti megvalósítása. A feminizmus célja tehát az, hogy a nők számára is biztosítsa azokat az emberi jogokat és lehetőségeket, amelyek egy férfit megilletnek. Kaphassanak ugyanannyi fizetést, mint a pasik, végezhessenek ugyanolyan munkát, és kapják meg a társadalomtól ugyanazt az elismerést, mint a férfiak. Feminista az a személy, aki ezeket az elveket vallja. És ha hiszitek, ha nem, vannak férfi feministák is.

0: és most jöjjön egy csipet ész. Nuboknak és próknak.
1: A taktika egy elég fontos és bonyolult dolognak tűnik, de nem az. Ti is szoktatok taktikusak lenni például, amikor Minecraftozni akartok, de tudjátok, hogy a szüleitek azt fogják mondani, nem, mert csak nyomkodod azt a hülye tabletet, ahelyett, hogy kacarászva szaladgálnál az udvaron egészségesen, vagy olvasnál, vagy valami okos dolgot csinálnál, különben is kész van a leckét. Okosabb zsebhallgatók ilyenkor bedobják a taktikát. Elemzik a valószínűsíthető választ, lásd, mint fent, ne Minecraftozzál. Ilyenkor kell a taktika, azaz az átgondolt, intelligens csel. Tapasztalt taktikus zsebhallgatók nem rohannak fejjel a falnak, pont úgy, mint Nagy Sándor, nem mennek egyből a szüleikhez, először nem túl feltűnően, de imádnivalóan játszanak a kis testvérükkel, fontos, hogy a szülők lássák. Utána megkérdezik, hogy mi lesz a vacsora, és bármi is a válasz, kipurult arccal azt mondják, ú, de jó, azt imádom. Utána látványrendet csinálnak a szobájukban, de persze csak ott, ahol a papok táncolnak.
2: A banja, maharadja, halandja?
3: Fura felnőttek, még furább mondásai.
4: Ahol a papok táncolnak. Érdekes, hogy ezt a szólást kizárólag takarítás közben, és az anyukámtól hallottam legalább kismilliárdszor, hogy kislányom, ne csak ott seperj fel, ahol a papok táncolnak. De mégis egy papot sem láttam táncolni soha ott, ahol már feltakarítottam, és egy papot sem takarítottam fel. Akkor mégis hol táncolhatnak? És egyáltalán mit keresnek papok a nappalinkban? Ez tök hülyeség. Aztán rájöttem, hogy nem is arra célozgat anyukám, hogy ma este a nappalinkban lenne a legnagyobb papparti, mert igazából ez a mondat csak egy régi tanítás szimpla változata, ami arról szól, hogy ne csak úgy felszínesen, hanem szívvel, lélekkel végezzük el a ránk bízott munkát. Mondjuk attól még bulizni ér. Sőt, ez is mutatja, hogy a jó pap is holtig tanul, nemhogy én. Ha hallottál olyan fura mondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küldd el nekünk, és mi elmondjuk neked.
1: Szóval, taktikusak, imádnivalóan cukik vagyunk, és szó sincs arról, hogy mi Minecraftozni akarnánk ki, dehogy is. Addig a pillanatig, amíg a szüleink ábrándos tekintettel meg nem simogatják a fejünket, na ekkor kell bedobni az enyhén szorongó, magában morgolódó gyerek trükköt. Mindegy. Fenében. Mindegy, nem érdekes. Ezt addig kell ismételgetni, amíg a szüleitek meg nem kérdezik, hogy mi a probléma. Ekkor lemondóan, egyáltalán nem erőltetve a dolgot, azt kell mondani, hogy az a helyzet, hogy semmi, csak most fog lejárni a Minecraftomban az a fantasztikus mennyiségű idő, amit bónuszban megszereztem, hogy megcsináljak valamit, például, hogy földet tegyek a zsebembe, hogy amikor beesek egy csapdába, akkor ki tudjak jönni. A szüleitek ekkor rájönnek, hogy ez a Minecraft esetleg nem csak egy idióta gomnyomogatás, és az is elképzelhető, hogy végre felfogják, hogy ebben ti tök jók vagytok, és ekkor rájönnek, hogy nem engedni a játékot nektek. Elnyomás. Az elnyomás pedig rossz. Ez mindenki tudja, naponta benne van a tévében, hogy valakik elnyomnak valakiket, és ez mindig oda vezet, hogy az elnyomóknak el kell menekülni, mert az elnyomottak kerti szerszámokat lóbálnak a fejük felett, és kiabálnak. Ezt egyébként forradalomnak hívják általában, és így nagyon menő, romantikus dolognak tűnik, de sajnos tudnotok kell, hogy a forradalmak általában semmi másról nem szólnak, mint hogy nagyon sok ember elnyomott, összegyűlik, kerti szerszámokat, mint már mondtam, lóbálnak a fejük fölött, és kiabálnak, és aztán egyszer csak bemennek a középületekbe, és ott kuplerát csinálnak.

0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
1: Éberség. A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
2: tisztán elektromos autó.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
2: tisztán elektromos autó
1: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
2: Nem zöld.
1: 2.
2: Úgy néz ki, mint egy régi Mazda.
1: 3.
2: Olyan a hangja, mint egy Aldis csavarbehajtónak.
1: 4.
2: Mindig úgy száll ki belőle valaki, mintha a személyes jótevőnk lenne.
1: 5.
2: Azért egy régi Mazda mégiscsak jobb. Abba berreg a motor.
1: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
0: Mi? Kritika?
1: Most nincs időm elmagyarázni. Kérdezd meg anyádat!
0: Jó fej ez a Batman. Csak kár, hogy kívül hordja az alsó gatyáját.
3: Ezt a Nelly Blight nagyon zavarta az a dolog, hogy a csajokat nem hagyják azt csinálni, amit szeretnének. És elkezdett egy újságnak dolgozni, és cikkeket írdogált erről a jelenségről. Akkor választotta magának a Nelly Blight újságírói álnevet. Persze bárkiből lehet újságíró, aki szeret írdogálni a világról, ami körülötte zsizseg, de vannak speciális újságírók is, akik nem elégszenek meg azzal, hogy leírják a cikkükbe, amit a tévében láttak, hogy a Szamárok közt tévésorozat pötyét játszó Akteleki Monika művésznő majdnem beleesett a kottatartóba. Vannak bátor újságírók, akiknek az a hivatása, vagyis küldetése, hogy feltárják az igazságot maguk körül, de erről később. No, ez a Nelly Bly ki akarta deríteni az igazságot, és annyira vakmerő volt, hogy például eljátszotta, hogy megbolondult, és ezért bezárták egy diliházba.
0: Hát eldobom az agyi velőmet!
3: 10 napot töltött bent az elmegyógyintézetben, és megírta az újságjában, hogy hogyan gorombáskodnak ott az ápolók meg az orvosok szegény betegekkel. A riport hatására rendet csináltak ott is, és megvizsgálták a többi diliházat is, és mindenhol rendet csináltak. A Nelly főnöke az újságnál egy Joseph Pulitzer nevű pacák volt, aki a mai napig is az egyik leghíresebb újságíró, olyannyira, hogy róla nevezték el az újságírók Oscar-díját. Szóval, ha menő riporter lesz belőled, és megnyered a Pulitzer-díjat, akkor az nagyon atom.
4: Mi lesz, ha nagy leszel?
5: Oknyomozó újságíró. Az újságíró olyan személy, aki foglalkozásszerűen egy sajtótermék részére az újságírói műfajok valamelyikéhez tartozó anyagokat készít, információkat gyűjt, azokból szerkeszt, ír, és az elkészült anyagot terjeszti a nyilvánosság számára. Oknyomozó riporternek azt nevezzük, aki utána megy az olyan információknak, melyeket szándékosan eltitkolnak, mert jogilag vagy etikailag elítélhető dolgokra vonatkoznak. Egyes vélemények szerint az oknyomozó újságírás ott kezdődik, amikor a riporter elkezd gondolkodni, mert nem hiszi el a hivatalos álláspontot, és elkezd utána járni a dolgoknak. Csak akkor legyél oknyomozó újságíró, ha nem félsz semmitől, és mindenáron ki akarod deríteni az igazságot.

0: Tudtad, hogy a metró szó a francia nagyvárosi vasút, a Chemin de Fer metropolitain kifejezésből ered?
1: Bárhány adással ezelőtt Zsozsó, akinek Superman a jele, tudjátok, mesélt nektek egy történetet egy Anton Grabár nevű matrózról, aki olyan elégedetlen volt a munkahelyi körülményeivel, hogy lázadást szított az osztrák-magyar monarchia haditengerészei között, és aminek hatására az admiralitást leváltották. Az újonnan kinevezett haditengerészeti főfőnök pedig vitéz nagybányai Horthy Miklós lett. Ráadásul egy igen különös rangot is kapott, ő lett az ellentenger nagy.
2: Húzd meg jobban, menjen a munka, aki itt van, mindenki húzza.
3: Mi leszel, ha nagy leszel?
4: Ellentenger nagy. Az ellentenger nagy nevével ellentétben nem egy olyan személy, aki ellenzi a tengert, vagy nem szeret vízben fürdeni, vagy vizet inni. Az ellentenger nagy a haditengerészettel rendelkező országokban mind a mai napig létező rendfokozat, amely tisztség több száz éves hagyománnyal bír. Az ellentenger nagy legfőbb feladata, hogy a tengernagy által vezetett sok hajóból álló flottát a hátsó hajókkal biztosítsa. Ebből a szempontból az angol megnevezése a Rear Admiral, vagyis hátsó tengernagy, sokkal találóbb. Szóval csak akkor legyél ellentengernagy, ha szívesen vagy a flotta háta mögött.

Na szóval, az úgy volt, kedves zsebarátaim, hogy Horthy Miklós átvette a Monarchia haditengerészetének irányítását. Néhány hónappal kinevezése után épp egy fontos és nagyszabású tengeri támadást készített elő, amikor történt egy kis malőr. A támadás zászlós hajója, a királyi és császári haditengerészet csúcsdísze, a Szent István csatahajó volt. Ez a hajó hatalmas volt, igen modern, vadi új, és tel is tele volt ágyukkal. Persze, mindenki iszonyúan magabiztos volt. A Szent István több másik hajóval arra várt, hogy induljon a támadás és rendet tegyenek az Adriai tengeren. Azonban 1918. június 10-én hajnali 3 órakor megérkezett a malőr. A malőrt két olasz haditengerészeti motorcsónak képviselte. Szándékosan nem hajót mondtam, mert ezek a szó minden értelmében motorcsónakok voltak. Oké, katonai motorcsónakok, szóval fityegett az oldalukon egy-egy torpedó, de békeidőben maximum vízi síelőket tudnának vontatni. Na hát, kérletek szépen. Ezek odaosolkodtak, és az egyik megtorpedózta a Szent Istvánt, ami úgy elsüllyedt, mintha ott se lett volna. A motorcsónakok meg hús, balra el. Jobban belegondolva, kevés bosszantóbb dolog lehet egy ellentengernagy életében, mint amikor a flotta büszkeségét egy nyomvat motorcsónak süllyeszti el. 1190. június 10-én halt meg az irigylésre méltó nevű német-római császár, akit rőtszakálú Frigyesnek hívtak azért, mert vörös volt a szakála. Ebből logikusan következik, hogy a rőt vöröset jelent valamilyen nyelven. Az olasz neve sokkal jobban hangzik, Barbarossa. Nem is csoda, hogy a II. Világháborúban még egy hadművelet is kölcsönvette a nevét. Ez volt a Barbarossa hadművelet, ami arról szólt, hogy Németország megtámadja Oroszországot. A Barbarossa hadművelet egy tipikusan olyan dolog, amit ha manapság egy projektvezető prezentálna a főnökeinek, akkor Excel táblázatokkal bebizonyítja, hogy a hadjárat sikeres volt. Viszont, ha a pénzügyi koordinátor prezentálja, akkor Excel táblázatokkal bebizonyítja, hogy nem volt sikeres. Ezt csak azért mondom el nektek, mert a Zsebrádió az életre nevel, ezért aztán ideje korán érdemes megtanulni, hogy van kis hazugság, van nagy hazugság, és van a statisztika. További szép napot kívánok! Quiet nights of quiet stars, quiet chords from your guitar.

0: az egész arra való, figyelsz te egyáltalán? Szóval az egész arra való, hogy ne dugjunk be dolgokat olyan helyre, ahol nincs semmi. Meg kéne ott bent lenni valaminek. Na erre jó a fázis ceruza.
1: Ez ist egyszer mér, kétszer vág, Rundfunk TV.
2: Hallo, tschüssig, wie gute Tag. Und er mond man neked, mi az a fázis ceruza. A fázis ceruza, vicces dolog, mert egy csavahúzó, de nem szabad csavahúzni neked. Ha bedugod konnektó, akkor világít, ha van fázis. Ich weiß nicht, mi az fázis, de van, ha világít. Fontos, hogy egy konnektóba csak egy fázis ceruza dugjál. Mondom ezt szigorú. Mert a grossvater mondta, hullaházba nem jár a télapó. Most már tudod, mi az a fázis ceruza. Használd bátran, de legyél óvatos. És ne feledd, a jó barkács egyszer mér, kétszer vág.
3: A felvilágosítás fontos. Törődjünk a gyerekekkel.
4: Felnőttek tényleg azt hiszik, hogy mert gyerek vagyok, csak a bogyó és babócát értem?
3: Ha valaki újságírónak megy, az legyen kíváncsi és kalandvágyó. Ez a Nelly Bly elment Mexikóba egy polgárháborúról tudósítani. De nem úgy, hogy ott ült egy szállodaszobában és nézte a helyi tévét és leírta, amit lát, aztán otthon elnagyképűsködte, hogy a golyózáporból alig jutott ki, hanem Nelly tényleg ott volt a harcolók között, és majdnem ki is nyírták.
5: Wow!
3: Aztán hazament, és elolvasta Jules Verne, vagyis Verne Gyula úr 80 nap alatt a Föld körül című könyvét. Tudjátok, amikor Willy Fogg mindenféle járművekkel megkerüli a Földet fogadásból. És elhatározta, hogy végigjárja egyedül ezt a túrát, és meg is csinálta. 72 nap alatt kerülte meg a Földet. Ő volt az első nő, aki erre képes volt, ráadásul tök egyedül. És persze, amikor az utazása során Párizsba ért, akkor összefutott Verne Gyula úrral, aki ezt a könyvet írta, és megittak együtt egy francia jaffát. És ez még kutyafüle. Nelly Bly még feltaláló is volt. És ő találta ki a ma ismert teljes dobozok ősét, és az első egymásba rakható szemetes kukákat is. Szóval, éljen-éljen újra Nelly Bly, aki most lenne 158 éves.
6: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két főétkezés között.
2: Melát nagyon éhes.
0: Segítünk. Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
3: Jó esél a
4: minden
3: időnk
4: ever.
3: Igen, részvénykibocsátása történik, mert hogy az Elon Musk-féle SpaceX kerül a közönség elé, vagy lehetősége lesz befektetni június közepén, talán június 12-én zajlik le ez a részvénykibocsátás, júli elején meg már lehet is vele kereskedni, úgyhogy a részletekről Puzsár Józseffel, az OTP Bank Multi Asset elemzési osztályának szenior elemzőjével fogunk beszélgetni. Szia, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt!
3: Na hát nézzük meg, hogy mit csinál most a SpaceX, valószínűleg a rakétáiról.
4: És ezt hogy lehet árazni, ezt is majd nézzük.
3: Igen, az egy érdekes dolog, ugye, hogy a különféle Elon Musk-féle űr víziókat hogyan lehet beárazni, mi lesz ebből, mire piacra kerül a papír.
5: Hát ez jó kérdés. Akkor kezdjük a működéssel. Ugye a
4: SpaceX, az egyszerű.
5: Igen, talán az egyszerűbb. Még a 2000-es évek elején alapította ugye Musk, és hát az volt a célja, hogy csökkentse az űrutazás költségét azáltal, hogy újra felhasználható rakétákat gyártson. És hát ugye később a NASA-nak is az ilyen legnagyobb rakétaindítási partnerévé vált, és talán azért is lehet ismerős akár a magyar hallgatóknak is, hiszen a Falcon 9 rakéta vitte fel az űrbe Kapu Tibort is, és ott is ugye a SpaceX-nek egy ilyen űrhajóját használták abban a küldetésben. És ugye itt vannak még különböző űrhajózási rendszerek, amiket a cég gyárt.

0: Holdra, majd pedig a Marsra is egy expedíciót lehessen indítani. Ugye erre a Starshipre az IPO dokumentáció szerint is már több mint 15 milliárd dollárt elköltöttek, de hát még a következő években is sok pénz fog erre elköltésre kerülni.
1: Igen.
0: Ugye ez egy igen.
1: Mikortól terveznek tőzsdére lépni, a napokba, ugye?
0: Hát ugye a roadshow az már ezen a héten elindulhat, június 4-e volt ez a dátum a dokumentációban, és hogyha ennek vége van, akkor jövő héten, június 11-én akár be is áraszthatják a részvényt, és ahogy mondtad, így június 12-én megindulhatna is a kereskedés.
1: Oké. Ami érdekes, az megint csak az árazásra vonatkozik, hogy hogy lehet árazni egy olyan céget, ami egy olyan iparágban tevékenykedik, ami hát nehezen árazható, ez az űripar. Másrészt egy csomó ígéret van benne, ugye a Starship, meg majd ezt visz, meg a Holdra, meg megyünk a Holdra,
2: illetve
1: még az sem biztos,
2: három hogy... üzletág van, mert az űr az egyik, a másik a Starlink, ami azt hiszem talán termel valami eredményt, és van egy másik, ami meg kifejten égeti, ez az AI, illetve az X közösségi oldal.
0: Pontosan. Hát ugye a Starlink, ami egy ilyen műholdas internet szolgáltatás, az adja az árbevétel több mint 60%-át, és itt azért profit is van. Tehát ez a cash termelő része a cégnek, hogy úgy mondjuk. És hát az... Igen, van egy ilyen mesterséges intelligencia, az XAI nevű rész, amit idén évelején olvasztottak be a cégbe. Talán pont azért, mert ez hát elképesztő mértékben viszi a pénzt. Ugye különböző AI-hoz kapcsolódó adatcenter beruházások, csak a tavalyi évben majdnem 13 milliárd dollárt költöttek az ilyen mesterséges intelligencia beruházásokra. Szóval hát nehéz árazni a céget, és hát igazából nehéz is ilyen hagyományos értékeltségi mutatókkal ezt megtenni, de hát azt már a Tesla esetében is láttuk, hogy Elon Muskot ez annyira nem érdekli. Ő inkább egy víziót szeretne eladni.
2: Sőt, a közönséget sem, mert általában ki is fizetik ezt a víziót.
0: Hát pontosan.
2: Vagy ezeket a víziót.
0: Ugye a hosszú távú cél, vagy ez igazából le is van írva az IPO dokumentumban is, hogy egy állandó emberi kolóniát szeretnének létrehozni a Marson. Hát nyilván ez nem holnap után fog megtörténni, de a hosszú távú...
1: Ez az IPO-ba benne van? Tehát a részvényeseknek szóló a tájékoztatóban?
0: Hát persze. Így van.
1: Aha.
0: Pontosan.
1: Persze.
0: Benne
1: jó.
0: Is van, és igazából a Musknak a hát az ilyen részvényopciós programja is ehhez van kötve. Le van írva benne, hogy akkor hát elég nagy mennyiségű pénzt kap, hogyha ez sikerül majd.
1: No, és itt van egy másik kutya elásva, hogy aki ilyen részvényt vesz, az valahogy úgy van kigrundolva ez az egész részvényesi struktúra, hogy első szent Elon Muskot nem lehet semmilyen formában megkérdőjelezni. Tehát nincs olyan, hogy felvásároljuk a részvényeket, majd elhajtjuk szent Elon Muskot valahova, és hát veszük a céget, mert hogy az kb. Lehetetlen.
0: Hát pontosan, ugye több részvénystruktúra vagy részvényosztály lesz kialakítva, és a Musknak, hát ha jól emlékszem, valami 80% körüli szavazati aránya lesz, tehát elég nehéz lesz őt akár eltávolítani, vagy beleszólni abba, hogy ő mit csinálja.
2: Egyébként kifér hozzá az első körben a jegyzéshez mondjuk, tehát a nyilvános kibocsátás során, mert hogy az ott még nagyon nem lesz túl likvid a papír, gondolom, mert eléggé ilyen belső kör, meg forgalmazók, kereskedelmi vagy befektetési bankok ilyenek lehetnek?
0: Hát a legnagyobb amerikai befektetési bankok közül gyakorlatilag mindenki részt vesz ugye a részvénykibocsátásban, de hát ez nem is meglepő, hiszen 75 milliárd dollár céloznak meg bevonni, ami hát ugye a Saudi Aramco-nak volt egy részvénybevonása, tőkebevonása még 2019-ben, ott 25 milliárd dollárt vontak be, tehát gyakorlatilag háromszoros bevonásra kerülne sor.
2: De akkor én nem férek oda egy ezressel mondjuk, hogy jegyezzek.
1: Tényleg Magyarországon lehet jegyezni egyébként, ha már a Gede és az ezres a szóba került?
0: Én nem tudok róla, hogy lehetne jegyezni.
2: Aha. És egyébként utána, tehát azért itt fönnáll a veszélye, hogy egy elég magas ára.

0: változás lesz. Gondolom nem biztos, hogy rögtön az első kereskedési napon, ami valahol július eleje lesz, ugye? Tehát 12. június a részvényjegyzés, a kibocsátás, és júli elején kerül a parketre, hogy rögtön be kéne vásárolni belőle.
1: Hát igazából, ha minden a tervek szerint halad, akkor már jövő hét pénteken, június 12-én bevezetésre kerül a NASDAQ-ra. Igen. És hát onnantól kezdve ugye lehet vele kereskedni. Hát kérdés az, hogy merre veszi majd az irányt az árfolyam.
0: Igen, és hogy első nap feltétlenül kell nekünk ugye.
2: Szabályozták egyébként az eladását a részvényeknek? Mondjuk akik lejegyzik, azok akár másnap eladhatják? Vagy ebben is van, mert azért szokott a kibocsátó ilyen szabályokat megfogalmazni.
1: Hát ez, igen, ez elég érdekes struktúrája van ennek is. Ugye nyilván, aki részt vesz mondjuk Amerikában kisbefektetőként a részvényjegyzésben, az akár már az első napon ezt eladhatja. Viszont ugye sokkal érdekesebb, hogy a korai befektetők, vagy akár munkavállalók, hogy tudják értékesíteni a részvényeiket. Ugye egy hagyományos IPO-nál nagyjából fél évig nem lehet eladni részvényt. Na most itt ezt is megváltoztatták, hiszen hát most nem akarok teljesen belemenni, de nagyon bonyolult a struktúra, de a lényeg az, hogy akár már 90 napot követően egy ilyen korai befektető eladhatja a részvényét. Ugye ez elég speciális, és még annyi, ami szerintem fontos, hogy ugye a NASDAQ, illetve egyéb más indexbe is viszonylag korán, akár 15 kereskedési nap után is bekerülhet a részvény, hát ilyen se volt, legalább 3-4 hónapot kellett erre korábban várni, de hát ugye egy ekkora kibocsátásnál ez talán valamennyire magától is értetődő, hiszen azzal az értékeltséggel nagyjából ilyen 1800 milliárd dollárral sikerül ezt a kibocsátást végrehajtani, akkor már a 10 legnagyobb S&P 500 vállalat közé is bekerülhetne a SpaceX.
2: Mik a várakozások? Őrület van Amerikában a SpaceX iránt?
0: Illetve a piacra hogyan hat? Ez marha nagy pénz, hogy az nem fordulhat elő, hogy előbb esetleg realizálgatnak a piacon magas nyereséget elért részvényekből, és azt tolják át, és ez hozhat egy piaci bizonytalanságot?
1: Hát igen, azért ekkora mennyiségű pénz vagy likviditás, hogy honnan jön, az egy jó kérdés. Minden esetre az szerintem érdekes lesz, hogy mekkora kereslet van egy ilyen növekedési sztoriért most a piacokon, illetve hogy a befektetőknek mekkora a kockázatvállalási hajlandósága. Hát egyelőre azért úgy tűnik, ugye az amerikai piac mindenkori csúcs közelében van, tehát most még szerintem jó a piaci hangulat, de hát ez elég gyorsan el tud romlani. Úgyhogy még nincs is kőbe vésve, hogy úgy lezajlik ez a tőzsdére lépés, ahogy azt tervezik. De hát ahhoz azért, hogy ez ne így valósuljon meg, már valami nagyon speciálisnak kéne történnie.
0: És akkor ezután még kéne hagyni patront, ugye az Anthropic meg az OpenAI kibocsátásra is, mert azok most össze lesznek azok is, úgyhogy hát izgalmas dolgok történnek itt a piacokon. Majd követjük a fejleményeket. Nagyon szépen köszönjük, hogy így megismertettél a részletekkel. Jó munkát és szép napot kívánunk!
1: Köszönöm szépen, sziasztok!
0: Puzsár Józseffel, az OTP Bank Multi Asset elemzési osztályának szenior elemzőjével beszélgettünk a SpaceX kibocsátásról, tőzsdére meneteléről.
3: Belát nagyon éhes!
4: Uzsonnak a mat, a millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
5: Nagyon.
4: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
5: De hol?
4: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
4: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
6: De miért?
4: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
7: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
7: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
4: David Byrne, a Talking Heads énekese, végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
7: Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
4: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
8: 3,2 milliárd forint bevételt ért el a Tiszapárt tavaly. Egy hónapon belül megszűnnek a budapesti parkolóautomaták. Súlyos orosz légitámadás érte hajnalban Kijevet. Melegszik az idő, és ma már többet süt majd a nap. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Jelentősen átrendeződött a magyar közszféra bérszerkezete 2019 és 2024 között, derül ki a GKI gazdaságkutató elemzéséből. A béremelésekkel az orvosok jártak a legjobban. Az általános orvosok reálkeresete több mint kétszeresére nőtt, míg a szakorvosoké 78%-kal emelkedett. Ezzel szemben az ápolók és asszisztensek bére csak 39%-kal nőtt reálértéken, ami jelentős bérfeszültséget okozott az egészségügyben. A pedagógusok keresete több mint 50%-kal emelkedett reálértéken. A rendvédelmi és fegyveres szerveknél ugyanakkor a bérek növekedése elmaradt. A közszférában ma a szociális munkások keresnek a legkevesebbet. Több mint 3,2 milliárd forint bevételt ért el a Tiszapárt tavaly. Az összeg döntő része magánszemélyek adományaiból származott, írja az Index. Összesen 178 olyan támogató volt, aki legalább 500 ezer forintot utalt, köztük több ismert üzletember és közéleti szereplő. A legnagyobb befizetők között volt Bige László és felesége 100 milliós adománnyal. A magas árak miatt már az Otthonstart program sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat, derült ki a Duna House elemzéséből. Eszerint májusban éves szinten 13,3, havi szinten pedig 9,4%-kal maradt el a tranzakciószám az egy évvel korábbihoz képest. Az első 5 hónapban 47 ezer ingatlanadásvétel történt, ez csaknem 13%-os éves csökkenés. Egy hónapon belül megszűnnek a parkoló automaták a fővárosban. A parkolás kizárólag mobil alkalmazáson vagy SMS-en keresztül lesz elindítható. A főváros ezzel egyidejűleg júliustól 25%-kal emeli a parkolási díjakat, és 2027-től megszűnik a zöld rendszámos autók díjmentes parkolása is. Súlyos orosz légitámadás érte a hajnalban Kijevet és több ukrajnai nagyvárost. A fővárosban 4-en meghaltak és legkevesebb 50-en megsebesültek. Kijev 10 városkerületek közül 8-ban rongálódtak meg lakóházak is. Többen a romok alatt rekedtek. Dnyipróban az eddigi adatok szerint 6-an vesztették életüket, 33-an sebesültek meg. A kelet-ukrajnai nagyvárosban a törmelékek alatt szintén túlélők után kutatnak. Ismét tengerre indulhat a hantavírustól megtisztított Hondius óceánjáró. Az üzemeltető társaság szerint a hajót teljesen fertőtlenítették, és a hatóságok már nem látnak fertőzés veszélyt. A vizsgálatok szerint a hantavírus az utasokkal került a fedélzetre, nem magáról a hajóról származott. A korábbi legénység még karanténban van, ezért a személyzetet kicserélték. A Hondius június 6-án indulhat a Spitzbergákra, majd onnan a Jeges-tenger felé.
4: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Ma csökken a felhőzet és többnyire napos időnk lesz. Futózáporok a keleti tájakon napközben előfordulhatnak, több helyen lesz élénk a légmozgás, a záporokat erős széllökések kísérhetik. Délutára 23 és 29 fok közé melegszik a levegő. Holnap ismét több felé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tiszató pedig 22 fokos.
4: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power.

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Lehet-e egy orvosnak a saját betegsége a legnagyobb tanítója? Mit változtat meg az emberben, ha egyszer nem ő áll a vizsgálóasztal egyik oldalán, hanem betegként kerül a rendszerbe, és hogyan lesz ebből egy újfajta gyógyítói szemlélet? A Woman Power női történetekről, női utakról és női egészségekről szól ma, mégis egy férfi vendégem van itt a stúdióban, nagyon is indokoltan. A stúdióban dr. Szóbel Gábor szülész nőgyógyász, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika egyetemi docense, aki egyébként 3 gyermekes édesapa, orvos családból érkezett, sok mindent elmondunk majd még róla. Gábor, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást és a megtiszteltetést, hogy itt lehetek.
1: És induljunk onnan, hogy hát mi ismerjük régóta egymást, innen a tegeződés, viszont kezdjük az elején, mert a hallgatók még nem ismernek. Nála tényleg nem egy véletlen döntés, hogy orvos lettél, mert hogy orvos családból érkezel, édesapád szülész nőgyógyász volt, édesanyád pedig dr. Sav Zsuzsanna, ő patológia és korszövettan, azon belül is a citológia elismert szakértője volt. Volt benned valaha ellenkezés, hogy orvos legyél, vagy ez egy egyértelmű út volt?
2: Nem volt más választásom, ez egy egyértelmű út volt. Nem is tudtam más irányba gondolkozni, annyira meghatározó volt a gyermekkoromban, a fiatal felnőtt koromban, amit láttam, és ahogyan ők az élethez, illetve a munkájukhoz álltam, hogy úgy gondoltam, hogy ez a pálya nekem adott, és nem is döntöttem másképp.
1: Sokszor van olyan helyzet, hogy az ember egy picit tart tőle, hogy tudja ő is ugyanolyan jól, vagy ugyanolyan kiemelkedően azt az adott szakterületet csinálni. Ilyen félelem vagy érzés volt benned, hogy tudod ezt te is ugyanolyan jól csinálni?
2: Hát édesanyámnál azért ez egy nagyon nehéz feladat.
1: Hát nem véletlenül kérdezem.
2: Igen, mert... gondolom, hogy belenyúltál a pszichológiai pontomba. Nem azt a területet választottam, amit ő csinált. Ő egy rendkívüli okos asszony volt, nagyon sok elismerést gyűjtött be, díjat, ezt tudom mondani, tehát most is ugye egy pakolás kapcsán körülbelül, nem tudom, 8-10 dobozt nem tudok hova tenni, mindenféle érmékkel, díjakkal, mondtam is a gyerekeknek, hogy ne legyetek túl okosak, mert a gyerekeitek nem fognak tudni hova pakolni. Biztos, hogy ez egy nem egy félelem volt, ez egy olyan dolog volt, amit láttam, tudtam, és el is tudtam fogadni, mert...
1: És motivált, gondolom.
2: Mindenképpen megvolt egy motivációs szint, de tudtam azt, hogy egy bizonyos tudásszint felett nem fogom überelni. De ezt így az ember elfogadja, tudja, és nagyon sokat tanított engem. Tehát, hogy a gimnáziumi éveimtől kezdődően, ugyanis én második gimnáziumtól Ausztriába tanultam, ő kint is dolgozott, és úgy gondolta, hogy meg kell tanulnom németül, abban az időben nagyon fontos volt a német nyelvtudás, mert mai napig ebből profitálok, mind a kongresszusokon, mind pedig az oktatásban, a német oktatásban, és tehát gimnázium éveimben is segített biológiát, tanultunk együtt az egyetemen, számtalanszor a patológiát, azt fönn a normafán tanultam meg, elmentünk sétálni, és felmondta, mint Hippokrátesz. És én ott tanultam meg a patológiát, és talán a legjobb, az egyik legjobb szigorlatom volt az egyetemi éveim
1: kapcsán. És később
2: kapcsán.
1: Együtt is dolgoztatok?
2: Kutatásokban együtt dolgoztunk, hát azt tudom mondani, hogy ő egyengedte az utamat a klinikai, illetve az elméleti kutatásokban, és megmutatta azt az irányt, amelyet egyrészt képviselni kell, hogy meglegyen az a minőség, kettő pedig, hogy azért egy fiatalnak igenis kell, hogy legyen egy olyan mentora, aki nap mint nap tud neki segíteni. Én ebből nagyon sokat tanultam, és remélhetőleg én ezt át fogom tudni adni mind a diákjaimnak, mind a gyerekeimnek.
1: Egyébként mi volt az, ami már nagyon fiatalon megérintett ebben a világban? Ott voltál az orvosi egyetemen már, sőt, ott voltál az első gyakorlati helyzetekben.
2: Hát a legelső az, hogy láttam, hogy ők mennyire fontosak. Tehát az, hogy abban az időben orvosnak lenni egy nagyon kiemelkedő dolog volt, és főleg ahonnan ők jöttek, és az a küzdelem, hogy ők orvosok lehettek, az egy nagyon szép út volt. Tehát nem az ölükbe zuhant, pedig édesem kitűnő tanuló volt, és mindenféle díjat már akkor is összeszedett, de nem volt olyan egyszerű akkor az egyetemre bekerülni. az, hogy láttam, hogy ők mit tesznek az emberekért, független attól, hogy most nem a munkaidőben, hanem este vacsora közben átbeszélték a betegeknek a citológiai eredményét, a daganatos kórképet. Tehát azt láttam, hogy nem ér véget a munka délután 4-kor, hanem este 8-9-ig vacsoránál is tovább folytatja.
1: Ez egy hivatás.
2: Ez abszolút náluk, ez abszolút egy hivatás volt.
1: És amikor bekerültél az egyetemre, amikor bekerültél az oktatás után már az éles helyzetekbe, akkor te is ezt érezted?
2: Abszolút ezt éreztem, és én már korábban, már az egyetem alatt például elkezdtem mentőzni. Akkor még lehetett medikusként, ja, úgy hívják, hogy MT3, tehát egy külön vizsgát kellett tenni, és akkor 6. évben már elkezdtünk mentőzni, és én majdnem ezen területen maradtam. Engem annyira megfogott az akut, gyors segítségnyújtás, az, hogy mindenhez hozzá tudsz nyúlni, hogy nagyon nehéz volt eldöntenem azt, hogy én utána szülésznőgyógyász legyek. De évek alatt ez is szépen beért.
1: Most a szülésznőgyógyász szakmánál maradva, ugye ott van a diagnózisok, várandóság, vesztességek, újrakezdés, tehát nagyon sok dolog megérint ebben a helyzetben, és itt nekem a felelősség jut az eszembe, ez nem csak orvos lesz, ez sokkal több annál.
2: Óriási a felelősség. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan szakma, ahol talán a legnagyobb felelősség rajtad van, mert két ember van, nem csak kettő, hanem sokkal több, mert a család is, akiért felelsz, és azért tudjuk, hogy nagyon sokszor nem csak rajtunk múlik. Tehát mindent jól csinálsz, és mégsem úgy sikerül, ahogy ezt mindenki szerette volna.
1: És ugye a legkiszolgáltatottabb élethelyzetben találkozol a nőkkel.
2: Igen, ezt is meg kell tanulni. Ezt akkor, amikor én egyetemre jártam, bár jártam nőgyászati pszichológiára még az egyetem alatt, de nem nagyon tanították meg. És ez hosszú évek kellett, hogy elteljenek azzal, hogy az ember megtanulja, hogy tud igazából nem csak fizikailag, hanem lelkileg is segíteni, hogy tud egy szülést átbillenteni, hogy tud ott lenni akkor, amikor nagyon nehéz ott lenni, gondolok itt mondjuk egy tragédiánál, és biztos vagyok benne, hogy az ember, ahogy fejlődik és érik tragédiák, azzal jobb orvos lesz.
1: Az első szülés, vagy az első nehéz helyzet, vagy az első veszteség, ezek így megmaradnak?
2: Nekem a mentőzésből nagyon sok már megmaradt, mert ott tényleg drámákat éltem át minden szempontból, és ott éreztem először viszont azt, hogy mi van, hogyha segíteni tudsz, milyen egy újraélesztés, mi van, amikor visszaadod valahogyan valakinek az életét, és ez egy eufórikus érzés volt. Tehát, hogyha gondolnom kell dolgokra, akkor mindig próbálok a jó dolgokra gondolni, és a rossz dolgokból pedig tanulni azt a tudást, amit akkor adott esetben elkövettem, mondjuk hibaként, azt tovább tudjam adni olyanoknak, akiknek szüksége van rá, és hogy esetleg ők ne kövessék el ugyanazt a hibát. Nem hiszem, hogy létezik olyan orvos, aki nem hibázott valaha. Ez egy nagyon nehéz dolog és kérdés, tehát hogy itt úgy gondolom, hogy ebből is építkezni kell, és jobbnak kell lenni. És az összes tragédia, ami személyesen ér engem, vagy a szakmámba, az építő jellegű legyen, és az egy meghatározó legyen, és azt szerint próbáljam a következő szakmai életemet folytatni.
1: Mit jelent számodra a születés, a születés csodája?
2: Hát ez egy gyönyörű dolog. Én valószínűleg részben ezért is lettem szülésznőgyógyászt, mert ezt átélni, és ezt én mindig átélem olyanokkal, akik jönnek hozzám medikusként, és még nem láttak szülést. És az ember újra abba az állapotba kerül, és amikor látja azt, hogy a 5. éves vagy 6. éves medika elsírja magát, és teljesen elérzékenyül egy születés kapcsán, akkor te is ugyanúgy ezt újra átéred, mint az első. Talán azt mondom, hogy az első szülésvezetésemnél én nem is tudtam átélni, mert annyira izgultam, és annyira szakmaiság volt, hogy ezt az ember csak úgy később főleg...
1: Hogy ezt jól csinálja.
2: Igen, meg hogy amikor ismerősök, barátok, távoli vagy családtag szül nálad, akkor aztán tényleg át tudod élni a lelki oldalát az egész folyamatnak.
1: A saját gyerekeid születésénél csak mint édesapa, vagy kvázi mint orvos
2: voltál jelen? Nem, csak mint édesapa. Szigorúan csak mint édesapa, nem. Én úgy gondolom, hogy ez, ott az embernek el kell tudnia engedni, és tudni kell olyanban megbízni, aki tudod, hogy mindent jól fog csinálni.
1: Folytassuk innen, egy kis szünetet tartunk dr. Szóbel Gábor szülész nőgyógyásszal, HPV specialistával, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinika egyetemi docensével beszélgetünk, garantáltan egy nőközpontú beszélgetés a mai. Tartsatok velünk, hamarosan innen folytatjuk.

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a beszélgetést dr. Szóbel Gábor szülésznőgyógyásszal, a Semmelweis Egyetem Szülészet és Nőgyógyászati Klinika egyetemi docensével, és hát a születés csodájánál hagytuk abba annál, hogy ez újra és újra megérinti az embert, akkor is, hogyha szakemberként van jelen, és akkor is, hogyha édesapaként van jelen. És hát itt a legintimebb, és azt mondtuk, hogy a legkiszolgáltatottabb helyzet, amiben a hölgyek vannak, amikor találkozol velük. Egyébként mitől érzi magát szerinted egy nő biztonságban, egy rendelő, egy műtőben, egy szülőszobában?
2: Hát kezdeném akkor a szülőszobán, illetve az intézményben. Akkor érzi magát biztonságban, hogyha a körülmények és az emberek, akik körülveszik, azok empátiával és szakértelemmel nyúlnak hozzá. Ezt azért én gondolom, hogy egy hölgy egyből megérzi, hogy őt hogy kezelik, illetve milyenek a körülmények, amik körbeveszik, és adott esetben egy mosoly, egy kedves szó, vagy egy érintés, az nagyon sokat tud segíteni. Az, hogy a bizalmat azt meg kell szereznünk, és amikor megszereztük a paciensünk bizalmát, akkor abból lehet építkezni. És ez neki biztosan ad egy olyan erőt, amivel sokkal könnyebb lesz egy adott esetben egy nehéz helyzetből vagy benn tovább lépni.
1: Mitől félnek leginkább a nők ilyenkor?
2: Kiszolgáltatottság szerintem. Ugyanúgy, hogy bárki más, aki egy kórházba kerül, hogy egyrészt, hogy ha már rossz az antré, tehát, hogy ha már nem egy kedves mosolyjal indul, vagy nem egy kedves szóval, hanem egy elutasító, megint mit keresít című mondattal, akkor már ott elveszíti a bizalmát, én úgy gondolom.
1: Mert a kontrollt elveszítjük. Vagy a kontrollt
2: átadjuk. Ezt is meg kell tanulni, igen. Nem veszítitek el a kontrollt, csak segíteni kell azt a kontrollt pozícionálni. És hogy egy picit nekünk az a feladatunk, hogy téged egy olyan irányba tereljük. Szülés kapcsán azért ez egy jó szülésznőnek a feladata, és általában ők meg is valósítják. Amikor mondjuk engem egy paciens ismer, és úgy történik a szülés, akkor könnyebb, mert régóta ismerjük egymást, de tudom azt, hogy őt mivel tudom motiválni, mivel tudom megnyugtatni, és milyen útra tudom terelni, hogy ne történjen baj adott esetben, vagy abból a helyzetből, abból a pontból, amiben beleragadtunk, abból ki tudjunk szakadni.
1: És jó, hogy említetted a szülésznőt, mert hogy ez egy csapatmunka, és ez nagyon sokszor nem hangzik el, és azt gondolom, hogy ez fontos azért kihangsúlyozni, hogy ez a helyzet akkor működik igazán jól, hogyha együtt csináljátok.
2: Ez abszolút csapatmunka, és akkor most egy normál szövődménymentes szülésről beszéltünk, viszont hogyha mondjuk szövődményes az a szülés, akkor igenis kell, hogy ott legyen az ügyelet, ott legyen a klinikai dolgozó, ott legyen még két nővér, mert számos ilyen helyzetbe kerültem már életemben, amikor azért tudtuk azt a pacienst megmenteni, mert ott volt a csapat. Ez egy csapatmunka. Én ezért mindenben nem megyek bele, de én nem mernék például egyedül vállalni egy szülést. Mert azért, mert tudom, hogy milyen problémák, bajok és szövődmények fordulhatnak elő.
1: Nyilván sok-sok szülés, sok mondhatjuk akár több száz vagy ezer szülésen vagy
2: így
1: túl.
2: Van, így van.
1: És nyilván az ember lát könnyűt, nehezet, veszélyes helyzeteket és egyértelműeket. Van olyan, amikor nem biztos, hogy ezt a kockázatot megéri vállalni. Beszéljünk arról, hogy férfi orvos, női orvos. Van, aki erre esküszik, van, aki arra. Én azt gondolom, a legfontosabb a szakértelem. De ennek mennyi jelentősége van szerinted?
2: Hát ezt nem tőlem kellene megkérdezni, hanem a paciensektől. Amit én látok, tendencia, egyre több a női orvos, a női nőgyógyász, orvos is különben, ami jó dolog. Mindenhol külföldön ez egy női szakma volt, Magyarországon volt.
1: Ez egy abszolút férfi domináns szakma.
2: Itthon.
1: Volt. Igen, azért is kérdezem.
2: De volt, most már nem. Most már, hogyha megnézzük azt, hogy a fiatal nőgyógyászok, vagy fiatal orvosoknak a felvétele, hát az most már dominánsan hölgyek. Ez régen volt, a helyzet miatt, amiatt a protokoll miatt, vagy nem is protokoll, hanem amiatt a szokás miatt, hogy azért 365 napban készen létben lenni.
1: 0-24,
2: az nem egy családbarát munkahely. És ez az, ami befolyás. Ezért volt szerintem inkább férfi dominanciájú, mert azért még mindig, bár tudom, hogy megváltoztak a viszonyok, de hát azért a gyerekeknek az édesanyjuk az, akinek otthon kell lenni éjjel-nappal, sokkal jobban elfogadják nálunk is a gyerekek azt, hogy mondjuk én nem vagyok ott vagy, mint hogyha a feleségem nem lenne otthon.
1: Mi az, amit a nők tanítottak meg neked ez alatt a sok ezer szülés alatt, meg ez a sok munkaóra alatt, amin eddig túl vagy?
2: Hát nagyon sok mindent. Biztos, hogy sokkal empatikusabb lettem, mint voltam korábban. Ez egy óriási lecke, és egy kicsit úgy gondolom, hogy bár az ember az évek során keményedhet, és biztos, hogy valamilyen szinten keményedik.
1: De gyakorlatiasabbá válhat.
2: Gyakorlatiasabb is lettél, de engem meg pont az, hogy ez a sok-sok-sok tapasztalat vitt egy olyan irányba, hogy mindenkihez úgy érzem, hogy nem mindenkihez, de sokkal több hölgyhöz megtalálom az utat, mint korábban megtaláltam.
1: Tanultál Ausztriában, ahogy mondtad, az Egyesült Államokban is tanultál. Mennyire formálta a gondolkodásodat az, hogy más világot is láttál, más helyzeteket, szakmai helyzeteket?
2: Abszolút befolyásolta mind a szakmai, mind az egész életemet. Ugye Ausztriába, gimnáziumba mentem ki, ott kezdtem az egyetemet, és utána hazajöttem, és utána én kimentem Londonba. Londonban a Royal Free Hospitalban voltam kint. Abszolút szakmai út volt, tehát tanulni szerettem volna kimenni, nem ott dolgozni. Ezt édesanyám többször is elmondta, pont akkor is volt vele egy interjú, és elmondta, hogy ugye nagyon fontos, hogy a fiatalok kimenjenek, de jöjjenek is haza. Ezt úgy megkaptam, de nem is volt célom kint maradni. Én nagyon sok minden, mert akkor nagyon sok minden más volt, és nagyon sok minden olyan dolgot tanultam, szemléletben főleg, amit a mai napig hasznosítok.
1: Tudsz erre példát mondani?
2: Hát például az, amivel én foglalkozom, például a méhtükrözés, megtanultam azt, hogy meg kell tanítani a fiatalokat erre a műtétre. Tehát nem, ne autodidakta módon tanulja meg valaki, azért mert látja nem tudom hányszor, hanem az én főnökömnek kinn az elve az volt, hogy nézzél egyet, csinálj egyet, taníts egyet. Uh-huh. Tehát, hogy ez a learning curve-nek hívjuk, ez Magyarországon nagyon lassú volt. Tehát amíg egy műtéthez eljutottam, ez régen, most már teljesen más a helyzet, nagyon nehéz volt haladni és fejlődni. Voltak, akik tudtak, ők azért, mert nagyon szorgalmasak voltak, meg zsenik voltak, meg jókor voltak jó helyen, de az átlagnak sokkal nehezebb volt, mint most, és én ezt például mondjuk hiszteroszkópia kapcsán, ez a méhtükrözés kapcsán abszolút, hogyha valakit meg akarok tanítani erre a műtét technikára, akkor én ezt így csinálom, mert én úgy gondolom, hogy nem lehet az anyósülésről megtanulni vezetni. Tehát ez egy ilyen alapvető. A másik alapvető, hogy nagyon sok külföldi orvossal voltunk együtt, és dolgoztunk együtt, és ez abszolút egy meghatározó volt, hogy más országokban az orvosok hogy vélekednek dolgokról, milyen a szakmai tudásuk, és akkor én rájöttem, hogy Magyarországon nem vagyunk rossz helyzetben. Ott egész, például császármetszéseknél, akkor én már nem tudom, már profi voltam a velem egy idősökhöz képest kint például.
1: Érdekes tapasztalatok ezek, folytassuk innen. Egy rövid szünetet tartunk, utána folytatjuk a beszélgetést dr. Szóbel Gábor szülész nőgyógyásszal, a Semmelweis Egyetem szülészet és nőgyógyászati klinika egyetemi docensével. Hamarosan innen folytatjuk.

0: műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építőeleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló, a Rádiókafé gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádiókafé gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
3: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 000 forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 000 elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé. Van barátod. Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
5: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges! Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot! És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket! A Vegetával az igazi a grill hangulat!
2: Szeretettel várunk benneteket június 7-én délelőtt a varázslatos római parton, a Mi Amor hűs kertjében egy fantasztikus nyári pagonyfesztre. Lesz koncert, színház, dedikálás, kézműveskedés, sőt még tombola is. Egy igazi családi program a Duna partján, ahova velünk tart többek között Bergi Judit, Dániel András, Pásztohi Panka, Kertész Erzsi és Agó Csirisz. Jegyeket a pagony.hu per programok oldalon találsz. Várunk!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
6: Vendégem a stúdióban dr. Szóbel Gábor szülész nőgyógyász, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika egyetemi docense, akivel ma azon túl, hogy beszélgetünk a születés csodájáról, a nőkről, a nők élet különböző élethelyzeteiről, beszélgetünk az immunrendszer helyzetéről, támogatásáról, olyan élethelyzetekről, amikben maga az orvos is lehet, hogy egy picit megáll és elgondolkodik. És a te életedben is, Gábor, volt egy ilyen, hogyha megengedett, hogy ezt behozzam, amikor te beteg lettél a te életedben, és ez egy autoimmun betegség volt. Mit éltél át akkor?
7: Nekem ez nagyon korán kezdődött, 18-20 éves koromban kezdődött, 20 évesen diagnosztizálták. Én azt tudom mondani, hogy ezzel együtt nőttem föl. És egy krónikus betegség nagyon befolyásolni tudja a te lelki állapotodat, a testi állapotodat, az, hogy milyen ember leszel, és nagyon sokáig nem tudtam ezzel mit kezdeni. Tehát 20 éven keresztül én ennek a csapdájában voltam. Nem tudtam kiszakadni.
6: De közben egyébként 0-24-ben dolgoztál.
7: Igen, próbáltam mindent is csinálni, tehát ez egy óriási megterhelés volt, és óriási, tehát azt tudom mondani, hogy 200%-on kellett nekem pörögni, hogy tudjam azt hozni, amit hogyha nem lett volna. Úgy gondolom ez a megbetegedés minden szempontból.
6: Amit elvártál magadtól.
7: Igen. És ez mind magánélet, mind szakmailag. Tehát ez elég nehéz időszak volt, egy 20-22 év.
6: És volt egy pont, amikor meg kellett állnod?
7: Nem, hanem volt más választásom. Uh-huh. Tehát eljutottam egy olyan állapotig, amikor már az a sok-sok gyógyszer, amit kellett szednem, nem segített. Különben igazából soha nem segített, csak hol a tüneteket egy picit elnyomta, akkor volt egy-két hónap, amikor tök jó tünetmentes voltam, és akkor kezdődött minden előről, és mindig mentem lejjebb, mindig mentem be a gödörbe. És annyira benn voltam már a gödörbe, hogy nagyon sok gyógyszer mellett nagyon-nagyon nem voltam jól.
6: Miközben sportoltál, miközben...
7: Mindent megpróbáltam megtenni, tehát azért, tehát tényleg úgy éltem, hogy mintaszerűen, tehát hogy sportoltam, én akkor azt hittem, hogy egészségesen étkezek.
6: És azt szokták mondani, hogy az orvos a legrosszabb beteg, ez nálad is így volt? Vagy nem. Te azért tudatosan próbáltál tenni magadért? Belenőttél?
7: Belenőttem, tehát hogy én mindig elfogadtam mindent, amit mondtak, viszont 40 éves koromra meg úgy döntöttem, hogy akkor a saját sorsomat én fogom irányítani.
6: Tehát idáig és nem tovább.
7: Így van. És akkor elnéztem, hogy oké, és már mindent kipróbáltam, nézzük meg, hogy mi az, amit még nem próbáltam ki, és minek van klinikai relevanciája. Magyarul találok egy olyan bizonyítékot az orvosi irodalomba, ami engem segíthet. Azokon kívül, amit eddig csináltam, mert ez nem volt hatékony.
6: Elkezdtél kutatni akkor?
7: Elkezdtem utána menni, kutatni, mit lehet csinálni, és én akkor találtam rá a teljes értékű növényi táplálkozásra. A teljes értékű növényi táplálkozás arról szól, hogy nem eszel állati eredetű fehérjét, csak növényi tápanyagot. És nagyon érdekes módon elkezdtem csinálni, és 3 hónap alatt jelentős változás mutatkozott.
6: Kezdted elhagyni a gyógyszereket?
7: És el is kezdtem hagyni a gyógyszereket, és nagyjából az utolsó gyógyszert az 9 hónap után tettem le, de úgy gondolom, hogy már előbb letettem volna, de pszichésen nem mertem. És ez volt, ugye, most leszek idén 50, tehát ez most már 10 éve volt.
6: Mit szűrtél le ebből orvosként? Mert hogy nyilván van egy magánember, akinek van egy egészségügyi problémája, de ott van az orvos egy másik szerepkörben, aki lát csomó élethelyzetet, csomó hasonló vagy más betegséget, amiben lehet, hogy pont ez a megoldás lehet.
7: Ezt elkezdtem, mivel úgy gondoltam, hogy addig én erről nem beszéltem, erről a betegségről, csak a
6: nagyon legszűkebb
7: családom és a legjobb barátaim tudtak erről, más senki nem tudott. Egyrészt kinyíltam, tehát hogy tudtam róla, tehát azt, hogy itt beszélek, tehát elkezdtem beszélni róla, azért, mert ezt a negatív élményt át tudtam formálni, és egy pozitív valósággá vált. És úgy gondoltam, hogyha nekem segített, akkor lehetetlen, hogy másnak ez ne segítsen. És elkezdtem fokozatosan bevezetni a gyógyításomba. Nem azt mondtam, hogy valaki hagyja el a gyógyszert, csak annyit csináltam, hogy elmeséltem a történetemet. Mm-hmm. Senkit nem akartam meggyőzni, csak egyszerűen hallgassák meg, hogy
6: ez is lehet egy út.
7: Igen, és hogy én mit éltem át, és hogy mi lett belőle. És aztán ez egyre inkább úgy láttam, hogy ez hatással van a betegségekre, a pacienseimre, és miután az ember, ez egy akkora motiváció nekem, tehát hogy 20 év után te meggyógyulsz valamiből, amiből úgy gondoltad, hogy soha az életben nem fogsz meggyógyulni, utána olyan motivációt kaptam, hogy a falat is át tudom törni, hogy bebizonyítsam azt, hogy ez működik, és hogy igazam van.
6: Elkezdted akkor ezek szerint kutatni?
7: Igen, elkezdtem kutatni, most már az egyetemen is, ugye ez egész, mondjuk úgy, hogy manapság úgy hívják, hogy életmód, orvoslás.
6: Tehát erről most egyre többet hallunk.
7: Egyre több, szerencsére.
6: Igen, egyre többet hallunk.
7: Ki hogy nevezi, hogy longevity, igen, ez már egy kicsit elcsépett, meg kimélyek a mellettünk lévő edzőterem, az is longevity edzőterem, tehát ezt, nem szeretem ezt a szót használni, de valóban ez mondjuk így, hogy longevity, mert hogy az, hogy én mennyire tudom fiatalon tartani a szervezetemet, a sejtjeimet, az határozza meg, hogy a krónikus megbetegedések mikor jönnek, vagy egyáltalán jönnek-e? A saját beteg, én korán lettem beteg, tehát ez még nincs megoldva, hogy akkor most ez egy korai, vagy a sejtjém elkezdtek öregedni, és egy krónikus gyulladás alakult ki. Viszont ezt a krónikus gyulladást, a 20 éves krónikus gyulladásos folyamatot a szervezetembe vissza tudtam fordítani.
6: És méghozzá ehhez képest egy igen rövid idő alatt.
7: Így van. És én most jobb biológiai állapotban vagyok, mint voltam 20 évesen. Tehát mi ez, hogyha nem anti-aging? Ez az igazi longevity. Tehát, és hogyha ezt be tudjuk vezetni a mindennapjainkba, a nőgyógyászati kórképekbe, akkor számos olyan krónikus megbetegedés van, mint például az endometriózis, amiben igenis lehet segíteni, és meg lehet fordítani a folyamatot. Nincs erre még evidencia, bizonyíték.
6: És akkor még nem beszéltünk a meddőségről, a perimenopauzáról, a menopauzáról, tehát hogy...
7: Miomákról,
6: tehát
7: hogy... papillomavírusról.
6: Tehát sok olyan eset lehet,
7: lehet,
6: ahol lesz hasznos.
7: Amiben hasznos, ezt el kell kezdeni, be kell bizonyítani, és el kell kezdeni csinálni. Mi az egyetemen most sok projektünk van, és elindultunk ez irányba, hogy ezt elkezdjük kutatni, és most már vannak olyan számaink, nem evidencia alapú, de vannak olyan számaink, ami egy tendenciát mutat arra, hogy ez endometriózisban is sikeres lehet.
6: Ez kizárólag az étkezésről szól egyébként, vagy ez azért ennél több? Mert akkor már rég fölírták volna csodaszerként, hogy 9 hónapig ne egyél húst.
7: És nem is azt mondom, hogy utána az világéletedben nem ehetsz többé húst, vagy nem ehetsz állati eredetű fehérjét, mert én is visszatettem, visszatudtam tenni. Nem állandóan, de ritkán most már én is megengedem magamnak. Ez egy nagyon összetett dolog. Úgy gondolom, hogy nem egy dolog oldja meg, és nem vagyunk ugyanolyanok. Mindenki egy kicsit más. Mindenkinek egy kicsit más kell. Tehát, hogy nem tudunk sémákat rátenni, tehát nem tudom azt mondani, hogy most fáj a fejed, adok egy algopirint, az neked is elmulasztja, meg nekem is. Igaz, hogy neked lehet, hogy kétszer annyi idő petelik, mint nekem, de hogy egy kicsit mások vagyunk. Tehát ez az egész életmód, ez megint specifikusan egyénre kell szabni. Nem lehet mindenkinek ugyanazt a sémát felírni. De az alap az ugyanaz, tehát az étkezés az adott. Tehát vannak alappillérek. Az étkezés, a mozgás, ami nagyon fontos, a sport, a lélek, az, hogy egyensúlyban legyünk, hát tudjuk azt, hogy a stressz az mit tud okozni, és milyen krónikus megbetegedéseket, daganatképződésekhez vezethet. És ami nagyon fontos, és keveset beszélünk, de ez picit a lelki állapottal függ össze, de én úgy gondolom, hogy a szociális kapcsolatok, az, hogy, és ez egy dolog, hogy biztonságban érezd magad. Tehát, hogyha te egy olyan családban vagy, olyan barátaid vannak, akik ott vannak melletted, és érzed azt, hogy bármi történik a világon, te biztonságban leszel, akkor ez egy olyan löketet ad.
6: Tehát ez egy megtartó erő.
7: Abszolút megtartó erő. Tehát, hogy nem nincs egy gyógyír, hanem ezeket pont ez a lényeg, hogy ezt egy kis csomagba kell megvalósítanunk.
6: Személyre szabottan meg kell találni, hogy kinek mi lehet hatásos akkor ezeknek az alap gondolatok mentén. Folytassuk innen, és bocsánat, hogy belét folytottam a szót, de sok mindenről kell itt még beszélgetnünk, viszont most egy rövid szünet következik. Dr. Szóbel Gábor szülész-nőgyógyász, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika egyetemi docense a vendégem itt a Human Powerben. Maradjatok velünk, mert hamarosan innen folytatjuk.

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Még mindig dr. Szóbel Gábor szülész nőgyógyász, a Szemmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika egyetemi docense a vendégem itt a Woman Power-ben, és hát arról beszéltünk, hogy te magad a saját életedben, Gábor, megtapasztaltad, hogy egy jól átgondolt változtatás, akár egy autoimmunbetegség élethelyzetét is befolyásolhatja, és ott vannak a hölgyek, akikkel nap mint nap találkozol a szakmád kapcsán. Endometriózist említettük már, méhnyakrák, humán papilloma vírus, és te majd sorolod a többit, hogy mennyi olyan élethelyzet van, ahol jól átgondolt változtatással akár lehetne segíteni, és nem feltétlenül kizárólag a gyógyszer vagy a műtét lehet a megoldás.
2: Azon kutatások, amiket mi végzünk, az nagyon fontos, hogy mi nem azt mondjuk, hogy ez gyógyszer helyett van, vagy a műtét helyett van, hanem azt mondjuk egyelőre, hogy kiegészítésként. Tehát nézzük meg, hogy ha kiegészítésként hozzáteszük mondjuk a gyógyszerhez, vagy a műtéthez, akkor mit hoznak az eredmények. De például, hogyha szó volt az endometriózisról, ugye azt kell tudni az endometriózisról, hogy ez egy ösztrogén függő olyan betegség, amikor a méhnyálkahártyának a sejtjei, kis szigetecskéi megjelennek máshol a méhnyálkahártyán kívül.
1: Ahol nem kellene lenniük.
2: Ahol nagyon nem kellene lenniük. Ez lehet a méhtest, tehát a méhizomzat, ez lehet a kismedencében bárhol, de tüdő, agy, bárhol lehet bőr, bárhol lehet endometriózis. Az, hogy az endometriózis mennyire tud aktív lenni, azt befolyásolja az immunrendszer. Ugye már a...
1: És akkor ugyanoda jutunk vissza.
2: Hogyha az immunrendszert stabilizáljuk, akkor megvan a lehetőség arra, hogy a betegség tüneteit

0: telepedni, vagy miért alakulnak ki. Ugye számos teória van, hogy hogy keletkezhetnek, nincs bizonyíték, csak teória van, de biztos, hogy valamilyen oknál fogva az immunrendszerünk, hogy azok a kis falósejtek, azok nem tudják eliminálni, nem tudják felfalni ezeket a kis endometriotikus csomókat. Tehát itt van egy probléma. Tehát valamilyen szinten befolyásolnunk kell az immunrendszert. Befolyásolnunk kell az immunrendszert, hogy azok a sejtek felismerjék és be tudják kebelezni. Ha van egy krónikus gyulladás, akkor az rontja a funkcióit ezen sejteknek, plusz, ahogy mondtam korábban, ez egy ösztrogén függő, ösztrogén dominancia van. És azt kell tudni, hogy ezekben a kis, mondjuk úgy, hogy ezekben a kis endometriotikus plakkokban egy mikrokörnyezet van. És ez a gyulladás, ez erősíti, ugye, most például a legújabb kutatások, sokkal nagyobb volt a hisztamin felszabadulás ezekből a kis makrofágokból, tehát hogy az a környezet az önmagát erősíti. Egyrészt a gyulladás fokozódik ebben a kis környezetben, plusz termelődik plusz ösztrogén.
1: És hogy lefordítsuk ezt a mindennapok problémáira, ugye ez vérzéssel, iszonyatos fájdalommal jár, tehát hogy itt nagyon komoly testi tünetek azok, amik akár a munkavégzésben, vagy az élet bármely területén akadályozzák azt a nőt.
0: Így van. Hát a fertilis korú hölgyek 10%-át érinti, tehát nagyon sok hölgyet érint ez a probléma, és ha ezt a gyulladásos szinteket tudjuk már csökkenteni, akkor már előrébb vagyunk, és már úgy néz ki, hogy tudunk segíteni. És tényleg a mi kutatásainkból azt tudom mondani, hogy nem olyan sok betegen végeztük, mert ugye a randomizált kontrollált vizsgálat az ezután jött, most csináltunk egy úgynevezett pilot study-t, egy olyan vizsgálatot, ami retrospektív, ami azt jelenti, hogy megnéztük azokat a betegeket, akik korábban, mondjuk a mi esetünkben ugye ezt a böjtöt utánzó diétát használták, vagy csinálták, és megnéztük, hogy az ő panaszaik, illetve a laborparamétereik hogy változtak. És nagyon szép eredményeket értünk el a fájdalomba, az általában az élethez való hozzáálláshoz, mert ugye, hogyha neked van egy krónikus fájdalmad, akkor utána te nehezebben, hogy mondtad, nehezebben mész be dolgozni, nehezebben mész el az iskolába.
1: Kihat a gyereknevelésre, párkapcsolatra.
0: Depressziós leszel, párkapcsolatra, szexuális együttlétre, tehát ez mind-mind kihatással van, és mindegyik területen nekünk sikerült azt bizonyítani, vagyis azt a tendenciát bizonyítani, igen, hogy így van, hogy javulást tudtunk
1: produkálni. Ez mindenképpen egy jó hír, megbiztató.
0: Hát ez egy óriási hír szerintem, az, hogy gyógyszer nélkül elértük azt a hatást, amit gyógyszerrel. És azért kell a gyógyszer, tudjuk, de minden gyógyszernek van mellékhatása. Ott van az én esetem is. Tehát, hogy igenis, vannak mellékhatások.
1: Nyilván te is kaptál egy csomó gyógyszert, aminek volt egy csomó mellékhatása.
0: Persze, minden gyógyszernek van.
1: Ahogy említetted, hogy 20 éven keresztül egy autoimmun betegségre szedted a különböző gyógyszereket.
0: Tehát nekem azért nem lett csontritkulásom, mert folyamatosan edzettem. Vagy hát számos olyan dolog van, amit még nem is tudok. Vagy adott esetben a testem öregedése, az a sok immunszupresszor, tehát olyan anyagok, amelyek az immunrendszeredet lenyomják. Tehát, hogy ezt nekem bárki akkor mondta volna 20 évesen, hogy tehát ez én lettem volna a legboldogabb ember, hogy mondjuk ezt 20 évvel korábban valaki elmondja, hogy e szerint próbáld megcsinálni.
1: Egy kis szünetet tartunk dr. Szóbel Gábor szülésznőgyógyásszal, HPV specialistával, a Semmelweis Egyetem szüléseti és nőgyógyászati klinika egyetemi docensével beszélgetünk, garantáltan egy nőközpontú beszélgetés a mai. Tartsatok velünk, hamarosan innen fog.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A kopasz őrnek kész a kávéja. Kész a kávé.
2: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
3: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
4: Vasárnap este 22 órától.
0: Minisztárszki és Hard Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán. A minden vasárnap este 10-től.
5: Tehát ezt te jobban csinálod.
6: Mire?
5: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
6: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
5: Még egyszer.
6: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
5: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
6: Viszont alig van időnk beszélgetni.
5: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
6: És végre jót dumálunk egymással.
5: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
6: Tévéről.
5: Színházról.
6: Művészetről.
5: Kulturáltan.
6: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
6: Jó, kitaláltuk, nem?
5: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sportutca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
8: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: David Byrne, a Talking Heads énekese végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
8: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
8: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
9: A fővárosban az 51-es és az 51-e a villamos a Haller utca, Mester utca és a Mester utca Ferenc körút között nem közlekedik szabálytalan parkolás miatt. Pótlóbusz jár a Mester utca Ferenc körút és a Mester utca Könyves Kálmán körút között. Torlódásra kell készülni a Szél Kálmán tér környékén, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, valamint az Alkotás utcában befelé. Akadozik az előrejutása a Kiskörúton, az Asztória felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt és kifelé a nagyobb csomópontoknál. Lezárták a 8. kerületben a Diószegi Sámuel utcát a Rozgonyi utcánál toronydalú bontása miatt, így a Sárkány utcától Zsák utca lett. A 83-as trolibusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként egy sávjárató csatorna karbantartása miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
10: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
11: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
12: Rekordméretű kokainfogás. Kínai borsot hívtak vissza, támadnak a kullancsok. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Rekordfogás, több mint fél tonna kokain. Ekkora mennyiséget foglaltak le a magyar rendőrök egy nemzetközi akcióban. A Dél-Amerikából származó, Németországon keresztül Magyarországra érkezett drogot a bűnözők banánszállítmány közé rejtették. A rakományt tavaly adták fel Ekvádorban. A konténerek novemberben érkeztek meg a brémai kikötőbe, ahonnan pár nap múlva indultak tovább. Hazánkba vonatra rakodva 6, míg Romániába kamionnal 14 konténer volt úton. Az itthoni árut a csepeli kikötőben találták meg. Csak nem 440 darab fóliába csomagolt kokain tömbre bukkantak az egyenruhás. Jelenleg keresik az elkövetőket, de mivel ők dél-amerikai bűnszervezetek tagjai, így elfogásuk rendkívül összetett folyamat. Baj van a kínai borssal, visszahívták a forgalomból az 57 grammos Wild Sichuan Pepper nevű terméket. A határérték feletti mennyiségben tartalmaz ugyanis növényvédőszer maradékot. A jelzés az uniós riasztási rendszeren keresztül érkezett. Idén is dolgozik a balatoni első segélynyújtó szolgálat. Azt a Magyar Vöröskereszt önkéntesei ingyenesen működtetik 2007 óta. Munkájukat évről évre támogatók hozzájárulása teszi lehetővé, de most bárki segíthet a 1359-es hívószám tárcsázásával vagy SMS küldésével, amellyel így 500-500 forint juttatható el. Védekezzünk a kullancsok ellen. A vérszívók a sűrű aljnövényzetben nagyobb számban lehetnek jelen. Ha kirándulni, túrázni megyünk, mindenképpen tegyük meg a szükséges óvintézkedéseket, mondta rádiónknak Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológusa.
13: A zárt ruházba szetűrve a bakancs zárával, a felsőt pedig a nadrágba, ezzel már nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy a ruházatra kerülő kullancsot észleljük, vagy egyszerűen csak megnehezítjük a dolgát. Riasztószereket érdemes használni, az engedélyezett riasztószereket, bizonyítottan ártalmatlanak és bizonyítottan hatásosak, mindenképpen át kell nézni magunkat az erdei túra vagy a szabadban végzett tevékenység után, hogy találunk-e valahol a bőrbe fúródott kullancsot.
12: Felhős napos időnk van, csapadékra kicsi az esély. 28-29 fokig melegszik a levegő. Holnap nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és ismét záporok érkeznek. Helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. A legtöbb napsütésre keleten van kilátás, ott számottevő eső még nem valószínű. Délutánra nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis 18-31 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Nyugaton, északnyugaton maradhat hűvösebb az idő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a Woman Power-t. Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Szóber Gábor szülész, nőgyógyász, HPV specialista, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika egyetemi docense, és hát kiemeltük itt az endometriózis, de nem ez az egyetlen olyan női probléma, betegség, ahol esetleg segíthet egy ilyen hozzáállás, mert hogy a rendelőben a teljes női életút kirajzolódik rengetegféle esettel.
2: Igen, hát ahol még vizsgáljuk a miómák kapcsán, hogy a miómák azok a kis izomcsomók a méh testben, ami különböző helyen lehetnek a méhben, lehetnek a méh üregében, lehet a méh falban, lehet kívülre növekszik. Ezek vérzéses panaszokat és fájdalmakat okoznak, meddőséget is okozhatnak, és mondjuk egy fájdalmas menstruációt is okozhatnak, és itt is vizsgáltuk különben, hogy az egész diéta hogy befolyásolja ezt a tünetet, és itt is nagyon szép eredményeink vannak a fájdalom csökkenésben, illetve a vérzés mennyiségének a csökkenésében. De hát ami, hogyha már ugye nagyon sok hölgy perimenopauza, menopauza.
1: Igen, miatt... ez lett volna a következő kérdésem, amiről most azért egyre többet hallunk, de talán még nem eleget.
2: Így van, szerencsére egyre többet hallunk, és most már nem egy ilyen tabu téma, mint mondjuk amikor én kezdtem az egyetemet, vagy legalábbis olyan sok szó nem volt róla. És azért megint fontos visszamennünk, hogy miért nem beszéltünk róla. Azért nem beszéltünk róla, mert történt egy vizsgálat 2002-ben, amikor én pont kezdtem a pályafutásomat. Ez a Women's Health Initiative, és ez a vizsgálat azt hozta ki, hogy a hormonpótlás az nem túl jó a hölgyeknek, tehát fokozza az emlődaganat kockázatát, kardiovaszkuláris kockázatot, stroke, stb. Ezt nemrégiben egy jó néhány évvel ezelőtt újra átvizsgálták és áttekintették, és számos hibát találtak a vizsgálatba, újra értelmezték, és most megint reneszánszát éli a hormonpótlás is, és nem csak, hogy reneszánszát éli, hanem mondjuk, ha már ezt a szót használtuk, hogy longevity, megmutatták a longevity-be való szerepét, tehát, hogy igenis a egészséges fiatal maradáshoz jótékony hatású a hormonpótlás. Tehát nem nincs beállítva, mint régen, hogy ez egy ördögtől való dolog. Nem azt mondom, hogy mindenkinek. Azt
1: mondom, hogy akkor egyénileg kell eldönteni.
2: Egyénileg kell megnézni, meg kell nézni a családi anamnézist, meg kell nézni a hölgy anamnézist, egyáltalán lehet-e adni neki hormont, és a legfontosabb, hogy ő mit szeretne. Tehát nekünk a feladatunk az, hogy felvilágosítsuk arról, hogy van egy ilyen opció, van egy ilyen lehetőség, és utána el tudja dönteni, hogyha megfelelő információ tudatában van, akkor el fogja dönteni, hogy ő szeretne vagy nem szeretne hormonpótlást. Viszont akkor kicsit előre mentem, mert akkor megint az életmódhoz visszatérnék. Tehát amikor megjelenik egy hölgy nálam perimenopauza és menopauzás tünetekkel, azt kell tudni, a perimenopauza az egy 8-10 év, 12 éves periódus, amikor nem is tudjuk, hogy perimenopauzáról van szó, hanem azt hiszük, hogy valami megerőltette magát az edzése, mert ízületi gyulladása lett, azt hiszük, hogy pazsmirigy problémája van, jönnek hőhullámok, vagy egyszerűen csak idegesebb, vagy nem tud aludni, és amíg eljutunk addig, hogy hoppá, ez lehet, hogy perimenopauzás tünet, és lehet, hogy valami a hormon háztartásban egy kicsit változás jött be, az eltelik jó néhány év. De a hölgy sem megy el orvoshoz, mert úgy gondolja, vagy nőgyógyászhoz, mert úgy gondolja, hogy ez egy teljesen más dolog.
1: Mert épp a dereka fáj,
2: így
1: vagy
2: van, például.
1: Nem alszik jól teljesen.
2: Vagy csak idegesebb, igen. Vagy csak mert a kulcsot benn felejtette, nem tudom, a munkahelyén, és nem tud elindulni az autóval. Tehát hogy ezekre mind gondolni kell. És az első, amikor eljön egy hölgy hozzám, én mindig azt mondom, hogy nézzük meg. Egyrészt vizsgáljuk ki, hogy tényleg miről van szó. Másrészt, hogy első lépésben próbáljuk meg ezt életmóddal egy kicsit helyrehozni. Nem mindig sikerül, de nézzük meg. Mert nagyon sok esetben, amikor beállítjuk az étkezést, meghatározzuk a megfelelő mozgást, akkor nagyon-nagyon sokat lehet javítani az állapoton. És nem csak, hogy az állapoton, hanem a megelőzés szempontjából. Ugye itt, hogyha a perimenopauzát, menopauzát nézzük, a menopauza az egy nap. A perimenopauza meg ez a hosszú idő, amiről beszéltem.
1: 10-12 év.
2: Így van. Tehát azt kell tudni, hogy először a sárgatest hormon kezd el csökkenni. És a sárgatest hormon csökkenés mellett az ösztrogénnak lesz egy ilyen, úgy hívjuk, hogy fluktuációja. Hol magas, hol lent van, hol magas. Ugye ezek az a kettő együttesen okozza a hőhullámokat. Az, hogy hajnali 2-3-kor valaki fölkel, és nem tud aludni, és nézi a plafont. Ez szerintem a 40-50 éves kor közötti hölgyek sajnos sokszor megélik, mert nem csak ők. Ez egyrészt a kortizol hatásnak köszönhető, ugye a stressz hormon, tehát amikor valakinek túl magas a kortizol szintje, nagyon sok a stresszel, akkor hasonlóan hajnali ébredések azok jelentkeznek. Ennek az a hatásmechanizmus a különben, hogy leesik a progeszteron szint, a progeszteronnak van egy metabolitja, egy származéka, ami bekapcsolódik egy receptorhoz, ugye a GABA-hoz, nem fog nagyon belemenni, mindegy, ehhez a receptorhoz bekapcsolódik, és ez a fehérje kell az, hogy te tudjál aludni, és végig tudjad aludni az éjszakát. És ugye, amikor csökken ez a sárgatest hormon és a metabolitja, akkor az nem segíti ezt a kis receptor és a fehérje kapcsolatot, hanem könnyebben feloldódik, és könnyebben kiolt.
1: De legalább egy kicsit jobban értjük, hogy mi történik velünk hajnali 2-3-kor.
2: Így van, így van. Tehát ez nem azért van, mert, hanem ennek biológiai oka van, és ezt mindenkinek megint csak a lelki dolga, el kell fogadnia, hogy ez van, és meg kell próbálni, tehát ezt nem kell elfogadni. Mármint úgy, hogy a tüneteket nem kell fogadni, mert tudunk segíteni.
1: Folytassuk innen, ne feledd a szavad, dr. Szóbel Gábor szülész nőgyógyász a vendégem ma itt a Woman Powerben, hamarosan innen folytatjuk.

0: doktorra.
1: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
2: Már is folytatjuk a Woman Power-t. Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Szóber Gábor szülész, nőgyógyász, HPV specialista, a Semmelweis Egyetem Szülészet és Nőgyógyászati Klinika egyetemi docense. És hát azért említettem itt azt, hogy HPV specialista vagy, mert hogy nagyon sok éve foglalkozol már a humán papilloma vírus okozta megbetegedésekkel a hölgyek esetében. Én úgy tudom, hogy a HPV centrum létrehozásában is volt szereped. Mi az, amit te viszonylag korán felismertél, ami miatt ezzel nagyon korán itthon Magyarországon az elsők között kezdtél el foglalkozni, és mit változott ez a helyzet időközben?
3: Nem elsők között kezdtem el foglalkozni, inkább nevet adtunk a gyereknek, azáltal, hogy létrejöttek a HPV centrumok, és én nagyon örülök, hogy ennek részese lehettem. Nagyon-nagyon sokat tanultam az évek alatt, és hát ez még mindig formálódik, és még mindig nincs exakt irányelv. Ugye az, hogy a humán papillomavírus hogy alakul ki, azt már tudjuk, mit okoz. Vagy hát nem, hogy hogyan alakul, hogy mit okoz, azt tudjuk. És a különböző kezelési módok is egyre inkább előttünk vannak.
2: Nagyon sokat hallani most már ugye az oltások szerepéről, kifejezetten a 13 éves korosztály esetében, fiúk, lányok esetében, illetve hát azt is tudjuk, hogy vannak olyan 16-os, 18-os, és talán te jobban el tudod mondani, hogy milyen vírusok, amelyek kifejezetten rákkeltőek.
3: Ugye két nagy csoportot különítünk el.
2: Fontos azért elmondani,
3: igen,
2: hogy a
3: vannak az alacsony kockázat és a magas kockázat típusok, és ugye, ahogy mondtad, ugye a kiemelkedő a 16-18, a méhnyakdaganatok több mint 80%-ában ez a két típus van, de ugye számos egyéb típus, 31-33-55-53, tehát nagyon sok olyan egyéb magas onkogenitású vírus van, nagyjából 20-25 ilyen típust ismerünk, ami nekünk nőgyógyászati szempontból fontos, és daganatot okozhat, de azért kiemelném, hogy nem csak nőgyógyászati szempontból, mert mindenhol a laphán van, ez a vírus, ez daganatot tud okozni. Tehát szájgarat, végbél, női nemi szervek, akár a szemérem testen is, tehát mi most a méhnyakrákról beszélünk, de hogy ez nagyon sok helyen tud problémát okozni, és megbetegedést okozni. Az, hogy a mai napig nem tudjuk, hogy miért nem tudja valaki legyőzni a vírust, és miért tudja valaki legyőzni a vírust, azt mondjuk nagyjából, hogy az ember fiatalon három szexuális együttlét kapcsolat után már biztos, hogy fertőződött a humán papillomavírussal.
2: Tehát valami mindenki elkapja, de nem mindenkinél okoz tünetet.
3: Így van. Tehát nagyjából az, hogy 90%-ban eliminálni tudja a szervezet. Tehát ez azt jelenti, hogy 10% marad, akinél valamilyen oknál fogva ez nem megy végbe. Valamiért az immunrendszer az nem tudja teljesíteni, amit teljesíteni kell. Most a kutatások azok abszolút azt mutatják, aztán lehet, hogy később ez más lesz, de én is ezzel foglalkozom részben, hogy mi az, ami befolyásolja, és mi az, amit mi befolyásolni tudunk. Ugye van egy genetika, az meghatározott, és amiről most szó van, meg az egész longevity, hát ez az epigenetikáról szól. És egyre inkább azt tudjuk, hogy az epigenetika, a külső hatások, az, hogy én bizonyos géneket hogy kapcsolok be tudok kapcsolni, vagy ki tudok kapcsolni, az befolyásolni tudom. Én a mindennapjaimmal is például, és ezért nagyon fontos az életmód, amiről beszéltünk, és ami számomra rendkívül fontos, és egy bizonyíték erejű. És elkezdtük kutatni, hogy milyen szerepe lehet a hüvei mikrobiomnak a human papillomavírus eliminációjában, vagy megmaradásában. És számos vizsgálat azt mutatja, hogy bizonyos kórokozók, amelyek megváltoztatják a hüvei mikrobiomot, és akkor itt hagy, tehát a hüvei mikrobiomot nem lehet a bélmikrobiom nélkül tekinteni. Tehát ez az a probléma szerintem, hogy nagyon szétválasztottuk a dolgokat, és meg kell próbálni megint az embert, mint Hippokrátesz, egységében nézni. És itt a hüvei és a bélmikrobiomot nem lehet ketté választani. De visszatérve a hüvei mikrobiomra, azt találták a kutatások, hogy bizonyos kórokozók megváltoztathatják a hüvei mikrobiomot, vagy a környezet, lecsökken a teljesabb baktériumok száma, egy teljesen más pH-ba tolja át, és azok a védekező mechanizmusok, azok nem tudnak úgy hatásosak lenni, mint hogyha egy normál mikrobiom veszi körbe a méhnyakat. És nagyon sokszor most a kezelésben az van, hogy megnézzük azt, hogy van-e egyéb kórokozó, és próbáljuk meg először azt a kórokozót kiírtani, visszatenni a normális hüvei mikrobiomot, ezzel egy időben a bélmikrobiomot, mert önmagában csökkentik a krónikus gyulladást, ami nagyon fontos, mert a krónikus gyulladás az oxidatív stresszt okoz. Mi történik egy krónikus gyulladás során, mondjuk sejtszinten, DNS szinten? A DNS megtörik. És hogyha én ezeket a DNS, sok DNS megtörik, akkor ott előbb-utóbb egy olyan változás fog végbe menni, amely rossz sejteket fog produkálni, és ezek a rossz sejtek elindulhatnak egy növekedési folyamatban, ezt hívjuk daganatnak, és hogyha én ezeket ezt az oxidatív stresszt tudom csökkenteni, és ezt a krónikus gyulladást le tudom vinni, például a hüvei mikrobiom rendezésével, például a bélmikrobiom rendezésével, ami az egész szervezetünkre hat, akkor nagyobb esély van, hogy a szervezeted, az immunrendszered legyőzi a humán papilloma vírust. Szóval most itt ez irányba is mennek
2: ez
3: a kutatások.
2: Ez az a nagy változás, amiről beszélhetünk, így az elmúlt akár 20 éves távlatot, hogyha nézzük.
3: Hát igen, az elmúlt 20 év talán a vakcina, ami egyértelmű, hogy a megelőzésben nagyon fontos. Igazából most az elmúlt években van ez, hogy a hüvei mikrobiom hogy befolyásolja a már meglévő humán papillom. Egyelőre a vakcina azt tudjuk, hogy megelőzésben segít, bár vannak kutatások, ami az eliminációba is a hatását azt mutatják, de egyelőre erről még nem beszélünk.
2: És hát azért nem menjünk el a szűrések fontossága mellett. Szülésznőgyógyászként, nőgyógyászként itt kifejezetten azt gondolom, hogy ezt megerősítheted.
3: Abszolút. Tehát ugye van a prevenció. A prevenció az, hogy hivatalosan 3 évente, ugye 18 és 65 év között kell menni szűrésre Magyarországon. Én ezt egy picit sűrűbben szoktam javasolni. És vannak különböző dolgok, amiket tudunk szűrni. Tehát tudjuk a citológiát le tudjuk venni, tehát a rákszűrést tudunk csinálni, amikor sejteket mutatunk ki, ugye egy tárgylemezre kitkenve, vagy most már ugye egy folyadékba beletéve, és a patológus, citológus megnézi ezeket a sejteket, hogy van-e gyulladás, van-e olyan elváltozás, ami egy daganat előtti állapotot mutathat, és akkor megjön a HPV tipizálás lehetősége is, hogyha azt látom, hogy van valami kóros rész, akkor megnézem, hogy van-e HPV, milyen típusú HPV van, és akkor túlmegyek, mert most már vannak molekulárbiológiai vizsgálatok is, amik mondjuk úgy, hogy sejtszinten nézik meg, tehát olyan fehérjéket mutatunk ki, most gyorsan elmondom, P16, NINK4, AKI67, ezek olyan markerek, amik segítenek abban nekem, hogy eldöntsem, hogy ez a folyamat, ez egy rosszabb irányú folyamat, vagy megnyugodhatok, mert valószínűleg a szervezet le fogja győzni. És akkor persze még vannak metilációs tesztek, ugye ez is nagyon fontos, amelyek mind-mind segítenek engem abban, hogyha gondolj, most akkor teljesen gyakorlatias leszek, ott egy 26 éves hölgy. Még nem szült. Megcsináljam-e neki a konizációt, ugye az a kúppal, akkor kimetszés a mészájról, amivel esetleg befolyásolhatom az ő későbbi terhességét, vagy terhességvállalását, vagy adott esetben egy koraszülését, vagy nem kell még megcsinálnom azt a beavatkozást. Tehát nekem ebben segítenek ezek az eljárások, és hogy a szűrés minél inkább pontosabb legyen.
2: Tehát akkor ez egy nagyon fontos lépés még mielőtt az ember a szikéhez nyúl.
3: Abszolút, így van.
2: Folytassuk innen, egy rövid szünet következik. Dr. Szóbel Gábor szülész nőgyógyásszal beszélgetünk itt a Woman Power-ben. Hamarosan innen folytatjuk.

0: A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
3: David Byrne, a Talking Heads énekese, végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
2: Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
4: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
5: Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est, élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Radio Café After Party. Hogyan hozd ki a legtöbbet megtakarításaidból? Pénzügyi alapoktól a profi befektetésekig, hozam maximalizálás, ingatlan piaci lehetőségek, árupiac és más értékálló eszközök. Infók a pénzügyi környezet szabályozási változásairól, a befektetési piac innovációiról. A szokásos módon, szakszerűen, de érthetően. Aki elmagyarázza, Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre, Mihálovics András és vendégeik. Szakmai partnereink, nemzeti innovációs ügy KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát a virtuális rádióstúdióban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A beszélgetést élőben közvetítjük online, de a DJ-t csak a helyszínen élvezheted. Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket eredeti rádiókafés ritmusban az élő uzsonnakamat meetup ráhangoló partin a Business Festen. Most vegyek, vagy eladja.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
1: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/mentális-kötőjel egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
6: Vendégem a stúdióban dr. Szóbel Gábor szülész-nőgyógyász, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika egyetemi docense, akivel hát nagyon sok mindenről beszéltünk, arról, hogy végig kíséred Gábor a nők különböző élethelyzeteit, és nagyon sok elakadást, nagyon sok problémát látsz, ami, ahogy te magad is rájöttél a saját esetedben, sok minden megelőzhető vagy visszafordítható, csak jól kell csinálni. Viszont amit mondtál, ami nagyon fontos, hogy egyénileg kell ezt csinálni. Vannak viszont, azt mondtad, olyan alap dolgok, amelyek segíthetnek. Ilyen például az étkezés, azon belül is mondjuk egy böjtölés. Ezt hogyan képzeljük el?
7: Ugye a böjtöléssel akkor kerültem kapcsolatba, amikor 10 évvel ezelőtt sikerült kijönni ebből a krónikus állapotból, és akkor elkezdtem utána tényleg kutatni, és én azt találtam egy nagyon jó módszert, ami professzor Walter Longo nevéhez fűződik, ez a FMD, Fasting Mimicking Diet, böjtöt utánzó diéta. Ez azért nagyon jó, mert én is ezt csináltam, bár akkor nem tudtam, hogy ezt csinálom, ő már 25 éve kutatja ezt a területet. Én ezt abszolút saját magam jöttem rá, hogy ez egy hatásos módszer. Én is azon voltam, hogy nagyon leviszem a kalóriamennyiséget, csak növényéretű étrendet eszem, nagyon sokat sportoltam, lelkileg is helyre tettem magam, és nagyjából ez vezetett az én, úgy gondolom, hogy gyógyulásomhoz. A böjtöt utánzó diétának a lényege az az, mint a böjtöknek a lényege, hogy létrehozok egy állapotot, ezt úgy hívjuk, hogy autofágia. Az autofágia az állapot, amikor a szervezetem nem jut elég energiához, és elkezdi a senesz azokat a öreg, nem jól működő sejteket felemészteni, azokat a nem jó fehérjéket, enzimeket megemészteni, a sejten belüli kis kukát, a lizoszomot kiüríteni, amelyek utána a normál szöveti működéshez elengedhetetlen. Tehát megszüntetem azt a krónikus állapotot, ami a szövetekben jelen van.
6: Hát most ideig elhangzott, ugye, hogy inkább növényi alapú, vagy először kizárólag növényi alapú étkezést folytattál, illetve kevesebbet ettél, de mondom, itt sem ért még véget, hogy mikor eszel, mennyit
7: nem.
6: eszel.
7: Ez az FMD-nek a lényege, ez egy 5 napos program, különben 5+1 napos, amikor első nap, tehát ez egy teljes értékű növényi táplálkozás. Nincsen állati eredetű fehérje. Első nap egy 1100 kalóriát viszel be, és utána a következő napok van olyan 700-800 kalória között, mi általában kicsit megemeljük 800, mert majd ennek is elmondom az okát, 800 kalória egészen az 5. napig, és a 6. nap pedig jön a visszatöltés. A 6. nap ott már 1700 kalória van, és ott megjelenik az állati eredetű fehérje, ez pedig a hal. És lehetőleg olyan hal, aminek magas az omega 3 zsírsav tartalma, és megjelennek különben a gyümölcsök is, mert addig nincs igazából az 5 napban gyümölcs, ugye nincs cukor. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog, hogy abban az 5 napban igazából nincsen, van szénhidrát, mert nagyon fontos, megváltoztatjuk az egész ugye fehérje, zsírok és a szénhidrát viszonyát, a fehérje megy le a legaljára, tehát alig van fehérjefogyasztás, van, de mondjuk a növényi zsírhoz képest kevés, és természetesen a szénhidrát az nagyon fontos, tehát az kell, de ez egy olyan meghatározott mértékben, hogy elindítsuk ezt a hatást, amit mondtam, ezt az autofágiát.
6: Azt gondolom, ezt senki ne egyedül otthon próbálgassa.
7: Nem, hát ez mindenképpen azért...
6: Ez nagyon fontos, azt gondolom, hangsúlyozni.
7: Így van. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy én is úgy gondolom, hogy utána már lehet, de legyen egy útmutatás, legyen pár alkalom, amikor valaki segít, megtanulja, hogy nála hogy működik. Nagyon fontos, hogy milyen gyógyszereket szed. Tehát ezek mind olyan fontos momentumok, amivel utána később fogja tudni csinálni, de meg kell ismernie magát, és hogy ez hogy hat. Mi a lényege? A lényege az, hogy ugye beindul az autofágia. Azt kell tudnunk, hogy a krónikus megbetegedésekben és a daganatban vannak bizonyos jelátviteli rendszerek. Ezek a jelátviteli rendszerek, ezek sokszor feleslegesen aktivizálódnak, illetve fokozódnak. Ha én ezeket a rendszereket csendesíteni tudom, akkor nem indul be az a burjánzásos folyamat, az a gyulladásos folyamat, ami különben beindul, hogyha mondjuk én nagy mennyiségben fogyasztom. Miről is beszélek? Egyrészt 3 olyan dolog van, ami befolyásolja itt ezeket a működéseket. Az egyik, az az mTOR. Ez a mechanistic target of rapamicin. Ez van 2 nagy komplexum, és hogyha ez fontos például a protein szintézishez. De egy bizonyos idő után neked már nem kell a protein szintézis. Illetve, hogyha te nagyon sok állati eredetű fehérjét eszel, akkor ez nagyon elkezd termelődni. És mihez fog vezetni? Ugye sok-sok-sok sejt fog kialakulni, és az meg, ahogy már korábban beszéltünk róla, egy rossz sejtvonal indul el.
6: És itt most kifejezetten beszéltünk a nőgyógyászati daganatokról.
7: Általában a daganatokról
6: akár,
7: beszélhetünk, így van.
6: Ez férfiak esetében
7: így
6: is
7: van.
6: Igaz.
7: A másik ugye a IGF-1, insulin-like growth factor, ez is egy növekedési faktor. És hogyha ez emelkedett, akkor ez is a növekedést fogja generálni. Most nekem igenis bizonyos helyzetekben, meg életszakaszokban, most nem a fejlődő szervezetre gondolok, mert ott tilos a böjt, meg nem kell böjtölni, de későbbiekben kell, hogy legyenek olyan időszakok az életben, amikor a szervezet becsapod. Ugye ezért is mimicking, mert hogy nem éhezel, nem éhezel, mert 800 kalóriát beviszel, de hogy becsapod a szervezetedet, mimikinget csinálsz, hanem egy hasonló dolgot csinálsz, mint hogyha veszélyben lenne. Ugyanez vonatkozik különben a sportolásra is. Tehát ezért nagyon fontos a sportba is, hogy olyan állapotokat érjél el, ami beindítja ezeket a jelátviteli rendszereket. Tehát a szervezet érzékelje azt, hogy baj van, és kapcsolja be azokat a géneket, ami majd neked a fiatal szervezethez, a fiatal sejtekhez kell. Nekem ez miért fontos? Longevity-n kívül? Azért, mert ezt fogja befolyásolni a korképeket. Tehát, hogy ki fog alakulni, vagy nem fog alakulni. Hogyha én a betegség küszöböt el tudom tolni, és ki tudom tolni, akkor a krónikus betegségek annál később fognak jelentkezni. Tehát számomra ezért fontos a longevity-n kívül. De ugye mondtam az mTOR-t, ugye mondtam az IGF-et, és vannak azok a fehérjék, amelyek védik a DNS-ünket, és ez nagyon fontos. Mert az, hogy mennyire stabil a DNS, az határozza meg, hogy mondjuk a különböző külső hatásokból nekem milyen betegségem lesz. És vannak olyan, ahogy mondtam, fehérjék a sirtuinek, nagyon sok ilyen van, 7 darab van, és hogyha ezeket tudom szintén befolyásolni az autofágiával, akkor megint csak stabilizálni tudom ezt az egész rendszert és a DNS-eket. És ez vezet így összességében a anti-aginghez, és számomra ez az anti-aging azt jelenti, hogy nálad minél később, hogy nem fog kialakulni krónikus megbetegedés.
6: És hát beszéltünk ugye a perimenopauzáról, menopauzáról, mindegyik ilyen nőgyógyászati korképre kihat, ha jól értem.
7: Így van. Ugye kihathat,
6: tegyünk óvatosak. Mondja a szülésznőgyógyász, és nem véletlenül kérdezem így, ugye itt a hölgyek esetében beszéltünk arról, hogy mennyi minden befolyásolhatja egyénileg, és egyébként társadalmi szinten is azt, hogy hogyan viselkedünk, hogyan élünk. Egyébként mindenkinek alkalmas lehet ez, vagy van olyan, akinek nem ajánlod?
7: Nem. Tehát nem mindenkinek. De azért a legtöbb embernek szerintem vagy így, vagy úgy, és egy kis módosítás alkalmas, de természetesen nem. Hát vannak olyan állapotok, amikor nem szabad, vagy tilos ezt a böjtöt csinálni.
6: És gondolom a hölgyek esetében ciklushoz igazítani, tehát ez nagyon
7: igen, ez tökéletes, mert hogy nagyon fontos az, hogy önmagában, hogyha bárki, bármilyen, nagyon sokféle böjt van. Mi most ezt vizsgáljuk, de a vizes bőjt is jó lehet, csak a vizes bőjtnél nekem az a problémám, hogy semmit nem viszel be, bár eléred a hatást, de lehet, hogy nem fogsz tudni úgy munkába menni, vagy nem tudsz úgy edzeni, tehát hogy nagyon sok úgy kicsit kiesel. Persze, hogyha elmész 3 napra és meg tudod csinálni, akkor legyen a vizes bőjt. Ott szerintem sokkal rizikosabb, mint hogyha 5 napig alacsony kalóriát viszel be, de nagyon fontos, hogyha ciklushoz kötöm, akkor én mindig azt szoktam ajánlani, hogy a menstruáció követő napokba kezdjük el, és középidőig. Tehát, hogy ebbe a follikuláris fázisba legyen a böjtölés, mert ne legyen tüszéréskor, ne legyen menstruációkor, mert az sokkal nehezebb, és a második időszakban, amikor kicsit több szénhidrát kell, akkor se csináljuk.
6: Fontos részletek ezek, meg az, hogy tényleg senki ne egyedül próbálja meg. Egy rövid szünet után folytatjuk a beszélgetést dr. Szóbel Gábor szülésznőgyógyásszal, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika egyetemi docensével. Hamarosan innen megyünk tovább.

0: Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Még egy negyed óráig vendégem itt a stúdióban dr. Szóbel Gábor szülész nőgyógyász, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika egyetemi docense, és hát egy korábbi mondatodat idézném, orvosként kezdtem, betegként változtam meg, most pedig gyógyítóként szolgálok. Miért fontos ez a mondat számodra?
2: Beszéltünk a prevencióról. Úgy gondolom, hogy a világ az megy a primér-primér prevenció felé. Tehát nagyon jó, hogy betegségeket tudunk gyógyítani, mind gyógyszeresen, nagyon fontos, mind műtétileg, nagyon fontos, de az lenne a legszebb és a legjobb, hogyha meg is tudnánk előzni ezeket. Ez a legkevesebb befektetés, és hogyha megtanítjuk az embereket, a pacienseket arra, hogy hogyan tudnánk, vagy hogy az esélyét növelni annak, hogy betegségeket megelőzzünk, akkor abból csak mindenki profitál. Tehát én úgy gondolom, hogy a gyógyítás az itt kezdődik, hogy én megtanuljam, és utána továbbadjam azt, hogy lehet megelőzni a betegségeket. Tehát ez egy nagyon fontos momentum. Persze tudni kell használni a gyógyszereket, és tudni kell adott szakmákba megoperálni, mert csak az egy mód van, de ez a primér prevenció, ez egy rendkívül fontos dolog, és ahogy látjuk, e felé tendál a világ.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy hol van a határ, ameddig még életmóddal, étkezéssel lehet segíteni, és hol van az, amit már nem lehet megoldani.
2: Szerintem nincs határ. Azért nincs határ, mert nem azt mondjuk, és nem azt mondom, hogy te a bőjtöléssel, vagy az FMD-vel meggyógyulsz, vagy hogy meggyógyítod magad, vagy hogy én meggyógyítalak, hanem azt mondom, hogy a kezelésedhez hozzá tudjuk tenni, és be tudjuk illeszteni az életedbe. Amikor még nincs betegséged, akkor a legjobb elkezdeni, mert akkor beszélünk megelőzésről.
1: Itt az időszakos böjtről beszélünk, ha a hallgatók most kapcsolódnak.
2: Igen, az időszakos böjtről beszélünk, vagy hát az időszakos böjt, ugye ez is nagyon sokféle van, de igazából itt a böjtöt utánzó diétáról beszélünk, ami ilyen szempontból nagyon fontos.
1: Tehát határ nincsen.
2: Azért nincs határ, mert számos olyan klinikai vizsgálatot csináltak, ahol az FMD-t kemoterápia vagy immunterápia mellé tették be, és azt találták, hogy a kemoterápia és az immunterápia hatásosabb volt azon csoportban, mint akinél nem volt a böjtöt utánzó diéta a kezelés mellé hozzátéve.
1: Talán meg is válaszoltad a következő kérdésemet, hogy miért fontos a helyettesítés szó használata, illetve a kiegészítés a helyettesítés helyett.
2: Mert itt nem egy, tehát nem az FMD-vel tudom meggyógyítani, hanem azokat a hatásokat hozom létre, amit előbb is elmondtam, tehát például daganatképződésnél, vagy kemoterápiánál miért fontos? Egyrészt azért, mert a normális sejtek azok rezisztensebbek tudnak lenni egy FMD mellett a kemoterápiával szemben. Míg a daganatos sejtek, azokat érzékenyíteni tudjuk az FMD kapcsán. Miért? Azért, mert a daganat sejteknek kalória kell, cukor kell. Ha megvonjuk és nem kap, akkor sokkal sérülékenyebb lesz. A normál sejt az jobban ellenáll. Csináltak ilyen vizsgálatokat, és például a betegek sokkal jobban viselték a kemoterápiát azon csoportban, akinél az FMD-t végezték, és akkor azért hagyj emeljem ki, és ez nem azt jelenti, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezek nem evidencia alapú vizsgálatok, hanem ezek ilyen pilot study-k, és különböző olyan vizsgálatok, amik tendenciát mutatnak, tehát hogy ne gondolja senki azt, hogy most akkor az FMD-t elkezdi, és akkor hol, tehát nem akarok hiú reményeket kelteni, de igenis mellé tudjuk tenni a kezeléseknek, úgy, hogy nem csinálunk bajt. És egy nagyon fontos dolog az FMD-vel kapcsolatosan, hogy ott meg szinte az összes vizsgálat azt kimutatta, hogy tehát nincsen mellékhatása, tehát nem okozok vele bajt. Ez egy nagyon fontos dolog, mert bármilyen gyógyszert adok, annak mindig van, és mindig lesz mellékhatása.
1: Mi az, amit most esetleg másképp mondasz egy betegnek, mint régebben, és akkor beszéljünk pár szót a páciensekről is, hogy mennyivel nyitottabbak most, mint régen?
2: Nagyon sok minden felelhető a interneten, a közösségi médiától kezdve mindenhol, és viszont nagyon sok fals információ van. Én nagyon sok olyan orvost követek a social médián, aki szintén helyre teszi a dolgot. Szerintem nagyon fontos, hogy olyan emberek nyilatkozzanak, akik kutatások birtokában mondanak ki valamit, és nem csak úgy, hogy hallottam valahol, és akkor próbált ki, mert Manci néni azt mondta. Tehát ezt hívják evidence-based medicine-nek, amikor nagyon komoly kísérletek, kutatások állnak a háttérben, mert én orvosként csak akkor tudok kimondani dolgokat, és csak akkor tudok egy kezelést egyértelműen javasolni, hogyha a mögött komoly vizsgálatok állnak. Nyitottak a paciensek, legalábbis hát az a paciens keres meg téged, aki nyitott. Aki nem nyitott, az nem keres meg téged, mert ő teljesen más dologban hisz, vagy gondol. Sokkal jobb a helyzet, mint évekkel ezelőtt volt, minden szempontból. Tehát már a paciensek úgy jönnek, hogy
1: edukáltabban érkeznek.
2: Sokkal edukáltabban érkeznek, és ez egy nagyon jó dolog. Én ezt Angliában tapasztaltam, hogy amikor a 2000-es évek elején kim voltam, hogy ott a betegek már úgy jöttek, hogy sokkal többet tudtak a betegségekről, mint akkor itthon, és ez egy jó tendencia, hogy ő már képben van, és tudja, hogy milyen lehetőségek közül választhat.
1: Szülésznőgyógyász vagy, kutatsz, oktatsz, műtesz, több száz vagy ezer szülésen vagy túl, ahogy mesélted. Hogy van egyensúly az életedben? Van?
2: Van.
1: Most már van?
2: Most már van. Elértem azt, hogy van. Persze mindig vannak időszakok, amikor nehezebb, meg több, de úgy átlagban sokkal inkább van, mint korábban. Erre egyrészt meg kellett érni, másrészt pedig a rendszernek át kellett alakulnia, hogy ez működhessen, és új dolgokat tudjak csinálni, és hát ez, mivel én így élek, meg világéletemben így éltem, ez a terület, amiből most elkezdtem foglalkozni, ez nekem nem csak kutatás, meg nem csak szakma, hanem ez a mindennapok. Tehát ez nekem azért könnyű csinálni, mert ez a mindennapjaim. Tehát én most azt mondom el neked, hogy én most elmondanám, hogy milyen egy napom, akkor nagyjából ezek, amiket elmondtam neked. Tehát hogy ez nekem egy nagyon könnyű dolog, nem megterhelő. Tehát nagyon könnyű úgy valamivel foglalkozni, hogy neked az nem okoz stresszt, hanem az feltölt. És én úgy gondolom, hogy ebben azért tudok mindenféle szerényen próbálom mondani, de azért tudok jó lenni, mert én ez vagyok. Uh-huh. És hogyha ezt valaki befogadja, annak én nagyon-nagyon tudok örülni.
1: Mennyire tudsz határt húzni, ugye egy háromgyermekes édesapáról is beszélünk, nem csak egy szülésznőgyógyászról, a munka és a magánélet között. Ugye ez egy orvos esetében borzasztó nehéz kérdés.
2: Nem tudod azt a határvonalat meghúzni, amit egy átlag ember, hogy...
1: Mintha 8-tól 4-ig dolgoznál.
2: Igen, küldök egy e-mailt, és akkor visszajön, hogy nem vagyok az irodában. Azért itt te mindig elérhető vagy. Amikor nem vagyok elérhető, akkor is megmondom, hogy ha olyan probléma van, akkor mondjuk üzenjenek. Tehát ilyen szempontból nehéz, de megint csak azt mondom, hogy sokkal könnyebb, mint korábban volt. Tehát korábban nagyon, nagyon nehéz volt, és nem volt egy normális élet, amit korábban éltünk az előző ilyen rendszerben, hogy tényleg az a 365
1: nap az ügyelettel, ügyelet, szüléssel,
2: nem az levezetésével. Nem az ügyelet volt, hanem az, hogy te...
1: Hogy mindig rohantál.
2: Mindig rohanni kellett. Mm-hmm. És hát nagyon fontos, mert a gyerekeim is ebben nőnek föl, tehát mind a három gyerekem sportol. Ugye a legnagyobb fiam, olyan iszonyú büszke vagyok, ő a triatlon válogatott, tehát hogy ő iszonyú szép eredményekkel.
1: De te magad is nagyon komolyan sportolsz.
2: Hát én is nagyon komolyan sportolok.
1: Mit akar ez? Amit a hallgatók is megtudhatnak ebből.
2: Hát én tudományos alapon sportolok most. Korábban crossfit-eztem, amit nagyon komolyan csináltam, tehát hobbiszerűen versenyeztem, de előtte mindig valamit csináltam. Tehát én nagyon sok mindent csinálok. Tehát windsurfözök, síelek, snowboardozok, wakeboardoztam,

0: és csinálok, zóna 2-es, zóna 5-ös edzéseket csinálok, ugye zóna 2 az edzés az az, hogy vagy elmegyek és súlymellénnyel sétálni, mondjuk 1-1.5 órát, az például egy zóna 2-es edzés nekem, vagy csinálok ilyen tabata hit edzéseket, amikor fölmegy a pózus, lemegy a pózus, fölmegy, és mellette a rezisztencia edzés, tehát nagyon fontos, és ugye erről nem beszéltünk a menopauza, a perimenopauza kapcsán, hogy az izomtömegnek a megtartása. 25 éves korunktól elkezd csökkenni az izomtömegünk.
1: És aztán hirtelen ott vagyunk 40-45-50 évesen.
0: Ott meg nagyon elkezd, és erre nagyon kell figyelni, ugyanis az izomzatunk az nem csak ugye arra van, hogy megemeljem a kezem, hanem az egy, ez egy hormonális szerv, egy endokrin szerv, egy anyagcsere szerv, immunszerv, tehát hogy ezek mind, és hogyha elveszítem az izomtömegem jelentős részét, akkor elveszítem ezeket a lehetőségeket. És ezért nagyon fontos, perimenopauza, menopauzába a rezisztencia edzés, és az, hogy az izomtömegünket, azokat tartsuk meg, és próbáljuk fejleszteni.
1: Mi az az egy dolog, amit minden nőnek tudnia kell, és akkor vagy kellene, és térjünk vissza a hölgyekhez, a saját testéről, de még mindig túl kevesen tudnak?
0: Inkább azt mondom, hogy mindenki a jelzésekre figyeljen, mert nagyon nehéz ez a kérdés, ezt így nem tudom megválaszolni exakt, hanem hogyha mindenki figyelje a jelzésekre, és a megfelelő információ birtokában, tudatában van, akkor ezek a jelzések, ezekkel tud mit kezdeni. És ugye mondtad, hogy a hölgyek rátér, és akkor visszavezetve én is, hogyha én a jelzéseket figyelem a szervezetemben, hogy mit jelez nekem, mit nem kéne ennem, mit lehet ennem. Tehát hogy nekem abszolút jelez a szervezetem, és a hölgyeknél is, ha már menopauza perimenopauza, ha jönnek az első tünetek, akkor igenis foglalkozni kell vele, és nem elfogadni azt, hogy most akkor oké, ez el van, és 10 évig nem, hanem ez ellen tenni kell.
1: Na most egy dologról nem beszéltünk, bár azt mondtuk, hogy edukáltabban érkeznek a betegek, nyilván emögött ott a mesterséges intelligencia, a ChatGPT, és sorolhatnánk a több ilyen programot. Szeretik ezt az orvosok?
0: Én szeretem. Van olyan, aki nem szereti. Tehát én azért szeretem, mert mindig óriási viták vannak, hogy a ChatGPT-t használjuk, vagy ne, az iskolában használjuk, vagy ne. Ezzel nekem volt is, hát nem mondom, hogy vitám, de nem fejtettem ki a vitámat az iskolának. De én úgy gondolom, hogy a gyerekeknek, tehát ebben
1: a világban kell felnőniük.
0: Tanuljuk meg használni. Uh-huh. Tehát nem ellenség, hanem próbáljuk meg használni ezeket. És hogyha egy páciens, persze nagyon fontos, mert ha valami ez jól értesz, mondjuk például a HPV, ez akkor látom, hogy számtalan szól, nagyon nem jó dolgokat ír a ChatGPT, tehát vissza kell kérdezni számtalan, tehát nagyon sokszor, és helyre kell tenni. De alapvetően én úgy gondolom, hogy ez...
1: És utána konzultálni az orvossal.
0: Igen, de hogy ezek fontos dolgok, és ezeket használnunk kell, és nem azt mondom, hogy akkor vegyem be azt a gyógyszert, amit, de akkor legalább elmegyek, és tudom azt, hogy mik a lehetőségek.
1: Igen, ez nagyon fontos, amit mondtál, hogy figyeljünk önmagunkra, és az jutott még eszembe, hogy ha most egy nő minket hallgat, vagy sok nő minket hallgat egyszerre, és azt érzik, hogy valami nincs rendben, nem feltétlenül a leleteivel, hanem ahogy te is mondtad belül, bármi felmerül, akkor mi az első lépés, amit meg kell tenni? Illetve mikor kell orvoshoz fordulni?
0: Vannak olyan dolgok, amikor mondjuk egy menopauzában abszolút orvoshoz kell fordulni, tehát vérzési rendellenességek esetén mindenképpen azt mondom, hogy először azt nézzük, megvizsgáljuk ki, csináljunk egy ultrahangot, és utána el lehet kezdeni gondolkozni, hogyha kizártuk a lehetséges rossz dolgokat, hogy akkor ez mitől lehet. Tehát, hogyha van valami olyan tünet, ami nagyon nem volt addig az életébe, és akkor mindenképpen orvoshoz kell, nőgyógyászhoz el kell menni. Így van.
1: Ez egy nagyon fontos kérdés. Ami viszont személyesen téged érintő kérdés, hogy ha nem orvos lennél, akkor gondolkoztál rajta, hogy milyen más szakmát választanál?
0: Biztos,
1: tudnál más csinálni?
0: Biztos, hogy sporttal kapcsolatos, vagy gyógytornász, vagy dietetikus.
1: Tehát életmóddal.
0: Abszolút életmóddal foglalkoznék, abszolút, vagy szörfogtató. Vagy.
1: Mit ad neked ez a szakma, ez a hivatás? Mert fogalmazzunk inkább így, mert onnan indultunk, hogy ez a hivatás.
0: Így, hogy most már így csinálom, nagyon sok mindent. Tehát a családomon kívül mindent. Meg a barátaimon kívül. Tehát ez az, ami egy óriási motivációt jelent számomra, és megtaláltam azt a területet, azt a tudományos területet, amivel foglalkozni szeretnék. Még remélem, hogy a életmódom kapcsán még nagyon sokáig.
1: Hát beszéljünk erről majd még részletesebben, mert azt gondolom, hogy tényleg komoly tervek vannak a fejedben, illetve előtted állnak, úgyhogy örülök, hogy ma itt voltál velem. Köszönöm.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Dr. Szóbel Gábor szülész nőgyógyász, a Semmelweis Egyetem szülészet és nőgyógyászati klinika egyetemi docense volt ma a vendégem. És akkor ez volt már a Woman Power, találkozunk egy hét múlva, addig is meghallgathatjátok a műsor korábbi epizódjait a Spotify-on. Tartsatok velünk legközelebb is, Kutasi Juditot hallottátok. Sziasztok! Okay.
2: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Legközelebb egy hét múlva a

0: Minden délután 4-től 6-ig. Hallgass vissza a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén, csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
4: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
6: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
7: Július 5-én igazi folk fesztivállal érkezik a Csík zenekar a Budapest Parkba. Közreműködik a Szabó Balázs bandája, a Besodrom, Szalonna is bandája, Törőcsik Franciska, Mező Misi és Vecsei H. Miklós. A koncertek között táncház. Csík zenekar, július 5. Jegyek budapestpark.hu.
8: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
9: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 4-én csütörtökön a főkertész DJ Rob. Van gerebjéd? Június 4-e Dürer kert DJ Rob.
10: Szeretettel várunk benneteket június 7-én délelőtt a varázslatos római parton, a Mi Amor hűs kertjében egy fantasztikus nyári pagonyfesztre. Lesz koncert, színház, dedikálás, kézműveskedés, sőt még tombola is. Egy igazi családi program a Dunapartján, ahova velünk tart többek között Bergi Judit, Dániel András, Pánsztohi Panka, Kertész Erzsi és Agó Csíris. Jegyeket a pagony.hu per programok oldalon találsz. Várunk!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
11: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
12: A fővárosban baleset miatt lezárták a 12. kerületben a Városmajor utcát, a Kútvölgyi út közelében az Acsádi Ignác utcánál. A 128-as és a 129-as autóbusz terelve közlekedik, több megálló kimarad. Baleset történt a Budaörsi úton a Bakcsomóponti felüljáró alatt. A Budaörsi úton kifelé útszűkületre a Hegyalja út Villányi út útvonalon sávlezárásra kell készülni. Baleset nehezíti a közlekedést a Hűvösvölgyi úton a Kuruc utca közelében. Torlódik a forgalom a Szélkámán tér környékén, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól. Az Alkotás utcában befelé, valamint a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon. Akadozik az előrejutása a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányban. A Rákóczi úton, a Pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig és az Erzsébet hídnál észak felé, valamint az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt és kifelé a nagyobb csomópontoknál. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
9: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Memory. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Heteken belül módosíthatják a Crest a rolleresek miatt, eltűnt a világ leghíresebb banánja, holnap sok esőre és felhőszakadásokra is számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Heteken belül dönthet a kormány az elektromos rollerek szabályozásáról. Vitézi Dávid közlekedési miniszter az RTL híradónak beszélt arról, hogy a rolleres balesetek számának növekedése és súlyossága miatt nem lehet megvárni a Kressz módosítását, hanem minél hamarabb kell tárgyalni róluk. Idén már több mint 700 felnőtt és 400 gyerek szenvedett balesetet, sokan pedig súlyosan megsérültek. Mivel a fejsérülések a leggyakoribbak, ezért az új Kressz szerint már kötelező lesz a bukó vagy motoros sisak használata az elektromos rollerekkel közlekedőknél. Elkezdődött a kullancs szezon, védekezzünk a vérszívók ellen, erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa. Stikler János rádiónak azt mondta, hogy a kullancsok főleg a sűrű aljnövényzetben vannak jelen, ezért ha a természetben vagyunk, mindenképpen tegyük meg a szükséges óvintézkedéseket.
13: A zárt ruházat betűrve a bakancs zárával, ezzel már nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy a ruházatra kerülő kullancsot észleljük, vagy egyszerűen csak megnehezítjük a dolgát. Szereket érdemes használni, mindenképpen át kell nézni magunkat az erdei túra vagy a szabadban végzett tevékenység után, hogy találunk-e valahol a bőrbe túródott kullancsot, és hogyha találunk ilyet, akkor azt minél hamarabb el kell távolítani.
3: Válságos állapotban van a tegnapi székesfehérvári házomlás sérültje. Alsó végtagi medencetáji és belső sérüléseket szenvedett, jelenleg intenzív osztályon ápolják. A férfira tegnap délelőtt dőlt rá egy 4 emeletes bontás alatt álló épület, ő pedig több méter mélyen szorult be a romok alá. A kiszabadításán több órán át dolgoztak a szakemberek. Azt egyelőre vizsgálják, hogy miért omlott össze az épület. Eltűnt a világ leghíresebb banánja, az a gyümölcs, ami a Komédiás című műalkotás része, vagyis egy falra ragasztott banán. Jelenleg egy kelet-franciaországi múzeumban van kiállítva, ahol vasárnap veszett nyoma. Az intézmény feljelentést tett az ügyben, a banánt pedig azóta pótolták. Egyébként is 3 naponta cserélik, hogy friss maradjon. A sok vitát kiváltó műalkotás egyébként csaknem 6 millió eurót, vagyis több mint 2 milliárd forintot ér. Holnap újra jönnek a záporok. Az ország nagy részén egész nap borult marad az ég, és bárhol számíthatunk esőre. A Dunántúlon és a Dunatisza közén kiadós mennyiségű csapadék várható, sőt felhőszakadás is előfordulhat, és a szél is megélénkül. Ma éjszaka 10-17, holnap napközben 17-24 fokot mérhetünk majd, de keleten 25-30 fok is lehet. Csütörtökön már csak keleten lehetnek záporok, máshol napos száraz időre számíthatunk, és 21-28 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja. Hangolj rá!
1: És velünk van a stúdióban Kis Viki, aki motorozik, és nem csak, hogy motorozik, hanem extrém motorozik, és kaszkadőr. Velünk van Jobbágy Robi, aki zenél nekünk, és velünk van Szabó Bence, aki autó, és egyéb minden egyéb motorizációs szakértőnk. És arról fogunk beszélgetni, hogy Barbie vagy Ken?
2: Mind a kettő.
1: De nagyon, hogy lesz az emberből egy ilyen nagyon helyes, kedves lányból, hogy lesz extrém motoros, ahelyett, hogy a Barbie bár tologatná otthon.
2: Ez egyébként végtelenül egyszerű. Van egy bátyám, 4 évvel idősebb, és ő motorozott, és mindent azt kellett csinálni, amit ő csinált. És az elején robogózott, aztán offroadozott, szupermotózott, és én is nagyon szerettem volna. És én ugye elkezdtem robogózni, majd amikor ott volt az idő, hogy kategóriaváltás, akkor így megkérdeztem apukámat, hogy akkor szupermotózhatok én is, az volt minden álmom, annyira tetszett, annyira vonzott.
1: Megyek ki a sudóba.
2: Majd azt mondta, hogy szerintem ez nekem kicsit nagy lenne, úgyhogy mi lenne, hogyha lenne egy sportmotor. És így lett egy 250 köbcentis gyorsasági, annó még 16 évesen.
3: Mielőtt még egy nagyon picit jobban belemennénk a motoros témakörbe, Laci felsorolt neked egy 4-5 titulust körülbelül itt az elején, de még lehet, hogy van még ott, ahonnan ez jött. Mivel szoktál még foglalkozni? Mert te úgy tudom, még írsz is mellette. Meg influencerkedsz, nem tudom, szereted ezt a szót.
2: Ezt ma hallottam először, ma láttam először a posztban, igen, hogy kicsit.
3: Szoktak rád így hivatkozni, tehát nem a kis ujjongból vettük ezt a dolgot, szóval.
1: Lehetne inkább azt a szót használni, hogy véleményformáló?
3: Vagy tartalomgyártó, bármelyik ajtó kedves lehet a számodra.
2: Szóval valóban tesztelek tavaly óta. Egy kedves barátnőm Rupa Adri megkérdezte, hogy nincs-e kedvem tesztelni motorokat, és írni róluk, és úgy voltam vele, hogy hát végülis miért is ne? Nagyon szívesen.
3: De láttunk nálad autós tesztet is.
2: Igen, az egy nagyon új dolog, és attól meg egyébként nagyon izgulok, mert ugye az autókkal annyira nem ástam bele magam annyira a technikai hátterében, mint
1: de
2: mondjuk.
1: De van jogsid egyébként? Tehát csak így...
2: Van.
1: Hagyj nyugtassuk meg a hallgatóinkat.
3: Bármilyen hihetetlen, ez egy autós műsor, szóval nem fogjuk megkerülni az autókról alkotott véleményednek a firtatását, szóval kezd el magad picit készíteni arra, hogy nem csak motorozásról leszünk.
1: Oké, volt egy jó beköszönés, hogy akkor volt valami nagybácsi, meg családi behatás, de hát azért mégis csak úgy van szerintem, hogy Ken vagy Barbie, és hogy akkor hogy gondolja ezt az ember, amikor még gyerek, és akkor kétkerekű biciklizik, meg mountain bike-ozik, aztán átül hirtelen egy motorra. Tehát, hogy az én szüleim engem, mint fiút is borzasztóan féltettek mindenféle motoros eszköztől, aminek két kereke van. Hogy ütötted ezt át valójában a napi valóságba a szüleiddel, hogy te ezt csinálhatod?
2: Igazából meg volt az úttörő előttem a bátyámnak a személyében, hogy őt már engedték motorozni, mert apukám mielőtt megszülettünk, előtte motorozott. Tehát ő ezt ismerte, tudta, hogy mi ez a szabadságérzet, meg milyen érzés két keréken gurulni. Úgyhogy inkább azt mondta, hogy legyen nekünk saját jogosítványunk és saját motorunk, mint hogy valakinek a háta mögé felüljünk, és máson múljon az életünk.
3: Nem szeretsz a mai napig ott ülni? Vagy nem, szoktál egyáltalán?
2: Nem is ülök, nem, soha senki mögé. Ezt így belém is nevelték meg. Azt gondolom, hogy szerintem egész jól vezetek, és volt, tehát előfordult, hogy ültem más mögött. És egy hideg kirázott attól, hogy reagáltak bizonyos szituációkra, hogy így éreztem, hogy ez mennyire veszélyes, vagy mennyire nem gondolták át a szituációt, és így ilyen, tényleg abból mekkora baj lehetett volna.
3: Ezt egyébként közölted az illetővel?
2: Abszolút, persze.
3: És az volt a védőbeszédének a lényege?
1: Rondisztok az volt?
3: Hogy onnan másképp hat hátulról? Én ezt szoktam mondani mindig, amikor a Jobbágyból valaki próbál intervenálni a vezetésbe, hogy az onnan másképp látszik.
2: Próbált, hogy de hogy az még sima volt. Persze, megúsztuk, de nem feltétlenül rajta múlt, és így nem szeretném azt, hogy más hülyesége miatt legyen tényleg ilyen baj, mert kocsiban még mindig más, mert azért csak körülöttünk van a kaszni, meg biztonságosabb nyilván sokkal, mint ott a hátsülésen, amikor kiszolgáltatott helyzetbe vagy, és tényleg elég akár csak 15-tel elcsúszni, akkor is már ott a sérülésnek a veszélye.
1: de hogy milyen véleményt formálni motorozásról nőként. Azért ez egy viszonylag ilyen férfi világ, férfi közösségről beszélgetünk. Ha mondasz valami véleményt, elfogadjuk? Tehát mi elfogadjuk?
2: Elfogadjátok?
1: Nem tudom. Győz meg.
3: Sikerült meggyőzni a férfi társainkat?
2: Igazából én nem is szeretnék senkit meggyőzni. És azt tapasztaltam, hogy nincs egy ilyen általános fogadtatás. Tehát, hogy valaki vagy jól veszi, vagy azt mondja, hogy jó, hagyjuk már. Hogy nő. És amikor például motorversenyeztem, akkor is még kaptam olyan kommenteket, amikor kint versenyeztem Mexikóban az első női világkupán, és ott álltam a magyar zászló alatt, és szólt a himnusz a rajtszeremónia előtt, és így visszamentünk a boxba, hogy akkor készülünk a rajtra, és így megnéztem, hogy mi újság a közösségi médiában, és kaptam egy ilyen kommentet, hogy így mit keresel ott a 15. helyen, miért nem vagy inkább a konyhában, mert odavaló vagy.
3: Ó, ez
2: oké.
3: Okay. Motiváló lehetett igen. Verseny előtt ez a igen. Komment.
1: Éppen tudsz főzni?
2: Tudok.
1: És jó?
2: Jó.
1: Na, akkor jó. És akkor van a jövő.
3: Te írtad a kommentet?
1: Nem, csak hogy ez egy nagyon érdekes kettősség, hogy ilyen férfi világban, ami férfi felségterület, megérkezel valami a nőként, és azt kell, hogy mondjam, hogy ezzel a motoros társadalomnak mint 85%-a a férfi.
2: Azt se lepődik meg, hogyha nagyobb
1: vagy
2: szám
1: 90?
2: Lenne.
1: Na, és akkor van valaki, aki véleményt formál és nő, de ugyanakkor meg az is fontos, hogy ahogy én elnézlek, így azért a nőiességet megőrizted, és ez tök menő.
2: Köszönöm szépen, igyekszem. Én úgy gondolom, hogy az egyik nem zárja ki a másikat, tehát hogy azért, mert motorozok, nem leszek maszkulinabb, vagy kevésbé nőies. Nyilván lehetne akár rövid hajam, vagy akár kopasz is, teljesen mindegy, de hogy...
1: Szerintem ezt ne erőltessük.
2: Nem, abszolút nem volt, csak hogy nekem ez a kettő nem zárja ki egymást.
1: Jó, és akkor elkezdtél motorozni valahogyan, és hogyan lesz az életforma? Meg mit tanultál, meg valójában mi a szakmád? Mert hogy mi azt mondjuk, hogy véleményformáló vagy motoros influencer, vagy bármi egyéb, de egyébként mihez
3: ez? Ez most már rád ragad.
1: Kemény belég, igen. Szóval, hogy egyébként ugye a szüleid elengedték a kezedet, és akkor elkezdhettél legálisan motorozni, gondolom én. Jó, hogyan igen. Tovább? Vagy nem legálisan? Mert itt forgattad
2: a szemedet. De abszolút legálisan. Szóval a következő.
3: Jó, már elévült be valamit.
2: Jó, oké. Okay. Szóval elkezdtem motorozni 18 évesen. Kaptam egy lehetőséget.
1: Milyen volt az első motorod?
2: Egy 250 köbcentis gyorsasági.
1: De az az első. Tehát...
2: Előtte volt egy robogó, egy 50-es kis robogó, amivel elkezdtem duhajkodni. Kecskeméten majd egy 250-es kis gyorsasági, amivel felcsaltak először a kecskeméti gokart pályára, hogy akkor próbáljam ki, hogy milyen. És egyébként először nagyon nehezen akartam kötélnek állni. Majd csak rávettek, kipróbáltam, úristen, hát ez nagyon jó, nagyon tetszik. És egy volt gyorsasági motorversenyző, Pap László azt mondta, hogy nagyon szívesen megtanítana engem.
1: Kecskemét Kawasaki.
2: Így igaz.
1: A szőke lobontos haj.
2: Az, igen, szőke gömbörhaja. És ő mondta, hogy nagyon szívesen megtanítana engem pályamotorozni. És először akkor is úgy voltam, hogy nem, mert mi van, hogyha elesek, összetöröm a motort, mi lesz? Aztán csak kötélnek álltam, és nagyon tetszett, és mondta, akkor már betöltöttem a 18-at, és kihívott egyszer a pályára, hogy na gyere, Viki, van egy meglepetésem, hozd a bőrruhát. Mondom, jó, mi lesz az? És ott várt az X10-ese, egy 1000-es.
1: Nem akarom tudni.
2: Egy 1000-es sportmotor, hogy akkor tessék.
3: De ezt rögtön az első alkalom után? Tehát, hogy felmentél a gokart pályára, és ezzel fogadtak gyakorlatilag?
2: Először a 250-essel
3: tudom,
2: köröztem.
3: Tudom, de a 250-essel, igen. Tehát ez volt igen. Az a pillanat, amikor elkezdtél a versenyzési irányba menni, hogy nem csak utcán.
2: Amikor végeztem az első pályázással az 1000-essel, akkor lejöttem, és a Lacika mondta, hogy te félj már, Viki, nem szeretnél versenyezni? Volna keresni valód itt ebben a közegben.
1: Egyébként egy ilyen, nyilván ez egy ilyen kicsit szakmai, és talán nyilván nem minden hallgatónk érti a kérdés meg a felvetéssel, hogy ott azért Kecskemét ez nagyon szűk tudsz, hogy igen. Hogy megy az ember ott egy ZX-10-essel. Hogy fordulsz ott el a célegyenes mögötti visszafordít. Tehát, hogy azért az nem egy ilyen nagy vasnak való.
2: Nem, abszolút nem. Tehát akkor még az átépítés előtt volt a pálya, nem volt egy kilométer. Tök szűk gokartokra van tervezve.
1: Kitalálva, arra van.
2: Igen, tehát, hogy ott kettesbe vetettük a motort, de aztán csak gyakorlatilag abban a fokozatban mentem körbe-körbe. Viszont arra nagyon büszke vagyok, és hogy mondjam el, jó, nyilván nem sokáig, de hogy volt olyan idő, amikor a Kecskeméti gokartpályán jobb köridőt motoroztam, mint a Talma.
3: Ez Talma. Nagyon menő. Majd azért ezt, ezt felcsekkeljük gyorsan ezt a dolgot.
2: Nyilván.
1: Mert mondjuk az is kérdés, hogy mivel ment, mert a szaladt.
3: Vagy én romettem.
2: A rákjárásban.
1: De azért ez menő egyébként.
3: És ott már először le is tetted a térdedet? Vagy ez mikor volt az a... Ez nem egy ilyen meghatározó pillanat?
1: Nagyon leteszi az ember a térdét meg a vállát?
2: Hát volt, hogy a fejem is leért, de ez már nagyon fájt. Az első esés, úristen, de rossz volt. De az első térdetétel az nagyon meghatározó, és mondták, hogy jó, majd amikor le fog érni, ne ijedj meg. Persze nyilván az volt, hogy az volt, ott ért a térdkoptat, hogy jó, ez mi volt?
1: Ez nem körömcipőbe csinálja az ember az öröt.
3: Vannak, akik a könyöküket is le tudják tenni, nem? Sőt, elég sokan.
1: Meg a vállukat,
3: igen.
2: Igen, én nem motoroztam ilyen stílusban, hogy ez a nagyon lógós.
1: Az egy stílus kérdés egyébként, hogy lerakosgatod?
3: Igen. Ez nem csak a kamerának szól, igazából ezek egy ilyen hatékony dolgok?
2: Hát igazából az a sebesség, amivel már mennek a mai versenyzők, az igazából megköveteli, hogy annyira húzzák le a motort, mert olyan sebességgel mennek, hogy muszáj. De mondjuk a régebbi motorokkal, amikor még nem volt akkor a tempó, akkor ez nem volt feltétlenül szükséges.
1: Nem volt elvárás.
2: Nem.
1: Uh-huh. És hogy akkor van egy ilyen ZX-10-esünk, és akkor hova tovább? Az X10-es az egy ilyen, a hallgatók kedvére, az már ilyen 145 lóerő körül vagyunk.
2: 200?
1: Sok lóerő, nagyon könnyű súly, ilyen 180 kiló körül vagyunk.
2: Szerintem az még több volt, mint 200 valamennyivel, de ugye a súlyerő
1: arány az
3: veled
1: keser,
3: együtt.
1: Ilyen keserves. És ez zöld.
2: Ez zöld.
1: És számít a színe.
2: És akkor számított a színe, igen.
3: Okay. Miért számított a színe?
1: Hát már...
2: Ez egy ikonikus darab.
3: Jó, kicsit alákérdeztem.
1: Nem, hogy azt gondolom, hogy ez egy ikonikus valami volt.
2: Abszolút, amiben, hogy igen, megkaptál a ninja.
1: A ninja, így van, és akkor ezt az ember az emberi megkapja, és akkor arra ráül, és akkor használhatja, de akkor hova tovább?
2: Hazakísért Lacika a szüleimhez, hogy elbeszélgessem velük, hogy akkor a lánynak...
3: Hát egy hiteles szemétől hallják, nem?
2: Hogy
3: nem
2: a lánynak lehet.
3: Csillogó szemű lányuktól.
1: Én is elbeszélgettem volna veled, ha Lacika hazahoz, akkor a szakival, az biztos, hogy Lacika nem ment volna hazai.
3: Hoztad volna a sörétes puskát a fészerből.
1: Nagy kaliberű sörétes.
2: Szóval, hogy... szavarba jövök.
1: Ez nagyon jó.
2: Szóval hazamentünk, és megkérdezte édesapáminkat, hogy mit szólnának, hogyha a lány versenyezne, mert hogy úgy az a meglátása, hogy van keresni valómot, és ki kellene. Apa abszolút örült. Technikai sport bolond a mai napig.
3: Ezek viszonylag olcsó sportok, úgy
1: olcsó
3: tudom.
1: Olcsó, nem is beszéljön.
2: Igen. Igen, akkor még olyan szerencsés helyzetben volt a család, hogy megtehették, hogy ez ebbe támogassanak, és segítsenek az elindulásban, és egyszer csak ott kaptam magam, hogy április eleje van, és a Hungaroringen megyek 200 fölött 18 évesen, és gyakorlom a féktávot egy nyílt napon, hogy végül is milyen érzés, és hogy mint, majd a hó végén elindultam az első versenyemen, egy női országos bajnokságnak a második futamán, és második lettem.
1: Ott mennyivel megy az ember a célegyenesbe? ZX-10?
2: ZX-10.
1: Mivel megy ott az ember ott a célegyenesbe, amikor jön a 200-100 egyes kanyar?
2: Igazából, hogy most őszinte legyek, nem nagyon emlékszem a végsebességekre ott, de hogyha így top speedről beszélünk, voltam Kunmadarason végsebességmérésen, és egyszer motoroztam azzal az X10-zel 307 km/h.
1: Úgy kell neked.
3: Az igen. Kellemes érzés volt?
2: Izgalmas, de valójában szerintem mindegy, hogy az ember 240-nel megy, vagy 307-tel.
1: Nincs már hol
2: esele. Se lehet semmi, tehát annyira be van szűkülve már a...
1: Ugye, nekem az a szerencsém, hogy én is mentem a Hungaroringet, de csak kocsival. Motorral is mentem, de azt már nem szívesen. Hogy ott a menszelt, azt az ember elvállalja, amit nem lát?
2: Muszáj. Muszáj elvállalni.
1: Fél az ember ott, amikor ott a menszelbe mész fölfele, és nem látod, hogy hol fordulsz.
2: Az elején izgalmas, de aztán megszokod, és tudod, hogy ott van.
1: Kiadja.
2: Igen.
3: Van kedvenc szakaszod, vagy kanyarod a Hungaroringen?
2: A Menszet kifejezetten szerettem, és a kettes kanyart.
1: Na, igen. Nem. Nem.
2: Azt kifejezetten szerettem.
1: És akkor megyünk a Hungaroringen, és aztán hol megyünk tovább?
2: Nagyon sokat versenyeztem a Hungaroringen az első két évben, majd a következő évben versenyeztem az Alpok Adrián már. Ott mentem egy futamon, az egy ilyen közép-kelet-európai bajnokságnak nevezhető. Szóval ott versenyeztem férfiak között, illetve az első szezonomban is már versenyeztem férfiak között egy ilyen kupasorozatban, ahol több futamot is nyertem férfiak között, aminek nagyon örültem. Majd bekerültem egy csapathoz, a Hámató Teamhez 2012-ben, és utána gyakorlatilag végig a motorversenyzői pályafutáson végig velük voltam
3: kapcsolatban. Még most
2: kapcsolatban.
3: Is itt vagy?
2: Nem, már nem már versenyzem 2018 óta.
1: Miért nem? Ja.
2: Sajnos kiábrándultam a millióból. Nagyon szerettem versenyezni, de az a szenvedés, ami megy igazából a pénzen folyamatosan, az annyira kiábrándító, hogyha egyszerűen lehetne sokkal jobb dolgokat csinálni, de valahogy elfolyik a pénz, nem oda kerül, nem úgy jönnek a szponzorok, és csak egy ilyen kellemetlen nyögvenyelős szezon jön össze, és majd mindig várunk, hogy majd a következő szezonban majd összeáll, és csak telnek az évek.
3: És ezt így kívülről állapítottad meg, vagy van valami személyes érintettséged is, aminél azt mondtad, hogy oké, ennyi, de nem tovább?
2: A személyes érintettségem az volt, hogy versenyeztem Katarban 2,5 szezont, férfiak között 600-assal, úgyhogy meghívásos versenyző voltam. Tehát a Katari Szövetség fizetett mindent, a repülőt, a szállást, a motort, a gumik, tehát tényleg mindent. Nyertem bajnokságot 600-assal férfiak között, tehát első nő voltam, aki...
1: Katarban. Katarban különösen könnyű. Különösen Katarban könnyű nőként férfi bajnokságot nyerni.
2: Igen.
3: Híresem
1: nőbarát.
2: Erről híresség, igen. Majd lehetőséget kaptam versenyezni Mexikóban az első női világkupán, ahol szintén meghívásos versenyző voltam, tehát hogy az FIM Latin America fizetett ugyanúgy mindent, és közben ott voltam, hogy két verseny között gyakorlatilag soha nem tudtam edzeni, mert nincs rá pénz. Valahogy soha nem volt
3: ezt
2: az edzésre.
3: Ezt ki mondja, hogy nincs rá pénz?
2: Ott akkor a csapat mondta, hogy sajnos nincs, és nagyon-nagyon kevés volt az az alkalom. Tehát tényleg nagyon kevés volt az az alkalom.
1: Hát igen, emlékezetből menni rossz.
2: Nagyon rossz, úgyhogy közben meg mindenki rommá
1: edzi magát. Tehát úgy tud mindent.
2: Igen.
1: Nyilván van valamiféle minimális hasonlításom, mert ugye nem motorral, de autóval mentem vele, és ez borzasztó rossz emlékezetből menni, amikor így körülbelül tudod, hogy mi fog majd történni, amikor a világ elszalad melletted, és gumit tesztel, és motor tesztel, és bármit igen. csinál valójában. Most azonnal tudnám folytatni, de jobb, mert Robi mondja, hogy szünetet kell tartanunk, mert zenélnünk kell, meg mindenféle.
3: Próbál pantomimezni valamit.
1: Úgyhogy kérlek, maradj még itt velünk.
2: Rendben.
1: Köszi.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: még ne menjetek el. Az Autorádió folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Tandem, színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod!
3: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
4: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja. Hangolj rá!
5: És még mindig az Autorádió 133. adása, de teljesen fölöslegesen pazarlom az időmet azzal, hogy elmondjam, hogy ki van még itt a stúdióban, a Jobbágy Robin, Szabó Bencén, és rajtam kívül a stúdióban, hiszen itt van velünk kis Viki, aki valójában egy csomó minden olyan dolgot csinál, amit én nem mernék. Például gyorsági motorozik, és most már éppen kaszkadőr, és az előbb mondta Robi, hogy összeverte valamilyen tékvándó, vagy nem tudom milyen szituáció.
6: Hát igen, mi a Vikivel úgy is felkedtünk meg, hogy előbb bunyoztunk gyakorlatilag, mint beszéltünk volna, de ez annak köszönhető, hogy mi egy a Szentendre gymbe járunk közösen, illetve én most elhanyagolva egy kicsit, de oda járunk thai box edzésekre, viszonylag mondhatjuk azt, hogy közös edzőink vannak, és hát mi ott ismerkedtünk meg, tehát a nekem Viki, ez egy teljesen más
7: előbb jut, aztán kérdez. vonalat.
5: Így van, viszont van egy borzasztó nagy baj ezzel. Van egy borzasztó nagy baj, a Viki ráadásul viszonylag szép. Ellentétben ugye velünk, akik itt férfingek.
6: Hát az már egy másik kérdés, hogy egy ilyen koedukált bunyóban az ember mire figyel, hogy hova üthet, hova nem, hogy ez mennyire presszionálja, de hát ez egy technikai sport magazin. Most ez egy másik szegment, szerintem visszaifetjük majd egy ilyen küzdősportos műsorba a Vikit, és akkor másik vénáját fogja megmutatni, illetve hát ugye a kaszkadőr történetek keresztül nyilván ez is egy olyan dolog, amit lehet érinteni, de ez a ti műsorotok, és ti kérdeztek.
5: De azt hiszem, hogy mi próbálunk téged integrálni, ami nem könnyű, de megpróbáljuk, hogy az volt a mondás, hogy nem lehet hogy hogyan lehet egy nőből profi motorversenyző, meg hogy lehet-e. És ha meg nem lesz profi motorversenyző, de ki akarja élni a mindenféle kalandvágyát, akkor elmegy kaszkadőrnek?
8: Gyakorlatilag ez is egy módja, hogyha valaki kíváncsi arra, hogy milyen egy kaszkadőr szakma, bár hozzáteszem, elég nehéz bekerülni, és nehéz is bennmaradni.
7: Neked hogy sikerült akkor? Mi volt a ajtó, amin bekopogtál?
8: Igazából megtalált a szakma a motorversenyzés kapcsán, hiszen amikor valami nagyon sportág specifikus jelenet van, akkor az a bevett szokás, hogy a adott sportágnak az élversenyzőjét hívják el, és ő csinálja meg az akciót. És amikor kellett női motoros, akkor mivel abban az időben én voltam itthon a legeredményesebb motorversenyző nő, engem hívtak föl, hogy akkor Viki lenne itt egy jelenet, motorozni kellene, érdekele. És nagyon érdekelt mindig a filmezés, hogy áll össze egy produkció, és így akkor örömmel mondtam, igen, persze, de nagyon várja, szívesen.
7: Igen, tehát hogy ezt akartam kérdezni, hogy kevés ahhoz, hogy valamiben nagyon jó vagy, mert most van egy úszó jelenet, akkor fölhívják a hosszú Katinkát, hogy be kéne ugrani, de nem biztos, hogy elvállalja, te ezt azért ambicionáltad valamilyen
8: igen,
7: szinten.
8: Igen, abszolút, és nagyon örültem neki. És így az első két nap után ott voltam, hogy úristen, ez nagyon jó, ez nekem nagyon tetszik, nagyon élvezem.
5: Mi az első két nap? Hol vagyunk? Melyik filmben vagyunk?
8: Ez egy reklám volt, egy japán reklámot forgattak itt Budapesten, és egy Panigálival kellett motorozni.
5: Szegény, szerencsétlen, hátrányos helyzetű leányzó.
8: Igen,
5: egy Panigáli.
8: Igen, egy könycseppet azért én is elmocsoltam.
5: De nem kellett elesni vele, ugye?
8: Nem kellett elesni vele. Kanyarodni kellett vele, elindulni, megállni a várban. A várban motoroztam, az anker közben kellett egy kerékre felvenni egy kicsit, és így gumit füstölni.
5: Nem egy Dior reklámban vagyunk, hanem jó gumibüdös reklámban vagyunk. Igazi csajos tud. És aztán megcsináltad az első reklámodat, és akkor utána megtalál a további, és akkor rendes filmekben mondjuk Nick Nolte-val, vagy akár Schwarzeneggerrel, vagy kikkel forgattál már életedben? Akiket mi is ismerünk, persze.
7: Meg a hallgatók is remélhetőleg.
8: Tavaly forgattam együtt például Emilia Clarke-kal. A póniszt, igen.
7: Tényleg.
8: A Hayley Lou-nak voltam a vezetős dublőre, a göndörhajú csajszínak.
7: Irillésre méltó.
8: Igen, és a legjobb dolog, hogy egy tündér az a nő.
7: Igen, én is ezt képzelem.
8: Igen, tehát egy végtelenül cuki nő.
5: Bár tudnám, miről beszéltek.
7: A trónok harcából
8: a sárkányokkal.
5: De ott kell motorozni? A trónok
7: harcában? A trónok harcában nem kell motorozni, ez egy másik sorozat.
6: Lehet, hogy lesz majd
5: szóval,
6: olyan rész
5: is. Tudsz olyan sztárt is mondani, akit én is ismerek? Tehát, hogy például...
8: Találkoztam Angelina Jolie-val.
5: Az menő vele. Én is találkoztam egyszer.
7: Sőt, én is.
5: És forgattál is vele, vagy pedig csak így elszaladt mellette?
8: Forgattam vele.
7: Az jó régen igen. Lehetett, nem? Ez legalább
8: tavaly előtt. Itt forgatták egy operaénekes nőről szóló
7: filmet. Én azt hittem a kettővel ezelőtti, amit itt forgatott, de...
8: Nem, a legutóbbi filmért tavaly előtt.
5: Hogy amikor így azt mondod, hogy dublőr vagy, akkor egy idő után az ember többre is vágyik, mint hogy ilyen technológiai valami legyen ebben, tehát az ember nem akar színész lenni, vagy nem akar esetleg jobban megmutatkozni valahogyan?
8: Vannak ilyen kaszkadőr színészek. Nekem úgy gondolom nem való az, hogy szöveget mondjak kamera előtt. Én ezt nagyon élvezem, amit csinálunk, végtelenül élvezem, és nagyon örömmel. Csak így szöveget ne kelljen mondani, köszönöm szépen.
5: Pedig jól beszélsz egyébként, szerintem vicces.
8: Úristen, megint a kecskeméti tájszólásról
5: vagy. Nem, abszolút, tök szórakoztató. És egyébként pedig mi az, amit csinálsz egyébként egy ilyen filmben? Most, hogyha elvonatkoztatunk abban, hogy egy panigáléval motorozol, hogyha a filmben kell valamit csinálod, akkor mit csinálsz?
8: Eddig a legtöbb akcióm az autós akció volt.
5: De eddig a motorokról beszéltünk. Végre valami rendes dolog.
7: Igen.
8: Igen. Igen. Szóval volt kétszer autós ütközésem, háromszor. Az autós dolgokat annyira élvezem, annyira jó. Gyakorlatilag. Amikor először igazából bekerültem a szakmába, akkor gyakorlatilag 2 hét után kaptam egy olyan lehetőséget, hogy ilyen 90 fokba kellett belemenni 60-nál egy másik autóba.
5: Hát azt hiszem, ez sokan intalációsan is megcsinálja simán. Pénz nélkül is simán megoldja.
8: Na lehet, hogy még fizetnek is.
5: És jól fizetik? Inkább a kérdésem arra irányul, hogy erre lehet alapozni életeket, hogy az ember ezzel foglalkozik? Vagy lehet abban hinni, hogy ez egy mutató, előrevívő dolog? Vagy ez csak egy kaland?
8: Annál több, mint egy kaland, de nehéz életforma. Én úgy szoktam jellemezni, hogy szerencsejátékosok vagyunk, vagy szerencsejáték függők vagyunk, mert nagyon sokszor kiszámíthatatlan, hogy mikor lesz a következő produkció, mikor lesz a következő napod a munkában. Mm-hmm. Van, akinek beesik 8 hónap munka folyamatosan, és utána meg fél évig nem tud menni sehova.
7: De valamennyire rentábilisnak kell, hogy legyen, hiszen amikor kérdeztük, hogy hogyan apostrofálnád magad, ezt mondtad legelőször. Tehát igazából ez a foglalkozásod, nem?
8: Ebből
7: élsz.
8: Ebből élek, igen.
7: Na, hát akkor végül is bejött, nem?
5: Még nem tudjuk.
8: ez mindig változhat folyamatosan.
7: Hát de már 5 éve csinálod.
8: Igen, igen. Volt egy nagyon iszonyatosan szerencsés helyzet, hogy bekerültem egy sorozatba, és ott a főszereplő dublére lehettem. És azt a 4 évet azt végig tudtam dolgozni. Azóta már én is tapasztalom ezt a kis gambling részét, hogy akkor most mikor hívnak, mikor nem hívnak, mikor jöhetek, mikor kell egy kicsit szűkebbre húzni.
5: Kérdezhetek emberségeset? Hogy kezelnek téged a férfiak? Szóval, ha megtudják, hogy te ki vagy, akkor ez jó, rossz, mihez értesz, megvered-e őket, jobban motorozol náluk, jobban vezetsz autót, kaszkadőr vagy, hogy ez az emberi kapcsolatra hogyan hat, amikor egy nő olyasmit csinál, ami a Ken, és nem a Barbie?
8: Nehéz, mert akaratlanul is kialakul egy versenyszféra, amikor úgy gondolom, hogy én egyébként nem szoktam ebből ilyen kérdést csinálni, hogy akkor most én jobban motorozok, vagy jobban vezetek, vagy bármi.
5: Igen, csak én tudom, hogy jobban motorozom, mint én. De tudom, az a baj, hogy...
8: És hát nézd, ez igazából egyénfüggő szerintem, hogy ki mennyire tudja ezt kezelni, hogy őt bántja, hogy egy nő ilyen dolgokat csinál, vagy esetleg ügyesebb benne. Változó van, aki tök jól kezeli, de valakiből annyira olyan ellenséges reakciókat vált ki, hogy sokszor meglepődöm. És egyébként nagyon-nagyon érdekes, mert visszacsatolva egy kicsit a motorozáshoz, hogy még amikor elkezdtem motorozni, volt itthon egy versenyző, férfi, aki segített, hogy találok körbe, mire figyeljek, nagyon sok jó tanácssal látott el.
5: De szép, majd... ez, hogy találok körbe.
8: Majd volt egy verseny Szlovákiában, és nem tudom, hogy mi volt vele, tehát, hogy neki volt rossz napja, a motorja nem volt olyan, a csillagok állása nem volt éppen kedvező, de a lényeg, hogy a 2-es kanyarban, ami viszonylag gyors kanyar, ott voltam, hogy ott vagyok az ember mögött, és annyival nagyobb volt a tempom, hogy hát nem megelőzöm, de külsőiben tudtam körbe kerülni.
5: Mondjuk azt, hogy tud kínos lenni.
8: Igen.
7: A körbe motorozás?
8: Igen, ki a külsőiben. Igen. Tehát akkor a tempó különbség, hogy és így ott voltam, hogy most mit csinálják, hát jó, megelőzöm. És utána az ember elfelejtett köszönni, de nem csak nekem, még édesapámnak is. ellenben kint versenyeztem Katarban, és volt egy kuvaiti ember, aki szintén segített a pályával kapcsolatban, hogy mire figyeljek, stb. Stb. Majd amikor gyorsabb lettem nála, akkor azt mondta, hogy na, Viki, gratulálok, mostantól akkor majd te segítesz nekem, hogy tudok gyorsabban menni.
7: Ő kevésbé kompetitív beállítottságú volt akkor.
8: Igen, hogy nem tudom, hogy ez igazából lehet, hogy egy kicsit ilyen magyaros dolog is.
5: Szerintem nem.
8: Nem? Jó. Hát akkor.
5: Ez olyan férfinői dolog.
8: Férfinői dolog.
5: Hogy nehezen tűrjük mi férfiak azt, hogyha valamit egy nő jobban csinál, abban a világban, amiről azt gondoljuk, hogy ez a mi világunk. Egyébként Dakart is nyert már nő, kocsival jut a Kleinschmidt, és emlékszem, hogy az nagyon fura fogadtatásban részesült, amikor a Jutta megnyert.
7: De azért te köszöntél neki.
5: Hát én nem elő... Én le is térdeltem. Köszöntem, a cipőjét csokolgattam. Tehát, hogy én azt gondolom, mi férfiak azért azt nagyon nehezen kezeljük, hogyha valaki a mi világunkba nőként odaér. De ugyanakkor az előbb arról beszélgettünk, hogy mi kellhet ahhoz, hogy egy versenysportban, mondjuk egy MotoGP-ben egy nő odaérjen. Oda tudtok érni? Tehát, hogy ez egy olyan világ, ahol nem a fizikai különbségek döntenek, hanem egy nő is alkalmas lehet erre? Azért a mai világ az nagyon az egyenlőség világa, ahol mindenről azt mondjuk, hogy a nők ugyanarra képesek, bár még Uránbányában sosem láttam nőt, de hogy a MotoGP-ben például egy nő odaérhet az elejébe, szerinted?
8: Szerintem volna rá lehetőség, tehát képesek lennénk rá.
5: És akkor miért nem?
8: Mint ahogy mondod, ez egy elég férfi uralta világ. És nem vagyok benne biztos, hogy azért az kellenek szponzorok, kellenek a támogatók, kell a csapat, hogy megkapják ugyanazt a lehetőséget, ami kell ahhoz, hogy odaérjenek.
5: De hát annak elképesztő marketing értéke lenne, hogyha egy nő odaérne. Tehát, hogyha nekem annyi pénzem lenne, és mondjuk én a Gucci lennék, vagy a L'Oréal, vagy nem tudom, hasonló világmárkának a tulajdonosa, én biztosan abba az irányba tolnám ezt a biciklit, hogy egy nő álljon oda, és mutassa meg a világnak, hogy ugyanarra képes, mint egy férfi.
8: Én is mindig ezt mondtam, hogy ebből egy annyira jó dolgot lehetne csinálni, és...
7: De hát vannak női szakágok, nem? Meg hát vannak női versenyek a Supermotóban, Superbike-ban, MotoGP-ben is volt, talán azt mondtad itt a szünetben.
8: Van, egyébként most is van külön női világbajnokság, de
7: hát akkor nem ugyanazokkal ez a dolog, nem?
8: Nem ugyanazokkal nem a motorokkal mennek, nem ugyanaz. Mindenki egyforma motorra megy például, amit én mondjuk kifejezetten szeretek, hogy a technika az adott is. Nem azon múlik, hogy kinek mennyi pénze van, vagy mennyit akkor tud a fejlesztésekre költeni, hanem ott az, hogy
7: egy ilyen szigorú káposztaleves diétán, vagy mi múlik?
8: És a belefektetett energiában és
7: a... Most a férfiakra is értettem egyúttal, vagy ők nem egy motorra, nem ugyanaz a motorral mennek?
8: Nem.
7: Kérdezem a motorversenyzésben hasonlóan járatlanok kedvéért.
5: Igen. Te mi leszel, ha nagy leszel? Mert ugye azért azt gondolom, hogy ez egy, én szerintem ez egy nagyon menő dolog, amit csinálsz, de hát kaland. De hogy akkor te látod magad 10 év múlva, hogy éppen terelgetsz valami két kis szőkebb, göndörhajú kislány, és közben pedig kaszkadőr jeleneket forgatsz? Vagy hogy hol képzeled el magad? Vagy mi szeretnél lenni?
8: El tudom akár képzelni. Eddig nem született meg konkrétan a gondolat, de ki tudja, hogy mit hoz az élet, vagy hogy alakul ez. Nyilván ehhez egy olyan partner is kell, aki azt mondja, hogy jó, neki szimpatikus az, amit én csinálok, és nem bántja a férfiasságát.
7: Egyébként nehéz ezzel a package-el ismerkedned?
8: Nagyon nehéz. Nagyon-nagyon nehéz.
7: Elrettented a férfiakat?
8: Gyakorlatilag.
5: De egyébként akkor is mi szeretnél lenni? Tehát, hogy ebben van, amit te csinálsz, ebben van valamilyen szakmai olyan kihívás, amire azt mondanád. Nyilván, hogyha színész lennél, azt mondanánk, hogy Oscar, vagy Cannes Film Fesztivál, vagy bármi egyéb, de abban, amit te csinálsz, abban mi az a szint, ahol az ember eljuthat, és mi az, amiben szeretnél
8: Ugye sajnos a kaszkadőröknek nem osztanak Oscar-díjat.
5: De furi, mert ott azt hiszem, hogy talán a levegőkeverőnek is van Oscar-díja, meg a...
8: Konkrétan, igen.
5: Tehát, hogy a díszlettervező segédjének is adnak valamit.
8: Ez így igaz, a kaszkadőröknek nem jár Oscar, viszont csináltak egy külön díjat, ez a Taurus díj, és egyébként pont most nyertek a srácok Taurus díjat.
5: Kik a srácok?
8: Igen. Ez öten voltak, ebből volt egy amerikai, benne volt a Seregi Andris, az Orsány Iván, a Tóth Gyuszi és a Kovalik Robi.
5: Tehát magyar emberek, magyar emberek, nem ismerünk nyertek feltétlenül, igen, emberek oda jutottak egy szakma csúcsára.
8: Igen. És elnyerték azt, amit a kaszkadőr elnyerhet.
7: Ez a legmagasabb polcon lévő díj, kaszkadőr.
8: Igen.
5: Mit kell ahhoz csinálni, hogy az ember ezt megnyerje?
8: Ők például a Balerina című filmben égtek.
7: Mármint, hogy és szó merkedik szerint.
8: Igen.
7: Mert hogy ugye díjat zsebeltek be, szóval nem annyira égtek be.
5: Nem, de hát a magának, azt hiszem a filmnek az a, azt hiszem az egyik ilyen ikonikus jelenete, amikor egy nagy tűz van, és akkor ezek a srácok ott megégetik magukat. Te vállalnál ilyesmit? Vagy azért ez sok? Hol van az a pont, amit te még honnan ugrasz le? Milyen autóval mész neki, minek?
8: Ahonnan kell.
5: Akkor értek mindent.
8: Nagyon-nagyon várom az első filmes égésemet, ami még sajnos nem történt meg, viszont már égtem kétszer hobbiból.
5: Milyen irányból?
8: Nem leégtem, felgyújtottak. A tavalyi születésnapomra ez volt a kívánságom, hogy
5: Ezt én bármikor hogy is mit szeretném.
7: De hogy a tortán, vagy már a gyertyán lévő tűz beleért a hajadba, vagy fordítva, vagy hogy kezdte elképzelni?
8: Megszerveztük a srácokkal, hogy akkor mikor lesz, hogy szeretném, mi legyen az, és egy szép nyári este összegyűltünk. A megfelelő óvintézkedéseknek megfelelően beöltöztem, bekentek égőanyaggal.
7: Naptejjel.
8: Igen, majd felgyújtottak.
5: Hát figyelj, ez...
8: Okay. Majd el is oltottak szerencsére.
5: Nincs több kérdés.
7: Ez lett van a következő.
5: Nincs több kérdés. Hát figyelj, ez menő. Egyébként pedig nyilván aki hallgat minket és nem lát minket, a Miki ez egy tök helyes szőke, nagyon ki lány, aki azt kéri születésnapra, hogy gyújtsuk fel. Jó, legyen. Nem tudom, én azt gondolom, hogy én még tudnám ezt folytatni, de viszont az műsoridőnk az azt gondolom, hogy Robi szigorú tekintetét nézve az lassan...
6: A szigorú tekintetem azt mondja egyébként, hogy még van egy percetek.
7: Akkor még ilyen villámkérdéseket tegyünk fel.

0: Oké, okay, akkor a kedvenc
1: minden
0: számod.
1: Minden nyomás nélkül.
0: Kedvenc számod. Mondd a kedvenc számodat, Léci.
1: Melyik az, melyik is segítség?
0: 46.
1: A hetes.
0: 46. Hányal közlekedünk a városba?
1: Melyik városba?
0: 46-tal, bárhol is. Azt ugye mondtad, hogy 300 fölött mentél már.
1: Igen.
0: Akkor a legmagasabb tempót 3. És kocsival?
1: Kocsival, azt hiszem 260-nal. De nem vagyok benne.
0: Kedvenc pályád?
1: Kettő is van. A Katara az emlékek miatt, Európában egyébként Mizánó, imádom, nagyon gyors pálya, de a legextrémebb és legkedvencebb pályán Portimao, az mint egy hullámvasút.
0: Pedig az olyan. Szűk, egy ilyen szűk.
1: Az egy zseniális pálya, olyan, tehát említetted a Menszelt, az gyakorlatilag egy sík terep.
0: Soha nem fogunk összeveszni Portimaón. Én is mentem ott, és nem fogunk rajta összeveszni.
2: A szűkről jut eszembe, a Mantétére Vájca.
1: Nézőként.
0: És a Dakarra?
1: Bármikor. Most gyerünk.
2: Két hét múlva megy a Laci, azt hiszem, a bazdájban.
0: De hogy motorra?
1: Motor, autó, mindegy. Két kerék, négy kerék.
0: Mert hogy van, keretbe foglaljuk ott, nekem van egy nagyon kedvenc barátom, egy japán lány, egy Tanaka Ai nevű japán lány, aki 44 kiló vasággyal, és ő egy ilyen KTM 450-es sebét csinálta, úgy a Dakart, hogy nem bírta föl állítani, tehát annyira kicsi lány, hogy nem bírt úgy mögé állni, hogy fölemelje. Te sem vagy olyan mérhetetlenül erős külsejűnek tűnő, de azért azt gondolom, hogy ez, hogy el tudom alatt képzelni, hogy végcsinált, de azért az tud zuhanyzás nélkül élni?
1: Hogyha Dakaron kell menni, megoldom.
0: Jó, beszélünk.
2: Még a kedvenc autóval lóksz, aztán zárjuk a műsort, már Robi nagyon integet.
1: Az all time kedvenc autóm az Audi R8.
2: Itt nincs rossz válasz.
0: Nincs rossz válasz, így valójában. Bár Rossi egy BMW-vel köröz mostanság, ha jól emlékszem, a Le Mans-ban is.
2: Nem tudtam, tényleg.
0: Le Mans-ban nyert, azt hiszem, hogy Le Mans-ban Rossi.
2: Hát a Vikinek is komoly BMW-s kötődése van. Szóval ebben hasonlítotok már.
0: Intézzünk valamit.
1: Jó.
0: Hát tökre köszönöm, tökre jeveztem.
1: Hálásan köszönöm.
2: Nagyon-nagyon jó volt. Folytathatjuk bármikor.
3: Én köszönöm, hogy végighallgathattam.
0: Miki, köszönjük szépen, hogy jöttél.
1: Hálás köszönetem.
0: Isteni volt. Akkor jó motorozást, most motoros időszak van. Jaj, nagyon fontos, hogy motorozol a városban?
1: Motorozom a városban, igen.
0: És vigyázol magadra? Vagy hogy érzed magad? Vagy biztonságban?
1: Vigyázom
0: vagy
1: magad.
0: Egyre inkább biztonságban? Vagy nagyon védekező módon motorozol?
1: Élvezettel lendületesen motorozok, de nagyon figyelek. Tehát, hogyha engem bárki lát az utcán motorozni, soha nem mondaná meg, hogy én pályamotoros voltam, és 8 évet versenyeztem. Óvatosan motorozok, nagyon figyelek, de azért szeretek lendületesen közlekedni.
0: És nem félsz?
1: Nem.
0: Almát ismerted?
1: Nem.
0: Tudod, ő Dakaron versenyzett, és tavaly egy motoros balesetben életét vesztette, és nagyon jó barátom volt, és...
1: Nagyon sajnálom.
0: És hogy nagyon furi, hogy az ember azt gondolja magáról, hogy jól csinálja, és nagyon tudja, de nem tudja annyira, mert nem vagyunk védettek mindennel, de hát én nagyon kívánom, hogy sose forduljon veled elő, és nagyon vigyázz magadra.
1: Köszönöm, igyekszem.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Hangoljrá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinját hallottátok Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével. Találkozunk jövő kedden este 6-kor.
1: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: Rádió Café. Van barátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
4: David Byrne, a Talking Heads énekese végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
3: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
5: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az. A gyep.
3: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 4-én csütörtökön a főkertész DJ Rob. Van gerebjéd? Június 4-e Dürer kert DJ Rob.
2: Szeretettel várunk benneteket június 7-én délelőtt a varázslatos római parton, a Mi Amor hűs kertjében egy fantasztikus nyári pagonyfesztre. Lesz koncert, színház, dedikálás, kézműveskedés, sőt még tombola is. Egy igazi családi program a Dunapartján, ahova velünk tart többek között Berki Judit, Dániel András, Pásztohi Panka, Kertész Erzsi és Agó Csíris. Jegyeket a pagony.hu per programok oldalon találsz. Várunk!
3: Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Rádió Café After Party. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink Nemzeti Innovációs Ügynökség KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A helyszínen Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long?
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Történelmi drogfogás történt hazánkban. Hőhullámokra és súlyos szárazságra készülhetünk a nyáron. Holnap viszont borongós időre és sok esőre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Rekordmennyiségű kokaint foglaltak le a magyar rendőrök egy nemzetközi akció keretében. Összesen 522 kg-ot találtak, aminek a fekete piaci értéke több mint 15 milliárd forint. A kábítószer banánszállítmányok közé volt rejtve, és Ecuadorban adták fel még tavaly, innen Németországon keresztül jutott el hazánkba, ahol a csepeli kikötőben foglalták le a rendőrök. Az egyenruhások jelenleg keresik az elkövetőket, de mivel valószínűleg egy dél-amerikai bűnszervezet tagjai, így az elfogásuk rendkívül összetett folyamat. Elbúcsúzhatunk az öreg HÉV szerelvényektől, a hazánkba érkező uniós forrásokból ugyanis lecserélik a teljes flottát. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be a közösségi oldalán. Vitézi Dávid posztja szerint 42 korszerű, 120 méter hosszú vonatot vásárolnak, így a szentendrei, a csepeli és a ráckevei HÉV vonalán is le tudják cserélni a jelenlegi 45-60 éves kocsikat. Az első szerelvények 2029-ben érkezhetnek. Idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat. Július 1-től augusztus 20-ig segítik az önkéntesek a fürdőzőket a déli part 7 településén, 10 strandon. A Magyar Vöröskereszt munkatársai majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában. Van, hogy stabilizálják a sérült állapotát, szükség esetén pedig megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőket. Már csak egy embert kezelnek kórházban a tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül. A Borsod vármegyei központi kórház közleménye szerint egy sérültet hétvégén engedtek haza, egy másik pedig ma hagyta el a kórházat. A MOL tiszaújvárosi üzemében május 22-én történt robbanás, a detonációban egy ember meghalt, többen pedig megsérültek. Figyelmeztetést adott ki az ENSZ meteorológiai világszervezete. A szakértők szerint a következő hónapokban egyre súlyosabb szárazságra, áradásokra és hőhullámokra kell felkészülni a világ nagy részén. Ráadásul az átlag feletti hőmérséklet akár novemberig is tarthat. A meteorológusok azt mondják, hogy a szélsőséges hőhullámok miatt nő a veszély a szúnyogok és a kullancsok által terjesztett betegségeknek. Holnap már újra kellenek az esernyők, bár délelőtt még keleten kisüthet a nap, később ott is beborul az ég, és holnap bárhol lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és a Duna-Tisza közén kiadós csapadék várható, sőt sok helyen felhőszakadás is előfordulhat, és a szél is viharossá fokozódik. Ma éjszaka 10-17 fokig hűl a levegő, holnap napközben a Dunántúlon 17-24, a keleti tájakon 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön már csak keleten eredhet el az eső.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Beperelte saját producerét Carter Langet a 20-as évek szabadszájú soul pop szenzációja Lola Young. Az angol énekesnő 25 októberében fordult egy londoni szellemi tulajdonnal foglalkozó bírósághoz. Nem sokkal korábban Lang azt állította, hogy dalszerzőként nem tüntették fel nevét 4 közösen komponált számon, ezért utólag a kreditek megváltoztatását kérte. Young ügyvédei szerint a producer ezzel ügyfelük hírnevét és integritását kérdőjelezi meg. Az eset meglehetősen gyorsan, ugyanazon év novemberében mindkét fél számára előnyös, peren kívüli megállapodással zárult, amelynek részletei bizalmasak. Az is titok, konkrétan mely szerzeményeken folyt a vita, bár több hírportál úgy értesült, hogy a sztár 23-as brit listavezető sikere, a Messi, a szóban forgó 4 dal egyike.

0: jó.
1: A Tainted Love eredetiét 1964-ben Gloria Jones énekelte el. Igazán híres 1981-ben az angol New Wave duo a Soft Cell verziójában lett. Azóta többek között a Flying Pickets és Marilyn Manson vagy a Pussycat Dolls is feldolgozta. A Grand Magneto név mögött rejtőző német producer a reggae műfajában helyezte el újra a szerzeményt.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
0: David Byrne, a Talking Heads énekese, végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
1: Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
2: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges! Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot! És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket! A Vegetával az igazi a grill hangulat!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

Az erdélyi születésű, Budapesten zenélő Csinszka mindig is szeretett volna saját változatot a számára családi örökségnek számító Felsütött a napsugára című népdalból, amelynek lírai énje öt versszakon jut el a keserűségtől a kiteljesedésig, a dűtől és az otthontalanságtól a céltudatosságig. Az énekesnő transformálódásnak nevezi a dalszereplőjének útját, és a hangzásvilág is olykor robotikusra vált. Ami nem csoda, hiszen Csinszka hatalmas Transformers rajongó. A népdal feldolgozást is tartalmazó 25-ös nagylemezének a Transformania címet adta. Az album borítóján székely kapun hintázik Optimus Prime. Itt az Autobotok fővezére az optimizmust jelképezi, a hinta pedig a művésznő gyökereit.

A Daft Punk áttörést hozó 1997-es slágerében, az Around the World-ben a címadó vokóderes sor pontosan 144-szer hangzik el.

Freddie Mercury és Monserrat Caballé 1987-es Barcelona című duettjének kis lemezváltozata Nagyon Barcelona. Összesen 9-szer hangzik el a dalszövegben a katalán főváros neve. Az albumváltozat még barcelonább, ebben 13-szor. A bővített verzió a legbarcelonább, ebben 17-szer. Azonban Temesi Blanka 2025-ös Barcelonáját hallgatva hiába hegyezzük a fülünket. Egyetlen egyszer sem halljuk a helység nevet.

0: Sziasztok, Györgyi Anna vagyok. Hallgassátok a Rádiókafét.
1: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hát ezt te jobban csinálod.
3: Gyere.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
3: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
2: Még egyszer.
3: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
3: Viszont alig van időnk beszélgetni.
2: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
3: És végre jót dumálunk egymással.
2: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
3: Tévéről.
2: Színházról.
3: Művészetről.
2: Kulturáltan.
3: Vagy nem.
1: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
3: Jó, kitaláltuk, nem?
2: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
4: Apa, ma te mesélj.
5: Jól van, gyere.
1: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
5: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
1: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfőzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
5: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
1: David Byrne, a Talking Heads énekese, végre Budapesten! Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
6: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Továbbra sem küldünk katonákat és fegyvereket Ukrajnába, ezt mondta Magyar Péter. Kiderült, hogy ki lett az új országos tiszti főorvos. Esős napunk lesz holnap. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Magyarország konstruktív partner lesz Európában, egyebek mellett erről beszélt Magyar Péter Berlinben, miután találkozott Friedrich Merz német kancellárral. A miniszterelnök azt mondta, hogy ott lesznek, amikor tárgyalni kell majd az uniós hosszú távú költségvetésről, az illegális migráció elleni küzdelemről vagy a külpolitikai kérdésekről. Emellett azt is hozzátette, hogy Magyarország továbbra sem küld katonákat és fegyvereket Ukrajnába. A német kancellár pedig arról beszélt, hogy Magyarország számíthat Németország segítségére a gazdasági fejlődésben. Oroszi Beatrix lett az új országos tiszti főorvos, ezt jelentette be a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Engedű Zsolt posztja szerint Oroszi Beatrix epidemiológus, aki a fertőző betegségek és a járványok egyik hazai szakértője. A posztból az is kiderült, hogy Szepesdi Zsuzsanna kerül az Országos Gyógyszerészeti Intézet élére, aki gyógyszerész, jogász és egészségügyi menedzser. A miniszter azt is hozzátette, hogy megkezdődött az átadás-átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. Holnap lesz a kerékpározás világnapja. Ebből az alkalomból arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy a bicikli nem csupán közlekedési eszköz, hanem fontos megoldás a túlzsúfolt szennyezett városok tehermentesítésére és az élhetőbb környezet megteremtésére. Ezt mondta rádiónknak Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
8: Egyre jobban szeretünk kerékpározni. Szabadidős kerékpározás tekintetében van növekedés. Felhívja a kerékpározás világnapja a figyelmet arra, hogy a kerékpározás jó, könnyen elérhető, olcsó, környezetbarát. Bizonyított tény, hogy 5 kilométeren belül a leggyorsabb közlekedési eszköz, hogyha még többen kerékpároznának, akkor látnák a többiek is, hogy ez egy elérhető eszköz, és még többen használnák a kerékpárt.
7: Medve bukkant fel két helyen is az Aggteleki Nemzeti Park területén. Szögligetnél kirándulók, Égerszögnél pedig a Nemzeti Park munkatársai láttak barna medvét az elmúlt napokban. Elképzelhető, hogy ugyanarról az állatról van szó. Egyébként idén először május elején egy vadkamera is rögzített medvét Égerszög térségében. Holnap újra jönnek a záporok. Az ország nagy részén egész nap borult marad az ég, és bárhol számíthatunk esőre. A Dunántúlon és a Duna-Tisza közén kiadós mennyiségű csapadék várható, sőt felhőszakadás is előfordulhat, és a szél is megélénkül. Ma éjszaka 10-17, holnap napközben 17-24 fokot mérhetünk majd, de keleten 25-30 fok is lehet. Csütörtökön már csak keleten lehetnek záporok, máshol napos, száraz időre számíthatunk, és 21-28 fokot mutatnak majd a hőmérők.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Ha szeretnél kevesebb pénzből eljutni A-ból B-be, ha kényelmes, jó szállásra vágysz korrekt áron, vagy nincs ínyedre, hogy az utazási keretet felét egy autókölcsönzőnél hagyd, akkor már is jó helyen jársz. Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
9: Yesterday, 10 years ago.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
1: Szervusztok, ismét itt vagyunk a Rádió Cafén, az Okos Utas magazint halljátok, Ács Gábor vagyok. Velem szemben pedig Zakar József, az INVIA Magyarországért és Szlovákiáért felelős ország menedzsere. Annak apropóján, hogy valószínűleg ők az INVIA-nál, illetve József látja a legjobban, mint hogy jó sok utazás szervezőnek az útjait értékesítik, hogy pontosan ők, mármint a közvetítők is, hogyan, illetve a szervezők hogyan reagálnak a mostani érdekes piaci helyzetre, illetve az utasok elsősorban hogyan reagálnak, mit lépnek, átszervezik-e az utazásaikat, mennyire vonultak kicsit háttérbe, látva a, hát hogy is szokták ezt mondani, a nehéz geopolitikai helyzetet, átcsoportosítanak-e más területekre, más országokat választanak-e nyaralási célpontként. Sok furcsaság, ellentmondó információk jelennek meg azzal kapcsolatban, hogy akkor most a kerozénhiánynak milyen következményei lehetnek, erre az irodák hogyan tudnak leragálni, mit lépnek, és az utasoknak milyen jogaik vannak. Ezeket fogjuk átbeszélni a mai műsorban. Úgyhogy üdvözöllek itt a stúdióban, és kezdjük szerintem onnan, hogy ha visszamegyünk a visszamehetnénk akár a Covidig, mert folyamatosan változtak a dinamikák, hogy merre, mik voltak a népszerűbb területek, az mennyi időre estett vissza az utazási kedv, és hogyan tért vissza, de szerintem most csak az idei évet, hogyha nézzük, februárig egy nagyon szép évnek néztünk elébe. Az akkori nyilatkozatodban mondtad is, hogy a magyar piacon egy 8%-os növekedés az tisztán látszik, és ezt követően néhány nappal ezt követően tört ki a háború az Irán, illetve az öböl mentén, és onnantól kezdve viszont azzal volt el a sajtó, hogy a hormuzi szoros lezárása miatt nem jön az olaj, abból nem lesz elég kerozén, már törlések vannak a légitársaságoknál, az utazási irodák áthárithatnak valamekkora részt, utána díjakat szedhetnek, és hogy a foglalások is valamekkora mértékben visszaestek. Hogyan láttátok ti ezt? Tehát mi történt a háború után, a háború kitörése utáni első egy-két hónapban, hogyan reagáltak az utasok?
2: Szervusz Gábor, nagyon szépen köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat is. Nagyon jó felvezetés volt, és azt gondolom, hogy nagyon sokakat érdekel ez a téma. Ez a kérdés az elején, nincs nálam papír, hogy szét tudtam volna, vagy szét tudnám darabolni, esetleg ha valamit kihagyok, akkor majd kérdez vissza. Kezdjük, azt hiszem, hogy a Covid-dal kezdted. Én egy nagyon rövid összehasonlítást tennék a jelenlegi és a Covid-helyzet miatt, ugyanis a Covid-kor szinte teljesen megállt az a turizmus, tehát leálltak a repülők, senki nem mehetett sehová. Utána még volt egy ukrán háború, amiből nagyon gyorsan ugye kijött a turizmus. Én, ha jól emlékszem, az körülbelül a mi statisztikáink alapján kb. 17 napot vett igénybe, ami annyit jelent, hogy a háború kirobbanása után 17 nap kellett ahhoz, hogy újból az eredeti szintre menjen vissza az utazási kedv. A jelenleginél, tehát amiben most vagyunk, tehát ez a konfliktus helyzet, abban másabb, hogy ez lassan már 3 hónapja tart. Ugye a legnagyobb riadalom az márciusban kezdődött, tehát február 28 volt az a nap, amikor ez az egész kirobbant. Azért is emlékszem, mert 27-én repültem haza a családdal Ománból, és ugye ez a második nap, vagy az követő napon történt. Hogy mi történt azóta? Márciusban ugye megállt az utazási kedv, tehát hogy mindenki várta ugyanúgy, mint az ukrán háború kitörésekor, hogy mi lesz, de mivel elhúzódott.
1: De csak oda a régióba, vagy mindenhova?
2: Szinte mindenhová. Uh-huh. Viszont a legnagyobb nyilván visszaesés, és az, hogy az érdeklődések hol estek vissza a legtöbbet, az adott régió, tehát hogy Dubáj, Omán, és ami ami minket nagyon-nagyon meglepett, az pedig a Törökország és Egyiptom.
1: Ez a két közel van, és ez már ijesztő lehet.
2: Közel ugye? Van, és valahogy mégis az utazók összekötik ezt a két desztinációt.
1: Sőt, még talán Ciprusnál is volt valamiféle, vagy az, igen, az nem volt látványos?
2: Ebben abszolút igazad van. Igen, ott volt egy kellemetlen helyzet, amikor valami rakéta haladt tele
1: arra. Brit bázis környékére.
2: Brit bázis, igen, környékére. És igen, akkor az visszaesett. Viszont a Ciprusnak a visszatérése, uh-huh. vagy az, hogy újból érdekes desztináció kezdett lenni, annak kellett körülbelül ilyen 3-4 hét. Még most sem a tavalyi magasságokban vagyunk foglalásokban, viszont a visszaesés már azt tudom mondani, hogy ilyen 10% alatti.
1: Aha, tehát az már
2: minimális. Ez már abszolút uh-huh. rendben van. Mi az, amit esetleg kihagytam.
1: Igen, a többi is érdekes, mert majd ha a jövő télig eljutunk, az egy érdekes kérdés lesz, hogy a Közel-Kelettel mi lesz mondjuk jövő télen, de hogyha időrendi sorrendben haladunk, a közeli országoknál ott mekkora az ijegység, tehát mondjuk egy Törökország, egy Egyiptom, amiről pont ebben a februári cikkben is azt mondta, hogy a nagy kedvencek között, a legnépszerűbbek között van, ott hogyan alakult az érdeklődés?
2: Abszolút. Törökország, Egyiptom, ugye ez a nyári desztinációk legnagyobb slágerei, tehát az elmúlt években azt tudom mondani, hogy 2015-ben csatlakoztam az Inviához, és a magyarországi piacot nézve 2015-től Törökország az mindig vezető desztináció volt a nyári szabadságolások uh-huh. miatt, tehát a nyaralások miatt. A második helyen sokszor versengett Görögország és Egyiptom. Hogyha a Szlovákiát nézzük, azért is felelős vagyok, csak hát, hogyha igen. hallgatókat ez esetleg érdekli, ott pedig egy fordított tendenciánk volt. Tehát, hogy ott Egyiptom volt mindig az első, utána volt Görög és Törökország, ami versengett. Uh-huh. Ez idén megfordult.
1: Nyára, nyára. Mert majd Egyiptom majd a tél szempontjából is érdekes lehet, majd ha jutunk odáig, igen.
2: És hogyha ide visszatérünk, ugye ez a két desztináció abból fontos, hogy a legkedveltebbek, főleg a családok részéről, ugyanis árérték arányban ezek a legmegfizethetőbbek. Tehát nagyon sokan szeretik azt, hogy kimennek, kiszolgálják őket, senkinek nem kell elrakodni az asztalról, gyerekek bármit megtalálnak a hoteleken belül, a rezortokon belül, és tényleg csak egy pihenésről szól. Most ez a két desztináció, ami ennek köszönhetően azért elég nagy visszaesés szenvedett el. Jó hírem is van az egészben, ugyanis az elmúlt hetekben már azt látjuk, hogy Egyiptomba több utat adunk el, mint tavaly, uh-huh. de hozzáteszem, hogy ezek a közeli indulásokra igaz. Ami még hiányzik, azok a 2-3 hónappal előre való foglalások hiányoznak jelenleg a foglalások közül. Törökországba ugye még nem indultak el járatok, tehát, hogy most lesznek az első charter járatok, amik felszállnak a június második hete, harmadik hetében. Én azt gondolom, hogy ott is, ahogy az első turnus visszaérkezik, fogják látni az emberek, az utazók azt, hogy mennyire biztonságos az a rész, és nyugodtan lehet menni, ugyanúgy ez a utazási kedv megváltozik. Hozzáteszem, ugyanezt a tendenciát látjuk már Törökországban is, tehát a közeli indulásokat, tehát ez a egy hónapon belül itt nagyon szívesen foglalják, a többivel pedig kivárnak.
1: Ennek ez a kivárás, ez akkor általános volt, ugye, hogy kevesebbet foglalnak sok hónapra előre, viszont ahogy már közeledik az időpont, és látszik, hogy nincsen probléma, akkor megugrik a foglalási kedv, ugye?
2: Abszolút. És ugye ez, én azt gondolom, hogy ez két dolognak köszönhető. Az egyik az, hogy közel van, látom, hogy mi lesz, és tudok utazni. A többiben még annyira nem bízok. A másik dolog pedig szerintem itt felhoznám a kerozin árat, igen. és az, uh-huh. hogy mi lesz, nem lesz, miként fog alakulni. Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, ugyanis itt, amikor ez a konfliktus bekövetkezett, vártunk egy hónapot, majd pedig csináltunk egy piackutatást, amiben Érdekességként az jött ki, hogy az utasok szeretnének garanciát arra, hogy nem fognak emelkedni az árak a vásárlást követően, és esetleg amennyiben nem tudnak elrepülni, mert nem lesz kerozin, ilyesmi, akkor pedig visszakapják a pénzüket. Én azt gondolom, hogy ezek tényleg olyan érvek, ami miatt kérdések merülnek fel, és nem tudják, hogy kezelni. Hozzátenném azt, hogy még mindig a legbiztonságosabb utazási forma az szervezett utazás, tehát a csomagtúrák, ami mögött ugye utazásszervezők állnak, akik felelnek az utazási csomag minden egyes szolgáltatásáért. Abban az esetben, amennyiben nem lenne kerozin, akkor természetesen kötelező, tehát hogy kötelesek megtéríteni az utazó felé azt az árat, amit ők befizettek. Uh-huh. Ha valami más dolog merülne fel, ami miatt nem tudnak elutazni, akkor felajánlanak más lehetőséget, más desztinációt, átfoglalást. Hogyha ez sem jó, akkor módosítanak akár bizonyos tételekben az
1: utazásszerződésben. Ilyenkor a teljes csomag módosul, tehát repülős probléma van, de akkor a szállás is automatikusan átfoglalásra kerül, tehát akkor az egésszel nincs sem probléma, ugye?
2: Abszolút.
1: Ugye ez a nagy előnye az egyéni szervezéshez képest, mert nyilván, hogy akkor nekem a szállást le kell mondanom, és nyilván olyat érdemes foglalni, és egyébként egy másikat keríteni, az egy kicsit bonyolultabb egyéni szervezéssel, hogyha mondjuk későn derül ki, hogy probléma van a repülő.
2: Abszolút, tehát hogy ugye ott mindent egyénileg kell intézned, tehát hogyha arról beszélünk, hogy a repülőjegyet átfoglalni, uh-huh. miként fogom visszakapni, voucherbe kapom vissza, visszautalják, nem utalják, mi lesz a szállásommal, lemondható, nem mondható, stb. Ugye ezek mind kérdést vetnek fel. Uh-huh. Ilyenkor pedig ugye egy vállalkozással, egy irodával vagy kapcsolatba, akik mindent elintéznek neked. Tehát, hogy segítenek abban, hogy esetleg milyen lehetőségeid vannak. A legrosszabb lehetőség az, hogy visszakapod azt az összeget, amit befizettél.
1: Uh-huh. Ami még itt felmerült a sajtóban, és ígértük is, hogy beszélünk róla, ez a bizonyos pótdíj, amit kérhetnek az utazásszervezők, hogyha magasak maradnak például a kerozin árak. Ennek mi a pontos törvényi szabályozás, hogy erre mikor van lehetőség? Mert kommunikálják az utazásszervezők, hogy még a májusi utakra nem, a júniusira nem, de a júliusira arra már, hogyha $100 marad az olajár, vagy tartósan, akkor arra már lehet, hogy el fogjuk kérni. Van olyan szolgáltatók, egy listát is hozott, hogy konkrétan célállomásonként mekkora pótdíjat szedhet, hogyha ideig eljutunk. Hogyan van a pontosan a szabályozás? Mikor van erre lehetőségük az irodáknak?
2: Igen, van egy ilyen jogszabály, arról is fog beszélni. Annyit hozzátennék, hogy 2015 óta, mióta az INVIA-t vezetem, egyszer, ha jól emlékszem, egyszer fordult elő, amikor nagyon nagyot ugrott a forint és az euró árfolyam, uh-huh. akkor történt ilyen kerozin ár emelés utólag, uh-huh. de ennek vannak bizonyos jogszabályai, amit már is elmondok. A többi esetben, amikor még esetleg lett is volna rá ok, hogy emeljenek az árakon, nem tették meg. Ugyanis próbálnak utasbarátok maradni, nem szeretnék kellemetlen helyzetbe hozni az utasokat, és ők is egy piaci versenyben vannak, tehát, hogy amíg nem muszáj, biztos, hogy nem fogják áthárítani. De természetesen van egy jogszabályi háttere, ami annyit mond ki, hogy nagyon szigorú szabályok szerint mekkora kerozin vagy árfolyam áremelkedésnél mekkora felárat lehet alkalmazni, és ez pont a maximális nagyság az 8% az utazási csomagárának. Tehát, hogyha valaki befizetett 1000-et, akkor annak a 8%-a. Ez a maximum.
1: Hogyha azt mondja a szolgáltató, hogy élne ezzel, akkor ezzel elállási jog is jár? Vagy ezt meg kell fizetni az utasnak? Tehát mikor van elállási joga? Hogyha ennél nagyobbat
2: nagyobbat, abszolút. Tehát, hogyha ennél nagyobbat szeretnének, akkor elállási joga van, ha 8% mértékig, akkor nincs, és nem tehetik meg indulás előtt 20 nappal sem. Tehát, uh-huh. hogy akik a mai nap és a következő 20 napban indulnának, rájuk sem vonatkozhat ez a 8%.
1: Uh-huh. Mennyire drágultak az utak tavaszhoz képest, tehát aki még nem foglalt, de mondjuk csak most szeretne, mennyivel mentek föl, mit tudom én, egy augusztusi, főidényi, törökországi Tehát ugyanaz az út mennyivel le drágább, mennyivel emelték meg február elejéhez képest mostanra az irodák. Tehát ezeknél a utaknál mennyire érvényestették a növekvő költségeket, ami elsősorban ugye a kerozinál?
2: Ez egy nagyon érdekes dolog, ugyanis a tavalyi év volt az első olyan év, amikor sikerült egyeztetnünk az utazásszervező partnerekkel, hogy hamarabb jöjjenek ki az előfoglalási árakkal, ami annyit jelent, hogy nem csak decemberben kaptunk árakat, hanem már volt olyan utazásszervező, aki nekünk október, akár szeptember végétől már a idei nyárra biztosította az előfoglalási árakat. Tehát, hogy akik abban az időszakban foglaltak december végéig, ők jártak a legjobban. Januárban természetesen még ezek a kedvezmények folytatódtak, és ez úgy néz ki mindig az előfoglalási időszak, hogy december végével lejár egy óriási nagy kedvezmény, amit ugye ők is kapnak hotelek részéről nagyobb kedvezményeket, majd januárban a hotelek is árat emelnek, ők is árat emelnek valamennyivel, stb., és az előfoglalás általában március végéig tart. Hogyha március végét nézzük, ugye márciusról inkább ne beszéljünk, mert ott ugye történt a konfliktus helyzet. Hogyha február végéig nézzük az árakat, és jelen pillanatban hol tartunk, én azt látom, legalábbis a statisztikáinkból, hogy körülbelül a februári árak magasságában vagyunk, ami annyit jelent, hogy nem volt igazából áremelkedés a jelen pillanatban a kerozin árak miatt.
1: Oké. Rengeteg kérdés van még, belekaptunk sok mindenbe, de most meg kell, hogy szakítsuk egy pillanatra a műsort. Mindjárt folytatódik az Okosutas magazin. Zakar József a vendégünk, az Invia, Magyarországért és Szlovákiáért felelős ország menedzsere. Maradjatok velünk!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod.
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az. A gyep.
1: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 4-én csütörtökön a főkertész DJ Rob. Van grebjéd? Június 4-e Dürer kert DJ Rob. Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás est élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Radio Café After Party. Hogyan hozd ki a legtöbbet megtakarításaidból? Pénzügyi alapoktól a profi befektetésekig, hozammaximalizálás, ingatlanpiaci lehetőségek, árupiac és más értékálló eszközök. Infók a pénzügyi környezet szabályozási változásairól, a befektetési piac innovációiról. A szokásos módon, szakszerűen, de érthetően. Aki elmagyarázza, Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre, Mihálovics András és vendégeik. Szakmai partnereink, Nemzeti Innovációs Ügynökség, KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát a virtuális rádióstúdióban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A beszélgetést élőben közvetítjük online, de a DJ-t csak a helyszínen élvezheted. Cyborg Templar fél 5-től pörgeti a lemezeket eredeti rádiókafés ritmusban az élő uzsonnakamat meetup ráhangoló partin a Business Festen. Most vegyek, vagy eladja.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot és utaz okosan. Okos utas, a Rádiókafé utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot és utaz okosan. Okos utas, a Rádiókafé utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan.
3: Folytatódik az Okos utas magazin. Vendégünk továbbra is Zakár József, az Invia Magyarországért és Szlovákiáért felelős országmenedzserét. Az érdemes tudni, hogy meg tudom mondjuk is el, hogy az Invia lényegében az összes fontos magyar utazási irodának a szolgáltatásait értékesíti, és akkor így módon van nagyon komoly rálátásotok az egész piacra, ugye? Ez mindig is így volt.
4: Abszolút igazad van. Annyit hozzátennék, hogy most már nem csak Magyarország utazásszervezőit foglaljuk össze egy helyen. Picit úgy hívnám magunkat, mint egy árösszehasonlító oldal, csak mi ezt utazásokkal tesszük. Annyival kibővítve, hogy országszerte még van másik 35 irodánk, ahol fizikailag be lehet menni és kérdezni. viszont nem csak a magyar utazás szervezők, mivel most már nemzetközi cég vagyunk, tehát jelen vagyunk Németországba, Ausztriába, Svájcba, Lengyelország, Szlovákia, Csehország és Magyarország, ezért a portfóliónkban nem csak a helyi utazási irodák találhatók meg, hanem a legnagyobb német, osztrák, cseh, szlovák és akár lengyel utazás szervezők ajánlatai is.
3: Sok ponton elkanyarodtunk a beszélgetés első felében, most mi próbálunk akkor ezekre visszamenni. Szóval, van kis csökkenés a háborúhoz földrajzilag közeleső, de nagyon népszerű területekre erről, már utazási, vagy foglalási kervben. Mit csináltak azok, akik eredetileg Törökországba, vagy Egyiptomba mentek volna, egy kicsit megijedtek? Inkább kivártak, vagy azt mondták, hogy máshova megyünk, és hogyha más, azok, akik máshova foglaltak, ők hova csoportosítottak át? Most kimondottan maradva még mindig az idei nyári főidényi utazásoknál.
4: Visszatérnék a kérdőívünkhez, mert hogy ezt a kérdést megválaszolni szerintem még saját statisztikából is nagyon nehéz lenne, mert arra válaszolni, hogy van-e olyan desztináció, ami növekedett a konfliktus alatt, vannak, de az, hogy ezek az utazók azok-e, akik Egyiptomot és Törökországot választottak volna az adott desztináció helyett, vagy a másik desztináció helyett, ezt nagyon nehéz megmondani. Én azt gondolom, hogy ez pontosan a kérdőív az, ami számunkra segített, és az egyértelműen azt mutatta, hogy akik Egyiptom és Törökországot szerető utazók, nekik a 60%-uk kivár, és mindenképp oda szeretne utazni.
3: Aha.
4: A maradék 40, abból már egy részük foglalt, ha jól emlékszem, akkor ilyen 20%, és egy 20%-uk pedig más desztinációt választott. Ezek közül az egyik, ami nagyon nagy növekedés volt, az a Spanyolország. És ugye
3: görögre tippeltem volna, mert hát gyakorlatilag a szomszéd sziget majdnem ugyanott vagyok, hogyha nézzük a szigetvilágot, de akkor nem.
4: Ami érdekes, hogy Görögországra is ráhatása volt szerintem magába a ciprusi
3: konfliktus. Hát illetve a kis ijegység.
4: Az a kis ijegység, igen, ott volt egy pici megtorpanás, tehát hogy Spanyolország lett egy ilyen kiemelkedően magas, viszont Spanyolország is kicsi ahhoz, hogy nem csak magyarok utaznak Spanyolországba, hanem ott van az óriási nagy lengyel piac, az angol, stb., ami miatt ugye olyan áremelkedések voltak, hogy meg nagyon telítődött. És most már inkább azt látjuk, hogy szinte nincs mit eladnunk Spanyolországba. Tehát az előre lekötött helyek az utazásszervezőknél elkezdtek elfogyni.
3: Ilyenkor az irodák túl késő ilyenkor csártereket átcsoportosítani, és mondjuk azt mondani, hogy kevesebbet repülök Törökországba, és többet indítok Spanyolba. Ez nem megoldható, vagy ennyire közel az idényhez?
4: Amúgy nagyon jó kérdés, lehet, hogy dolgozhatnál nálunk is.
3: Köszönöm.
4: Mert hogy ezek a dolgok azok, amik engem is nagyon érdekelnek, és a nagyságunk miatt én nagyon sokat beszélek erről szervezőkkel is, mi az, amit látunk, esetleg mi lenne az a jó, milyen termékre lenne szükség. Ugyanez a kérdésem volt feléjük, és meg is próbáltunk egy ilyen módosítást csinálni, viszont nem is a chartergépnek, egy chartergépnek az áthelyezésével volt probléma, hanem a hotel kapacitással a desztinációban. Ugyanis már ekkorra Spanyolország rájött, hogy óriási nagy az érdeklődés, óriási árat emeltek, és ha utólag akartak volna hozzáfoglalni szálláskapacitást, felmerült az a kérdés, hogy eladható-e vajon a magyar és a szlovák piacon.
3: Oké. Akkor jelen pillanatban, és akkor mindjárt még egy kicsit a kerozinra is visszatérünk, most mi lenne a tipped vagy javaslatod, ami hogy árértékarányban is mondjuk tök jó irányba változott. Tudom, hogy még a konfliktus nem zárult le, bár most úgy tűnik, hogy nagyon közel van a lezárulása. Úgy néz ki, hogy nyáron nem lesz kerozin hiány, persze vannak ezzel ellentétes vélekedések, de nagyon úgy tűnik, hogy ha lesz is, az csak százalékosan ilyen 10-20% körülre becsülik, és a chartereket és a nyaralójáratokat fogja a legkevésbé, vagy egyáltalán nem érinteni. Ezzel egyetértesz, ugye ezt ti is
4: igen,
3: így látjátok.
4: Igen, tehát hogy szakértői hozzászólások nemzetközi szinten ugyanezt mutatják, tehát hogy az előre lefoglalt, előre kifizetett gépeknél kerozin hiányjal abszolút nem számolnak, esetleg olyan járatokat vonnak össze, amik naponta többször repülnek, vagy hetente több, és nem nyári desztinációs járatokról beszélünk.
3: Igen. Na most, ha ez így lesz, és volt egy átalakulás, hogy Spanyolország szinte elfogyott, és fölment, akkor továbbra is így a török és a görög, vagy a török és az egyiptomi árak így a legizgalmasabbak, ahol van kapacitás és elérhetők jó minőségű szállások, aki most gondolkodik, hogy nyárra menjen?
4: Első körben én mindenképp azt ajánlanám, hogy senki ne várjon azzal, hogy foglal, főleg a családosok, családi szobák, stb. Ezek, ha konfliktus helyzet, ha nincs konfliktus helyzet, ezek nagyon gyorsan elfogynak, úgyhogy nekik mindenképp érdemes előre foglalni, és a többieknek is, ugyanis az, hogy egy utazási csomagnak az ára későbbiekben előre nem változik, erre nincs garancia. Annyit hozzátennék, hogy nagyon sok utazás szervező a jelen pillanatban is garanciát ad arra, hogy ha valaki ma lefoglal egy utat, és visszamenőleg sem alkalmaz majd a későbbiekben kerozin felárat, ami annyit jelent, ha valaki ma megveszi X-ért, akkor ez ugyanannyi lesz a végéig, amíg el nem utazik. Az, hogy ez a későbbiekben, hogyha valaki mondjuk 3 hét múlva szeretne foglalni, könnyen lehet az, hogy az utazási csomagára is valamivel magasabb lesz. De ha valaki már megveszi ma, akkor ez marad ugyanannyi. Hogy hova érdemes elutazni? Biztos, hogy tudnám ajánlani. Törökország, Egyiptom, mi is a családdal Törökországba készülünk csak szeptember végén, viszont nagyon-nagyon kelendő desztináció lett például Albánia, Bulgária, aha, Görögország. Vannak olyan, tehát sokszor ugye most így mi nemzetközi szinten hívjuk Albániát ilyen Európa kis Maldív szigeteinek, vagy a Marsalamot Egyiptomban a földközi Maldív szigeteknek, és ugye még azért ne feledkezzünk el Kanári szigetekről sem, ami szintén nincs távol, és egy nagyon-nagyon szép helyen van.
3: De nem inkább téli célállomás?
4: Változó. Ugyanis télen is nagyon szép, és nyáron is. Tehát, hogy ilyen örök tavasz szigete például Tenerife, és szinte egész évben ugyanaz az idő van, tehát hogy ezért egy egész éves desztináció tud lenni. Egyiptom ugyanúgy sokan gondolják, hogy csak a tél.
3: Mert hogy nyáron már túl forró talán?
4: Tehát nyáron már túl, valaki ezt szereti. Aha. Tehát, hogy nagyon sokan ne szeretik. És meglepő módon ezek a járatok tele vannak. Visszakanyarodva az, hogy mennyire szeretik Egyiptomot, a most elrepülő járatok 90%-os töltöttséggel repülnek el.
3: Jó? Jó, na ez nagyon izgalmas egyébként, amire még már az időnk fogytán mindenképpen térjünk ki, hogy nem csak Budapestről van, sőt vannak olyan célállomások, amik nagyon izgalmasak, de hogy nem Budapestről, hanem például Pozsonyból érhetők el, és az egyik nyilatkozatodban olvastam, hogy a magyar túrázók is, a magyar utazók is nagyon rákaptak ezekre. Mi érhető el Pozsonyból, ami Budapestről nem, és így hirtelen nagyon, vagy kezd nagyon népszerű lenni?
4: Ezzel egy picit elkanyarodtunk az egzotikus desztinációk felé.
3: Uh-huh. Igen, ez most már nem baj, úgyhogy...
4: Nem baj, abszolút, tehát, hogy nyáron ugye azért az egzotikus desztinációba való utazások azok lecsökkennek, tehát, hogy maradnak a közelebbi tipikus nyári desztinációk.
3: Igen, most már kicsit túlléptünk a nyáron, igen.
4: De hozzá kell tennünk azt, hogy az elején nem említettem, hogy Ománból a konfliktus előtt érkeztem haza, az egyik legjobb desztinációm volt. Tehát, hogy nekem nagyon tetszett, sőt az egész családnak.
3: Ez majd a utolsó kérdésem lesz, hogy a Közel-Kelet mikor térhet vissza.
4: És vannak már olyan szervezők jelen pillanatban is, akik újból visszahozták a kínálatba Ománt télre, és már most foglalnak az utasok Ománt.
3: Tehát mindenki azzal számol, igen, vagy abban bízik, hogy lezárul a konfliktus, és jövő télen ismét lehet majd akkor...
4: Így van, tehát hogy lehet azt mondani, hogy már most, tehát hogy ez az évet már érinteni fogja a decemberi időszakot.
3: Na most akkor mi történik, hogyha mégse? Akkor mondjuk mit nyújt az iroda, akkor hova tudnak átfoglalni?
4: fel fognak ajánlani más lehetőséget, azt mondja, hogy van más kínálatomban Ománon kívül ugyanúgy egy exotikus destináció, legyen az Kenya, vagy gyorsan a Zanzibar, stb. Aha. Akkor azt mondják, hogy erre adok lehetőséget átfoglalni, megnézzük, hogy van-e árban különbség, ha kevesebb a másik, akkor visszafizetünk, a több akkor rá akar valaki fizetni, vagy sem, vagy pedig kötelesek visszafizetni a befizetett utazás árát. De lefoglalják, mert most olcsóbb, mint hogyha megvárják azt, minél közelebb.
3: Értem, és logikus egyébként.
4: Abszolút logikus.
3: Na de akkor vissza a pozsonyi célokhoz.
4: A pozsonyi célokhoz. Szerződést kötöttünk az egyik legnagyobb nemzetközi utazási irodával, mivel a két piacért vagyok felelős, ezért megegyeztünk abban, hogy a szlovák Der Turistik, azaz a magyar Kartágó megfelelőjének árulhatjuk az útjait magyar utazók számára is, ugyanis nekik két olyan exkluzív desztinációk van Pozsonyból, ami közvetlen járral elérhető. És ez exotikus hely, az egyik az utazók kedvence a Vietnám, és a másik pedig Dominika. A Vietnám az egy olyan desztináció, amire panasz még nem érkezett. Mindenki
3: nekem is
4: dicsérja.
3: A bakancs listám elején található, igen.
4: Igaz, hogy ez is egy nagyon pihenős desztináció, egy szigetről van szó, viszont én bízom benne, hogy én most télen ugyanúgy meg tudom nézni, még ez tervben van, de hogy zseniális az étel, tehát hogy egyszerűen nem tudnak mibe belekötni. És most már van egy ilyen tendencia, hogy nyugodtan átmennek akár Szlovákiába, és onnan repülnek tovább. Tehát, hogy mivel annyira közel van, tehát közelebb van, mint Bécs, tehát, hogy ezek már nem akkora távolságok, hogy ne lépjék meg. Parkolni lehet a repülőtérnél, úgyhogy nyugodtan lehet onnan utazni.
3: Magyarországról is indult egy érdekes új charter destináció, amely egyébként fölmerült így nemzetközileg és sok cikkben, hogy esetleg komolyabb felfutás lehet, hogyha a Közel-Keletről átpártolnak az emberek, ez az Öldfoki szigetek. Ugye ez most indult, ez egész télen menni fog, vagy akkor ez most hol tart, és a magyar utasok mennyire ismerik az Öldfoki szigeteket?
4: Ez egy új kezdeményezés. Úgy tudom, hogy régen nem voltam még ebben a pozícióban. Régen volt rá kísérlet, most újból az egyik szervező ugye ezt elkezdte promotálni. A konfliktus nagyon sokat segített nekik benne, de nagyon közkedvelt lett. Tehát, hogy ebből is nagyon-nagyon sokat értékesítünk, és az információk szerint nagyon jó töltöttséggel indulnak el ezek a gépek. Uh-huh. Fog menni egész nyáron.
3: Aha, és télen is? Mert ugye az Öldfoka-szigetek is télen is egy rendkívül izgalmas hely, mert akkor hát a Kanári-szigetekkel összevetve is, hogy egy kicsit onnan még megyünk, 2 órát repülünk délnek, akkor jutunk az Öldfoka-szigetekre. Hát kevesebb csapadék, még melegebb, tehát egy igazi turista mágnes.
4: Környékén van valahol, tehát hogy
3: igen,
4: a Kanári-szigetek alatt. Én nem tudom, hogy mik vannak terben. Én azt gondolom, hogy megnézik azt, hogy milyen sikere lesz magában a nyári időszakban, és utána, hogy mennyivel tudják esetleg kitolni a további járatokat. De benne van, hogy fog menni egész ősz végéig.
3: És akkor végül a kérdés, amit ugye ígértem, meg már részben Omán kapcsán oda is kanyarodtunk, hogy hát a Dubaj, egyáltalán Emirátusok, illetve a környék, ugye Ománt is idevéve, nagyon-nagyon népszerű téli, elsősorban téli úti céllá vált. Milyen gyorsan jöhet vissza? Tehát egy-két év alatt, vagy elpártoltak az utasok, máshova mennek, vagy ott viszonylag gyorsan helyreállhat a turizmus, hogyha véget ér a konfliktus itt, ez, nem tudom, mivel számol a szakma.
4: A konfliktus biztos, hogy ráhatással van. Jó lenne tudni, hogy ennek mikor lesz vége. Hozzáteszem, hogy olyan információim vannak, hogy például Csehországból, tehát a prágai repülőtérről már most is ugyanannyi repülőgép száll fel Dubajba, mint a konfliktus előtt, annyi különbsége, hogy kisebb gépek repülnek.
3: Aha.
4: Amit itt tudunk, tehát hogy itt úgy tudom, hogy kevesebb gép repül, viszont nagyon jó töltöttséggel. És Dubaj nem csak azért, hogy magába Dubaj, mint destináció az érdekes, hanem ugye az egy tranzit központ, ami egy nagyon fontos része abban, hogy onnan tovább akár Maldív-szigetek, Seychelles, Mauritius, a további keleti országok elérhetőek. Jelen pillanatban ezen a héten is 4 kolléganőm tartózkodik kint, semmit sem érzékelnek. Tele voltak a gépek, jól érzik magukat, jó az idő.
3: Tehát nincs annak a hosszabb távú hatása, hogy sokan megégették magukat, és mondjuk napokig, vagy volt, aki egy-két hétig nem tudott hazajutni, amikor ugye az árások voltak a háború kitörését illetően, és akkor ugye kerülő útvonalakon kellett jönni, elszálltak a repjegyárak. Ezt nagyjából ezen túllendül most már a piac, hát bátra mernek, ha nem is az Emirátusokban, hanem ugye Seychelles-szigetekre például, vagy Maldív-szigetekre ottani átszállással, Abu Dhabi átszállással foglalni?
4: Elindulnak, igen. És ugye még egyszer hozzáteszem, ha aki szervezetten megy, akkor az utazásira felelős azért, hogy azok az emberek hazakerüljenek.
3: Hogy oda jussanak? Akkor is?
4: Akkor is.
3: Tehát, hogyha van egy Maldív-szigeteki foglalásom, és valami gond van az öbölmenti országokban, akkor az iroda megszervezi kerülő úton, vagy pedig lemondja az utazást?
4: Vagy pedig lemondja az utazást.
3: Tehát az joga, tehát lemondani joga van, de hogy...
4: Lemondani joga van, és amennyiben nem tud szolgáltatást nyújtani, akkor kötelessége ugye ezt az összeget visszafizetni.
3: Illetve helyette más

0: változások kapcsán, tehát volt egy kis leállás, átcsoportosítás, amiről beszéltünk, aztán most újra felívelőben vannak a foglalások. Milyen lehet az év így a kiutazó turizmusban Magyarországon?
1: Ismét egy nagyon jó kérdést kaptam. A 8% annyit mond, tehát hogy annyiban tisztáznám le ezt a 8%-ot, hogy ez a 8% magában az utazási piac, a szervezett utazási
0: szervezett
1: piacnak
0: piac. Így van.
1: A növekedése volt a tavalyi évhez képest. Ez a 8% a tudomásunk szerint, tehát ilyen korábbi szezon előtti indulások törlése miatt, ha jól tudom, ezek saját számítások körülbelül egy ilyen 4-4,5%-kal csökkent, tehát azt lehet mondani, hogy jelen pillanatban még mindig a tavalyi kapacitás fölött vagyunk körülbelül 3%-kal, 2-3%-kal. Ebben én azt gondolom, hogy ez tartható lesz. Tehát ahogy elindulunk, elindul a nyári szezon, ugyanúgy a szeptemberi indulások, az októberi indulások, én úgy gondolom, hogy ezek megmaradnak, és nem fogunk a tavalyi kapacitás alá csökkenni.
0: Tehát kisebb növekedés, de azért lesz növekedés.
1: Ehhez hozzá kell tenni azt is, hogy nagyon drága lett Horvátország, vagy már alig van hely Horvátországban. Belföld sem egy olcsó desztináció, ha így lehet fogalmazni. Olaszország szintén már nagyon nehéz Olaszországba is foglalni, ugye?
0: És drága is.
1: Tehát az emberek pedig szeretnének elmenni egyet pihenni.
0: Oké. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt átbeszéltük. Köszönöm. Sokkal tisztábban látunk. Legyen így, és akkor jövőre meg még nagyobb növekedést kívánunk. Még egyszer nagyon köszönöm, hogy eljöttél ide hozzánk. Zakar József volt a vendégünk, az Invia Magyarországért és Szlovákiáért felelős országmenedzsere. Ez volt tehát az Okos Utas magazin, bíz magadban, utaz okosan, ajánljuk természetesen az okosutas.hu-t, illetve azt is, hogy jövő héten is hallgassátok ezt a műsort, meg egyébként mindig éjjel-nappal a Rádiókafét. Szervusztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas! A Rádió Café utazási magazinja hangzott el. Bízz magadban, utaz okosan! Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
4: Szeretettel várunk benneteket június 7-én délelőtt a varázslatos római parton, a Mi Amor hűskertjében egy fantasztikus nyári pagonyfesztre. Lesz koncert, színház, dedikálás, kézműveskedés, sőt még tombola is. Egy igazi családi program a Duna partján, ahova velünk tart többek között Berki Judit, Dániel András, Pásztohi Panka, Kertész Erzsi és Agó Csíris. Jegyeket a pagony.hu per programok oldalon találsz. Várunk!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Heteken belül módosíthatják a kreszt a rolleresek miatt, válságos állapotban van a székesfehérvári házomlás sérültje, borongós esős idők lesz holnap. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Heteken belül dönthet a kormány az elektromos rollerek szabályozásáról. Vitézi Dávid közlekedési miniszter az RTL híradónak beszélt arról, hogy a rolleres balesetek számának növekedése és súlyossága miatt nem lehet megvárni a kreszt módosítását, hanem minél hamarabb kell tárgyalni róluk. Idén már több mint 700 felnőtt és 400 gyerek szenvedett balesetet, sokan pedig súlyosan megsérültek. Mivel a fejsérülések a leggyakoribbak, ezért az új kreszt szerint már kötelező lesz a bukó vagy motoros sisak használata az elektromos rollerekkel közlekedőknél. Elkezdődött a kullancs szezon, védekezzünk a vérszívók ellen, erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa. Stikler János rádiónak azt mondta, hogy a kullancsok főleg a sűrű aljnövényzetben vannak jelen, ezért ha a természetben vagyunk, mindenképpen tegyük meg a szükséges óvintézkedéseket.
6: A zárt ruházat betűrve a bakancs zárába, ezzel már nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy a ruházatra kerülő kullancsot észleljük, vagy egyszerűen csak megnehezítjük a dolgát. Szereket érdemes használni, mindenképpen át kell nézni magunkat az erdei túra vagy a szabadban végzett tevékenység után, hogy találunk-e valahol a bőrbe szúródott kullancsot, és hogyha találunk ilyet, akkor azt minél hamarabb el kell távolítani.
5: Válságos állapotban van a tegnapi székesfehérvári házomlás sérültje, alsó végtagi medencetáji és belső sérüléseket szenvedett, jelenleg intenzív osztályon ápolják. A férfira tegnap délelőtt dőlt rá egy 4 emeletes bontás alatt álló épület, ő pedig több méter mélyen szorult be a romok alá. A kiszabadításán több órán át dolgoztak a szakemberek. Azt egyelőre vizsgálják, hogy miért omlott össze az épület. Eltűnt a világ leghíresebb banánja, az a gyümölcs, ami a Komédiás című műalkotás része, vagyis egy falra ragasztott banán. Jelenleg egy kelet-franciaországi múzeumban van kiállítva, ahol vasárnap veszett nyoma. Az intézmény feljelentést tett az ügyben, a banánt pedig azóta pótolták. Egyébként is 3 naponta cserélik, hogy friss maradjon. A sok vitát kiváltó műalkotás egyébként csaknem 6 millió eurót, vagyis több mint 2 milliárd forintot ér. Holnap már újra kellenek az esernyők, bár délelőtt még keleten kisüthet a nap, később ott is beborul az ég, és holnap bárhol lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és a Dunatisza közén kiadós csapadék várható, sőt sok helyen felhőszakadás is előfordulhat, és a szél is viharossá fokozódik. Ma éjszaka 10-17 fokig hűl a levegő, holnap napközben a Dunántúlon 17-24, a keleti tájakon 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön már csak keleten eredhet el az eső.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. Borravaló. Ne maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
1: Sziasztok, ez a Borra való gasztrokultúra magazin, én Kántor Endre vagyok. Kövessetek minket a Facebook oldalunkon, az Instagramon, vagy iratkozzatok fel, ha podcastekre, ezt megtehetitek a Spotify-on, az Apple Podcast-en, vagy RSS csatornán keresztül is. A Gourmet Fesztivál június 4-e és 7-e között lesz a Millenárison, és a jelen fesztiválnak a Made in Vidék a mottója, a szlogenje, főszerepben a magyar vidéki gasztronómia ízei és fogásai, és éppen ebben az alkalomból beszélgetünk arról, hogy egyáltalán mit jelent a vidéki gasztronómia, miért olyan fontos a vidék, akár gasztronómiai alapanyag, akár ízek tekintetében. Ha programokat nézitek, akkor sok érdekesség van. Az egyik például az, hogy Babicki Gergő, a Pócsmegyeri Papi head chefje, a magyar menzák és házias ételek klasszikusaiból merít, például egy egyszerű borsófőzeléket készít, de nyilvánvalóan ez nem lesz olyan egyszerű borsófőzelék, mint amire gondolhattatok. És éppen ezért van itt velem a stúdióban Hladki Schilter Hubert, aki biztosan ismertek sokan a Kioszk vagy a Bábel kapcsán, de a Papi is ebbe a triumvirátusba tartozik most már. Szia!
2: Szia, szervusztok, köszönöm, hogy itt lehetek.
1: A Papi sztori az nagyon érdekes. Pócsmegyer az egy nagyon klassz és szép hely, én sokat járok ott egy ismerősöm kapcsán, régi barátom kapcsán, de hogy azt nem gondoltam volna, hogy ott egy ilyen bisztrószerű fine dining irányba hajazó valamit lehet indítani, mert ott volt egy ilyen epercsárda, az egy ilyen klasszikus volt, az ember oda szépen elment, de azért picit az autós forgalomból így kiesik. És hogyha a Michelinből indulunk ki, ugye mi az autózás irányába adta meg az irányt, hogy merre kell jó éttermeket találni, akkor hát, hogy az nem éppen, hogy is mondjam, ideális helyszín, vagy mégis?
2: Hát Michelin szempontjából van autóút, úgyhogy igazából nekik érdekük, hogy minden messzebbre küldjenek, hogy koptasd a gumit.
1: Ez is igaz.
2: Ugye az a kétcsillagos szint, amikor már külön kitérőt is megérdemel egy étterem, azt hiszem nyilván nem egészen ilyen céllal indítottuk, de mindenképpen egy kitérőt megér. Hál' Istennek sokan látogatnak el egyébként.
1: Ez
2: az ország különböző pontjáról is. Van, aki még helikopterrel is érkezett, már több visszajárt, úgyhogy van lehetőség meg, aki akar, az célba talál.
1: Nem, ebben igazad van, csak hogyha a gasztro vállalkozóként, bár én nem vagyok az, te igen, hogyha ebbe gondol az ember, akkor talán Pócsmegyer az egy olyan, ami nem rögtön elsőre jut az ember eszébe, de neked itt van valami történet, ami miatt ez fontos volt.
2: Így van, illetve több szempontból nyilván olyan beruházás, meg olyan ráfordítást igényelt, amit egy 30 férőhelyes étterem nem fog tudni megtéríteni, úgyhogy nem feltétlenül ilyen jellegű gazdasági indítatásban indítottam, hanem alapvetően egy érzelmi gondolat. Nekem a gyerekkorom kötődik ide, ez egy lovas tanya volt, gyerekeket oktatott itt édesapám, és hát sok-sok száz gyereknek a nyaralása, meg az oktatása zajlott itt, vagy igazából valószínűleg ezres számra is felrúg, 35 évig tevékenykedett ő itt, és sajnos megörököltem tőle ezt a helyet, és nekünk volt egy időszak, amikor nem beszéltünk, és a halál előtt egy-két évvel kerültünk újra kapcsolatba, és váltottuk meg igazából így a apa-fia kapcsolatunkat, és nem tudtam halála után ezt elengedni. És sőt, még igazából a kórházból hazavittem, és kihoztam az utolsó napjaiba oxigénpalackkal, hogy ki tudjon, hogy szóval annyira szerette ezt a helyet, úgyhogy nem tudtam elengedni, minden mást elengedtem, csak ezt nem is. És aztán lefordítottam tulajdonképpen ezt a helyet az én nyelvemre, mert nem tudtam lovas irányba tovább vinni, mert a lovas lét az is olyan, mint a gasztronómiai lét, hogy egész embert kíván, és 0-24 órás felügyeletet, megjelenlétet. Így úgy oldotta meg, hogy hozzákapcsoltam tulajdonképpen a cégcsoporthoz, és létrehoztunk egy biogazdálkodást, kertészetet, és egy éttermet. Úgyhogy itt van egy úgymond farm to table étterem, magas minőségű gasztronómiai élménnyel, meg környezettel, és mindeközben a hely az a hátterét is biztosítja a Kiosknak és a Bábelnek. Egyébként a catering szolgáltatásunknak egy háttere, a konyha is. Hétköznap ugye azt végig tudunk készülődni, meg egyébként be tudunk főzni lekvárokat, minden egyéb dolgot, szörpöket, fel tudjuk dolgozni a zöldségeket, és most már a kiosznak is nyáron azért 80%-et a zöldségeknek el tudjuk látni, illetve a Bábelbe és a juice párokat. A juice sommelierünk kint van már a farmon, úgyhogy ő termeli is az alapanyagokat hozzá, és készíti fel a preppet.
1: Ez nagyon organikusnak hangzik, abban nem feltétlenül a termesztés szempontjából gondoltam, hanem így nagyon jól összekapcsolódik, akkor egy érdekes hálózatot alkot.
2: Így van, és ugye van a mottónk, ami édesapámnak az egyik utolsó mondata, tehát az utolsó, hogy az élet szép, és ez lett az én mottóm is, ugye a kiosknál, meg azóta nagyon használom, és már van, akinek ez ilyen közhely lehet, de nekem itt kifejezetten mély értelmezés nyert, és az életfilozófiám is ez, és tulajdonképpen a sorsfintora, hogy pont innen tápláljuk az egész cégcsoportot, úgymond. Úgyhogy ez egy lelkileg is, meg táplálkozás szempontjából, meg alapanyag szempontból is egy ilyen nagyon erős kapcsolódás, és volt is egy ilyen vízióm, hogy a Szentendrei sziget, ugye régen kofák bejártak onnan kis hajókkal, még 100 évvel ezelőtt a műcsarnokhoz vitték, nagyon sok kertészet volt, és ez mára most egy picit már jön vissza, már van egy-egy ilyen kisebb gazdálkodás, de alapvetően nagyobb mezőgazdasági szereplők vannak, és picit így ez a földregeneráció vissza egy picit a klímatudatos létbe, ezt támogatja nekünk.
1: Ezt egyébként revidálom, amit mondtam korábban. Egyrészt nagyon sokan kiköltöztek, Szigetmonostor, Pócsmegye, Surány térségébe. Nem olyan egyértelmű a bejárás Budapestre, de viszonylag jól megoldható, mert az egyik oldalon Váci vonalra lehet átmenni, ugye a másik oldalon pedig a Szentendrei vonalhoz, tehát végül és ez is hozhat közönséget. Amit mondtál, egyébként nekem is vannak barátaim Szigetmonostoron, akik benne vannak ilyen közösségi kert, hát működtetésbe, ami nehezen indult be, de mégis ezt csinálják, és tényleg ugye sok mindenről ismert a környék, meg hát végül is a fine dining is jelen volt, hogyha Szigetmonostorra gondolunk, akkor ott volt egy legendás hely, ami sajnos bezárt, de például életemben először ott tettem fűszervajos csigát, ami azért érdekes, mert az lehetett volna Franciaországból is, de nekem mégis ott sikerült. Úgyhogy valójában, hogyha így visszagondolok, akkor nem is igaz, amit mondtam erről, hogy nem annyira
2: olyat
1: evidens.
2: Olyat kell csinálni, amiért megéri oda menni.
1: Igen. Igen. Egyébként a papival kapcsolatban ez szerintem bejött, mert emlékszem, a múltkor így jó pár alkalom kellett, hogy sikerüljön foglalni. Úgyhogy megvan a
2: hál'
1: közönség.
2: Istennek, hát nekem még nem volt olyan értelmem, hogy csak ötös értékelés érkezik rá, és ez organikusan halad, iszonyatosan szeretik a vendégek. Mi is nagyon szeretjük, szóval olyan szeretettel van ott gondozva. Orosz Gábor kollégám vezeti az egész farmot, hozzátartozik, hogy a corporate chef, ő csinálta a kioszkot korábban. A Babicki Gergő, ő pedig ugye a head chef, a Bábelben volt korábban, illetve az ő párja, a Bábelnek volt a pastry chefje, a Hanna, ő csinálja a desszerteket, úgyhogy az külön egy misét megérő felvonás szerintem. Úgyhogy az egész csapat teljes odaadással és ebből a szeretettel, ahogy én kezdtem neki, ők viszik, és ugye a hely meg is találta a dolgozóit, akik ezt folytatják igazából. Úgymond egy identitást nyert a hely, és részben nem, azért nem nélkülem, de nélkülem ugye életre tudott kelni, úgyhogy ez a teremtésnek egy ilyen nagyon szép formája, amikor még nem teljesen fenntarthatóan külön működik, de egy másik identitással ő már él.
1: És addig, amíg mondjuk nem volt ez a gazdaság, addig a beszállítás, alapanyag beszállítás az problémásabb volt?
2: Mai világban azért már megoldottabb az, hogy mondjuk bio szintű tiszta alapanyagokat tudsz előállítani magadnak, illetve már jövőre meg tudod tervezni, hogy miket szeretnél, és olyan dolgokat tudunk megtermelni magunknak, ami nincs is a piacon. Ez fűszerektől elkezdve különleges zöldségig. Igazából a tárház az végtelen, azt tudjuk megcsinálni, amit szeretnénk. Úgyhogy ez borzasztó nagy lehetőséget és kreativitást is ad a kollégáimnak, úgyhogy ez még egy tanulási folyamat, meg nyilván a természet mindig közben is szólhat, de nagyon élvezzük ezt az utat, úgyhogy teljesen minden kemikália nélkül vannak kihívások, most már vannak fóliasátraink, vannak malacaink, most érkeznek a méheink, 20 kaptár, és hát folyamatosan bővül egyre ki a farmnak a léte, úgyhogy mindig van valami örömforrásunk. És egyébként visszatér, bocsánat, a vendégek, meg pont a Gábor hagyott nekem egy hangüzenetet tegnap, hogy milyen ismert vendégek voltak megint kint, és hogy olyan felemelő élmény látni azt, hogy visszatérnek. Nagyon, van, aki már 8-szor jött vissza, és november végén nyitottunk, és ténylegesen vissza, mindenki azt mondja, hogy visszajön, és többen már visszajöttek, mondom, volt, aki helikopterrel már 2-vagy 3-szor érkezett messzebbről, és ez azért jelent valamit, szóval ez egy nagy visszaigazolás annak, amit csinálunk szerintem.
1: Ugye hallottam arról is, hogy a helyi közösséget is erősíteni szeretnétek, ugye volt itt a óvodának főzés például?
2: Igen, idén főztünk egy ilyen tejbepapi projekt néven a közösségnek, Pócsmegyersuránynak. Ez most évvégével ezt lezárul, úgyhogy ezt a vonalat ezt nem fogjuk tovább vinni. De szerettük csinálni egyébként.
1: Hogy jött a borsó főzelék, mint klasszikus menza itt a Gurmé Fesztiválra, a bemutatóra?
2: Az igazság, hogy ebben most blöffölnék, vagy blöffölök, szerintem, mert nem tudtam megbeszélni ezt a Gerivel, hogy miért pont azt, de egyébként azt tudom, hogy a Bábában még tavaly előtt nem volt zöld borsó, mert nem volt olyan ízű zöld borsónk, ami megfelelő lenne, és most saját termelésben van zöld borsó ízű, zöld borsónk, apró dolgok.
1: Nem utolsó dolog, igen.
2: És szerintem minden jött neki, hogy akkor végre csinált egy zöld borsó
1: ízű saját ételt. Saját papi kertjéből származó zöld borsóval, igen.
2: És hát ő nagyon kreatív, úgyhogy biztos, hogy meglesznek benne azok a twistek, még nem kóstoltam, de hamarosan.
1: Lehet, hogy abban is, de azt mondjuk elképzelhetetlennek tartottam volna eddig, hogy egy pisztráng jön hozzá a zöldborsóhoz, ami még Tahitót falu, tehát végül is a sziget és környéke. Mennyire van kiemelve az eper nálatok? Az egy, ugye még a Pócsmegye címerében is egy eper van.
2: Hát ugye ezt az fontos tudni, hogy a célunk az az, hogy csak a Szentendrei sziget gyümölcseit, illetve termékeit, terméseit használjuk fel. Jelen pillanatban nem tudom pontos százalékban, de kb. 70-80%-ban ez már így is van. Van, ami környezet, Pomás, Szentendre környékről érkezik, de ez is egy 10 kilométeres, szóval ez a fenntartatósági skála topja. De pontosan ezért a helyi pisztrángot használjuk, biocsirkét használunk a szigetről, az ezüst kecskefarmról érkezik sajt, olyan, tehát ezeket az együttműködéseket próbáljuk erősíteni és egymást húzni felfelé. Alapvetően azért, mert szuper minőségű, tehát olyan magas kvalitású termékek vannak, hogy szerintem ezt kell kiemelni, és ezt kell támogatni, hogy ez erősödjön.
1: Ugye az volt a felütés, hogy Made in Vidék, és volt egy ilyen, vagy van egy ilyen hát nyilvánvaló, hogy az éléskamrából érkezik a főváros irányába sok minden. A ti helyzetetek azért egy kicsit más ebből a szempontból, ahogy így elmondtad, mert közben ott is teremtettetek egy értéket. Ahol az egész termelés történik.
2: Igen.
1: Mi a jövő? Mi a cél, ami még így körvonalazódik? Mit szeretnél még létrehozni?
2: Szeretnénk, hogy a termékeink olyan volumenre váltsanak, amivel az egész évünket meg tudjuk alapozni, és el tudjuk tenni magunknak a dolgokat, és esetlegesen a környék, tehát a saját különleges termékcsoportokat is kialakítani, illetve szeretnénk, hogy ott akár a környék beliek tudjanak tőlünk vásárolni, vagy néhány hozzánk közel álló étterem, esetleg aki útközben van, tehát hogy nincsenek ilyen hatalmas kereskedelmi terveink, de hogyha organikusan jön lehetőség, akkor biztos élni fogunk vele. A következő ilyen egyébként ez a méz, amin nem gondolkoztunk, de ahogy kiszámoltuk, valószínűleg lesz egy tonnányi mézünk évente, és onnan a farmról, úgyhogy biztos, hogy azzal is fogunk kezdeni valamit. Úgyhogy szépen a webshopunkban ezeket majd meg lehet találni, meg bizonyos eventeket szeretnénk csinálni, ilyen kreatív dolgokat, amik workshopok, kicsit edukációval kapcsolatos, tehát ezen a területen
1: Hát azon gondolkodtam pont, hogy ugye Vácnak is a környéke elkezdett egy ilyen felívelésben gasztronómiai szempontból, Szentendre és környéke is egy már évek óta. Persze nyilván vannak bezárások is, de hogyha valaki arra felem ismerős, akkor látja, hogy azért nagyon erőteljesen folyik ez a trend, hogy nekik is fontos lehet a lábnyom szempontjából az, hogy olyan termelőt találjanak, aminek persze a CO2 lábnyoma az nem, tudom én, külföldről származik, meg Argentínából jön be, hanem ott a szigeten.
2: Hát így van, az egyik ez a szempont, a másik meg ténylegesen a minőség, tehát az, amit elő tudunk, meg az egészségesség, illetve ugye ez az egész úgy is jött létre, hogy én apuka lettem, és szerettem volna valami olyan hagyatékot hagyni, ami tényleg egy klímatudatos lét, egy picit gondol arra, hogy mit hagyunk hátra, így az egész gondolatiság, ezért is lett tulajdonképpen papi, mert nekem ez az édesapám papi volt nekem, aztán időközben is papi lettem a kislányomnak, úgyhogy van egy ilyen transzgenerációs gondolat az egész mögött, úgyhogy elég komplex. De a másik ilyen fontos dolog, amit nagyon szeretnénk, az a kéterénk üzletág. Így is nagyon sok helyen dolgozunk külső helyszíneken megrendelésre, és ezt szeretnénk is ide a papi, itt is szintén egy a non-alkoholik italok kapcsán, meg egyáltalán az alapanyag ellátás, meg ez a farm to table koncepcióval szintén egy olyan label tud a kéteringen belül lenni, ami nagyon fontos és nagyon nagy igény van rá.
1: Hát sok sikert mindehhez, remélem, hogy összejön. Aki meg szeretné nézni, hogy készül ez a borsófőzelék, mitől érdekes a twist benne, és milyen a pisztráng, az látogasson el arra a programra. Babicki Gergő, tehát a Pócsmegyeri papi head chefje készít egy nagyon érdekes klasszikus, de nyilván újra gondolt fogást a Gourmet Fesztiválon, ezt a programok között meg lehet találni, és hát én meg még további sikereket kívánok akkor Pócsmegyeren is, illetve nyilván a többi étteremben is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Nagyon szépen köszönöm, várunk titeket szeretettel.
1: Hladki Schilter Hubert volt a vendégem, a Kioszkból, Bábelből lehet ismerni, illetve a Papiból, Bocsmegyerről. A Gourmet Fesztiválnak a mostani idei szlogenje, mottoja Made in Vidék, ennek kapcsán beszélgettünk. Egy kis szünet után folytatjuk, maradjatok velünk.
0: Borra való. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmézenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod.
5: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
6: Szeretettel várunk benneteket június 7-én délelőtt a varázslatos római parton, a Mi Amor hűs kertjében egy fantasztikus nyári pagonyfesztre. Lesz koncert, színház, dedikálás, kézműveskedés, sőt még tombola is. Egy igazi családi program a Duna partján, ahova velünk tart többek között Berki Judit, Dániel András, Pánztohi Panka, Kertész Erzsi és Agó Csirisz. Jegyeket a pagony.hu per programok oldalon találsz. Várunk!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
7: Ez továbbra is a Borra való gasztrokultúra magazin, témánk pedig az idei MBH-ban gurmé fesztivál, és beszéltünk ugye arról, hogy nagyon érdekes programok vannak a gurmé fesztiválon. A motto tehát, aki nem hallotta volna, a Made in Vidék, és ennek kapcsán beszélgetünk Póner Ádámmal, a Máinkai Iszkor képviseletében, illetve Fölföldi Péterrel, a Villa Kabala, Szigligeti Villa Kabalától. Sziasztok!
8: Sziasztok! Köszönjük a meghívást!
9: Sziasztok! Köszönöm én is a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
7: Érdekes tematika ez a Made in Vidék, és hogyha megnézzük a programokat, akkor azt láthatjuk, hogy elképesztő menüszelekció van, és nagyon jó programok vannak. De hogy lehet-e arról beszélni, mit gondoltok, hogy szembe lehet állítani a fővárossal a vidéket, és ha igen, akkor milyen módon? Lehet, hogy Ádám, akkor téged kérdezlek először.
8: Szerintem szembe semmiképp, tehát hogy nézzük, szerintem az nagyon fontos, hogy nézzük országosan itt az egész történetet. A fővárosban egy óriási kínálat van, míg vidéken, akár városokban, akár falvakban sokkal koncentráltabban egy-egy helyen jelenik meg mondjuk vendéglátás, a nagyobb városokban pedig megint csak nagyon nagy kínálat jellemző. Mi, amikor Máinkára lekerültünk, akkor hát ennek egy elég kicsit hosszabb előzménye van, szóval elsősorban ugye az anyajágam származik onnan, tehát anyukám, nagymamám, mindenki vagy ott élt el az életét, vagy onnan származik, és ebből kifolyólag nyaranta nagyon sok időt töltöttem ott, és ahogy aztán belekerültem a vendéglátásba, és már ezzel a fejjel mentem le egy hétvégére, vagy egy hétre, már nem is emlékszem, akkor vettem észre, hogy mennyire elképesztő gazdag vidék. Ott volt az erdő a nyakunkban, tele volt gombával, tele vagyunk vaddal, halakkal, és ez még csak akkor láttam, és ahogy aztán ténylegesen eldöntöttük, hogy szeretnénk ott valamit nyitni, akkor aztán ez a világ még keményebben kinyílt. Tehát, hogy egy nagyon jó bája van, és maga az, hogy tényleg tényleg minden, nagyon-nagyon sok mindent helyből be tudunk szerezni, és személyesen, szóval, hogy ahol mi például lakunk, az egyik oldalon a szomszédunk, ott a bárányok ott legelnek a domboldalon, és ugyanazok a bárányok vannak aztán fönt az étlapon is.
7: Igen, ez valószínűleg ez a legnagyobb kontraszt, hogyha akkor így a szembeállítást így nézzük a Budapest és a vidék között, hogy az alapanyag és az egésznek a ritmusa más. Visszatérünk még Máinkára, de akkor Péter, téged kérdezlek, hogy Szigligeten ti is ezt tapasztaljátok?
9: Abszolút, mi is ezt tapasztaljuk, és alá tudom támasztani az Ádámnak a gondolatait. Mi is pontosan így működünk, kicsi párhuzam közöttünk is fellelhető. Én ugye badacsonyi származású vagyok, vidéki lelkületű, és én is sok nagyvárosban, illetve külföldön is dolgoztam, és Budapesten éltem 12 évet, mielőtt hazaköltöztem, illetve elkezdtük a Petrával a villakabalát üzemeltetni, illetve hát ugye kitalálni, és tulajdonképpen mindenhol megvannak a vendéglátás nehézségei, viszont teljesen más sokkal kell küzdeni, hogyha Budapesten készítesz ételeket és csinálsz egy éttermet, mint hogyha vidéken. Teljesen más ritmusa a vendégeknek, mi egy szezonális helyen vagyunk, más gondokkal kell küzdeni, viszont azt gondolom, hogy minden perce megéri, mert hasonlóképpen mi ugyanígy látjuk azt a természet közeliséget, a növényeket, az erdőt, ami miatt igazán szeretjük talán ezt csinálni. Az alapanyagok miatt, a hasonszőrű kis őstermelők miatt, a kis beszállítóink miatt nagyon egyivásúak vagyunk, és nem egy nagy kereskedelmi hálózat szolgálja ki az éttermet, hanem a pici őstermelők tulajdonképpen.
7: Ez nagyon érdekes, amit mondtok, mert jó pár évvel indult ugye a gasztronómiában több olyan trend, ami a kicsit a zöld működés, a fenntarthatóságot célozza meg. Ez az alapanyag beszerzés, az alapanyagok felhasználása, a karbonlábnyom és a többi. És ugye, amikor azt mondtad, hogy a beszerzés például, vagy az egésznek a ritmusa, akkor talán azt gondolja az ember, hogy ezt vidéki helyszíneken könnyebb megtalálni és könnyebb megvalósítani. Mit gondoltok?
8: Hát azért nekünk mire kialakult a tényleges beszállítói hálózatunk, az nagyon durván kőkemény logisztika volt, nagyon sok kísérletezés is volt benne. Tehát nem egyszerű, de és a másik oldalról pedig, tehát, hogy megvan a lehetőségünk arra, hogy megrendeljünk mindent akár nagykereskedésekből, és lerakják az ajtónk elé. Ehhez képest sokkal fontosabbnak tartjuk. Szóval itt már mindenképp, tehát ez már a gondolkodásunkból ered, hogy hogyha itt vannak ezek a termelők, itt vannak az alapanyagaik, akkor igenis, kötelességem ezeket felhasználni, és együtt élnünk ebben a környezetben.
9: Valóban nálunk Szabó András a séfünk gyakorlatilag a kezdetek óta, és ez egy állandó munka, egy elképesztő nagy energia, ahhoz képest, mint hogy felhív valaki egy diszpécsert, és ahogy az Ádám is mondja, leteszik az ajtónk elé a nem tudom, új-zélandi bárányt, vagy pedig egyeztetni kell a szomszéddal, hogy éppen mikor lesz olyan időszak, amikor azt a bárányt fel tudjuk használni, és nálunk is a séf tulajdonképpen a hétnek az elejét azzal tölti, hogy egyeztet a kis termelőkkel, hogy a hétvégén mit fogunk adni. Nálunk ugye abszolút rugalmas és változó étlap van. Nem is jellemző sehol, hogy egy kóstoló menü, degusztációs menü arra alapszik, hogy minden héten más, és attól függően készül el, hogy milyen alapanyagot tudtunk beszerezni. Úgyhogy elképesztően nagy munka ez a séf, a konyha, és természetesen a mi részünkről is.
7: Mennyire tudjátok érvényesíteni azt, hogy a fősodortól eltértek? Azért az lehet, hogy mindannyian találkoztok azzal, hogy a fogyasztói igény az sokszor nem teljesen van párhuzamban azzal, amit mondjuk ti kitaláltok, vagy ti gondoltok. Ezt hogy látjátok?
8: Amikor mi nyitottunk, akkor tehát, hogy hogy egy nagyon szűk mesdjében szoktunk mi például gondolkozni. Szóval az egyik oldalról szeretnénk olyan ételeket adni, ami könnyen értelmezhető, szóval egy kicsit ilyen nagyobb közönség felé is megfelelni, viszont azoknak is szeretnénk megfelelni, akik mondjuk távolról utaztak el, és szeretnének valami különlegeset kóstolni. Na hát ennek a metszete egy nagyon vékony metszet, és de mégis ebben gondolkozunk, és egyszer, hogyha az ember elindul ezen az úton, akkor ebben nagyon jól tud mozogni, nagyon jól tud benne navigálni, és igazából ez tud működni.
9: Igen, úgy fűznék én erre rá, hogy nagyon-nagyon az a vékony jég, amit az Ádám is említett, nagyon nehéz megtalálni, hogy egyensúlyba maradjon. Természetesen nekünk is mindig az volt a célunk, hogy egy picit edukáljuk, irányítsuk, egy picit trendet teremtsünk a gasztronómiában, hogy hogyan lehet ezt máshogy is csinálni. Mi voltunk az elsők, akik kóstoló menüt, degusztációs menüt adtak fix sorral egy szezonális helyen. Délután bevezették, hogy van szervistop, hogy mi is meg tudjunk ebédelni attól még, hogy augusztus közepe van. És ez egy elképesztően nagy munka, hogy meddig mehetsz el, hogy élhető legyen a vendéglátós számára is, és minden igényt kielégítsen a vendég számára is, de én azt gondolom, de száfolj meg Ádám, kérlek, hogy ez egy állandó tanulás nekünk is, hogy a trendek is változnak, a vendégigények is változnak, és hát egy picit mégis jó lenne azért edukálni is, úgyhogy ez egy állandó meló, amivel foglalkozni kell.
8: Hát ezzel folyamatosan, tehát hogy ebben szerintem te is, én is, ugye ebben mindennaposan benne élünk, benne mozgunk, ez ilyen.
7: Erre kérdeztem egyébként az edukációra, mert azt lehet látni, hogyha van, akinek van erre energiája, indítatása, inkább egy ilyen mission ez a dolog, egy ilyen misszió, küldetés, akkor tud működni, de sokan pedig ebben nem állnak bele, hanem inkább azt mondják, hogy oké, akkor adjunk valamit, és akkor persze nyilván egy kicsit szürkébb lesz ez a gasztrókínálat, de nyilván ez egy folyamatos, hát küzdelem vagy kihívás? Minek lehet nevezni?
8: Hát egy picit megfordítom egy olyan szempontból, hogy ha mindenki így gondolkozna és mindenki így cselekedne, azt sem mondanám, hogy egy olyan egészséges folyamat lenne. Egyrészt szerintem a termelők nem biztos, hogy egyrészt a termelők biztos, hogy nem tudnának kiszolgálni ennyi helyet, illetve mindenhol ugyanazt tennénk. Úgyhogy nyilván ez addig egészséges, amíg gyakorlatilag ezzel egy növekvő piacot lefedünk, szóval nem az a cél, hogy minden étterem így működjön, szerintem ezt azért ki lehet mondani. Ettől és hogyha visszakanyarodunk az eredeti kérdéshez, akkor pedig viszont nem vagyunk el, tehát hogy sokkal, még nem vagyunk annyian, akik ténylegesen így gondolkoznak, szóval ennek még bőven van tere.
9: De ennek abszolút bőven van tere, és igazából itt csak egy gondolkodás az, ami szerintem egy nagyon fontos, hogy átmenjen a szolgáltatókhoz is, illetve hát nyilván a vendégekhez is, mert hogy minél színesebb, minél összetettebb a gasztronómia, annál közkedveltebb, mert hogy például, hogyha a mi régiónkról beszélünk, eljön valaki egy kóstoló menüt enni este hozzánk, programként elhozza a párját, a feleségét, és megélnek egy gyönyörű kilátásban egy szép estét, kóstolnak rengeteg különleges alapanyagot, de másnap ők mondjuk vagy le fognak menni a strandra, vagy elmennek túrázni, ők ott nem ezt a fajta gasztronómiára vágynak, de hogyha úgy gondolkodik például a lángossütő is, hogy jó minőséget készít, frissen készít dolgokat, megfelelő technológiával, akkor az ugyanakkor a nagy élményt ad. Úgyhogy mindenképpen azt gondolom, hogy az, hogy színes legyen egy régiónak a turizmusa, és ez ugye sok összetevős, de hogyha csak a vendéglátásra szorítkozunk, akkor legyen egy jó kávézó, legyen egy jó cukrászda, legyen egy jó street foodos, egy magyaros, egy kicsit különlegesebb, és akkor fog ez egy igazi körbe állni szerintem.
7: Ádám, ti mennyire veszitek észre, hogy húzzátok a gondolkodásmódot, vagy egy kicsit a régiót, a környéket magatokkal? Változtatott ez valamin, amikor megjelentetek? Mit gondolsz?
8: Ez egy nagyon jó kérdés. Erre, tehát azt nem tudom kimondani, hogy a mi hatásunkra egyre Tehát, hogy mi tehát, hogy azt nem tudom kimondani, hogy egyre többen gondolkoznak így a mi hatásunkra, mert hát én is inspirálódok mindenből, az, hogy néha ez honnan jött, azt fogalmam sincs. Azt viszont bátran el tudom mondani, hogy sok olyan termelőt találtunk, akivel együtt a mi közös munkánkból, aztán pedig másokkal is együtt tudtak működni, és így előre tudtak haladni. Tehát, hogy kis túlzással tehát a mi régiónk, észak-keleti, a keleti régió, ugye ott a Bükk környéke, egyébként egy rendkívül alkalmas helyszín ugye turizmusra. Még annyira talán nem diverz a szolgáltatási szektor, szóval, hogy már úgy jelenünk meg, és egyre többen vagyunk, de tehát a Balatonhoz képest van akkora potenciál benne, mint mondjuk akár egy Balatonban. Én ezt elfogultan mondom, mert ott élünk, és látom, hogy látom a természetet, az embereket, a lehetőségeket, úgyhogy én ebben nagyon elfogult vagyok, és én még nagyon sokat látok, hogy még nagyon-nagyon sok mindent meg lehet ott valósítani.
7: Péter, neked ez benne van, hogy amit mondtál, akár az egyszerűbb ilyen street food bistrós jellegen, hogy egy ilyen megjelenik, egy ilyen gondolkodásmód, az egy kicsit változtat a többieknek a gondolkodásán, így felhúzza mondjuk a többieket?
9: Én azt gondolom, hogy abszolút, mert hogy azért csak a piac figyeli egymást, és hogyha az egyik hely azt látja a másiknál, hogy egy picit fejlődik, vagy egy picit újít, és ez még lehet, hogy működik is, akkor ő is egy picit elkezdi azt a fajta gondolkodást, hogy lehet, hogy akkor valamit próbáljunk meg máshogy csinálni, egy kicsit a saját stílusunkba fejlődni, tanulni, hozzátenni, egy kis értéket teremteni, és akkor én azt gondolom, hogy mindenféleképpen a régiónak és a környéknek is jó, hogyha minél több jó hely van. Például a mi szegmensünk azért ez egy vékonyabb réteget céloz, mert hogy ez nem a mindennapi étkezésre alapszik, hanem tulajdonképpen ez egy ünnep, amikor nálunk valaki egy 2 órás kóstolómenüt végigkóstol, és ami a legjobban, csak hogy a régióra való kérdésedre válaszoljak, a nagyon helyi közönség szépen lassan és egyre többször jelenik meg nálunk, de hozzánk azért hála a Jóistennek sokat utaznak a vendégek, akik személyesen ismernek minket, akik ismerik a séfet, a konyhát, a gondolkodást, és talán ez az egyik, amire a legbüszkébbek vagyunk, hogy az embereket ki tudjuk otthonról mozdítani, és eljönnek hozzánk egy ilyen élményért.
7: Hogyha megnézzük a programokat a Gurmé Fesztiválon, és keressük például, hogy a Villa Kabbala mit kínál, hát akkor meglepően tapasztaljuk, hogy például cserepezés van a programok között. Ez hogy jött?
9: Hát igen, mi úgy fogunk készülni még pluszban, ugye helyi alapanyagokra épült az ételek, amiket a Szabó András, a séf kitalált, és viszünk a Gurmé Fesztiválra. Mi azzal spékeltük meg egy kicsit ezt a dolgot, hogy mivel az étteremben is saját kerámiákkal dolgozunk, mivel van egy pici kerámiás műhelyünk itt a villa mellett, ezért most is egyeztetve készülünk néhány izgalmas kerámiával, amit majd a színpadon való kóstoltatásnál a vendégek hazavihetnek, amiben majd fogunk tálalni, úgyhogy szerintem nagyon izgalmas lesz.
7: És a helyi alapanyagok közül mit emelnél ki, amit visztek?
9: Mi magyar tarkából fogunk a Stefánia részéből vinni, mint főelem. Van nekünk Keszthelyről egy aranyszallagos alapanyagunk, a tokhal. Mi tokhalat fogunk ünni, illetve van egy kis pisztráng is, amivel majd fogunk készülni.
7: Ádám, nálad még csak meglepetés lesz, mert én a honlapon még nem látom legalábbis, hogy mi lesz.
8: Hát pedig már leadtuk.
7: Na, akkor... Debütáljon itt!
8: Ugye mi két egységgel megyünk, tehát amúgy a Máinka mellett idén megnyílt ugye a Gajdó is Miskolcon. Ott onnan hozunk egy grillezett káposztát, egy ilyen mizotár és vinegrettel. Ez egy nagyon egyszerű étel, de amennyire egyszerű, annyira jó. A másik étel a Gajdónak, ez egy véres hurka kroket lesz, petrezselymes majonézzel. Az iszkor pedig pisztrángot fog hozni. Ugye ott a környékünkön két helyről is beszerezhető, Szilvásvár, Lillefüredről, mind a két helyről nagyon híres ugye a pisztrángról. Pisztrángot fogunk hozni, illetve szarvasborjú tatárt fogunk hozni, aminek a fantázia neve majd a roadkill lesz. Ezt, aki már látott...
7: Ezt láttam viszont úgy, hogy és meg is ragadta a fantáziámat a roadkill, akkor a fenntarthatóság ilyen módon.
8: Hát nem, csak aki ugye már járt vidéki utakon, és nem is akarom azt tovább ragozni, majd a tatár egy picit el lesz kembe a tányéron, és ezt a szép fantáziát hozzuk majd.
7: Oké, hát ez nagyon érdekes, mert ugye érdekes, hogy a három beszélgető társam, illetve a három hely, akiket képviseltek, a Papi, az Iszkor, illetve a Villa Kabbalának a közös metszete a pisztráng. Ez megjelent mindenkinél, ami nagyon érdekes és új dolog, úgyhogy hát sok sikert a gurméhoz is, és ahhoz, hogy megvalósítsátok azt, amiért létrehoztátok ezeket a bázisokat vidéken, úgyhogy reméljük, hogy minél többen megértik, hogy mit csináltok, és a kóstolók után, a gurmé után elmennek, és ellátogatnak hozzátok is.
8: Köszönjük szépen.
9: Nagyon szépen köszönjük.
7: Hát köszönöm szépen a beszélgetést és a figyelmet. Gurmé Fesztivál június 4-7, ez a dátum, millenáris a helyszín. Érdemes, hogyha valakit megfogtak ezek a beszélgetések, inspirálódni ott is. Köszönöm a figyelmet, én Kántor Endre vagyok.
0: Borra való. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Orra való. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. 4

0: www.rozalia.hu. Szeretettel várunk benneteket június 7-én délelőtt a varázslatos római parton, a Mi Amor hűskertjében egy fantasztikus nyári pagonyfesztre. Lesz koncert, színház, dedikálás, kézműveskedés, sőt még tombola is. Egy igazi családi program a Dunapartján, ahova velünk tart többek között Berg Judit, Dániel András, Pásztohi Panka, Kertész Erzsi és Agó Csíris. Jegyeket a pagony.hu/programok oldalon találsz. Várunk!
1: Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est élő uzsonnakamat meetup és Business Fest Radio Café After Party. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink Nemzeti Innovációs Ügynökség KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses lábikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A helyszínen Cyborg Templár fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long?
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Történelmi drogfogás történt hazánkban. Idén is figyelnek ránk a Balatonnál a Magyar Vöröskereszt önkéntesei. Esős időnk lesz holnap, még felhőszakadás is várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Rekordmennyiségű kokaint foglaltak le a magyar rendőrök egy nemzetközi akció keretében. Összesen 522 kilogrammot találtak, aminek a fekete piaci értéke több mint 15 milliárd forint. A kábítószer banánszállítmányok közé volt rejtve, és Ecuadorban adták fel még tavaly. Innen Németországon keresztül jutott el hazánkba, ahol a csepeli kikötőben foglalták le a rendőrök. Az egyenruhások jelenleg keresik az elkövetőket, de mivel valószínűleg egy dél-amerikai bűnszervezet tagjai, így az elfogásuk rendkívül összetett folyamat. Elbúcsúzhatunk az öreg hév szerelvényektől, a hazánkba érkező uniós forrásokból ugyanis lecserélik a teljes flottát. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be a közösségi oldalán. Vitézi Dávid posztja szerint 42 korszerű, 120 méter hosszú vonatot vásárolnak, így a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei hév vonalán is le tudják cserélni a jelenlegi 45-60 éves kocsikat. Az első szerelvények 2029-ben érkezhetnek. Idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat. Július 1-től augusztus 20-áig segítik az önkéntesek a fürdőzőket a déli part 7 településén, 10 strandon. A Magyar Vöröskereszt munkatársai majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában. Van, hogy stabilizálják a sérült állapotát, szükség esetén pedig megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőket. Már csak egy embert kezelnek kórházban a tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül. A Borsod vármegyei központi kórház közleménye szerint egy sérültet hétvégén engedtek haza, egy másik pedig ma hagyta el a kórházat. A MOL tiszaújvárosi üzemében május 22-én történt robbanás, a detonációban egy ember meghalt, többen pedig megsérültek. Figyelmeztetést adott ki az ENSZ meteorológiai világszervezete. A szakértők szerint a következő hónapokban egyre súlyosabb szárazságra, áradásokra és hőhullámokra kell felkészülni a világ nagy részén. Ráadásul az átlag feletti hőmérséklet akár novemberig is tarthat. A meteorológusok azt mondják, hogy a szélsőséges hőhullámok miatt nő a veszélye a szúnyogok és a kullancsok által terjesztett betegségeknek. Holnap újra jönnek a záporok. Az ország nagy részén egész nap borult marad az ég, és bárhol számíthatunk esőre. A Dunántúlon és a Dunatisza közén kiadós mennyiségű csapadék várható, sőt felhőszakadás is előfordulhat, és a szél is megélénkül. Ma éjszaka 10-17, holnap napközben 17-24 fokot mérhetünk majd, de keleten 25-30 fok is lehet. Csütörtökön már csak keleten lehetnek záporok, máshol napos, száraz időre számíthatunk, és 21-28 fokot mutatnak majd a hőmérők.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A 70-es évek brit rock csapata a Stretch anno azért alakult, hogy Mick Fleetwood dobossal végignyomjanak egy amerikai Fleetwood megturnét. A dobos azonban, aki egyedül képviselte volna az eredeti csapatot, cserben hagyta őket. Így valódi Fleetwood megtagok hiányában a teljes turné dugába dőlt. Erről született az eset hamvaiból újjáélett Stretch első slágere, a Why Did You Do It? 1975-ben egyenesen Mick Fleetwoodnak címezve.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A közönség kiszámíthatatlan, mindenütt más, mindig változó ízlésű. Az énekes csak egyet tehet azt, hogy teljes erőbedobással dolgozik minden felvételen, minden koncerten. Így ha nem is jön be néha egy-egy dal, amiben bíztunk, mégis megnyugvást ad az a tudat, hogy mi mindent megtettünk, amire a tehetségünkből és erőnkből futotta, mondta Kovács Kati.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Juca Chávez, brazil komikus, énekes, a 70-es években a katonai diktatúra idején kényszerült először portugál, majd olasz emigrációba. A politikai változások után hazatért, és 2023. március 25-én bekövetkezett haláláig önálló tévéshowjában a fennálló rendszerek legnagyobb kritikusaként tevékenykedett.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Helló járat. Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádiókafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az. A gyep.
0: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 4-én csütörtökön a főkertész DJ Rob. Van gerebjéd? Június 4-e Dürer kert DJ Rob. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
2: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészség térkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Schwarz Ádám néven 1991 nyarán látta meg a napvilágot az a rapper, zeneszerző és dalszövegíró, akit Beton Hofi művész néven ismer a Hálás jelenkor. Erdélyi származású. A szülei a születése előtt költöztek Magyarországra, ő már Józsefvárosban nevelkedett. Ígéretes futballkarrier előtt állt, közben közgazdász diplomát szerzett. A labdarúgást sérülések miatt abba kellett hagynia. Azt mondta magáról, hogy a focival eltűnt az életéből egy nagy adag szenvedély. Kellett valami a helyére, és ez lett a rap. 2021. júniusában hozta ki első mixtépjét, a Comic Sins-t, amely rekordgyorsasággal a zenei toplisták élére repült. Majd szerzett hetek alatt óriási rajongótábort. 2022-ben és 23-ban is megnyerte az év hazai rap vagy hip-hop albuma vagy hangfelvétele kategóriában a Fonogram díjat. És őt kérték fel, hogy készíts el az 1920 az Új Közép-Európa című Trianon történelmi körülményeivel és utózöngéivel foglalkozó dokumentumfilm főcímdalát.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A 90-es évek sikerzenekara, a D-Light összesen 3 tagot számlált. Szupa DJ Dmitri Ukrajnában, Lady Miskir az amerikai Ohio-ban, Tovatej pedig Japánban született.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A jerk it out kifejezés jelentése a kézenfekvőnek tűnő szó szerinti fordítás ellenére nem kiver vagy kiráz, hanem kibök. Jerk it out. Bögd már ki.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
1: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est élő uzsonnakamat meetup és Business Fest Rádió Café After Party. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink Nemzeti Innovációs Ügynökség KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses lábikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A helyszín Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long? Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Tervezz az ismeretlenre. Teljesíts a kiszámíthatatlanban. Legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője.

0: Akupas ülnök kész a kávéja. Kész a kávé.
1: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
2: Minden kopasz úrnak kész a kávéja. Minden
3: vasárnap este 22 órától.
4: Minisztárszky és Hot Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: jaj.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
2: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod!
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
4: Most sehonnan nem látszom, hová is bújom.

A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Szágely Zsuzsanna vagyok, a Kávé Független Színházi Társulat egyik művészeti vezetője, színésznője. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét.

Sziasztok, mi vagyunk a Bohemian Betyárs, és hallgassátok továbbra is a Rádiókafét.

Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fon Jodi és vendégeik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.